0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Az Intim Torna Illegál nevű alternatív rockzenekart 2010-ben alapította a Kistehén tánczenekarból kilépett Dorogi Péter, Kis Sándor, Gálos Ádám és Nádasdi János. Azt írja a koncert Sziget, hogy az Intim Torna Illegál belülről és kívülről is megmozgat. A zenekar tagjai többször bejárták már a világot, meg annyi kultúrával és emberrel találkoztak, és közben sokat zenéltek. Megállíthatatlan energia sugárzik a zenekarból, amiben az elmúlt 200 évben az emberiség által felhalmozott superpower olvad szét, mint vaj a serpenyőben. Zenéjüket tükrözi a zene és életszeretet, ami a rengeteg külföldi és magyar turné alatt, mint turnésár ragadt a fiúkra.
0: Trend Nights.
1: Az Intim Torna Illegál már is zenél, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: DJ Pozsi a rádió gyermekkórusában énekelt, zongorázni és klarinétozni tanult. 2006-ban készítették el Basickel a Magyar Televízió akkori arculatát, amely népzenei elemeket használt. Vegyítette a népzenét a hozzá közel álló stílusokkal, mint az elektro, a drum and bass, a dubstep, a hip-hop vagy a ragaton. Számos helyen fellépett a világban, New Jersey-ben, Londonban, Austinban, Zürichben és Grazban, illetve járt még Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen is. Közreműködött az Ectomorph, a Blackout, az Animal Cannibal, Szeszenyi Enikő, a Jazz Megaz lemezein, de kísérte már például a Balkán fanatikot, a Pablo Honeyt és Submace Mastert is.
1: Trend Night.
2: A Trend Night-ban a különleges zenei válogatásban most zenél a Pozsi és Basic.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Kaukázus zenekar 2004-ben Tatabányáról indult el, amelynek filozófiája, szövegvilága, a könnyű zenéhez való viszonya és persze a koncertjeik minősége szép lassan maga köré vonzotta a közönséget. A Kaukázusnak nem csak izgalmas dalai vannak, hanem generációs hang is, mely időközben slágeressé érett. A K-pop című lemez, amely 2018-ban jelent meg, mindenféle dolgokról nem, viszont a nagy időmúlásról, kellemesebbé tetsző emlékekről, érzelmi hajlékonyságról, nem várt világi bulvárosodásról, az utolsó űrhajó kilövéséről és természetesen rólunk szól. A frontember új tagokat kért fel ezen remélhetőleg izgalmas közeljövőre, minden dalhoz speckó szövegvideók tartoznak, segítenek rávilágítani arra, hogy a látszólagos, összefüggéstelen dolgok milyen meglepően kötődnek, gyakorolnak hatást egymásra és ránk a főszereplő emberekre. A Kaukázus egyszerre tud meggyőző lenni a szubkultúrának, de ugyanakkor a városi és lakossági rendezvényeken is működnek a dalok. A frontember a zenekarral együtt képes generációkat átívelő kapcsolatteremtésre.
1: Trend Night.
2: A Kaukázustól is meghallgatunk egy dal természetesen itt a különleges zenei válogatásban.

ben Eyal Pagilan. Nem volt szépnek mondható, árva volt és magányos, de szíve tiszta, mint a hó.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Hiperkarma egy magyar rock'n'roll elemekkel tarkított alternatív rockzenét játszó együttes, amit Bércesi Róbert alapított 2000 nyarán, miután előző együttese a Blabla feloszlott. Logója egy vízkijáratot jelző piktogram megfordítva. A zenekar 2007-ben feloszlott, aztán 2011-ben újra alakult, de még abban az évben ismét kényszer pihenőre szorultak, hogy 2014-ben újra koncertezni kezdjenek. Az első cím nélküli programozott alapokon nyugvó Hiperkarma lemezt Bércesi szinte egyedül készítette el, majd az első albumból három kis lemez is készült. A második lemezen az Amondon már sokkal több élő hangszer szólal meg, és szövegvilága is jóval sűrűbb lett. Az ötödik nagy lemeznél járnak, a Napsütötte rész 2019-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a Trend FM-en, a folytatásban Hiperkarma nálunk.

gitáros dalszerző Kirchner Péter érkezik mindjárt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban, aki 35 éve zenél különböző formációkban. A 80-as években például mások mellett a második műsorban és az Orchestra Lunában. 1992-ben csatlakozott az Európa kiadóhoz, amelynek akkori felállásából már a egyedüli tagként maradt Mennyhárt Jenő mellett, de ma már együtt zenél Mennyhárt egykori URH zenésztársával, Müller Péter Sziámival is. Az ő stúdiójában vette fel lemezét sok más formáción túl. A Pegozusok nem léteznek. Aktív tagja Müller Péter Sziámi and Friends-nek és a Takács Eszter Beat Bandnek. Egyébként nagy utazó és fotós, szívesen készít képeket egzotikus helyeken. Ejtsünk pár szót a leghosszabb tagságáról, az Európa kiadóról. Az együttes 1981-ben alakult a Magyar Underground együttes, elsősorban a frissen feloszlott URH tagjait tömörítette magába. Rövid idő alatt a korabeli hazai alternatív rockzenei élet meghatározó együttese lett ám. 1983-ban már fel is oszlott. Két év szünet után azonban újra összeállt az együttes, és a 90-es évek közepéig szinte változatlan felállással játszottak. Az együttes neve Müller Péter Sziámi egykori URH tagtól ered, Müller egyik performance terve koncertekhez, illetve az ezekből készült fotókhoz az volt, hogy elmennek az Európa könyvkiadó székházához, és az épület felirataiban szereplő könyvszót a készülő fotókon valamilyen tárgyal kitakarják, hogy csak az Európa kiadó szavak legyenek láthatók. Az ötletet végül soha nem valósították meg, de amikor Müller elhagyta a zenekart, Mennyhárt Jenő, az URH énekes gitárosa, mint új frontember, ebből az ötletből vette a maradék tagokból álló új zenekar az Európa kiadó nevét. Kirchner Péter a zenélés mellett producerként, hangmérnökként is jelentős szereplője a magyar zenei életnek. 2015-től pedig önálló dalszerzői produceri munkássága részeként másokkal közösen is megjelentett dalokat. Libor Laurával és Jász Andrással is megjelentetett már közös dalt, ez a nagy népszerűségnek örvendő, másképp gondolom. Kirchner Péter zenél tehát most a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A pécsi dalszerző énekes gitáros Takács Eszter már gyermekkora óta foglalkozik a zenével, szólóban és zenekari felállásban is színpadra lép. Sanzonos jazzes hippis dalait hasonlítják Kon Zsuzsához és Suzanne Vegához is, mégsem lehet besorolni művészetét egyik zenei kategóriába sem. Első önálló kiadású lemeze a rövidtárs címet viseli, második albumát a Gumi Zsuzsi zenekarral közösen adta ki. 2009-ben megjelent harmadik korongja pedig a Ha egy nő szeret címet viseli. A Takács Eszter Beat Band 2013-ban alakult, hogy Eszter akkor megjelent 7 Remény, Szeretet című 7. albumának élő megszólalása is zenekari lehessen.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most Takács Eszter érkezik.

0: Ballagtam éppen a Szajna felé, égtek lelkemben kis rőzsedalok, üstösek, furcsák, búsak, bíborak, arról, hogy meghalok.
1: Különleges zenei válogatás.
2: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
3: A NASA együttes Mező Misi és Szűcs Krisztián alapította. A Magna Cum Laude és a Heaven Street 7 frontemberei mellett Szepesi Zsolt, az egyik legtehetségesebb fiatal hazai producer, és Mihalik Ábel, a Kispál és a Bolz, valamint a Kis Csillag zenekarok korábbi dobosa zenél. Első nagylemezük kapcsán fontosnak érzik, hogy nem akarnak sem a Magnás, sem a Heaven Street szemenös vagy a Kispár rajongóinak megfelelni. Felszabadulva, elvárásoktól mentesen azt csinálják, amik ők maguk. Szűcs Krisztián szerint ideális esetben egy dal, egy lemez, egy zenekar megszületésének nincsen különösebb célja sem oka, egész egyszerűen csak meg kell történnie. Azt is mondja még, hogy a NASA első albumánál sikerült ezt a ritka, áldott állapotot rögzíteni, amikor nem szorítanak rossz berögződések, stíluskényszerek, egóharcok, pusztán négy markánsan különböző zenei hátterű ember közösen és jóézűen összerakott valamit, amit nem tud és nem is akar kategorizálni. Ha nem lenne nagyon elhasznált a szó, akkor azt mondanám, hogy ez az örömzene.
2: Trend Night.
3: A NASA zenél már is, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Mantra Pornó 2001-ben alakult, és az év végén Judy J közreműködésével megjelent az Estepem klasszikusok válogatáson az E101 című dal, mely abban az évben a legtöbbet játszott magyar szám volt a rádióban. Zenéjük a könnyű zenei műfajok keveredése a modern elektronikus hangzással. A pop és az underground határán mozgó dalaik tánczenei elemekkel telítettek, koncertjeik műsora pedig az egyedi hangzásvilág mellett gyakran vizuális műsorral is kiegészül. Bemutatkozó albumokat új énekesnővel kiegészülve a Disco Galaxy című virtuális LP-t követte, majd 2006-ban a zenekar második Fine Line Dates Beta Message című albuma is megjelent. 2011-ben jött a harmadik korong, a Kérek egy lakást, erre pedig már magyar nyelvű dalok is felkerültek.
1: Trend Night.
2: Bizony, a Mantra Pornótól is meghallgatunk most egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Szevasz, Laci, mi a helyzet?
1: Szia, Laci. Ne, hogy hallgattam ezt a dalt, hogy ez biztosan erről a Lujzáról szól, csak...
0: Persze, mire gondolsz?
1: Nem, hogy nem így ismertelek nektek, tehát azért nem egy ilyen kedvesebb srác vagy, nem? Tehát, hogy...
0: Na jó, igazad van, de nem lesz tért. Ez az, hogy rólam szól!
2: Mindig jön egy másik. Mindig jön egy másik, attól félsz, hogy a szív elászik. Ó, majd jön egy másik.
0: Igen!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szalóki Ági 1994-ben lépett először színpadra, 2004-ben alapította első zenekarát és készítette el első lemezét, a gyerekeknek szóló téli-nyári Labodát. Külföldön legtöbbet az Egyesült Államokban és Németországban koncertezett, de Magyarországot képviselte Jeruzsálemben, Pekingben, Moszkvában, Tókióban is, valamint Európa számos országában. 8 lemeze jelent meg Japánban. Fontos számára a társadalmi szerepvállalás, több alapítvánnyal is együtt dolgozik, elsősorban a gyermekek segítése érdekében. Többszörös Monogram díjas, Artisius előadói díjas, regionális Prima díjas, Liszt Ferenc díjas előadó művész.
1: Trend Night.
2: A következő percekben Szalóki Ágitól is meghallgatunk egy dalt, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Varga Zsuzsa már az általános iskolában is rendszeresen fellépett, egyébként jazzéneket tanult, majd 18 évesen csatlakozott a Vénusz együttes elődjéhez. Velük 1999-ben megjelent az első nagy lemez, majd aztán még egy, együtt hatalmas sikereket értek el, de 2002-ben Zsuzsa szóló karrierbe kezdett, 2003-ban megjelent első albuma Szívadó vevő címmel, amely az Anima Sound System-es Bríger Zsolt közreműködésével készült, és a legjobb hazai poplemeznek járó Fonogram díjra is jelölték. 2006 elején az osztrák DJ Felipével készített közös dalt, amely több országban is megjelent, aztán kiadták a Lányok másra várnak című kislemezt, melyből készült klippet a Viva a legjobb öt közé választotta a 2006-os Viva Kometen. 2007-ben jelent meg a második album Barkács Klub Lányoknak címmel.
1: Trend Night.
2: Varga Zsuzsától is meghallgatunk egy dalt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Balanyi Szilárd Veszprémben született 6 éves korában, édesapjától kapott hegedűjén kezdte el zeneelméleti tanulmányait a Balatonfüredi Ferencsik János Zeneiskolában. Aktív résztvevője volt az általános iskolai énekkarnak csak úgy, mint az ezzel párhuzamosan végzett zeneiskola kamarazenekarának. 1992-ben alakult meg iskolájában első zenekara, amiben ő zongorázott, illetve egy kölcsönkért szintetizátorból csavart ki furábbnál furább hangokat. Mielőtt elvégezte a gimnáziumot, 1993-ban Budapestre költözött, ahol Rátonyi Róbert tanítványa lett. A zeneművészeti főiskolára háromszori próbálkozás után sem vették fel, így feladta ez irányú terveit. 1994 tavaszán azonban éppen zongora órája volt, amikor Molnár Tamás, az akkor még alig ismert és undergroundnak számító Quimby zenekar volt szaxofonosa, azzal a szándékkal nyitott be az ajtón, hogy zongoristát találjon az együttesbe. Ez sikerült is, Szilárdot találták a legképlékenyebbnek és ezáltal a legmegfelelőbb embernek a jelentkezők közül. 2000-ben határozta el, hogy elkészíti a fejében régóta motoszkáló zenei ötletek gyűjteményét. 2001-ben elkészült a Szilárd halmazállapot, Szilárd első önálló albumának zenei anyaga, ami 2002-ben meg is jelent. 2003. március végén a halmazállapotot beszavazta a szakmai zsűri a 2003-as Arany Zsiráb díj jelöltjei közé, hazai modern rock kategóriában. Azóta is jobbnál jobb dalok és sikerek mutatják útját.
1: Trend Nights.
2: Szilárdtól mindjárt meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

Ennyi volt most a Trend Night. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után, itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trend Night.

0: mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Színház.
1: Megnyitotta évadát a Loop Színházi Társulás, amely az első bemutatót szeptember 12-én tartja, a Nem vagyunk már gyerekek című darab Dohi Balázs rendezésében látható. A Loop idén először kapott fesztivál meghívást, és 4 díjjal tért haza a Nyíregyházi Vidor Fesztiválról. A Kezdet vége lett a legjobb előadás, Molnár Áron a legjobb színész, Földes Eszter a legjobb színésznő, Muhai Tamás pedig a legjobb epizód szereplő díját kapta. A közleményben kiemelték, a meghívás fontos mérföldkő a Loop életében. Jó látni, hogy hogyan változnak az idők, fogalmazott a vezető. Az új évad első bemutatóját szeptember 12-én tartják, Kenneth Lonergan Nem vagyunk már gyerekek című darabja Dohi Balázs rendezésében, Váradi Gergely Trill Beatrix és Samudovszky Adrián szereplésével látható. Az évadban további 4 bemutató készül, novemberben Marius von Mayenburg Ellen Babics című pszichotrillerét Demeter András rendezésében mutatják be, a produkcióban Bányai Kelemen Barna vendégművészként szerepel. Ezt követi Molnár Áron önálló estje, majd Dobrai Sarolta Léna című regényének színpadi adaptációja Horváth János Antal rendezésében, amelyben Epres Attila is szerepet kap. Az évad utolsó bemutatója Nina Rein Tribes című darabja lesz Éri Franciska rendezésében, a produkcióhoz Sel Judit is csatlakozik. A közlemény szerint az Emberek, helyek és dolgok című előadás a Városmajori Szabadtéri Színpadról a Ram Art színházba költözik, ahol immáron 3 Loop produkció látható. A társulat bázisa továbbra is a Marcibányi téri művelődési központ marad.
0: Fesztivál.
1: Idén a Liszt Ferenc nemzetközi zongora versennyel kiegészülve kínál különleges zenei programot a Pécsi Zeneszüret Fesztivál, amelyet szeptember 15-e és 20-a között rendeznek meg a Baranyai megyeszékhelyen. A Zeneszüret Fesztiválon a hagyományoknak megfelelően koncertek, utcai produkciók, családi és ifjúsági programok várják a közönséget, de lesznek újdonságok is. Idén először az utcai zenészek nem csak fellépnek, hanem versenyeznek is. A Mustra Classic Street programba különböző együttesek pályázhattak, és a meghívottak vérhetik össze a tudásukat a város különböző terein, hogy végül egy döntőben zenélhessenek a dobogós díjakért. A Zeneszüreten tartják az 1933 óta megrendezett Liszt Ferenc nemzetközi zongora verseny fináléját. Az eseményt a zsűrielnök a Rachmaninov előadásairól világszerte ismert Olga Kern szóló este nyitja, majd a 4 kontinens 24 országából érkező fiatal zongoristák legjava verseng, Liszt Ferenc és a zongora irodalom egyre nehezebb és egyre nagyobb műveinek előadásával. A közönség pedig a városban zajló vidám és laza programok mellett figyelheti, ahogyan a jövő zongorista sztárjai megbirkoznak a zeneirodalom legnehezebb feladataival a nemzetközi zsűri előtt.
0: Színház.
1: 6. alkalommal rendezik meg szeptember 18-a és 27-e között az E-Színház Fesztivált, Magyarország egyetlen online színházi fesztiválját, amely 10 napon át 18 válogatott produkcióval mutatja be a kortárs magyar színház sokszínűségét. Az online

0: Fesztivál programjában klasszikus és kortárs művek, közszínházi és független produkciók, valamint sokféle alkotói szemlélet találkozik. A válogatás Csehov, Vörös Sándor, Kosztolányi Dezső és Ödön von Horváth művei mellett kortárs magyar szerzők darabjait is felvonultatja, így a klasszikusok újraértelmezésétől a jelenkor történeteiig számos színházi megközelítést kínál. A programban többek között Csehov Ványa bácsia lesz látható a Soproni Petőfi Színház előadásában. Sirály című műve a Szegedi Pince Színháztól. Vörös Sándor a Kétfejű Fenevad című műve a Miskolci Nemzeti Színháztól érkezik a fesztiválra. Kosztolányi Dezső Néró a Semmi nem a tied, csak a minden című darabját pedig a Stúdió K Színház előadásában láthatják az érdeklődők. A kínálatban szerepel még Goldoni a Hazug című komédiája a Víg Színházból, Büchner, Tom Waits, Kathleen Brennan, Wojciechje és Térei János a Nébelung lakópark című műve a Vörös Marti Színháztól, valamint Pintér Béla és Darvas Benedek Gyévuska című előadása a Vörös Sándor Színháztól.
1: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: Magyarország vár. Kalandozások a Zalai dombságban. Zala vármegye két legszebb vidéke, a Zala völgy és a Göcse ideális választás, ha szeretnének kiszakadni a mindennapok rohanásából. A Zala völgy szőlőültetvényekkel, erdőkkel, patakokkal és tágas rétekkel tarkítottáj. A települések és látnivalók között nincsenek nagy távolságok, így a kiválasztott úti célokat akár egy kalandba is összefűzheted. Két keréken fedezheted fel a Kallósdi körtemplomot, a Sényei kemencekápolnát és a Kustányi romtemplomot. Felkapaszkodhatsz a mesés panorámát ígérő Bezerédi hegyre, vagy ellátogathatsz a Bazalt utcába. A Zala-völgyi nyitott porták izgalmas vidéki élményprogramokat kínálnak, amelyek során belekóstolhatsz a háztáji gazdálkodás örömeibe. A Göcsei hazánk egyik legmisztikusabb tájegysége. A Szegek vidékén jellegzetes aprófalvas település szerkezettel találkozhatsz. Dombhátakra és domboldalakra épült házak, pincék és gyümölcsös kertek szegélyezik utadat. Kirándulásaid során ellátogathatsz a Göcsei legmagasabb pontjára, a Kandikóra, bekukkanthatsz a Kávási Boronaú tájházainak ablakain, vagy megcsodálhatod a környék egyik ős gyümölcsfáját, a több száz éves sózókörtefát Gombosszegen. 5 varázslatos zalai hely. Első, Göcsei Falu Múzeum. A Zalaegerszegen található múzeumban sétálva egy csapásra egy 19. századi göcsei faluban találod magad. A Zala folyó holtága mellett jellegzetes göcsei portákat találsz, de van itt harangláb, fából épült templomocska és vízimalom is. Második, Bazitai tévétorony kilátó. A göcsei kirándulás kötelező eleme a 95 méteres zalaegerszegi tévétorony, ahonnan nem csak a környék, de a Sághegy, a Somló, sőt, még az Alpok vonulatai is jól látszanak. 53 méter magasban, egy kávé társaságában élvezheted a látványt. Harmadik, Szent Anna kerektemplom. Kallos dombján 800 évet töretlenül őrzi a tájat a templom fehérre meszelt fala és harang alakú kupolája. Mielőtt felsétálsz a templom dombra, ne felejtsd el magaddal vinni a kulcsot, amit a régi italbolttal szemben lévő ház előtti ládában találsz. Negyedik, Bazalt utca. A Vidornya szőlős és Nagy Görbő közötti varázslatos Bazalt utcán égigérő bazaltoszlopok és misztikus barlangok között sétálva a természet erejével és a legendák világával találkozhatsz. A titokzatos szikla folyosó a Keszthelyi hegység rejtett kincse. Ötödik, Gyümölcsoltó Boldogasszony templom. Hazánkban egyedülálló ritkaságra bukkansz, ha a Türjére látogatsz, hiszen a településen egy Árpád-kori téglatemplomot találsz, amely a premontrai szerzetesrend számára készült.
1: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.
3: Hit me horn!

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox? A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Megváltoztatják az azonos nemű párok örökbefogadásáról szóló jogszabályt. Politikai propagandának nevezte az előző kormánnyal kapcsolatban tett feljelentéseket Orbán Viktor. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Megváltoztatják az azonos nemű párok örökbefogadásáról szóló jogszabályt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a jövőben nem a családpolitikáért felelős miniszternek, hanem szakembereknek kell dönteniük azokban az örökbefogadási ügyekben, amelyekhez jelenleg miniszteri hozzájárulás szükséges. A jelenleg hatályos, a Fidesz által korábban gyermekvédelminek nevezett, jogvédők szerint azonban melegellenes törvény alapján Magyarországon a házaspárokat illeti meg az örökbefogadás lehetősége. Minden más esetben a mindenkori családpolitikáért felelős miniszter hozzájárulása szükséges az örökbefogadáshoz. A gyermekvédelmi intézményrendszer megújítása nélkül sem a pusztító droghelyzet, sem az ezzel összefüggő közbiztonsági problémák nem oldhatók meg hosszú távon, írt a Budapest főpolgármestere Facebook oldalán. Karácsony Gergely a gyermekvédelmi rendszerről szóló kormányzati tájékoztató kapcsán azt írta, egy budapesti jelentés szerint van, ahol az utcai szerhasználók 90%-a gyermekvédelmi intézményből került ki. A főpolgármester úgy fogalmazott, a probléma megoldása a kormány és Budapest, illetve az állam és az önkormányzatok partnerségét igényli. Politikai propagandának nevezte az előző kormánnyal kapcsolatban tett feljelentéseket Orbán Viktor. A Fidesz elnöke volt miniszterelnök a Köcsei találkozó előtt nyilatkozott újságíróknak. A pártelnököt arról kérdezték, hogy a túlárazott buszbeszerzésekkel kapcsolatos Volánügyben zajló eljárásban többek között a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT egykori vezérigazgatóját is beidézték. Orbán Viktor azt mondta, ebben a konkrét ügyben a belső ellenőrzést az előző kormány indította meg. Közölte, az előző kormányzattal kapcsolatban most tett feljelentések mindegyikét ismeri, szerinte az összes ügy mind szabályszerű és célszerű volt. Az Alkotmánybírósághoz fordul a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, mert szerintük a partmenti építkezések közvetlen veszélybe sodorják a tó amúgy is kritikus ökológiai állapotát, írja a 444. A Tudományos Intézet szerint a tó vízminősége és biológiai sokszínűsége már így is rossz állapotban van, de ez csak tovább súlyosbítja a partmentén jellemző túlbetonozás. A déli parton különösen rossz a helyzet, ott a beépítettség már eléri a 75%-ot. Felavatták a Halhatatlanok Társulata idén megszavazott 8 új tagjának lábnyomát Budapesten. Ők Köles Ferenc, Máté Gábor, Hegyi Barbara és Szulák Andrea színész, Pászti Júlia és Rozsos István operaénekes, valamint Kovács Tibor és Nagy Iris táncművész. A Halhatatlanok Társulata 30 éves fennállása alkalmából Érdi Sándornak, Szegvári Katalinnak és Szinetár Miklósnak, a társulat alapítóinak a kulturális kezdeményezés létrejöttében játszott szerepükért elismeréseket adtak át.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap nagyrészt gomoly felhős napos idő valószínű, de főként keleten lehetnek felhősebb időszakok. Csapadék nem várható. A szelet élénk lökések kísérhetik. A minimum általában 9 és 14 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken hűvösebb lehet az idő. A maximum 20 és 25 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Now, what is hip?

0: Tessék!
1: A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
2: Szép napot, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, ez a nap vendége műsor itt a Trend FM-en. Nagy Erzsébet ül itt velem szemben a stúdióban, a Lireco magyarországi country menedzsere. Kezi csókolom, szervusz, mert azt mondtad, hogy tegeződhetünk.
3: Igen, köszönöm szépen, András. Azt gondolom, hogy a cégkultúránkhoz sokkal jobban illik, hogyha tegeződünk, hiszen fontos számunkra az emberközeliség.
2: Ez azért izgalmas a számomra, mert ez egy 100 éves cég, és most 100 éves. Akkor azt simítsuk össze, hogy egy 100 éves céghez hogy illik hozzá a tegeződés, miért illik hozzá, miért jellemzi, miért fontos?
3: Azt gondolom, hogy a partnerséghez sokkal jobban illik a tegeződés, és azért 100 éves a cégünk, mert ebben a partnerségben tudott megújulni az elmúlt 100 évben, hiszen kezdődött a történetünk egy kis irodai vállalkozással, és attól lettünk különlegesek és 100 évesek, hogy mindig tudtunk alkalmazkodni a partnerekhez.
2: Ez egy francia kiskönyvesbolt, ugye most képzeljük el, láttam egy kis videót, úgy könnyebb, az egy nagyon aranyos 3 perc, de akkor menjünk vissza 100 évet, és Franciaország kiskönyvesbolt. Ugye onnan indult a történet, és most oda jutottunk, majd minden a történetet mindenképpen azért fejtsd föl, vagy legalább a fontos sarokpontokat, hogy munkai termékek és megoldások globális szállítója. Ez most ilyen nagyon hivatalos, ezt valamelyik honlapról vettem le. Mondjuk ezt hogy fordítod?
3: Hát ez pontosan így, egy kis könyvesboltból indult, munkahelyi, mivel a cégünk mindig üzleti világban dolgozott, és az első lépés, hogy a tulajdonosunk, aki Monsieur Gaspar, a francia üzleti világból rájött arra, hogy attól leszünk különlegesek, ha nem elvárjuk, hogy a mi partnereink, akik dolgoznak szintén az üzleti világba, bejönnek a kis könyvesboltba, hanem mi szállítjuk ki számukra, hogy ők a saját munkájukra tudjanak koncentrálni.
2: Mondjuk a papírárut, ugye?
3: Mondjuk a papírárut. Ki se kellett mozdulniuk az irodájukból, hanem csak várták a mi futárunkat, és tudták folytatni az ő saját munkájukat, és azt gondolom, hogy ettől lettünk különlegesek.
2: Ugye 100 év annak idején biciklivel, kerékpárral, ugye? Gyalogkerékpár.
3: Pontosan.
2: Nagyon mutatjátok egyébként a filmben. A 100 évnek mik voltak a legfontosabb állomásai?
3: Ugye a kiszállítás volt az első, aztán utána programoknak bevezetése folyamatosan az innovációnak. Szintén fontos lépés volt a nemzetközi terjeszkedés, hogy egyre mentünk Európába, és az egész világba.
2: Most már 4 földrész, ugye? Jól láttam?
3: Így van. Most már több mint 40 országban vagyunk jelen. Az innovációhoz hozzátartozott, elsőként vezettük be az SAP-t, elsőként lett papírkatalógusunk, amit ki tudtunk szállítani az ügyfeleknek. Nagyon sok dologban lettünk elsők.
2: 100 év, de Magyarországon 20 év, ugye? Ha jól
3: emlékszem. Így van, Magyarországon 20 éves a cégünk, ez is egy ilyen kerek évforduló.
2: És ha most kéne jellemezni ezt a céget, egy nagy ugrás a kis francia könyvesboltból, akkor te hogyan jellemeznéd? Mik a legfontosabb paraméterei?
3: Az emberközpontúság az mindenképpen, a segítség az mindenképpen, a partnerség az mindenképpen, az élményadás az mindenképpen, tehát igazából azt gondolom, hogy cégellátóként a legfontosabb számunkra, hogy munkahelyi élményeket adjunk.
2: De a 100 év alatt rengeteg minden változott. Azon túl, hogy az ember kiviszi kerékpárral a borítékot, meg a papír, nem tudom, dobozokat, amiben aztán lehet tenni az aktákat, ugye ez is benne van a filmben. Ez volt az első korszakalkotó ötlete a cégnek. Azon túl nagyon sok minden történt. Eljutunk majd a Covidig, meg egészen sokáig 2026-ig, sőt 2046-ig reményem szerint, mert a kisfilmetekben 2046 az utolsó állomás. Szóval rengeteg mindenben kellett változni. És azon is gondolkoztam, hogy egy 100 éves cég, az mikor jó nekem, mint brand, mint vevő, mint partner. Mert ha az most azt mondod, hogy csokoládégyár, pezsgőgyár, likőgyár, azt mondom, igen, 100 év, micsoda tuti recept, ugye? Vagy már a szerzetesek főzték azt a sört. De a 100 év, az a ti profilotokban, az hogyan lehet izgalmas, hogyan lehet érték, hogyan lehet fundamentum a brandnek?
3: Talán a megújulás, tehát ma eleve a termékválasztékunk, ugye egy kis, ahogy te is említetted, egy irodaszerből indultunk, de aztán, ahogy az ügyfeleinek folyamatosan szüksége volt más termékekre, tisztítószer, munkavédelem, kétering, üdítő, kávé, ugye tudni kell, hogy mi vagyunk a Nespresso üzleti világának a kizárólagos partnerei, tehát üzleti kapszulát tőlünk lehet csak Magyarországon vásárolni, hogy a kávé élmény, ma már a munkahely az egy teljesen más világ, mint mondjuk 100 évvel ezelőtt volt, és mi folyamatosan adaptálódtunk ehhez.
2: Értem azt, hogy már más kell mondjuk akár irodaszerből egy vállalatnak, mint 50 éve vagy 20 éve. Az is biztos, hogy máshol kell, mert nem biztos, hogy irodában kell. Azt is láttam, hogy itt a dolgozóknak, akik mondjuk home office-ban vannak, oda szállítotok ki. De mondjuk a kávé szünethez milyen támogatást tud adni a ti cégetek? Mert ezt is olvastam, hogy nem csak a kávé kapszulát kapják meg, vagy a kávégépet, vagy nem tudom, hogy üdítőt, hanem valamiféle módon támogatjátok a partnert. Tehát előre kell gondolkozzatok, hogy mondjuk a mi szerkesztőségünk, vagy egy iroda, az hogy fog működni egy év múlva, öt év múlva, mi lesz az itt dolgozóknak, vagy az ott dolgozóknak az élmény?
3: Onnan kezdeném talán, hogy mi a pontos a HR-eseknek? A HR-eseknek az a fontos, hogy akik bejönnek az irodába, jól érezzék magukat, mert ha jól érzi magát valaki, energiát kap a közösségtől, akkor jobban dolgozik. Ez egy alap, és ezért nagyon fontos az, hogy a hatékonyság és az emberi kapcsolat hogy kapcsolódik össze. Ha az emberek jól érzik magukat a munkahelyükön, akkor energiát kapnak. Ha nem, akkor mindenféle test és lelki bajaik
2: lesznek. Akkor energiavámpírok.
3: Így van, akkor energiavámpírok is tudnak lenni akár a munkahelyek. Viszont mi, ha együtt tudunk dolgozni partnerként, például a beszerzővel, vagy akár a HR vezetővel, akkor segítünk abban, hogyan lehet kialakítani például az irodai tereket, hogy a dolgozók jól érezzék benne magukat, segítünk abban akár egy posztittel, egy csapatépítőn, egy kávé élménnyel, egy kávé kialakításhoz. A kávé ma már nem a koffeinről szól, a kávé ma arról szól, hogy a dolgozók akár az ebédszünet után, előtt, vagy egy workshopon, egy workshop előtt, egy csapatmeetingen olyan környezetbe üljenek le, hogy jól érezzék magukat, és ehhez hozzátartozik a kávé.
2: Hát igen, meg a szünet, meg a társaság, az energiák összeadódása, ehhez mind kell a kávé. Aztán biztos van a munkaadó, aki már túlzásnak tartja a túl sok kávészünetet, de szóval egészen odáig...
3: Hát ezért kell összekötni a kávészünetet a munkával.
2: Ezt mondom, tehát hogy egészen eddig el kell menni egy beszállítónak, egy partnernek, hogy segítsen egy másik cégnek megtervezni azt, hogy hogyan lehet hatékonyabbá tenni a munkavégzést.
3: A kulcsot kimondtad, hogy segítsem. Tehát azért kell ott lennünk mellett, hogy segítsük abban, hogy hogyan tud ő jobban dolgozni. Legyen ez a munkavédelem, legyen ez az ergonomikus termékek, legyen ez a kávészünetek. Tehát mindenben ahhoz, hogy ezt ebben segíteni tudjunk, ehhez meg kell őt ismernünk. Tehát erről szól a partnerség.
2: Régen úgy volt, hogy a beszállító az a megrendelőnek leszállította azt az adott kis teherautónyi mennyiségű árut, ugye? Uh-huh. Ehhez képest ez a 100 év, ez jól mutatja, vagy amit most beszélsz, hogy iszonyú messze jutottunk, mert nyilván ilyen beszállítóból, aki tud vinni üdítőt, kávékapszulát, mondjuk olyat nem, mint ti, vagy bármi irodaszert, abból lehet millió. Ezt kellett megtalálni nálatok valamilyen módon?
3: Pontosan, igen, sőt, következő lépésünk az, hogy iparágak szerint tudjuk elmondani azt, hogy mi az ügyfélnek a jó, és olyan információkat is tudunk hozni például egy másik iparági szereplőtől, amire ő nem is gondolt még. De ehhez nekünk az kell, hogy le tudjunk ülni rendszeresen egymással, tehát van, amikor negyed évente, attól függ, hogy mi szükséges az ügyfélnek, negyed évente, fél éve leülünk, és átbeszéljük az ő működését. Így igazából folyamatosan mellette vagyunk a partnereinknek, és akár az iparágról, akár mi ugye összekötjük a gyártókat, és az üzleti szereplőket. Tehát mind a gyártóktól hozunk információkat, mind az azonos iparágban dolgozó más piaci szereplőktől tudunk
2: olyan információkat. Tehát kulisszatitkokat tudhattok akár.
3: Így van, pontosan, és ezt jelenti a segítség és a hosszú távú partnerség.
2: Az is izgalmas, hogy te HR-esekkel ülsz le, vagy ültök le.
3: HR-esekkel és beszerzőkkel.
2: Mert ő tudja igazából, hogy mi foglalkoztat. Tehát valamit elmond a cégére, ez egy nagyon bizalmas viszony egyébként. Ez messze túlmutat azon, hogy időre ott legyen az irodaszer meg az összes többi.
3: Ez messze túlmutat, így van. Egyébként azt el is kell mondanom, hogy ha valaki partnerré válik a Lirekónál, akkor nagyon-nagyon ritka az, hogy egy partner elmegy tőlünk, és ez azt gondolom, hogy pont emiatt, hogy...
2: Ez a hozzáadott érték valami.
3: Ez a hozzáadott érték, hogy kapcsolódunk egymáshoz.
2: Jó, ez kifele, de befele is így van, mert néztem meg egészen írástom Lirekóban, hogy hát nem akarok fejből mondani, biztos rosszul mondom, de azt tudom, hogy a dolgozók 20-valahány%-a 5-10 éven túl van már nálatok. Tehát
3: bízom.
2: Van kifelé is egy ilyen partner kapcsolat, meg befelé is van egy lojalitás.
3: Ez nagyon fontos. Én, mint vezető, nagyon büszke is vagyok a vezetőtársaimra, mert azt gondolom, hogy az első példa, amit adhatunk, az az, hogy mi magunk úgy működünk, hogy az emberek szeretnek nálunk dolgozni. Erre így fel is hoztam néhány példát neked, hogy amire én nagyon büszke vagyok. Ez év eleje a PDR-oknak, a dolgozói értékeléseknek az időszaka, és nagyon sok olyat olvastam az én munkatársaim értékelésébe, hogy jó helyen vagyok, büszke vagyok, hogy itt dolgozom, érzem a támogatást. És ez azért fontos számomra, mert amikor fiatal generációkat is indítunk el, akkor ők olyan helyen dolgoznak, ahol megkapják a vezetőktől az iránymutatást, jól érzik magukat, közösséget építenek, és ezt megtalálják nálunk. A kollégáim fele 5 évnél régebb óta dolgozik nálunk, és 22%-uk több mint 10 éve dolgozik a cégben. Így van. És ez szerintem ez egy olyan érték, ami valóban befelé is egy értéket jelent. Másik pedig azt gondolom, hogy hogyan várhatnám el az én kollégáimtól, hogy segítséget adjanak más cégekhez, hogyha ők maguk nem éreznék jól magukat a mi cégünkön belül.
2: Érdekes ez a fiatal generáció, nektek duplán, triplán fontos. A munkahelyen is legalább 3-4 generáció dolgozik nálatok együtt, másfél pedig mondjuk az irodapiacon, ahogy változik a közönség, az igények változnak, a fiatalok jönnek be a munkaerőpiacra, őket kell tudni kiszolgálni, és nem csak kiszolgálnak, a HR-esekkel karöltve segíteni abban, hogy azt tudjam előre, hogy az a 20 éves vagy 25 éves hogyan fogja jól érezni magát abban az adott, akár irodában, akár más munkahelyen, mert most itt többféle kategória van.
3: Így van, ez teljesen így van, és ugye a fiatal generációnak más is az igénye. Önnekik már nem csak egy
2: itt
3: munkahely,
2: is,
3: így van, önnekik már nem csak egy munkahely kell. Ugyanakkor az idősebb generáció tudja hozni a tapasztalatát. Tehát én azt gondolom, hogy azok a cégek tudnak jól működni, és stratégiailag nagyot alkotni, akik megtalálják a kapcsolatot a fiatal generáció és az idősebb generáció között, akik hidat tudnak építeni közöttük.
2: Mondtam ezt a 100 évet meg, hogy milyen szektorban hasznos ez, amikor te tárgyalsz, vagy ti tárgyaltok, megjelentek egy új helyen. Ez a 100 év fontos, mert most ezt hangsúlyozzátok. Hát azt gondolom, ez egy olyan évforduló, ami mindenképpen ki kell tenni az asztalra. De mi a tapasztalatotok ezzel kapcsolatban?
3: Azt gondolom, hogy a bizalom az nagyon fontos a dolgozók között, az emberek között és a cégek között is, és az, hogy 100 éve vagyunk a piacon, és folyamatosan meg tudtunk újulni, Európa első irodai cégellátó partnere tudunk lenni, az azt mutatja, hogy a cégünk megbízható és biztos alapokon áll.
2: Ráadásul jól láttam, a negyedik, ötödik generáció vissza
3: így
2: a céget,
3: van,
2: ugye?
3: Tehát így nem van, is és egy családi generáció. És szerintem ez is nagyon fontos, hogy családi generáció, a cégünk tulajdonosai a profitjuknak egy nagy részét visszaforgatják a cégbe, a fejlődésbe. Nem függünk mástól, külső partnerektől, hanem csak a tulajdonos család mondja meg, hogy mi a jövő, nekik pedig fontos az, hogy ők is a saját családjuk további generációjának egy olyan erős céget tudjon átadni, mint amilyen a Lireco.
2: Azzal nem találkoztatok? Csak most gondolat kísért, hogy hallgatom ezt, hogy azért ezt magyarázni kell, ezeket az értékeket, mert nagyon sokan hozzászoktunk ahhoz, hogy igen, nagy multik, nagy brendek, ilyen-olyan nemzetközi háttérrel, és nincs mögötte egy család. Uh-huh. Tehát nem bort választok, ami a pincétől, a 82 éves borásztól.
3: Az az igazság, hogy én több mint 10 éve dolgozom itt a cégnél, 13 pontosan, és én magam is látom ezt a változást, hogy az elején még magyaráznunk kellett, hogy ki is vagyunk, de most nagyon büszke vagyok rá, hogy egyre többen ismernek minket, és akár amikor felvételiztetünk hozzánk munkavállalókat, látom azt, hogy egyre inkább szeretnének velünk dolgozni az emberek. Általában tudják, hogy hova jönnek, és látják, izgalmas számukra, hiszen nagyon sok terméket látnak, több mint 12 ezer termékünk van, és ugye minden, tulajdonképpen minden, ami termékben létezik, az létezik nálunk, és amikor meghallják, hogy de igazából nálunk sokkal többről van szó, mint termék, akkor igazából látom, hogy így fénycsillan a szemekbe, és ez nagyon jó érzés, amikor így felvételiztetünk.
2: Ezt hogy magyarázod el egy felvételnél, ahol nincs 30-35-40 percet, mint most, hogy több vagyunk, mint termék, több vagyunk, mint a kávékapszula, az üdítő, a papírírószer, a higiéniai termék, hogy azt a pluszt, azt hogy teszed hozzá?
3: Amikor jönnek hozzánk felvételizni, akkor igazából beszélgetünk, és mi kérdezzük meg őket. És ez nagyon fontos egyébként a kérdezés, hogy mi kérdezzük meg őket, hogy mit látnak. És legtöbbször úgy jönnek hozzá, hozzánk, a felvételiztetők, hogy már a honlapunkon keresztül is látják azt, hogy ez valami több, mint termék. Tudod, mi a nagyon nagy élmény számomra, amikor felvételiztetünk, hogy nagyon sokszor mennek el tőlünk úgy jelöltek, még akkor is, hogyha jól sikerül, vagy akkor is, amikor nem, hogy jól érezték magukat a munkafelvételi beszélgetésen. Nekünk ez természetes. De amikor azt hallom, hogy jelöltek úgy jönnek hozzánk, hogy utána úgy mennek ki az irodából, hogy azt mondják, hogy ez egy jó beszélgetés volt, szerintem az igazából azt mutatja, amik mi vagyunk.
2: A fiatal generációnak a fenntarthatóság, és még ott a szünet előtt erről beszélgessünk itt a nap vendége műsorban, Nagy Erzsébet a vendégem, a Lireco magyarországi country menedzsere. Hány munkavállalótok van Magyarországon?
3: Közel 50.
2: Közel 50. Jön egy fiatal, akkor a fenntarthatóság neki mennyire fontos? Mert az biztos nem hiszem, hogy tudja, én sem tudtam egyébként, mert utána kellett néznem, hogy a világ vállalatai között a legfenntarthatóbbak közé tartoztuk, egészen pontosan az 1%-ba.
3: Így van.
2: Tehát a top 1%-ba van a Lireco fenntarthatósági szempontok szerint. Ez mennyire fontos ma egy leendő munkavállalónak, vagy egy partnernek?
3: A partnereknek is egyre fontosabb, és a leendő munkavállalóknak is egyre fontosabb. Kicsit más motivációból. A partnereknek általában azért, mert a fenntarthatóság azért az üzleti világban is egyre jobban kihangsúlyozódik. A fiatalok szempontjából meg azért, mert a fiatalok egyre tudatosabbak ebben is.
2: Ezt halljuk, meg tudjuk, de amikor egy felvételi beszélgetés zajlik, ez előkerül az ő oldalukról kérdésként? Vagy nektek kell erre még rákérdezni?
3: Van, amikor igen, van, amikor nem. Ez igazából valóban emberfüggő, de nagyon sokszor igen. Tehát a fiatalok nem, például az, amikor arról beszélgetünk, hogy a fenntarthatóság arról is szól, hogy kevesebb pazarlás legyen, hogy tudatosabban, hogy segítsünk. Megvan őszintén, a fiataloknál, amikor jönnek hozzánk felvételizni, az, amikor elmondjuk nekik, hogy mi abban vagyunk erősek, hogy segítsünk a cégeknek megtalálni azt, hogy mit tennek azért, hogy fenntarthatóbbak legyenek. Elmondjuk nekik, ugye nem tudom, mennyire olvastad a fenntarthatósági programunkat, hogy az nem csak arról szól nálunk, hogy a termék, és már régen túl vagyunk azon, hogy újrahasznosított termékek.
2: Van.
3: Igen, ezzel már régen túl vagyunk, hanem amikor arról beszélgetünk, hogy nálunk ugye van a bolygó, a közösség és maga az ember, ugye ez a három fő pillérje a fenntarthatósági programunknak, és amikor megértik azt, hogy ez egy jövőbe mutató, teljesen új politika, akkor a fiatalok, akik a legjobban nyitottak az innovációra és az újdonságra, akkor ez nekik, ez egy hozzáadott érték, ez egy added value.
2: A partnerekkel folytassuk. Ezek szerint, hogyha van egy partneretek 5-10 éve, ugye, vagy akár még több, 100 éves cégnél lehet még több is. Ő adja a megrendelést Q1-ről, Q2-re, vagy hónapról hónapra, nem, nyilván speciális is tud lenni. És ő arra panaszkodik, hogy neki ez a költség nagy. Lehet azért, mert drága a megrendelt áru, meg lehet azért, mert túl pazarlóan fogyaszt. Még akkor ebbe is belementek? Ezzel
3: abszolút
2: tudjuk folytatni? Tehát, hogy lehetnek ilyen, vagy vannak
3: hát
2: ilyen dialógusok?
3: Hát hogyne. Meg tudjuk mutatni, hogy mennyit tud megtakarítani úgy, hogyha jól választ.
2: Na jó, erre nem gondoltam. Munkahelyi termékek és megoldások globális szállítója a Lireco, és akkor néhány perc múlva folytatjuk a beszélgetést a napvendége műsort Nagy Erzsébettel, a Lireco magyarországi country menedzserével itt a Trend FM-en.
1: Hamarosan folytatódik a hét vendége.

0: A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
1: Folytatódik napvendége műsorunk itt a Trend FM-en. Nagy Erzsébettel beszélgetek, a Lireco magyarországi country menedzserével. Egy 100 éves cégről van szó, egy kis francia könyvesboltból indultak 4 generációval ezelőtt, most pedig egy óriás 4 kontinensen jelenlévő vállalatról van szó, munkai termékek és megoldások globális szállítója. És odáig jutottunk, hogy egészen más már a viszony egy partner meg egy szolgáltató között, mint 100 éve volt. 100 éve csak kivitte a biciklis tulajdonosa az irodaszert a felhasználónak, és talán nem kérdezte meg egyébként, hogy milyen problémái vannak az üzletben. Sokat költe erre, sokat költe arra, hogyan akarja csökkenteni a költségeket. És azt mondtad, hogy ez a lényeg, a partnerség, az, hogy a cégek, akik tőletek rendelnek, azért nem csak az árut kapják meg, hanem annál sokkal többet. És azt kérdeztem, hogyha valakinek az az érzés, hogy sok a költség, és ezen csökkentene, akkor ti milyen lehetőségeket tudtok felkérni? Miben tudtok közösen gondolkozni?
2: Itt ugye beszéltünk arról, hogy milyen termékeket is forgalmazunk, ugye, mint irodai, illetve munkahelyi cégellátóként, a higiénától, a higiéniai tisztítószer megoldásokon, az IT termékeken, a munkavédelmen, a fenntartható beszerzésen át, mindenben tudunk segíteni a partnereknek.
1: A masktól a kávékapszuláig.
2: Így van, a masktól a kávékapszuláig. De hogy ez milyen jó? Ahogy te is említetted, több mint 12 ezer termékünk van, ugye ebből kiválasztani azt, hogy a cégnek mi jó, hát az nagyon nem egy egyszerű dolog ugye a beszerzőknek, vagy a partnernek, legyen az HR-es, legyen az beszerző, és nekik ugye azon túl, hogy persze fontos, hogy az ő dolgozóik jól érezzék magukat, azért mindenki pénzből él, tehát a megtakarítási lehetőségek azok nagyon fontosak számukra, plusz úgy, hogy a fenntarthatóságért is tegyenek. Ma megvizsgáljuk, mi auditáljuk a cégeket, tehát auditáljuk az ő fogyasztásukat, és hozunk nekik lehetőséget arra, hogy hogyan tudnak fenntartható módon költséget csökkenteni. Például volt olyan cégünk, akinek megvizsgáltuk a tisztítószereinek a fogyasztását, és egy tesztet csináltunk nála, amivel ki tudtuk mutatni, hogy akár úgy, hogy fenntarthatóbban választ, akár 30%-kal tudja csökkenteni a fogyasztásait.
1: Tehát egyrészt csökkenti a fogyasztást, tehát kevesebb pénzt költ, másrészt fenntarthatóbb is, tehát zöldebb.
2: Zöldebb, és még megtakarít is.
1: Ez az a fajta tudás, aminek egy ilyen jellegű cégnek, mint a tehetek, nem feltétlenül kell a birtokában lenni. Mert ez már sokkal szofisztikáltabb, meg részletesebb, mint az, hogy most 15 féle tisztítószerem van, tessék, válasz te, de hallgass meg minket, mert nekünk ebben van nem tudom mennyi évtized tapasztalatunk.
2: Nagyon jóra kérdeztél rá, mert erről szól a partnerség, tehát mi proaktívan ott vagyunk és segítünk, de ő választ.
1: Mondjuk a beszerzőt azt hogyan segítitek?
2: Megtudjuk, hogy neki mire van szüksége, miután megtudtuk, hogy mire van szüksége, adott esetben, például, hogyha tisztítószerekről beszélünk, akkor mi hozzuk a szakértőnket. Arra a meetingre, amiben az a fő cél, hogy hogyan tudunk költséget megtakarítani, és fenntarthatóak leszünk, erre az adott kapcsolattartóval, minden partnerünknek van egy kiemelt kapcsolattartója, de ő elhozza a szakértőt is arra a meetingre, amikor ez a cél, és az a cél, hogy ebben hogyan tudunk segíteni.
1: Mert lehet speciális területen dolgozó akár az a,
2: így
1: az
2: van,
1: a cég.
2: Így van, hiszen például a munkavédelem az egy nagyon speciális terület. A tisztítószerek, a higiénia világa az egy nagyon speciális terület, és itt azért nagyon fontos a szaktudás, hogy mit kell tennie egy cégnek ahhoz, hogy igazából egy tiszta környezetet teremtsen, hiszen a tisztaság az sokkal többet jelent, mint maga a rend.
1: Ez nem csak az illat, igen,
2: így van.
1: Mindig tudom, amikor egészségügyről van, szóval tudni is kell azt a tisztaságot, tehát utána a laborban is bizonyítani kell, nem elég az, hogy egyébként ragyog minden, és jó illat van.
2: És itt az iparági különbségek persze, mennyire persze, fontosak, persze. Hiszen teljesen más az igénye egy autóipari beszállítónak, egy építőiparban dolgozó partnernak, vagy mondjuk egy higiéniával, vagy egy élelmiszer, ugye az élelmiszer ügy az meg egy teljesen kiemelt terület ebben a tekintetben.
1: Hadd kérdezek valamit, azért sok hasonló céget a Covid, ha nem is elvitt, de nagyon megrázott. Mert hogyha azt mondom, hogy irodaszer, és aztán csak nem kellett irodaszer, meg nem volt iroda, meg home office, tehát ott nagyon sok minden változott. Minden borult. Nem kellett annyi, nem ott kellett, nem úgy kellett se. Uh-huh. Nagyon fontos volt, hogy a ti több lábon állásotok ebben segített, mert lehet, hogy nem ment az irodaszer, sőt biztos azokban a hónapokban vagy években, de a másik láb az sokkal jobban tudott teljesíteni.
2: Így van, így van.

0: Abban az időszakban a tisztítószerek, a maszkok, a tisztítószerek és a munkavédelem, tehát a mindenféle fertőtlenítő, kézfertőtlenítő maszkok.
1: Hát emlékszünk, hogy hát nem lehet.
0: A maszkokkal én, mint partner, aki tehát én úgy tudtam követni, hogy hol tartunk a maszkba, hogy először kellett a kis maszk, akkor aztán a magasabb maszk, aztán már végig minden.
1: Csörgött a telefon,
0: abszolút, már minden csak maszk legyen.
1: Meg minden csak fertőtlenítő.
0: Igen, meg minden csak fertőtlenítő legyen. Igen. Utána, ugye, ahogy mondod, a home office, aztán utána most egy új érába érkeztünk, mert a cégek most azzal küzdenek, hogy a home office-ból hogyan tudják a dolgozókat visszahozni a munkahelyekre, és ugye itt a beszélgetésünk elejére utalhatok vissza, hogy a munkahelyi élmény, ami a fiataloknak, időseknek, mindenkinek is jó, hogy együtt tudjanak dolgozni, és hatékonyan dolgozzanak, mert a hatékonyság az itt nagy kérdés a home office kapcsán, hogy itt megtalálni az egyensúlyt, hogy otthonról dolgozni, vagy csapatban dolgozni.
1: Hát csalogatják is vissza a munkát.
0: Így van, így van.
1: Na,
0: erre is tudunk ötleteket mondani, hogy ezt hogyan lehet.
1: Na, akkor tessék, mert a Covidról kérdeztem, de igazad van, azon már túl vagyunk.
0: A Covidon már igen, már túl vagyunk. Hát ugye a kávéélmény. Hát a kávéélmény, a szünetek, azok az ilyen színes, szagos, mondjuk posztitok, jegyzettömbök, amikkel együtt tudnak dolgozni, azok az innovatív, elektronikus jegyzettömbök, amiket ki lehet rakni például egy ilyen meetingre, hogy élmény legyen az együtt dolgozás.
1: Azért ez írtó érdekes, hogy mennyire innovatívnak kell lenni egy cégnek ahhoz, hogy túléljen, hogy megéljen, hogy jól prosperáljon, ahhoz, hogy mi mindent kell kitalálni. Mert ez azt gondolom, egy nagy cégnél ez belső dolog. Uh-huh. Most milyen posztitok vannak, meg milyen, hogy csinálom én az élményt az én dolgozóimnak.
0: Ez abszolút így van.
1: De ezt meghaladtuk már.
0: Abszolút, sőt, a cégünk egy újabb kezdeményezés az, hogy Brüsszelben van egy rendszeres európai találkozónk, aminek az a címe, hogy Future of Work, hogy amiben európai szintű beszállítókkal beszélgetünk arról, tehát a mi európai szintű partnereinkkel, hogy merre tart a munka világa. Mit kell tennie? Mi az AI? Bocsánat, igen, a mesterséges intelligencia. Igen. Hova visz? Tehát itt fantasztikus világban vagyunk, azt gondolom.
1: Igen, mert amikor azt hittem, hogy a kis 100 éves filmetek ott véget ér, hogy most 2026 van, torta meg pezsgő, meg örülünk, hogy ekkorává nőtt ez a vállalkozás, vagy vállalat a kis francia könyvesboltból. Nem, mert ott van még egy szlájd, ahogy tetszik, a 2046. És akkor nagyon kíváncsi vagyok, hogy akár ti piacotokon, ha már a munkavilágáról beszélt, és az, hogy fog változni az AI-nak meg a digitalizációnak köszönhetően, hogy itt mit láttok, milyen átrendeződést vártok, és azt nektek hogyan kell leképezni?
0: A mesterséges intelligencia jönni fog,
1: ez egy tény,
0: de azt gondolom, hogy következő lépés az az lesz, hogy a mesterséges intelligenciát és a humánumot hogyan tudjuk összekötni. Tehát én látom a beszerzőkön, például, ahogy említettem, olyan nagyon régóta dolgozom ebben az üzletágban, tehát a beszerzői világ teljesen átalakult. Ugye a beszerzők azok a mi partnereink, tehát ma már ők is használják a mesterséges intelligenciát egy beszállító értékeléshez, egy beszállító kiválasztáshoz. De ugyanakkor fontos, hogy ott legyen a partner, aki ha kell, akkor kijön, ha kell, akkor segít. Igazából össze kell kötni ezt a modernséget, az innovációt, a mesterséges intelligenciát, avval az emberi központtal, ami a beszerzőnek
1: kell. Aki felveszi a telefont, aki támogat,
0: aki elérhető, aki hozza a megoldást, aki segítőkész, aki proaktívan ott áll, akivel közösen értéket teremtünk. Tehát azt mondanom, hogy számukra az nagyon fontos, hogy mi, mint partner és a beszerző, ránk így együtt azt lehet mondani, hogy az egy meg egy, az több, mint kettő. Mert ha együtt dolgozunk, akkor együtt teremtünk értékeket.
1: Attól nem félsz, vagy féltek a lirek volna, akár hogyha a családi cég kép rajzódik el, hogy a mesterséges intelligencia elviszi ezt? Mondok egy példát, én elég sok szállodai iparral foglalkozó beszélgetést készítek. Amerikában volt egy túllendülés, hogy nem kell már ember, nem kell recepció, nem kell találkozás. Bemegyek, hát ezt a Covid is hozta félig meddig, de nem rendeződött vissza. Aztán most már visszarendül, mégiscsak kell egy főportás, vagy mégiscsak kell valaki, hogyha valami kellene, akkor
0: hát, meg.
1: Szóval ezt nem érzitek, hogy most ez a spray vagy lefújja ez a mesterséges intelligencia? Majd akkor mindent, mert az én ügynököm elintéz a te ügynököd, de nem kell nekünk itt partner vagy segítség.
0: Itt szerintem ez mindig olyan, mint minden újdonsággal, hogy először bejön az újdonság, így van, akkor mindenki megijed, és aztán szépen visszarendeződünk, és aztán mindenki megérti, hogy igazából ez a fejlődés útja, és ez előre visz.
1: Mi most a legnagyobb kérdés a Lirekónál, ami a legjobban foglalkoztat benneteket? bármiféle megfelelés, bürokrácia, adminisztráció, Európai Unió kontra ugye Kína, Amerika.
0: Hát azért most egy nagyon mozgalmas világot élünk, nagyon összetett, amit kérdezel, mert egyrészt egy nagy változás, tehát azért az árak, a bizonytalanság azért az benne van a munka világában. Ugyanakkor meg benne van egy ilyen euforizmus is, hiszen minden újdonsággal jön valami pozitívum is. Tehát, hogy ezt a kettősséget kell megtalálnunk, és nagyon sok a szabályozás. Tehát például ugye ez a nagy mozgalmasság, ez nagyon sokféle olyan szabályozásokat hoz, mind helyi, mind európai szinten, mind világszinten, amihez azért nehéz adaptálódnunk, és nekünk is. Képbe lenni, napra készé lenni, és a partnereinknek is.
1: Mi most a kulcsa a sikernek? Én három dolgot mindenképpen a beszélgetés vége felé azért összeraknék magamban a 100 év vonatkozásában is. A rugalmasság, az innováció, a minőség, az nálam mindenképpen dobogós a beszélgetésünk alapján. Sorrendben lehet ezt tenni, vagy ezek együtt járnak?
0: Talán ezek együtt járnak, de igazából én talán a humánumot emelném ki mindig, mert bár beszélhetünk munkahelyről, beszélhetünk innovációról, mesterséges intelligenciáról, ha élmény van a középpontban, akkor az emberek szeretnek benne dolgozni. Ha szeretnek benne dolgozni, akkor hatékonyak lesznek. Ha hatékonyak lesznek, akkor mindenkinek jó.
1: Igen, de akkor át kell lépni azt a határt, hogy én egy beszállító vagyok.
0: Ez már régen átléptük. És azt gondolom, ezt mi is átléptük, és a
1: cég... A piac is átlépte már? Mert spórolni akar, mert ő csak azt akar, hogy legyen ott az irodaszer, legyen ott a higiénia termék, legyen ott a kapszula.
0: De hogyha megkérdezze céges beszerzőket, hogy mi neki a legfontosabb, akkor az ár az mindig ott van. De egyre több céggel találkozunk, hogy nem az ár az első, nem az ár az első a döntéseiben, nem az ár az
1: vagy
0: első.
1: Vagy az ár az egy kötelező, ami nagyjából ez mindenhol egyforma lehet
0: van.
1: Akár, ugye?
0: Ez így van, és már sokkal, most már ehhez hozzáadott értéket kell adni ahhoz, hogy különlegesek legyünk.
1: Majdnem elfejtettem, ez is megütötte a szememet. Hogy kerültök ti Ruandába?
0: Hát ez a társadalmi szerepvállalásunk része, mert ahogy említettem neked, mi egy családi vállalkozás vagyunk, aki 100 éve azt hozza, hogy mit tud hozzátenni a társadalomhoz, befelé, az emberekhez, a dolgozókhoz, és kifelé. És van egy olyan programunk, hogy hátrányos helyzetű régiókba visztük el a jólétet, vagy próbálunk segíteni. Mindig van egy olyan programunk, hogy hátrányos helyzetű régiókban gyerekeket segítünk, és iskolákat fejlesztünk, és nem csak fejlesztjük azokat az iskolákat, hanem egy 3-5 éves időszakra ott maradunk mellettük.
1: Ez egy program.
0: És így van, ez egy program, és képezzük a tanárokat, irodaszerrel nyilván ellátjuk őket, és segítünk ahhoz, hogy ott is esélyt kapjanak ezek a gyerekek.
1: Ha jól láttam, hogy millió dolláros vagy eurós tétel 3 év alatt, és 14 vagy 17 ezer ruandai kisgyerek jutott valamilyen módon
0: így
1: lehetőséghez.
0: Így van, és ez minden 3-5 évben tovább megyünk, és akkor egy más új és új programot, és újabb és újabb régiókat és iskolákat támogatunk, hogy minél többen belekerüljenek ebbe a esélyegyenlőségi programunkba.
1: Van még egy idézet, amit a Lireko elnökétől olvastam, és ezt ide is raktam magamnak, mert érdekes gondolat. Mindig az emberekre és arra a képességre építettünk, hogy lépést tartsunk ügyfeleinkkel, mondja a Lireko elnöke, aki egy hölgy ráadásul, ugye?
0: Igen.
1: Én meg a beszélgetés alapján azt mondom, hogy ez egy picit, sőt nem picit, ez ennél több, mint ami a ti filozófiátok a Lirekonál. Egy lépéssel előtte kell lenni az ügyfeleknek, vagy akár több lépéssel.
0: Ez így van, előtte kell lenni, hiszen ha partnerek vagyunk, akkor abban tudunk nekik segíteni a partnereinknek, hogy stratégiai előnyük legyen. Stratégiai előnyükhöz pedig mi hozzá tudjuk tenni azt, hogy a Lirekóval egy olyan proaktív beszállító partnert találnak, akivel tudják azt, hogy megbízhat bennük, újdonságot hoz, munkahelyi élményt hoz, hatékonyságot hoz, amivel ők a saját piacokon tudnak stratégiai előnyt kovácsolni.
1: Nagyon szépen köszönöm a napvendégét, a Trend FM-en ma Nagy Erzsébet volt, a Lireko magyarországi country menedzsere. Köszönöm szépen, és gratulálok a 100 évhez.
0: Nagyon szépen köszönöm én is.
2: Ez volt a hét vendége. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Megszűnt a tűzgyújtási tilalom 4 megyében, már csak néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni oltás. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom 4 megyében. Győr-Moson, Sopron, Somogy, Vas és Zala megyékben vonták vissza a korlátozást, mert a napokban esett csapadék miatt megszűnt a fokozott erdőtűzveszély. A többi megyében továbbra is fennáll a tilalom. Már csak néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni iskolai védőoltás. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ arra kéri a 7-es gyerekek szüleit, hogyha még nem tették meg, keddig juttassák vissza a kitöltött és aláírt beleegyező nyilatkozatot gyermekük iskolájába. A humán papilloma vírus elleni védőoltás a daganatok megelőzésének egyik fontos eszköze, beadása ebben az életkorban biztosítja a leghatékonyabb védelmet. Az iváncsai kutak egyikében sem mutatható ki a magzatkárosító vegyi anyag jelenléte, derül ki az önkormányzat vizsgálatából. A település 55 helyszínén furt és ásott kutakból vettek mintákat. A Fejér megyei község múlt hétpénteken közölte, hogy a településen működő akkumulátorgyár NMP szennyezést fedezett fel az üzem belső területén található monitoringkútban. Az iváncsai önkormányzat már akkor közölte, hogy a vezetékes ivóvíz Ercsi felől érkezik, azzal nem lehet probléma. A déli körvasút második üteméhez kapcsolódó munkák kezdődnek a Hamzsabégi Parkban hétfőn, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A szeptemberi munkálatok részeként gyalogos aluljárók új közvilágítást kapnak, emellett a vasúti pálya és a műtárgyak megfelelő vízelvezetéséhez új csapadékvízelvezető hálózat épül ki. A várhatóan október közepéig tartó munkák miatt a parkban és a környező utakon időszakos korlátozások lesznek. Szaúd-Arábia lezárta egyik legfontosabb olajvezetékét, amit Irak felől dróntámadás ért. Irak elismerte, hogy az Iránnal határos egyik tartományukból érte támadás a vezetéket. A mintegy 1200 km hosszú olajvezeték Szaúd-Arábiának azért fontos, mert ezzel a hormúzi szorost megkerülve lehet olajat exportálni. Ez a csővezeték mozgathatja a globális olajforgalom 4-5%-át, most viszont a támadás után le kellett állítani. Hollandiában kihallgatták azt a férfit, aki a gyanú szerint csaknem 4 tonna kokaint próbált meg Gánából Hollandia érintésével Belgiumba csempészni. A szállítmányt, melynek értéke mintegy 225 millió euró, hétfőn foglalták le a francia vámosok Dunkirk kikötőjében. Csaknem harmadával csökkent az illegális határátlépések száma az év első 8 hónapjában, közölte az EU Határ és Partvédelmi Ügynöksége. Az EU külső határain január eleje és augusztus vége között mintegy 75 ezer illegális határátlépést jegyeztek fel az érintett országok illetékes hatóságai. A jelentés szerint a migrációs adatok csökkenése több tényezőt tükröz. Ilyenek a partnerországokkal folytatott együttműködések és a migráció kiindulási országai által hozott megelőző intézkedések.
0: Időjárás jelentés.
1: A változóan felhős égbolt mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, ezeken a tájakon kisebb eső, zápor előfordulhat. A szelet helyenként élénklökések kísérhetik. A maximum 20 és 25 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Somodi Evelin, ez a hétvégi menetrend. Válogatás műsorunkban a digitális turizmus fejlesztései mellett egészségünk védelméről is szó lesz, de cégvezetői szemléletmódokat is megismerünk, ezzel indítunk.
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
1: Itt a hétvégi menetrendben újonc, de műsor folyamunkban már találkozhattak a dzsungelharccal, ahol a cégeket működtető emberi energia kerül középpontba. Rétai Igor műsorvezető legutóbbi adásában Rab Árpádot kérdezte, de most nem mint jövőkutatót, hanem mint cégvezetőt.
2: Mai vendégem Rab Árpád, akit a nyilvánosság leginkább úgy ismer, hogy jövőkutató, de emellett cégtulajdonos is. Szervusz!
3: Szép napot, sziasztok, köszönöm, hogy itt lehetek.
2: Azzal kezdtem, hogy jövőkutató vagy. A jövőkutatásról szerintem még fogunk beszélgetni, de nemrégiben voltam egy konferencián, ahol azt a megjegyzést tetted előadóként, hogy a jövő megismerhető, csak az emberek nem szívesen ismerik meg, és inkább azt mondják, hogy nem megismerhető, nem szó szerinti idézet, ez egy lényegre vonatkozó idézet. Miért van ez?
3: Igazából tényleg nagyon sokat látunk előre, 5-10-15 évre előre trendeket. Van, amiről nem akarunk tudomást venni, mert nem érezzük a ma problémájának, nem érezzük a mi szintünknek, és azt mondjuk, hogy ez nincs is, vagy nem tudok róla, vagy nem is biztos, hogy lesz. Ami butaság. Tehát nagyon leegyszerűsítve azért az, hogy mondjuk kiírtjuk a vadon élő állatok javarészét, az, hogy utána bármilyen járvány az embereken tud terjedni, az, hogy légúton terjednek leggyorsabban, ezeket az ember tudja. Ha elkészítek egy-két jövő stratégiát, hogy mit csináljak ilyen helyzetben, akkor felkészülten tudom fogadni. Például 2015-ben egy világméretű társadalmi kísérlet volt arról, hogy mit csináljunk egy Dél-Kínából származó légúton terjedő világjárvány esetén. Ennek az eredményeit
2: csak nem a COVID.
3: De ami ugye eljött 3 évvel később. Tehát az, hogy jövő héten mik lesznek a lottószámok, vagy 4 év múlva pontosan 11% lesz-e a piros színű elektromos autók száma, lehet becsléseket tenni, de nem ez a lényeg ebben. A másikon nem veszünk figyelembe valamit, amit nem tudunk, ez is gyakran előfordul. Nagyon sokan a saját iparágukban gondolkodnak. Mondjuk egy közlekedési cége van, és most itt együtt dolgoztunk egy céggel, és mondtam, hogy de nézni kell az egészségügyi adatokat. De hát miért? Hát mondom, mert akkor számít, azt meg kell nézni, hogy másoknak milyen autójuk lesz. Tehát nem csak az a jövőkutatás mondjuk egy kamionos cégnél, hogy önvezető kamionja lesz, hanem az, hogy milyen emberek mit akarnak állítani, mennyi idő alatt, mire kell neki felkészülni, és sok minden más. Nagyon sok minden látható előre, forgatókönyvek, trendek, és az üzletben pont az az érdekes, hogy azért szoktam, amit előbb kiemeltél mondani, mert nagyon sok üzleti vezető kicsit elengedő és passzívan sodródik, mindig reagál. Tehát jó, beütött ez a baj, milyen profi vagyok, ezt is megoldottam. Mert beütött ez, most ezt is megoldottam. Sokkal jobb látni előre, ami jön, és akkor üzleti nyerességet kovácsolni belőle, vagy egyáltalán felkészülten lenni, és egy fél évet, egy évet nyerni a versenytársakhoz képest, az borzasztó nagy előny, és igazából nagyon sok cégnek adok tanácsot, és az én cégeim is ezzel foglalkoznak, azokkal egyrészt van egy ilyen kockázat elhárítás, de leginkább a legizgalmasabb, hogy kitalálni mondjuk 5 év múlva, mit akar az ember, milyen életkörülmények között van. Mondok egy példát, 10 éven belül a magyar lakosság 25% a 65 év feletti. Látjuk azt, hogy megnő a szélsőséges időjárási körülmények száma, többi, stb. Mit jelent ez? Elképzelem, hogy mondjuk 5 év múlva milyen problémái lesznek az idős embernek. Hát kell valami, hogy otthon, egy intelligens otthon segítségével jobb életminőséget nyújtsak. Hát akkor csinálják egy ilyen szolgáltatást. Vagy az önvezető autó nem azoknak van, akik amúgy tudnak vezetni, hanem mondjuk van egy csomó idősebb emberem, aki bizonytalanul vezet, de egy önvezető autó carsharing szolgáltatást adok, és ha a városszéli nagyáruhátba ki tud menni, odahívja az autót, kiviszi, visszajön, akkor érte nagyon máshogy fejlesztek, nem egy ilyen szuperforgalomban 140-nel menőt, hanem egy 30-el eldöcög, 5 km és vissza, és akkor egy ilyet, és amikor beülted a helyzet, akkor hirtelen ott állok a toppon. Tehát hogy az üzleti előnyképzés az számomra a legizgalmasabb.
2: Hát igen, de ez kell fantázia, meg kreativitás, és kapcsolódnék ahhoz, amit mondtál, hogy van, aki nem foglalkozik a jövővel. És most nem a klímaváltozásra gondolok, gondolok, hanem üzleti folyamatokra. Ne? Becsukja a szemét. Vajon azért teszi-e, mert ahhoz van hozzászokva, hogy itt Közép-Kelet-Európában olyannyira változékony a helyzet, hogy ez előre jósolhatatlan, ugye az üzleti környezet stabilitását, azt mindig számon kérték, különösen korábbi években rajtunk, nem tudom, hogy mostanában mennyiben változott el, de ugye az üzlet, a jó üzlet alapja, az a stabil környezet szabályozás, árak, nem folytatom. És ehhez viszont szerintem egy magyar vállalkozó roppant kevéssé van hozzászokva, és talán ezért gondolkodik így, hogy megoldok bármit is, mert hiszen itt vagyok.
3: Szerintem nem, vagy hogyha ezért az nem jó. Tehát most ez a gyorsan változó helyzet is egy kicsit azért olyan dolog, hogy azért egy jó cégvezető, és hogy most az üzlet mögött álló emberről beszélünk. Ugye nagyon sokféle vállalkozó lehet. Most tegyük félre a kényszervállalkozókat, aki gyakorlatilag egy adózási forma mentén mozog. Most őket ne hívjuk ilyen értelemben. Tehát neki nem a feladata, az egy bizonyos, mondjuk úgy, hogy munkaerőpiaci optimalizáció, hogy ezt hogy csinálom, azt is ki kell tanulni, nyilván legálisan, de attól még nem vállalkozó. De az az ember, aki valamilyen víziója van, azt mondja, hogy én meg akarok oldani egy dolgot. Van egy álma, nekem ez lesz az üzlet, én ehhez értek, vagy belesodródott, vagy az édesapja csinálta, vagy elképzelt valamit. Az az álom, vagy üzleti vízió, az nem fog változni. Tehát a körülmények lehet, hogy de hogyha az jó, akkor megyek előre. Ez hiányzik sokszor, hogy a mi piacunk kicsi, és nehéz nagy álmokat dédelgetni, sokkal könnyebb azt érni, vagy könnyű azt érezni, hogy letarolnak a nagyok. Miért csinálják egy webáruházat, amikor a nagy áruházak levittek? Miért csinálják valamit, amikor a nagyok nem? Ez nem helyes, és nem jó, és főleg, hogy a jövő a globalizáció felé mutatták globális folyamatok helyben. Lehet, hogy valakinek több adata van az egész világról, de erről az utcáról nincs, vagy nem kell, hogy mondjam, az egész ellátási láncot meg, hanem az egy csavar tudjam jól, de akkor abban profi legyen.
2: Jól értettem, tehát te azt mondod, hogy mindenki a globalizációval jön meg, a globalizáció fenyegetéseiről, meg lehetőségeiről, te pedig azt mondod, hogy megfordul a világ, és a lokalizációnak egyre nagyobb súlya lesz?
3: Nem, megfordul, hatékonyabbá kell váljon. Most a hatodik hullám felé közeledünk, az emberi gazdaság történetnek vannak hullámai. Mindig vannak kihívások előttünk, ezekre összegyűjtjük az energiát, eszközöket, szemléletformálást, megoldjuk azokat, mi alatt megoldjuk, újabb problémákat termelünk, és utána azokat oldjuk meg. Eddig volt egy nagy kihívásunk, kb. Az 1880-as évben kezdődött, minél jobban akarjunk élni, és akkor két nagy megatrendet oda raktunk, az egyik a sok életminőség javítógép gyártása, a másik emeli a fogyasztói társadalom, mert akkor ír meg ezeket a gépeket gyártani, a fogyasztói társadalom van. Nem volt addig evidens, ez jelen volt. És robusztus nagy rendszerek, mennyiség alapú rendszerek készülnek. És ez egy nagyon sikeres stratégia volt, megdupláztuk, megtripláztuk az élettartamunkat, 8 milliárdan lettünk, aki most nem a törőórát akarom, hanem azt, hogy most jön az a rész, hogy ez megvan, de mostantól optimalizálnunk kell. Tehát sok ember esetében a meglévő erőforrások a megfelelő időben, a megfelelő helyre, a megfelelő minőségben juttatása. Hát a globalizáció része olyan értem, hogy nem esik szét a föld, hanem az, hogy eddig, amikor bőség van, meg nem gondolkodok az erőforráson, elhozom Kínából a műanyagkacsát, meg teljesen mindegy hány csavart rendelek, majd kidobom, de most már nem tehetem meg, mert szűkülnek az erőforrások, hatékonyak. Most már kigondolom, vajon hány csavar kell, ahhoz adat kell, hogy vajon hány csavart fog felhasználni. De ha tudom Magyarországra hozni, akkor nem vagyok kiszolgáltatva mondjuk annak, hogy a hajókeretbe fordul a szuezi csatorna. Okosabban kezdünk viselkedni, és ez nagyon kedvez a helyi okos megoldásoknak és az együttműködéseknek.
2: Azért is kérdezem ezt is, egy kicsit akkor maradjunk ennél a témánál, mert most nagyon divatos a szingularitás, a turbulencia időszaka. Ez is elborzathatja, vagy bizonytalanná teheti a cégvezetőket, mert persze beülnek konferenciára, és akkor elmondják nekik, hogy egyre több okos gépet, meg a digitalizáció hasonló szavak, de lehet, hogy már ezt se értik, vagy idegen tőlük. De azt biztosan érzik, hogy a globális turbulencia időszaka van, és ebben talán nem is hisznek, hogy lehet egy ilyen helyzetben a jövőt előre látni. Egyetértesz egyébként ezzel a globális turbulenciával? Tehát, hogy most azt a korszakot éljük? Nekem vannak kérdéseim ebben.
3: Hát nézd, az, hogy van egy zárt rendszer, egy doboz, hívjuk a Föld nevű bolygónak. Van benne X pont. Most sokkal több pont van. Ezek a pontok között gyakoribb az ütközés. mert több pont van egy zárt rendszerben, felgyorsul a világ, bonyolultabb lett a világ, ez tény, sokkal gyorsabb és bonyolultabb a világ. Nem a technológiák miatt leggyorsabb, hanem azért, mert gazdagok lettünk, és sokkal lettünk, és hosszan élünk. A technológiákat fejlesztjük azért, hogy kezelni tudjuk ezt a helyzetet. Ma már hat rám egy olyan dolog, ami a látóhatáromon túl van, akkor ott az internet tudok oda kommunikálni. Nagyon sok adatból komplex helyzetekben kell mintázatot találnom, lefejlesztjük a mesterséges intelligenciát. Együttműködő társadalomra szükség, az emberi történetben először nagyobb vagyon lesz a nőknél, mint a férfiaknál. Elsajátítottuk azt a képességet, hogy idegenek tudnak együttműködni, mert annyira bízunk az okostelefonunkban, mert megvalósította az ősi vágyainkat, hogy minden, amit tanultunk eddig, fölrugom, mert édesanyámtól azt hallgattam, hogy ne üljek idegenek mellé az autóba, most hazafelé megnyomok egy applikációt, amit nem tudom kifejlesztett, oda én egy idegen, beszállok az autójába, hazavisz, vagy egy idegen lakásába lakok. Barátok eddig is működtek. Igen, komplexebb, gyorsabban változó, de ez nem turbulencia, hanem ez egy helyzet, ami egyébként borzasztóan izgalmas is, tehát hogy azért gondoljunk bele, hogy mennyire érdekes korban élünk. Ez ne rémissze meg minket, a félünk, lebénulunk, és akkor nem vagyunk képesek az innovációra.
2: Pedig minden a félelemről szól, szerintem mindenki egyre jobban fél. Hát a klímaváltozásról soha nem beszélek.
3: Nézd, a technológia a választás szabadságát adja meg. Tehát én megöleltem édesanyámat, felhívhatom telefonon, hologramos készülőken beszéltek vele, videócsaten beszélgetek, de én döntök. Valóban a technológia azt üzeni, hogy szinte olyan, de nem olyan, de azt üzeni, hogy szinte olyan. Ez a tudatosság kérdéskör, ez fontos. De senkinek nem tartanak a fejéhez pisztolyt, hogy egész nap a Facebookot nézze, hogyha ő attól retteg. Akkor tanuld meg használni, használ csak egy órát. De olyan dolgot számon kérni a technológián, amit nem ő okoz, csak fölnagyít. Tehát most az elidegenedésre igen, mert egy munkaholista társadalomban élünk, stb. Miért félünk? Azért, mert azt érezzük, hogy például a mesterséges intelligencia megtámadja a képességeinket. De rossz kérdés az, hogy most a gépek elveszik a munkánkat, az butaság, ez egy jó cégvezetőnek egyébként új képességekkel legyenek, az egyik jó képesség a jó kérdezés. Ez buta kérdés, elveszi a munkát. Nem, a gép nem veszi el a munkádat, ez csak egy gép, ő csak gép. Azok az emberek, akik használják, elveszik a munkádat. Á, ez mit jelent? Az, hogy fejlődnöm kell? Vagy azokat az embereket fölvennem? Utána jön az, hogy valóban baj, ha a munkám egy részét elveszi a gép? Hát nem, túl sokat dolgozok. Akkor nem a munkádat félted, hanem a pénzed, és akkor már is egy üzleti stratégia. Akkor mit jelent ez? Kevesebbet fog dolgozni, de mégis többet kell termelnem. Tehát okosabbnak kell lennem. Érted, tehát, hogy ha ilyen nagy félelmekkel, tehát nem azt mondod, aggódni kell, meg arra vagyunk kondicionálva, a dzsungelen körülnézünk, a tigris lássuk meg, ne a lep. De az, hogy ez így rossz, hát a klímaváltozásban is millió pro, kontra, marketing, greenwashingtól kezdve minden van, de azért én nagyon élveztem azt a fordulatot 10 éve, vártam és beszéltem róla, amikor végre egy csomó cég rájött, meg tud gazdagodni az, hogy megmenti a földet. Amíg a cégek akarata ellenére akartuk keresztül venni, újabb adó, újabb izét tegyél, nem akarod, de ráterhelem, és most rájöttek, hogy ez tud lenni. Tehát a változásnak, hogy ráülsz a hullámtaréra és szörpözöl előre, vagy megtalálod a magad kis pontját, hogy a nagyok szörpöznek előre, de én egy nélkülözhetetlen csavar vagyok, hogy egyáltalán csak megértem a dolgokat. Szerintem az emberek azért félnek, nagyon sokszor nem értik. És valóban bonyolult a világ, és sűrű, és nagyon könnyű kitalálni azt, hogy két gyíkember irányítja meg, olyan egyszerű, de bárcsak így lenne egyébként, de nem így van. Ez egy nagyon érdekes, sokszínű világ.
2: Én egyébként arra is gondoltam, így, ahogy beszélgettünk, mert korábban is egy formálódott bennem a gondolat, hogy mondjuk így ez a globális világ olyan mennyiségű ismeretet egyfajta közhely, de hoz, hogy nem tudjuk átlátni, de hogy amiről beszélsz, tehát egyrészt, hogy nem tudjuk átlátni, meghaladja a felfogó képességünket, mindez, amivel találkozunk itt. Nem a szorongásról, meg az információ túlterhelésről beszélek, de valahol azaz, ilyesmi lehet, hiszen ahogy mondjuk gondolkodunk a világegyetemről, hát nagyon kevesen tudják ezt megérteni. Felteszem a kérdést, egyáltalán az emberi elme képes-e mondjuk a végtelent megérteni, amellett, hogy konstatálja.
3: Ez egy nagyon izgalmas kérdés. Azért mindig olyan jó helyre tudja tenni az ember az egyéni életben is, ha így egy tágabb kontextusban helyezett, hogy most őszintén itt van egy kis bolygó valahol a galaxis szélén. Tehát, hogy így vagy. Akár az emberi élet során is, azért nem kell mindig ebbe a félelembe lenni, de azért azt mondani, hogy de mondjuk, hogyha életem utolsó évében visszatekintek, hogy mindent valóban olyan fontos volt megcsinálnom. Tehát, hogy azért nem baj néha, hogy helyre rakni. Szerintem egy szuperszimpatikus kis bolygó vagyunk, egy szuperszimpatikus fajjal. Az ember egy nagyon jó faj. Megvan bennünk a jó, a rossz, és sokkal több a jó, mint a rossz, csak a rosszat jobban látjuk. Szerintem a végtelen nem tudjuk felfogni, de az is biztos, hogy az agyunknak egy nagyon kis részét használtuk eddig, mert nem volt rá szükség. De a biológiai változás...
2: Mi is transformáción keresztül megyünk át?
3: Biztos, hogy a jövőben több részét fogjuk használni. Egy csomó képességünket még nem is használjuk a mentális képességek közül, amiket még nem tudom, mi lett belőlük, de látszik, hogy többre vagyunk képesek. Mondhatom azt is, hogy ugye ez egy örökös közhely volt, hogy ott van a hatalmas emberi agy, és csak egy részét használja, és ott pityek pölül, teljesen gazdaságtalan, mert zabálja az energiát, meg sérülékeny, meg minden. Mit tudom én, hogy később mennyire fogjuk majd tudni használni az agyunknak nagyobb kapacitását, tehát nem is arról van szó, de természetes reakció, ránk ömlött a világ. És jött egy ilyen visszacsapás, amikor az történt, hogy jó, minden nem tudok felfogni, nem tudom, kinek van igaza, senkinek nincs igaza, csak nekem van igazam, úgyhogy azt csinálom, hogy megkeresem azt az igazságot, ami közel áll az én igazságomhoz, és megerősítem magam benne. Ezt láthattuk az elmúlt 10 évben. De azért azt is láthattuk, hogy a tudás nagyot veszített az elmúlt 10-15 évben az értékéből, és most kezd visszapattanni. Kezd oda kerülni, hogy igen, de mégiscsak a tudás oldja meg. Igen, az online elérhető tudások nagyon szexik, de az emberek rájöttek, hogy mindenkinek megvan. Most nagy dicsőség, hogy én nem is segítségével megírtam a szeminárium dolgozatot. Mondom a diákjaimnak mindig, hogy oké, hanem ez engem nem érdekel. Ez a tudás, ami mindenkinek meg lesz, miért vegyelek föl téged 5 év múlva? Tehát azért a képességért, ami megvan, azért vagy téged veszlek, vagy más, de ez mindenkiben meg lesz. Mi az, amivel te többet fogsz tudni? Hát nem tudom. Hát onnan kezdve gondolkodj el?
2: Hát tudás kezd, akkor üzletileg kifizetődni.
3: De a társadalomban is, hogyha megnézed, azért többek között nyilván sok tényezős, de azért akár ennek a podcast forradalomnak, minőségi tartalomgyártásnak, mint ez a műsor is, azért az is ad egy dolgot, hogy igen, a világ sokszínű, és ha valaki ezt képes volt lenyelni, hogy nem tud mindent, akkor és már nem tud bízni a csatornákban, akkor kiválaszt hiteles személyeket. Ha megnézed, mondjuk úgy, hogy tudásinfluencerek, tehát hogy az, hogy jó, akkor ő róla elhiszem, hogy ért a rákutatáshoz, és ha rákutatásra akarok valamit, akkor nem veszek el az internet bugyraiba, viszont nincs időm elolvasni a 10 szakmai könyvet, és lehet, hogy nem is érteném, viszont akkor ezt az embert elkezdem követni, vagy podcastet nézd vele, ember-embertől tanult. Kezdünk visszatérni, és ha megnézed, ezek már ilyen szétégetett szavak, hogy coaching, meg ilyesmi, de egy jó coach, vagy egy jó jövőkutató a cégnél, igenis tud olyan gondolatokat adni. Tehát, hogy kiben bízol meg, aki leszűri neked azt a tudást. Ez nagyon nagy érték. Most a szakértők azok azért a legmagasabbra kvalifikált óradíjban nézve a jók. Maga az a jövőkutatás igazából minden cégvezetőnek az alapvető képessége. Tehát, hogy előre nézel, valamiben hiszel, és előre mész, azt mondod, hogy én abban hiszek, hogy műanyag papucsra szüksége lesz a világnak mindig, én egy műanyag papucsgyárat húzok föl, abban hiszek, hogy a rózsaszín műanyag papucs mindig tetszeni fog a lányoknak, ezért ennyit gyártok. Csak az ipari korban azt csináltuk, hogy legyártottunk 10 millió műanyag papucsot, mert majd elfogy, meg nem kell enni, nem romlik meg, most meg már nem gyártok le, csak annyit, amennyi kell. Persze, hogy nem misztikum, és csak egy dolog, én nekem igazából az egész egy szellemi kaland, de tehát bennem egy folyamatos oszcilláció van, tehát én egy akadémiai szakember vagyok, én egy kutatóintézetben dolgoztam világéletemben, egyetemeken tanítok, egyetemi kutatóintézetben dolgozok, csak nagyon szeretek az üzletnek is dolgozni, mert nagyon sokat tanulok belőle. Tehát én...
2: Mit szerez benne?
3: Az, hogy jó, eleve akikkel dolgozom, nagyon jó emberekkel találkozok. Sokat tanulok, oda megyek mondjuk a borászatába. Hát a borászatról bizonyos fogyasztói szokásaim vannak, de amúgy nem nagyon. Miért kell nekik digitális kultúra jövőkutatóin a technológia meg társadalmat? De akkor eljutottunk oda, hogy tényleg milyen lehetne, hogy akarunk-e metaverzumban bort árusítani, lehet-e abból valamit? Tehát kérdezni kell, és lehet, hogy az a válasz rá, hogy figyú, lehet, hogy nem, de engem ez nem érdekel, én maradok ennél, hogy még egy teraszt fölhúzok. De hogy nagyon kitanulom azt a dolgot. Nyilván a borászat ez most csak egy légből kapott dolog volt, én nem, de mondjuk egy gyógyszeripari gyárral együtt dolgozom, nagyon sokat tanulok az adott cégről. Ez az egyik. A másik, hogy nem az a és sosincs. Egy jó cégvezető nyilván ezerszer jobban ismeri a cégét, mint én. Tehát nem a saját területében, hogy oda megyek, és majd én meg azt mondom, hogy te eddig nem is tudtál semmit én, de nem erről van szó. Partneri viszony van. Azt mondom, hogy nézd, vannak ezek a szempontok, amikre nem gondoltál, vagy van az, hogy egy ilyen nagyobb ugrás. Nézzük meg, hogy ebből mi lehet. És hogyha tetszik neki a vízió, jó, van akinek, az kell, hogy mondja meg 3 évig, hogy kb. Mik lesznek. Vagy akár azt, hogy szüksége van erre a technológiára. Itt jön a mesterség és intelligencia, mert mit csinálják ezzel? És akkor elmondom neki, hogy neked ebben a cégben ezt kell ezzel csinálni. Köszi. Van, aki azt mondja, Pidi, adjál egy 10 éves víziót. Hát akkor tessék, akkor ez. Tehát ez egy oda-vissza beszélgetés.
1: Most egy kis szünetre megyünk, majd folytatódik a beszélgetés Rab Árpáddal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: belé szeretnék.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
2: Jó reggelt, vissza is tértünk, folytatjuk a Dzsungelharc legutóbbi adását, amiben Rab Árpád jövőkutatót Rétai Igor kérdezi.
3: Nem megy az egymás rovására a két világ, vagy a kétféle gondolkodás?
4: Egymást erősítik, az egyik nem létezik a másik nélkül, nekem három szereplős a fejemben, tehát van az elméleti kutatás, ami nekem a legnagyobb szellemi örömet okozza, iszonyúan szeretek agyalni a világon merre megy. Akkor nem van az alkalmazott kutatás, mit jelent ez? Mit jelent az embereknek az üzlet? És van az, amikor az üzletet megcsinálni, ami meg egy máshogy, egy sodró, izgalmas dolog, meg pénzt keresni, jó. De az üzlet mindegyik tiszta. Az üzlet, ugye üzlet, profitot akar termelni. Jó, én szeretem az üzletet, tudja, mit akar, megy előre, hogyha kevesebb a profit, ez nem fog menni. De ugyanúgy a tudománynál is, hogyha bizonyos módon nem teszteled le, ha nem kételkedsz, ha nem tudsz kommunikálni, akkor megint csak nem fog menni. Mert az üzleti viselkedés valóban más, ott nem kételkedhetek, mert akkor rossz vezető vagyok, tehát nem kell
3: ezt
4: előre.
3: Kérdezem, igen.
4: Igen. De ezek jó stratégiák, amik egymásban segítenek, csak nagyon őszintének kell lenni magadhoz.
3: Az a kulcs.
4: Igen. Mindig az. Azért, ha megnézzük a sikeres pályamodelleket, én nagyon kevés olyan ilyen jó cégvezetőt látok, akinek ne lenne valami lánguló hobbija. Teljesen mindegy, hogy mi az, de valamilyen belátszik, hogy ő amúgy elmélyül.

0: Van akinek egy technológia, van akinek a horgászat, van akinek valami, de látszik, hogy kell a tűz, nem csak az üzleti, és nagyon sokszor azt látom, hogy a kettőt ő is váltogatja. Tehát, hogy én azt tanultam a sportból, hogy nem szabad feladni, és mentem tovább. Vagy a gyerekeim miatt képes voltam ezt is végcsán. Tehát merítünk energiát máshonnan is. Az én esetemben ez a tudományos elmélet, gyakorlat és üzletnek a háromszöge végtelen lehetőséget tartogat számomra.
1: Okoz örömet a vezetés? Hogy érzed magad vezetői, cégvezetői?
0: Úgy nagyon szeretem.
1: Mondjuk pozícióban, ezt nagyon nem szeretem, ezt a szót. Tehát, hogy nyomaszt, örülsz neki, élsz benne.
0: Hát nyilván most...
1: A felelősség nyilván az a nyomasztó, tehát nem az, hogy éppen cégvezető vagy. Gondolom ez a hogy egy emberek megélhetése rajta múlik.
0: Igen, én nagyon szerettem üzletet csinálni. Nagyon sokat tanultam belőle. Nagyon sokat tanultam belőle magamról, és nagyon sok mindent elrontottam,
1: mit
0: viszont képes voltam tanulni.
1: Magadról?
0: Például az, hogy én az elején elkezdtem, és mindent megcsináltam, amit szoktak hibázni. Például az, hogy jó, én felpörögtem, visszam a tempót, amikor azt éreztem, hogy nem megy valami, akkor én csinálom meg helyettük. Én már a magam szemében heroikus, misztikus figura, tényleg 22 órát dolgoztam, és nem vettem észre, hogy már én vagyok a blokkere a folyamatoknak, hogy önsajnálatban pürdök, hogy nem oké, és hogy elveszítek jó embereket emiatt. Akkor nekem volt...
1: Bocsáss meg, ezzel miért blokkíroztad a folyamatokat, hogy te sokat dolgozol?
0: Hát az, mert ilyenkor te azt érzed, hogy azzal viszed előre, de végül is csak elveszed mást, azt akkor nem tudod kidelegálni, és igazából nem csinálod meg olyan jól. Mert azt mondod, hogy a túlélésre megyek, éppen hogy valahogy. Plusz nem adsz helyet a kreativitásnak, mert csak te vagy. És mondjuk van egy 4 emberem is jók, és saját, hogy megtanítanám őket, őt, hogy csinálja jól, inkább megcsinálom én, ez a lehető legöngyilkosabb stratégia. Tehát jól delegálni tudni kell, kinevelni embereket. Az, hogy ki miben jó, hát elveszek magamtól képességeket, tehát azért én csak egy ember vagyok a végtelen sok korláttal és tudás hiánnyal. Ha nem adom ki, mondjuk írj egy tanulmányt, én megírom jobban. Oké. De lehet, hogy mást írt volna. És akkor jó lett volna, tehát közösen dolgozni. Sokféle cég
1: ez
0: van.
1: Ez nehéz? Mert egyébként azt
0: nekem
1: látom,
0: nagyon nehéz
1: hogy
0: volt.
1: Az együttműködés egyébként úgy egyáltalán nem egy könnyű feladat, feladvány, nem csak a cég életben, de ott aztán tényleg?
0: Nekem nagyon nehéz volt, szerintem azért is, mert ugye van, most magamról beszélve, nem általában a cégvezetőkből, de volt bennem akkor is egy olyan értelemben arrogancia, hogy én vagyok a főnök, én megyek előre, tudom, mi a jó, tudom, hogy jó felé megyünk, ezt most meg kell tenni, ha én hajtom magam, te is hajtsd magad. De nem biztos, hogy mindenki ilyen élethelyzetben volt, nem biztos, hogy azt a szót úgy akarta akkor hallani, meg azt mondtam, hogy oké, de erre nincs időm, hogy most mindenkinek, tehát azért nem a pszichológusod vagyok, ez egy biznisz, megegyeztünk valamiben, van ez a határidő, ha életok külni hétvégén dolgozunk, akkor te is lehet az én. Persze, csak ezt le lehet jobban dílelni, hogy figyelj, erről a hétvégéről most ezt azért tesszük, mert tehát lehet ezt jól csinálni, biztos, hogy nem csináltam mindig jól. A másik, hogy volt 110 fős úgymond cég is, amit vezettem társtulajdonosként, az nekem sok. Tehát meg kell tanulni magamról, hogy én a 10-12 fős cégeket tudom a legjobban. Ezek a biológiai mintázatok egyébként. 10-12, utána 40 fő, utána 110 fő. Ezek még az annó a település méretünkből fakadó, egyébként a szervezet szociológiában megjelenő dolgok. 40-nél már kell a középvezető, 110-nél már a különféle régiók is kellenek, vagy mi ez a domain. Tehát külön piaci ág. És én a legjobban menni 10-12 fős csoportokkal tudok, és például nekem ez volt a megoldás, mikor nagyobb cégem volt, hogy azt mondtam, hogy jó középvezető, X projektünk volt, te vidd ezt, kitanítottalak, megbízom benne, annyira nyilván erre figyelj, felügyellek, meg volt a szívszerelem projektem a saját 10-12 emberemmel, őket üztük, hajtottuk, mert a tép lángoló tekintetek volt, közben aztán átment a másik, meg lehet találni, csak őszintének kellett lennem magammal. Én nem tudok 40 embert jól vezetni. Visszatérték
1: ugyancsak az őszinteségre.
0: Igen. 10-12-t tudok úgy, hogy őket tényleg mentálisan befogadom, amúgy az ember kb. Így az élete során kb. 500 embert képes úgy befogadni, hogy tudja is, miről van szó, de abból 110 az, akit ő tudsz is. Mindegy, mennyi ismerősöd van Facebookon, az, akikről tudod, hogy ő tényleg mi van vele, a többi az már olyan, írhatsz naplót, meg mit tudom én, de ez nem azt akadályozta meg, hogy ne legyen nagyobb cégem, csak azt kell elfogadni, hogy kellenek mellém olyan emberek, akik a más csoportokat viszik. És hát magánéletbe is át tudott menni. Tehát nyilván, amikor nagyon toltam az üzletet, akkor ahhoz kell egy határozottság. Mész, utasítást adsz. Nyilván nem voltam sose ilyen üvöltözős, csapdosós, de megszokott, hogy az van, amit mondasz, és akkor haza is vittem a melót. Tehát olyan értelemben, nem úgy a melót, konkrétan a melót, bár azt is, hanem az, hogy nem tudom, viszont éppen az akkori élettársam, ha megyünk borba, és akkor azt mondja, na, akkor most ez a kenyér lesz, az nem így működik, mert lehet, hogy az a kenyér lesz, de azért ő elmondja majd, hogy miért a másik kenyér, és akkor igazából pontos, tehát, hogy ezt is meg kell tanulnom, hogy hol használni milyen skilleket. Nagyon sok alázatot, nagyon sok tiszteletet tanultam, nagyon jó emberek vettek körül, és ezeket jól meg tudtam tanulni magamról. Azt láttam, hogy eltévedtem azért 3-4 évig, szerintem elég genyomódon toltam a dolgokat. Kívülről nézve nagyon sikeres üzletemberként, de jó volt visszatérni egy ilyen normálisabb világba.
1: Ebben említetted egy korábbi beszélgetésben naplót írtál, és nagyon sokat változtatott rajta.
0: Igen.
1: Ennek szerepe volt ebben?
0: Ebben már nem, már úgy elég régóta úgy megkötöttem a békét magammal, tehát úgy rendben vannak.
1: De kell ez a belső béke, ez visszatérő topik sok interjúban, hogy a jó vezetőnek egyszerűen kiegyensúlyozottnak kell lenni, mert ha nem az, akkor nem képes jó vezető lenni. Sokan azt mondják, hogy adjuk rá ezt a pszichológiát, haladjunk.
0: Nem akarok, nem tudom, prajdista lenni, és a jó cégvezető ne emlékezzen a gyerekkorában, mit látott a szüleitől dolgokra. Azért azt ne feledjük el, hogy egy jó cégvezető, tehát látnak minket. Te ideges vagy, az alkalmazottaid is idegesek. A te bizonytalan vagy, az emberek megérzik, látják. Tehát én az etikus üzletben, a hosszú távú üzletben hiszek, azokban az üzletekben, ahol nem csak a profit számít, hanem mellé teszel egy más értéket is, de hogy az alkalmazottaid látnak téged, és hogyha te bizonytalan vagy, vagy te nem vagy megbékélve önmagaddal, és most nem arról beszélek, hogy belül mindenkinek van jó vagy rossz napja, de azért az lejön, hogyha következetlen vagy, akkor ők is következetlenek lesznek. Tehát a túlélési stratégiákat eltanulják. Ha azt látják, hogy a csúsztatás működik, tehát önökként mégis azt mondok, amit akarok, csúsztatok, de tudják. Ők is csúsztatni fognak lefelé, vagy nekem visszafelé. Tehát nem egyből, meg nem ilyen egyszerű, de szerintem vesvék, azért kell, ha nyugodt vagy, azt látod, hogy tudod, merre mész, tisztán kommunikálsz, akkor lojális emberei lesznek. Tehát ez nem bonyolul. Minden cégvezető elsősorban egy ember. Nyilván, hogy az emberi kvalitásaink és állapotunk a cégvezetői tulajdonságunkra is kivetítnek, van, amiket nagyon felerősít. Szerintem sok cégvezető nem hiszi el, hogy mennyire látják őt a környezete.
1: Volt egy másik mondatod is, hogy ma már nincsenek katedrális építők. Ez nekem nagyon tetszett. Te az vagy?
0: Nem, de nagyon szeretnék egy katedrális építő projektben részt venni, mármint, hogy vannak is elhosszú távúcsatok. Ugye itt az arról szól, hogy olyan furcsa, hogy tehát az ember, ahogy mondtam, egy nagyon izgalmas és jó.
1: Te hiszel ebben a transzcendens kapcsolatban, ég és föld között?
0: Én abban hiszek, hogy biztos, hogy az élet több annál, mint hogy csak az én egyéni boldogságomról szóljon. Tehát, hogy van több, mint amit mi fel tudunk fogni. Tehát a világ így összetett. Nagyon tisztelem az életet, én ilyen életvallású talán lehetnék.
1: Segített neked abban, hogy olyan nagyon nyugodtan tudod nézni, és itt kicsit visszatérek a mesterséges intelligenciára, mert számomra üdítő kivételként teljesen nyugodtan beszéltél erről a mondjuk itt találmányról, vagy új termékről. Egészen pontosan elmondva, hogy kérem, ez egy nagy program, statisztikai alapokon, miközben ugye a média térben a hisztéria az egészen elképesztő magasságokra csapott, lehet, hogy üzleti érdekből, de szerintem sokkal inkább ez egy valós ijegység volt, amiről még a beszélgetésünk elején beszélgettünk, a jövőtől való mély és szinte zsigeri rettegés. Tehát ez segített neked, hogy ezt így lásd?
0: Nem hiszem, bár ugye ez a belső béke dolog, de azért én nagyon külön választom a szakmai állításokat, tehát azt, hogy én amúgy nyugodt vagyok, de ha most én látnék egy olyan fenyegető veszélyt, ami félelmetes az emberiségnek, akkor azt mondanám, hogy most van egy nagy fenyegető veszély most. De van egy technológiai innovációnk, ami csodálatos és nagyszerű, és szükségünk volt rá. Leginkább a médiát támadta meg, tehát pont a média miatt a leghisztérikusabb is, ezt értem, átír üzleti modelleket, nagyon megváltoztat, és nagyon szeretem ezt kutatni és megérteni, de az első például az, hogy értsük meg, hogy miről van szó, és ezért hiszek a tudománykommunikációban, nekem magyarázni. A magyar társadalmat olyan könnyű károsztatni, nagyon sokan károsztatjuk, hát ilyenek vagyunk, olyanok vagyunk. Az elmúlt egy év során, tehát most indultak be ez a generatív, amikor a magyar társam harmada használ tudatosan mesterséges intelligenciát, tehát tudott róla, a 8%-a megfizet érte. Ez azt jelenti, hogy havi 10.000 forintot egy olyan 7-800.000 magyar fizet. Tehát egy ilyen gyorsan egy technológiát megfogni, megérteni, elhelyezni az életünkben, rájönni, hogy mit ad nekem, mit vesz el, nem történ meg, de zajlik ez a folyamat. Nagyon magas szinten reagált a társadalom. Például kérdeztem ilyen oktatási kérdéseket, hogy nem csak ennyit, hogy na akkor oktatási emi legyen-e, hanem az, hogy szerinted órai fegyelmet tartson-e, házi feladatot javítson, stb. És nagyon szépen kirajzolódott, hogy a gyerekek nevelésében, a közös térben ember legyen, de házi feladatot, meg személyre szabott izért, azt már csináltja az emi. Szóval az emberek elkezdtek ezen gondolkodni. Most nem azt mondom, mindenki hirtelen izért, hanem a félelem eloszlatásának és a jövő megoldásának az egyik legfontosabb dolga, hogy értsük meg, hogy pontosan ez mi. És az emit nagyon könnyű félreérteni, mert egy varázslatos eszköz, tehát igen, rajzol, fest, iszonyúan. Most ugye a beszéd fejlődött, hát, nevet, viccel.
1: Én beütöttem egy podcastot veled, megmondtam neki, hogy ezt a podcastot nézze meg, és foglalja össze.
0: Igen, simán megcsinálja.
1: És én is megnéztem a podcastot, hogy ellenőrizzem, és marha jó, másfél órás, vagy közel másfél órás podcastot leírt nekem egy oldalba.
0: Igen, és megcsinálod ezt 2-3-4-szer,
1: és utána már nem hallgatod végig. Hogy hallgatod végig? Na igen, a másik ez az. Tehát, hogy erre akartam utalni, hogy jó, de hát baromira mondjuk így elkényelmesedünk, hogy túl jó a segítség.
0: Itt jön be a tudatosság, hogy ugye nem kell tudatosnak lenni mindig. Tudatosnak lenni marra fárasztó, meg viszi az időt.
1: Igen.
0: De tudnom kell, mikor kell tudatosnak lenni. És pont azért, mert ezek a szolgáltatások jól működnek, nagyon elkezdünk bízni benne. Amikor beindultak az útvonaltervezők, elején még volt ez, hogy most mit ajánl, én amúgy tudtam ezt az utat, meg nézem, hogy mi van. Mivel már évek óta napi szinten használjuk, ahol mutatja, megyek arra. Most nyilván erre mondhatom azt, hogy igen, látjuk azt. Csináltam interjút emberek, és nem tudtam, melyik országban van. Horvátországban van, Szlovéniában, vagy már Magyarországon.
1: Aki útvonaltervezővel ment.
0: Igen, mert ott volt a kékcsik, most kit érdekel, hatás sincs. Igen, nyilván egy jó üzleti modellt rá lehet építeni, hogy politika fizet, és azt mondja, hogy ne menjél az út felé, mert annál az útnál a másik pártnak a táblái vannak, hanem bidd arra az útra, mert az én tábláim vannak. Miért ne csinálta meg? Nem fogja észre, mert nem bízik, megy arra, mert mutatja. Ezzel a nincs kiút, mert nem kell kiút legyen, mert igenis bízunk benne, csak a hátra kell dőlni, és azt mondja, hogy igen, ez egy rutinszerű út, megyek ide. De mi az, ami más út? Azért tudnom kell, hogy hol vagyok. Tehát ez a tudatosság. Értem, hogy a csíkot követem, de melyik kerületében is vagyok. Azért azt észrevenni, hogy de most miért kifelé visz az M0-ás felé, amikor a belváros, mert lehet, hogy elütöttem a címet? A másik, hogy mikor kell máshogy dönteni, mert nem mindig a leghatékonyabb megoldás a legjobb. Ha nyaralni megyek, akkor nagyon sokat tervezem az utat, vagy épp ha kikapcsolom az útban a tervezőt, mert lehet, hogy a leggyorsabb út az autópályára, én tengerparti úton akarok menni, hogy lássam a lenyugó napot, mert éppen nyaralok.
1: Élvezd a táját.
0: Igen, de ő ezzel nem fog számolni, ő hatékony lesz. Azt mondja, mindig ez szinte olyan, mindig ez a legjobb. Nem, nekünk kell tudni, hogy mikor az a legjobb, amit ajánl. Ez egy nehéz képesség, senki nem mondta, hogy nem az. De ha okosan játszunk ezzel, na most old meg helyette, mondd meg. Az időseknek az egyik legnagyobb félelme az eltévedés. Vissza tudom adni az önbizalmat. Nem fogsz eltévedni Budapesten, vidékről jössz fel. Te vagy a kék pötty, és az útvonalata megmondja, hogy melyik buszra száll egy pölcs. A busz egy perc múlva áll be. Gondolj bele, van egy képességed, ami eddig nem volt. Merre menjek? Szégyellem megkérdezni. Nem fog fölmenni a városba. Most pöl tud. Tehát több a nyeresség, de okosnak kell lennünk. Tehát ezek a technológiák mind olyanok, hogyha okosan használod, akkor okos technológia.
1: Hát ez vonatkozik utaltál a fordítógépekre. Ez esetben viszont egy brutális kulturális találkozásról van szó, amiről keveset beszélünk, hogy jó, persze tudunk japánul, meg nem tudom, hogy, de hát azért nagy kultúrák ütköznek, és azt tudjuk a tapasztalatból, hogy ez egyáltalán nem könnyű.
0: Nem az, és a globalizáció sugar lesz, meg azt, meg most már kb. Éheznek az emberek arra, hogy valami más lássanak. Tehát most már végre valami más képregény figura, meg egy egyedi film, és hogy fű. Tehát, hogy itt a kultúra, azt szerintem a legerősebb fegyverünk és a legfontosabb fegyverünk, ez szintén a tudatossághoz tartozik. Tehát nyilván tanulja meg mindenki angolul, meg annyi nyelvet tudsz, annyi ember vagy, mert a nyelvtanulása nem csak az, hogy egy idegen nyelvet tudsz, hanem az agyadat formálod, ugye olyan úgy írod át az agyi VVV-ket, háttértudásra teszel szert, arra, hogy lefordítson egy étlapot, most már tudjam, hogy mit kérek az olasz tengerparton, az, hogy a weblapon, lehet, hogy kínai a weblap, mégis magyarul olvasom, az, hogy tudjak dolgozni külföldiekkel, magyar munkaerőpiac 30%-át tudom aktiválni, ezek csodálatos dolgok, de attól nem szabad elfelejteni, hogy ez nem nyelvtudás, hanem ez egy skill, amit bérbe vettem. Tehát most ott tartunk, hogy az elején információ morzsákot találtunk, ugye internet, web egy. Utána lett az, hogy kontextusok, jókeresők, weblapokat, web 2, most meg már tehát adott információ, és most már tudást béreljük. Tehát azt a tudást bérlem, ami abban a pillanatban kell. Nem tudok japánul, fél óráig úgymond bérlem. Idézőjelben az fordító program fordít, és japánul beszélek. De ez a tudás az nem az enyém. És ha nem tudatosan használsz valamit, akkor termékével. És visszatérve az üzleti vezetőkre, és én nagyon fontosnak tartom az etikus tanácsadást, mert ez egy nagyon-nagyon nagy csapdahelyzet tud lenni, hogy mondjuk iszonyú jó tanácsokat azt tételezik föl. Azért is csak partneri viszony lehet, mert nem válhat a termékeddé, vagy tőled függővé egy cégvezető, hogy utána mindig arra hallgat, amit én mondok. Hát az ő cég, az ő világ,
1: erre neked döntései. Kell figyelni, mint tanácsadónak?
0: Igen, szerintem igen, tisztán kell játszani. Nem azt mondom, hogy most valaki, nem tudom, már vallási vezetőnek tekintes mindent meg most csinált volna, de azt a felelősséget. Tehát én mindig el szoktam mondani, hogy szerintem ez így van, tüdödö, de mindig érezhetned kell minden pillanatban, ez az ő cég, az ő döntés, ez ő pénz. Tehát én, tudod, mondok valamit, azt elszaladok, két év múlva meg, nem jött be.
1: Igen.
0: Kit érdekel, én kiszámláztam, rendben vagyok. Akkor nem hívnának vissza 20 év múlva is. Tehát, hogy ezek tisztán lehet csak játszani, és a technológiáknál is így van, hogy azért vegyük észre, hogy ők nem vállalnak felelősséget semmiért. Hát úgy, gyorsan nézzél, megkötöttem ezt a lakáshitelt, hát rosszul döntöttél. Hát ha nem tudatosan használod, ingyen kapod, termék vagy. Ez azért ilyen egyszerű. Ezek mind-mind csak lehetőségek. Tehát, hogy azért ezek nem ilyen mindent átható rendszerek, ez, hogy termék vagy, ez most üzletileg mondtam, tehát, hogy nem kerülhetsz függésbe egy szolgáltatástól. Tehát, ha azt mondom, hogy jó, eddig telefonos izém volt, cégem, most már világ összes nyelvén tudunk, úgyhogy eladom, nem tudom, Japánban a telefonos cégemet, japánul fordít a fordító, és mi van akkor, hogyha a fordító cég megszűnik, és akkor megint nincs japán cégem, tehát mégis előbb-utóbb meg kéne tanulni japánul. Igen. Tehát csak erre mondtam, hogy a kiszolgáltatottság. Amúgy nagyon a turbulenciával egyetértek, hogy nagyon izgalmas idők. Ez tény. Ennyi lehetőséges sose volt, mert nem polikrízis felé haladunk, hanem a sokszoros lehetőség a kértékválasztások világában igen félelmetes. De másrészt meg ez a legizgalmasabb időszak az emberi történelemnek.
1: Hát akkor, hogyha újra és újra visszatérünk a tudatosságról, tehát folyamatosan gondolkodni. Végül szeretnék egy, nem mondom, hogy bónusz kérdés, de egy eszembe jutott, hogy tehát szabadon választhatnál egy valami szuper képességet, amire vágysz, vagy ami nincs meg. Ez mi lenne?
0: Az, hogy belelássak még mélyebben mások gondolkodásában, nem azért, hogy a titkaikat lássam, hanem hogy még jobban megértsem. Az izgatna. De igazából amúgy meg a telekinetika, azt nagyon el tudnám fogadni, hogy tudok mozgatni tárgyakat. Tehát, hogy azért, mert azt szerintem a legváltozatosabban használható dolog. Tehát ezzel így meg tudnék menteni emberi életeket, meg ilyen szórakoztató. Nem tudom, igazság szerint tök béna vagyok ebben, de sokat gondolkodtam, nyilván szuperhőses filmek ilyen izék voltak. Nekem úgy kicsit eldőlt ez a kérdés annyiban, csak te sokkal okosabban kérdeztél, a képességet kérdeztél, de nem sokan tudják, de nekem van egy ilyen Batman dolog, valami régóta rám akarsz, van egy csomó Batmanes póló, Batmanes pizsamán, Batman jelzés, tehát a szuperhős, és akkor a Batman, aki belegondolsz, ő végül is nem szuperember, csak jól használja a technológiát.
1: És jóra.
0: Igen, és jóra. Tehát Batman lennék valóban.
1: Rovárpád, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél a dzsungelharcba, és beszéltünk jövőről, cégvezetésről, és legfőképp az őszinteségről.
2: Rétai Igor műsorát hallották az elmúlt órában, most hírek jönnek, majd Babik Edittel várjuk Önöket vissza.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Már elérhető a kormány gyermekvédelmi jelentése. Válaszolt az Európai Bizottság a 17. alkotmánymódosítással kapcsolatos aggályokra. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Elkészült a kormány gyermekvédelmi jelentése. A dokumentum részleteit a miniszterelnök, a szociális és családügyi miniszter és a gyermekjogi államtitkár ismertette. A szakember hiány az egyik legnagyobb probléma a gyermekvédelemben, az elhelyezésre váró kiskorú gyermekek száma pedig jelentősen növekedett az elmúlt években. A szociális és családügyi miniszter szerint a rendszer szinte az összeomlás szélén van, ezt a benne dolgozó emberek tartják csak egyben. A teljes 220 oldalas gyermekvédelmi jelentés már elérhető a kormány oldalán. Visszavonta a MÁV-ot a svájci használt Stadler motorvonatok hosszú távú karbantartási szerződésének megkötésére kötelező miniszteri utasítást a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid Facebook oldalán arról írt, Lázár János az előző kormány minisztere 3 nappal az országgyűlési választás előtt utasította a MÁV-ot a karbantartási szerződés megkötésére. A MÁV vezetése azonban az utasítást nem hajtotta végre, mert a használt járművek karbantartása kirívóan drága lett volna. Válaszolt az Európai Bizottság a 17. alkotmánymódosítással kapcsolatos aggályokra. Az illetékes biztos közölte, a bizottság tud a módosításról, és a magyar jogállamisági reform folyamat egészének részeként továbbra is szorosan figyelemmel kíséri a helyzetet. A bizottság figyelembe veszi majd az Európa Tanács Velencei Bizottságának várható véleményét is. A Patrióták Európáért, a Szuverén Nemzetek Európája, valamint az Európai Konzervatívok és Reformerek képviselőcsoport, több mint 40 EP képviselője, köztük a fideszes képviselők, valamint a Mi Hazánkos Borvendég Zsuzsanna írásbeli kérdéssel fordult az Európai Bizottsághoz az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban. A képviselők szerint a jogszabály sérti az alapvető demokratikus és alkotmányos elveket. Hűtlenkezelés gyanújával nyomozást rendelt el a rendőrség a Szuverenitásvédelmi Hivatal kommunikációs költései miatt. A dokumentumok szerint a hivatal működésének alig 2,5 éve alatt mintegy 3 milliárd 670 millió forintot költött el kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra. Ismét 2 napon át ülésezik az országgyűlés. A hétfői ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik, kedden döntenek a képviselők az Alkotmánybíróság új tagjairól. Észak-Korea több ballisztikus rakétát indított szombat hajnalban a japán tenger irányába a Wonsan térségéből, mindössze 1 nappal a dél-koreai amerikai-japán hadgyakorlat lezárulta után. A rakéták mintegy 250 kilométert tettek meg, mielőtt a tengerbe csapódtak volna. Észak-Korea legutóbb 3 hete indított körülbelül 1 tucatnyi, rövid hatótávolságú ballisztikus rakétát egy dél-koreai amerikai hadgyakorlat idején. Észak-Korea rendszeresen tiltakozik a régióban rendezett hadgyakorlatok ellen.
0: Időjárás jelentés.
1: Még mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, majd délután északnyugat felől vastagabb felhők érkezhetnek, amelyekből elszórtan északnyugaton és nyugaton kisebb eső, zápor előfordulhat. A szelet élénklökések kísérhetik. Napközben 20 és 25 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
2: Le blanchant des cathédrales, les étals de la musique antique, la polyphonie de la Renaissance, les sucs de Jean-Sébastien Bach, la chanson et les folklores de tous les pays reflètent l'histoire de l'humanité.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok, folytatjuk is az Egy életemmel Babik Edit műsorával, aminek témája a well-being és minden, ami javítja közérzetünket. Ebben az adásban Új-Zélandra utazunk, és az ott élő Csaba Shepherd mesél nekünk.
2: Azt gondolom, nem járok messze a valóságtól, ha azt mondom, hogy mai vendégem a világ túloldaláról jelentkezik a digitális térben. Ugyanis Csaba Shepherd, idegenvezető, a New Tour Zealand alapítója, Új-Zélandon vár a kérdéseimre. Ez itt az Egy életem műsora, sziasztok, Babik Edit vagyok, és szeretettel köszöntöm Csabát is. Szia, Csaba!
3: Szia, Penakotó Kátóa, én is szeretettel üdvözlök mindenkit.
2: Mondd ezt még egyszer, légy szíves, Csaba!
3: Penakotó Kátóa.
2: Wow, ami azt jelenti, hogy...
3: Maori nyelven ez egy nagyon tiszteletteljes köszöntést jelent. Mondhatnám azt, hogy kia ora, ami hello-t jelent, vagy sziasztok. De a Penakotó Kátóa az egy nagyon tiszteletteljes köszöntést.
2: Akkor Csaba, megismétlem én is a köszönésem, nagy tisztelettel köszöntelek téged, örülök, hogy sikerült elérnem. Csaba, kezdjük azzal, hogy mióta élsz Új-Zélandon, és egyáltalán hogyan kerültél oda?
3: Közel 20 éve költöztünk, nyilván, hogy ez mindenki megkérdezi, hogyan kerültem ide repülővel.
2: Oké.
3: Tulajdonképpen életmód, életstílusváltást szerettünk volna az életünkben, kicsit lassabb, nyugodtabb életre váltani, és mint hogy a nagyapámnak ez volt az álma, hogy ide költöztesse a családot. Nekem eredetileg már itt kellett volna születnem, de a történelem és politikai körülmények, események Magyarországon ezt nem engedték meg, hogy ide költözzön, úgymond a nagyapám a szüleimmel, családdal, úgyhogy gyakorlatilag én valósítottam meg ezt az álmot.
2: Nagyapádnak miben gyökeredzett ez a motivációja?
3: Ezt senki nem tudja a családba. Hmm. Tehát ezt sose tudtuk meg.
2: Nem is gondolkodtatok rajta?
3: De nem senkinek jó válasz rá, hogy honnan tudta, hogy honnan gondolta, és miért.
2: Mivel foglalkozol kint, Csaba?
3: Nagyjából 15 éve van egy turisztikai vállalkozásunk, egy utazási irodánk, új-zélandi bejegyzéssel, és gyakorlatilag több mint 15 éve dolgozom turizmusban. Elsősorban is először nemzetközi csoportokat vittem a világ minden részéről, majd az utóbbi, azt gondolom, hogy 6-7 évben bejöttek a magyar utasok is a képbe, úgyhogy azóta egyre több magyar utasot is utaztatunk. Úgyhogy gyakorlatilag ez a főállás, fő munkakör, és ez leköti az egész évünket.
2: Az ország motivált téged arra, hogy idegenvezetésből élj meg, vagy korábban itt Magyarországon is hasonló szakmád volt?
3: Ez jó kérdés. Tulajdonképpen soha nem készültem idegenvezetőnek, se turizmust. Nem kerestem, hogy dolgozzak benne, én fotósként dolgoztam itt előtte, fotostúdióba, és meghívtak egy ilyen országjáró túrára, ahol külföldiek voltak, és nekem az volt a munkám, hogy ott fotózzak. És miután mindenki nagyon megszeretett, az utasok, mondta a cég, hogy nem jönnék el újra. Mondtam, oké, ez nagyon jó volt, jó munka utazni és fotózni. Úgyhogy elmentem újra, és utána azt mondták, hogy nem-e gondolkoznék azon, hogy én is idegen vezessek, és fotózzak együtt. Úgyhogy így szépen lassan jött be ez a dolog, annyira, hogy végül már nem maradt időm a fotózásra, úgyhogy azt teljesen feladtam a fotós karrieremet, és beszippantott így ez a turizmus, ami Új-Zélandon én azt gondolom nagyon-nagyon baráti és nagyon emberi megközelítéssel csinálja ezt a szakmát.
2: Amikor előbb a fotózásról meséltél, akkor az jutott eszembe, hogy rokon szakma az idegenvezetéssel, hiszen egy fotós is a világot akarja megmutatni a képeit nézőknek, és ugyanezt csinálja egy idegenvezető is.
3: Így van.
2: Ha Új-Zélandra gondolok, akkor nekem a zöld minden árnyalata eszembe jut. Nagyon természetközeli országról beszélünk, és nagyon természetközeli népről. Mit adott ez neked?
3: Ezt nagyon sok utasom megfogalmazza, hogy a zöld minden árnyalata. És ez így van. Tehát a legelső vonzerő nekem Új-Zélandban az a természet volt természetesen, és a mai napig nagyon fontos szerepet játszik az életemben. Úgyhogy Új-Zéland természetben azt gondolom, hogy az egyik legjobb hely a világon. Soha nem mondjuk, hogy a legjobb hely a világon, de természetesen nekem a legjobb hely a világon, ezt szubjektíven lehet mondani. de nem csak a természet miatt, hanem a kultúra, az emberek miatt is.
2: Ha már összekötjük a természetet és a kultúrát, mennyire vigyáznak rá a helyiek, hogy így is maradjon, hogy ez a gyönyörű környezet megmaradjon, akár felsőbb szinteken, akár az egyes ember szintjén?
3: Gyakorlatilag az országnak több mint 30% a természetvédelmi terület vagy nemzeti park, és nem csak állami szinten van ez vigyázva és védve, hanem személyes szinten mindenki a maga területén odafigyel. Nem csak olyan szinten, hogy nem szemetelünk, nincs szemetelés Új-Zélandon, tiszták az utcák és terek, hanem olyan szinten is, hogy kártevő írtás mindenki maga területén megteszi a maga feladatát, úgymond, ahhoz, hogy a Új-Zélandnak az énekes madarai, amiről világhírű Új-Zéland, a madarak országa Új-Zéland, hogy ők boldogan tudjanak élni. És ezt nagyon komolyan veszi mindenki. Gyakorlatilag mi is alakunk, itt egy kis esőerdőben lakunk. Mi is ezt csináljuk, és a szomszédaink is. Van egy ilyen app a telefonunkon, és mutatja, hogy az összes többi csapda, ami van, ami a kártevőket írtja, a patkányokat, egyebeket, mutatja, hogy hány szomszédunknak van, és ebből látom, hogy ez nem egyéni dolog, hanem mindenki ezt csinálja, hogy megvédje a madarakat.
2: Tényleg ilyen szinten nyomon követik, hogy applikáció meg tudod nézni?
3: Abszolút. Tehát a természetvédelem az két pilléren áll, az egyik az állami, az a kisebbik pillér, holott a legnagyobb minisztériumot, a környezetvédelmi minisztérium legnagyobb költségvetéssel rendelkező, de ennek ellenére sokkal nagyobb pillér, amit mi magánemberek rakunk ebbe bele, időben, anyagiakban. Tehát nem csak a saját környezetünkben védjük a természetet, hanem nagyon sok alapítvány van, amin keresztül az emberek adakoznak pénzt, időt, energiát, hogy járnak, ültetnek fákat, illetve védik a madarakat.
2: De jó ezt hallani, hogyha természetről beszélünk, akkor azért azt is meg kell említeni, hogy már csak a geográfiai helyzete miatt is Új-Zéland azért kitett olykor veszélyes természeti jelenségeknek, és mesélj erről.
3: Gyakorlatilag azt szoktam mondani, hogy nálunk nincsenek háborúk, viszont a természet az úr. Cunami nem nagyon szokott lenni, földrengés nagyon sok van, minden nap több földrengés van, vulkánkitörés, földcsúszamlások, árvizek. Szinte az élet része nekünk ez a négy, úgyhogy ez csak úgy kell élni, hogy az ember tudja, hogy mikor mit csinál, hova megy és hova nem megy, mikor nem indulunk el például. Úgyhogy figyeljük az időjárást, figyeljük az előrejelzéseket, és azt hozzuk meg a döntéseinket. Tehát itt a természettel való együttélés az egészen más szinten van. Látom azt, hogy fejlett országból jövőt nem értik a koncepciót, amikor azt mondom, hogy ilyen-olyan riasztás van, jön az eső, jön a ciklon, akkor most nem arra megyünk, hanem másik irányba kikerüljük. Viszont mi ezzel együtt élünk, tehát tudjuk pontosan, hogy mi várható, melyik folyók tudnak kiáradni, melyik tengerpart tud elmosva lenni a hullámok át, hogyha nagy hullám van, és a többi. Tehát ez része az életünknek, hogyha az ember tiszteli a természetet, akkor azt gondolom, hogy ezzel lehet együtt élni, mint hogy bizonyítja ez az országnak a történelme.
2: Most, hogy hallgatom a szavaidat, csak megerősödik bennem, hogy mi itt Európában mennyire elszakadtunk már a természettől, és mennyire nem tudjuk megítélni azt, hogy milyen jelenség várható, és arra hogyan reagáljunk. Nem tudok elszakadni attól a gondolattól, Csaba, amit a természetvédelemről, állatvédelemről meséltél. Mesélj egy picit az ottani állatvilágról, légy szíves.
3: Gyakorlatilag a őshonos állatvilág az a madarak. Tehát mielőtt az európai ember ideért, mondhatni, hogy csak madarak voltak Új-Zélandon. Azért mondom, hogy mondhatni, mert az őshonos állatok közül volt egyetlen egy emlős, ami denevér. Az is repül. Hozzáteszem, a mi denevérünk, nagyon picike, nagyon kis aranyos denevér, nem szeret repülni, addig repül, amíg lerepül a avarba, és utána egész éjszaka járkál annak ilyen lábhoz hasonló, a szárnyán ilyen képződmények, és egész éjszaka sétál, és ott gyűjtöget. Tehát az őshonos madaraink többsége nem nagyon repül, vagy nem nagyon akar repülni, ha tud is, preferálja azt, hogy ne repüljön. Természetesen van egy nagyon jó repülő madaraink is. De gyakorlatilag az állatvilág, az itt a madárvilág elsősorban, természetesen vannak hüllőink is, és hát a tengerekről nem beszélve, hogy ott micsoda élő világunk van.
2: És hogyha átváltunk a növényekre, ugye Új-Zéland két nagy szigetből és sok kicsiből áll, és nagyon-nagyon hosszan elnyúlik, úgyhogy itt különböző éghajlat is jelen van az országban. Milyen növényvilágnak ad ez teret?
3: A növényvilág nagyon egyedi, és nagyon érdekes. Amellett, hogy a világnak az egyik legdélebbi pálmafája él itt a Nikau pálma, ami gyönyörű pálmafa is megér a déli szigeten is egészen lent. Amellett az alpisi növényektől a szubtrópusi növényekig minden megtalálható. Tehát olyan széles skála van a növényzetben, ami nagyon kevés országban található meg. Ugye ez adódik a földrajzból, amit említesz, hiszen a gleccserektől a szubtrópusi tengerpartokig minden van Új-Zélandon. És még érdekesebb ilyen szempontból a növények szempontjából is, hogy nagyon sok mikroklíma van Új-Zélandon, tehát egy-két órás utazáson belül eljutunk egy alpisi mikroklímából, egy szubtrópusi mikroklímába például, vagy mondhatok sok minden mást is. Szóval érdekes ország, hiszen amit mondtad is hosszan húzódik el, és nagyjából ilyen észak-déli irányban áll, észak-kelettől délnyugatra. Ezért a tengerhez való távolság és az egyenlítőhöz, illetve az Antarktiszhoz képes való távolság miatt nagyon sok kis mikroklíma van, és a mikroklímákon belül külön élő világok. Tehát vannak olyan helyek, ahol olyan gyíkok vannak, olyan bogarak, olyan lepkék vannak, ami sehol máshol a világon nincs, csak azért a néhány négyzetkilométeren. A másik érdekesség, hogy van olyan hely Új-Zélandon, ahol kontinentális éghajlatunk van, itt az óceán közepén. Kevés ember gondolná, hogy ez lehetséges egyáltalán.
2: Elképesztően izgalmas lehet egy ilyen utazás veletek, hiszen ezt akár körbe lehet járni néhány hét alatt, és ennyi élményt, ennyi tapasztalatot gyűjteni, hogyha Csaba meg kellene nevezni mondjuk a 3-4 legérdekesebb desztinációt, akkor miket idéznél föl, és talán kezdjük akkor a te kedvenceddel, ha van ilyen.
3: Nagyon-nagyon nehéz a kérdés, 30-40-et könnyű lenne megválaszolni. Mondhatnám azt, hogy a Téli-sziget nyugati part végig az egyik kedvenc helyem.
2: Miért?
3: Egyszerűen az érintetlenség, a érintetlen természet, az őserdők, a sokféle, millióféle őserdő egymás mellett. Egyek, tenger, őserdő, illetve a vad Tasmán tenger azon az oldalon. Ugye szörfös vagyok, szóval ez a szívem oda húz. A másik extrém, az fönt északon van, a legészakibb része az országnak, az egy szubtrópusi klíma, gyönyörű fehér homokos, hosszú tengerpartok, kristálytiszta víz, nyáron jönnek a mantarályák, rengeteg delfin, az egy teljesen más világ, az más miatt kedvencem az a hely. Úgyhogy ez már kettő volt.
2: Épített környezet, van-e olyan, ami turista mágnes?
3: Én azt szoktam mondani, ha valaki épített környezetet szeretne látni, menjen Európába. Szerintem semmi ahhoz fogható nincs a világon. Új-Zéland gyakorlatilag nagyon-nagyon új ország. A legutolsó föld, nagyobb földterület, amit emberiség benépesített Új-Zéland. Innentől kezdve igazából épített örökség, mint olyan nálunk, ami 100 éves, az már történelmi. Ezzel együtt azt tudom mondani, hogy Dunedinben vannak nagyon szép épületek. Nyilván Auckland az egy modern város, de nagyon gyönyörű környezet, és szépen meg van építve. És természetesen Queenstown, ami gyönyörű helyen van, és kedves kis belvárosa van. Ezt a hármat emelném ki igazából.
2: Jó, és akkor még adok neked teret egy negyedik desztinációra. Mi legyen az?
3: A negyedik desztináció lenne, akkor én azt mondanám, hú, ez nagyon nehéz, azt mondanám, hogy egészen lent a legdélebbi része Új-Zélandnak. A Stewart Island, illetve a déli partok. Hiszen az már csak 5000 kilométer az Antarktisztól, és olyan mennyiségben található fókák, pingvinek, mindenféle állat, ami sehol máshol nincs. Gyakorlatilag a beachen sétálunk, és ott az oroszlán fókák között lehet sétálni, természetesen kikerüljük őket tisztes távolságból, de nem zavarja őket, hogy mi ott vagyunk, és azért nagyon nagy élmény.
1: Babik Editet és az Egy életemet hallották. Most hírek jönnek, majd folytatjuk a második résszel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is az utamat

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt, vissza is tértünk, folytatjuk az Egy életem adásával, amiben új-zélandi szokásokról, gasztronómiáról és a mindennapi életről hallunk. Babi Kedit interjújának második részében a részletek.
2: Csaba, a turizmusnak a része a gasztronómia is, és hát engem nagyon érdekel, hogy mit esznek a mindennapokban, és mondjuk mit esznek az ünnepnapokon az új-zélandiak.
3: A gasztronómia Új-Zélandon, én azt gondolom, a világon az egyik legjobb gasztronómiája van Új-Zélandnak, hiszen az alapanyag a világon az egyik legjobb. Ha csak belegondolunk, hogy honnan jön az ételünk, Új-Zéland egy olyan ország, kb. 5 millió lakunk, és annyi ételt termelünk, hogy 40 millió embert el tudunk volna látni kényelmesen. Tehát nagyon sokat exportálunk. Ahonnan jön az ételünk, az olyan farmok, olyan állatok és olyan tenger, ami világszínvonalú és a világ

0: áron szerintem nagyon magas pozíciót lehet neki adni, mindenféle szempontból, környezeti szempontból elsősorban. Ha csak megnézzünk egy fotót úgy randol, hogy a birkák kint legelnek a hegyeken vagy a réteken, és milyen tájon vannak, szabadon vannak, senki nem bántja őket, azt csinálnak, amit akarnak, esznek, isznak, alusznak, boldogok. Na most az ő húsukat megenni egészen más, mint mondjuk más módon termelt hús. Ez ugyanez igaz a tejre, a tehenekre, halakról nem beszélve, tengerből kifogott halakról, lazacról nem beszélve például, ami olyan tápot adnak a lazacoknak, vannak lazacok, amik öblökben vannak tenyésztve, vannak olyan, amik gletszervízben, szerintem az a legfinomabb, olyan tápot kapnak a lazacok, hogy emberi fogyasztásra alkalmas. Tehát olyan színvonalú maga az alapanyag az ételekhez, hogy onnan már csak azt szokták mondani az utasaim is, hogy elrontani lehet az ételeket. Emellett a szakácsok, tehát most beszéljünk az éttermekről, a szakácsaink Új-Zélandon az éttermekben többségében világjárt emberek, akik bejárták a hogy mondjam, legjobb, legkulinárisabb helyeket Franciaországtól kezdve mindenhol máshol, és utána hazajöttek, és azt, amit ott megtanultak, azt össze kombinálják az itthoni hazai szokásokkal, ételekkel, úgyhogy szerintem szenzációs a gasztronómiai élmény, ami nagyon fontos része a mi útjainknak, olyan éttermekben visszük utasainkat direkt, hogy meg tudják kóstolni a teljes palettáját az új-zélandi ételeknek, és mi tudjuk, hogy pontosan, hogy hol a legjobb a beef Wellington az országban, hol a legjobb a rák, hol a legjobb a marha, hol a legjobb a birka, stb. Tehát innentől kezdve a gasztronómia az egy csodálatos dolog Új-Zélandon. Az emberek otthon a hétköznapokban is ugye minőségi húst tesznek, és nagyjából az árakban nincs különbség, hogy valaki marha húst vesz, birka húst vesz, halat vesz, vagy disznót, vagy csirkét. Az egyáltalán ugyanaz az ár. Tehát innentől kezdve mindenkinek a személyes választása, hogy mit választ. Úgyhogy nem tudom, hogy megfelelő a válaszom. Az ünnepi ételek az érdekes dolog, mert Új-Zélandon az ünnepek nem úgy vannak, mint Európában. Most mondok egy példát, tehát mondjuk karácsonykor, vagy egy nagyobb ünnepkor, nem biztos, hogy nagy főzés, sütés van, lehet, hogy a család kivonul a tengerpartra, és csinálnak egy barbecue-t, és meg volt a karácsonyi ebéd. Tehát nincsen bejgli, nincsenek ilyen szokások. Van pavlova, ami ugye új-zélandi találmány, a pavlova torta.
1: Ó, ezt nem is tudtam.
0: Igen, én nem ismerek egyetlen ismerősömet sem, aki pavlovát csinálna.
1: Akkor most itt vagyok, jelentkezem. Szoktam.
0: Igen?
1: Igen.
0: Nagyszerű.
1: Örülök, hogy a süteményeket szóba hoztad. Van még olyan, ami kulináris élményt jelenthet az európai szájnak?
0: Sütemény?
1: Uh-huh. Te kezdted, te csináltál kedvet ehhez a kérdéshez.
0: Én azt mondom, hogy a fagylalt. És okay. Ezt mondom az olasz utasainknak is, nagyon bátor vagyok. A legjobb fagylalt itt van a világon.
1: Rátapintottál a másik kedvenc kajámra, a fagyi. Végtelen mennyiségben azon el tudnék élni. Szóval akkor menjek Új-Zélandra, hogyha kiváló fagyit keresek.
0: Abszolút. Tehát a tej maga nagyon jó minőségű, és abból készült fagylalt nyilván egész más minőségű lesz. Illetve amit beleraknak gyümölcsöt, az is nagyon jó minőségű. Tehát ezért egy kis odafigyeléssel egyszerű jó fagylaltot készíteni Új-Zélandon.
1: Ha már szóba hoztad az ünnepi étkezést, ugye a karácsonyi étkezést, akkor beszéljünk egy picit az egyéb ünnepekről is, mert nagyon sok mindent elárul egyébként egy kultúráról, hogy milyen ünnepeket tart és hogyan tartja. Van-e valami olyan ünnep, ami nekünk különlegességnek számíthat? És akkor rögtön eszembe jut a haka, a harci tánc, ami olykor megjelenhet egy-egy ünnepen.
0: A haka az egy nagy téma. Gyakorlatilag a haka az nem harci táncot jelent, csak az egy pici része, vagy az egy része a hakának. Hakáznak bármilyen alkalomra, tehát van köszöntő haka, ha valaki mondjuk hosszú útról érkezik, gyakran a reptereken lehet ilyet látni, hogyha valaki úgymond fontos személyiség, vagy valakinek fontos személyiség megérkezik, akkor várja egy csapat helyi, és ott hakáznak. Tehát ez a köszöntő haka, ugyanez van búcsúzó haka, esküvői haka, születésnapi, tehát nagyon sokféle különböző dolog van, úgyhogy az gyakorlatilag ünnepekkor szoktak hakázni, ez így van.
1: Akkor ez tulajdonképpen jelenti egy picit az identitást, összetartozást, a tiszteletet, ami azért eléggé szenvedéllyel átitatott. Mondjuk el, aki még esetleg nem látott ilyet, hogy kell ezt elképzelni?
0: Hát gyakorlatilag A hakát mindenki úgy ismeri, mint harci tánc, aminek kettő célja volt. Az egyik, hogy megpróbáljuk megijeszteni az ellenséget vele, olyan ijesztően meregetni a szemeinket, öltögetni a nyelvünket, olyan hangokat hallatni, a lábunkkal dobogni, és az ember a melkasát feri, meg mindenféle ilyen félelmetes mozgásokat csinál, hogy megijedjen az ellenség és hazafusson. De ha ez nem történne meg, akkor mind a két fél annyira felajzza magát a harcra, hogy akkor tudnak harcolni. Na most ez a harci haka. Az összes többi haka egy kicsit hasonlít ehhez, és lehet, hogy vannak, aki megijedne egy köszöntő hakától is elszaladna, de ez gyakorlatilag csak hasonló, de nem ugyanaz.
1: Na, hogyha itt a kulturális különbségekről beszélünk, akkor arra még emlékszel, hogy anno 20 évvel ezelőtt, amikor megérkeztél a szigetre, akkor mi okozta számodra a legnagyobb kultúrsokkot?
0: Nagyon sok minden. Tehát az emberek világnézete, hogy honnan indulnak neki a világnak, milyen szemszögből nézik a világot, a természetet. Ugye mi Polinéziában vagyunk, a maori az ősi nép Új-Zélandon, polinéz szintén, és gyakorlatilag az egész ország kultúráját átítatja ez a maori világszemlélet. Annak ellenére nagyon sok új-zélandiának nincs tudatába. Ahogy a világot mi látjuk itt, az nagyon sok tekintetben származik az ősi polinéz világnézetből, illetve a maori világnézetből. Tehát innentől kezdve nekem, mint európai világnézettel rendelkező ember, a viszony a földhöz, a viszony a természethez az egészen más volt. A maorik például csak egyet hagy mondjak, ami elég jó példázza ezt. A maorik azt tartják, hogy a földet azt nem örököltük a nagyszüleinktől, hanem kölcsönbe kaptuk az unokáinktól. És akkor az ember ezt végig gondolja, hogy ez mit jelent, nagyon messze menő következtetésekre jut.
1: És ti eszerint is éltek.
0: Próbálunk, mint ország.
1: A természet közeliségnek az is része, hogy lehet hallani, hogy sokan mezitláb járnak, tehát, hogy tényleg annyira megélik a természethez való közelséget, hogy akár a városokba is így térnek be.
0: Abszolút, ez normális. Tehát itt, ha bemegy valaki a bankba, vagy a hivatalba mezitláb, azzal ugyanúgy bánik mindenki, mint hogyha öltönybe megy be. Volt egy parlamenti képviselő, nem tudom, hogy még mezitláb jár-e, de mezitláb jár be a parlamentbe dolgozni. A külsőségek Új-Zélandon nem számítanak, nem fontosak. Az érték, a belső érték a fontos.
1: Elképesztően jó lehet megélni ezt a szabadságot. Na, ha már a természetnél jártunk, és te korábban említetted, hogy szörfözöl. A mindennapok része ugye a sport is, és én azt gondolom, hogy Új-Zélandon ez is a természethez kötődik. És egyébként erről jutott eszembe, hogy én talán a rögbi válogatókat láttam egyszer hakázni. Az ugye lehet, hogy a sport előtt is eljárják a hakát?
0: Abszolút. Az világhírű, az All Blacks, az a nemzeti
1: All Blacks,
0: csapat,
1: igen,
0: rögbi
1: igen.
0: Csapat. És minden meccsét úgy kezdi, hogy hakázik, az harci haka. Tehát az arra van, hogy megfélemlítsen ellenfelet, mert nem ellenség, az ellenfél van.
1: És ahogy emlékszem, sikerül is, mert elég jó híre van a játékosoknak.
0: Hát a világnak a legsikeresebb sportcsapata. Gyakorlatilag a sport történelembe le lehet ellenőrizni. Én úgy tudom, hogy a sport történelemben nincs még egy olyan csapat, ami ennyire sikeres. Gyakorlatilag az egész történelemében az All Blacksnek a körülbelül 70-valahány százalékát megnyerik a meccseknek.
1: Azért.
0: Én nem tudok más ilyen sportcsapatot, aki ennyit nyer. Úgyhogy nagyon sikeresek, és a rögbi az, azt szoktam mondani, hogy ez az a nemzeti vallásunk a rögbi. Az ország többsége szereti nézni, és nagyon sokan játszák is valamilyen szinten, helyi szinten a rögbit.
1: A természetjáráson kívül milyen sportok népszerűek még felétek, meg a szörfözésen és a vízi sportokon kívül?
0: Gyakorlatilag minden, ami kint van. A túrázás, a szörfözés, a vitorlázás, főleg a rögbi, nagyon kevés futball is van, foci, illetve minden, ami kint van, azt szokták mondani, az outdoor emberek laknak Új-Zélandon, mindig kint vannak, és kint sporton a golf, például az is egy népsport golf, de nálunk a golf az olyan, hogy minden falu szélén van egy legalább egy vagy kettő golfpálya, a legolcsóbb sport Új-Zélandon a golf, tehát aki már mondjuk nem tud rögbizni vagy szörfezni, mert olyan idős, az akkor megy golfozni, ütögeti a golflabdát, az a legolcsóbb sport Új-Zélandon a golf, és összehozza az embereket jó társaságban, gyakorlatilag a golfozás az egyben sport is, meg egyben ilyen társadalmi esemény is. A golfklubban esznek, isznak, beszélgetnek az emberek, úgyhogy az egy másik tépsport a golf. Nem csak ide is a golfoznak, mindenki golfozik.
1: Ha térjek igen vissza a beszélgetésünk elejére, amikor maori nyelven köszöntél nekem, le tudnád írni ezt a nyelvet? Ugye az angol meg a maori a hivatalos nyelv.
0: Így van, és a jelbeszéd.
1: És a jelbeszéd. A maori nyelvet hogyan írnád le? Latin betűt használnak?
0: A maori írott nyelvet azt az első misszionárusok alkották meg, hogy segítsenek a maoriknak. Nem volt írott nyelvük előtte, és ilyen módon nyilván latin betűt használnak a maorik. Egy kicsit hasonlít a magyar nyelvhez.
1: Komolyan?
0: Igen, tehát az én maori kielejtésem, az azt mondják a maorik, hogy anyanyelvi szintű. Az a kevés, amit én tudok. Ugyanakkor a maorik, ha bármit mondok nekik magyarul, tökéletes magyarsággal mondják ki elsőre. Valami hasonló van a két nyelvnek a kiejtésében, természetesen más a két nyelv, de a kiejtésben nagyon hasonlít.
1: Ez valami rejtett nyelvrokonság akkor.
0: Igen, ez érdekes dolog, hogy nekem könnyű a maorit beszélni, vagy kimondani, és ő neki könnyű a magyart.
1: Szerintem arról nagyon sokat meséltél már, hogy mi mindent tanulhatunk az új-zélandiaktól, de szerinted van-e olyan, ami esetleg a magyar kultúrából érdekes lehet az új-zélandiak számára?
0: Azt szokták mondani általában a magyarok, hogy a magyarok a legjobb munkaerő, és olyan munkamorál van, ami világon az első között van. És azt gondolom, hogy ez így van, és az összes új-zélandi ismerősem, aki ismer esetleg másik magyart, mindig megkérdezem tőlük, hogy milyen véleménye vagytok a magyarokról, és nagyon sokan megjegyzik ezt a munkamorált, ami van a magyaroknak. Hát én ezt emelném ki.
1: Ez szerte a világon visszajön, nagyon sok vendégemtől hallom ezt. Igen. És akkor zárjuk azzal, Csaba, hogyha kedvet kapott most a rádióhallgató egy új-zélandi utazáshoz. Azon kívül, hogy jó sokáig kell gyűjtögetni az útra, hiszen nagyon messze van, és nyilván hosszabb időt érdemes ott tölteni, az hogyan tervezzen, hogyan készüljön? Arra kérlek, hogy néhány dolgot, amiről úgy gondolod, hogy nem biztos, hogy eszébe jutna az utazónak, azt említs meg. Nyilván nem kell mindent, mert egy ilyen út komoly előkészületet igényelhet.
0: Mire figyeljünk? Most nem arról beszélnék, hogy technikailag milyen utak lehetségesek, hanem én azt gondolom, és ahogy elmondom utasaimnak, mikor megérkeznek, hogy ha végignézzük egy embernek az életét, mondjuk van 90 évünk, 100, amíg élünk, legyünk pozitívak, abból a 100 évből mi hány évet munkával töltünk, alvással töltünk, ez a kettő a legnagyobb, vagy egy napon belül, 24 órán belül, amit kivesz, illetve más dolgokkal töltünk. Évente hány napot töltünk holiday-en vagy szabadságon? És ha ezt összeadjuk, 100 éven belül hány napot, vagy hány hónapot töltünk összesen a 100 év alatt szabadságon. És azt szoktam mondani, mikor megérkezik egy csoport Új-Zélandra, hogy most úgy gondoljanak erre a 2 hétre, 3 hétre, 1 hónapra, amíg itt vannak, hogy minden perce meg legyen élve, át legyen élve, mert az egész élethez képest ezek csak tovatűnő pillanatok, ez a néhány hét. És én azt szoktam tanácsolni, hogy éljék át az emberek, legyenek jelen, és éljék át minden pillanatát, a tájat, az illatokat, a levegőt, amit mi nem is említettünk, hiszen van olyan országon úgy reklámozzák Új-Zélandot, hogy jöjjenek-e Új-Zélandra tiszta levegőt szívni. Tehát átélni és jelen lenni, én ezt szoktam mondani, ez a legfontosabb. Hogy milyen formában utazik valaki luxusban, hátizsákkal, az másodlagos kérdés. Én azt gondolom, hogy ezek a pillanatok olyan kitüntetett pillanatok, amit ha az ember átél és jelen van, és elmélyül, akkor életre szóló élményt tud adni.
1: Tapasztalatod szerint mennyi idő alatt érkezik meg, az érkezik meget most idézőjelbe tettem, egy európai nagyváros lakó az új-zélandi életmódba egy ilyen utazás során? Mennyi idő kell, hogy ráhangolódjon az országra?
0: Természetesen ez mindig személyfüggő, de valahol 3-4 nap és egy hét között meg tud érkezni. Van, aki korábban, van, aki soha nem érkezik meg. Csak fizikailag volt itt, mit az a képeket. De én azt gondolom, hogy ha valaki nyitottan jön, ami a legfontosabb, nyitottság és tisztelet. Tehát Új-Zélandon ezek az alapelvek. Ha valaki nem tisztelettel érkezik ide, nem fogja jól érezni magát Új-Zélandon. A másik a nyitottság, természetesen a világ másik végén vagyunk, más a kultúra, más minden. Úgyhogy, ha valaki tisztelettel és nyitottsággal érkezik ide, szerintem egy 3-4 nap alatt itthon tudja magát érezni, és teljesen bele tud élni, hogy hol van, és mi van körülötte.
1: Tudod, annál is nagyobb súlya van annak, amit mondtál, hogy mennyire fontos, hogy éljük meg az életünket, hogy te nagyon magasra tetted azt a 90-100 évet, talán a kék zónákban élnek addig, bár biztos Új-Zélandon is magasabb az átlagos életkor, de itt érzem nagyon a súlyát ebben a gondolatban.
2: Bobby Kerit interjúját hallották, Csaba Shepherd mesélt egy kicsit Új-Zélandról, most jön a digiturizmus, a legújabb turisztikai szektorban is hasznos technológiai újdonságokkal a híreket követően.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem. A világ összes színével. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 10 milliárd forintos krízisellátási programot indít a kormány. Folytatódik a felújítás a Ceglédi vasúti vonalon. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. 10 milliárd forintos krízisellátási programot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter erről a gyermekvédelem helyzetéről szóló sajtótájékoztatón beszélt. Bejelentette azt is, hogy külön programot indít a kormány a kórházban rekedt csecsemők helyzetének rendezésére, ennek éves költsége 1 milliárd forint. Csökkentik az adminisztrációt és az informatikai rendszert is fejlesztik. Emellett két lépcsőben rendezik a gyermekvédelmi rendszerben dolgozók béreit. Magyar Péter a kormány nevében bocsánatot kért azoktól, akiket megaláztak, akiket bántalmaztak, és azoktól is, akik a rendszerben dolgoztak. Elkészült a kormány gyermekvédelmi jelentése. A szakemberhiány az egyik legnagyobb probléma a gyermekvédelemben, az elhelyezésre váró kiskorú gyermekek száma pedig jelentősen növekedett az elmúlt években. A szociális és családügyi miniszter szerint a rendszer szinte az összeomlás szélén van, ezt a benne dolgozó emberek tartják csak egyben. A teljes 220 oldalas gyermekvédelmi jelentés már elérhető a kormány oldalán. A Szabadság koalícióját, a Szabadság köreit kell megalkotnia a fideszes politikai közösségnek, erről beszélt Bóka János a Köcsei piknik előtt tartott sajtótájékoztatón. A Fidesz frakció vezetője szerint a párt ma egyszerre politikai ellenzéke a kormánynak és annak a rendszernek, amit a Tisza kormány az önkényre épít. Szerinte Orbán Viktor folytatni fogja a politizálást. A Telex kérdésére elmondta, az ex-miniszterelnök elkötelezettsége az ország és a politikai közösség iránt vitathatatlan. Egy másik válaszban egyértelművé tette, hogy a politikai közösség megkérdőjelezhetetlen vezetője még mindig Orbán Viktor. Folytatódik az átfogó felújítás ősszel a Ceglédi vasúti fővonalon a kiszámíthatóbb közlekedés érdekében. November elejéig még több vágányzári ütemre is szükség lesz, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán. Hegyi Zsolt kiemelte, mintegy 50 ezer utas használja egyetlen átlagos hétköznapon a Budapest-Cegléd-Szolnok vasútvonal elővárosi szakaszát. Felhívta a figyelmet arra, hogy egy ilyen terhelésű vasútvonalat nem lehet egyszerre hosszú időre lezárni és teljes egészében rendbe tenni. Ezért ütemről ütemre haladnak, mindig azokon a szakaszokon, ahol a beavatkozás a leginkább indokolt. Csaknem harmadával csökkent az illegális határátlépések száma az év első 8 hónapjában, közölte az EU határ- és partvédelmi ügynöksége. Az EU külső határain január eleje és augusztus vége között mintegy 75 ezer illegális határátlépést jegyeztek fel az érintett országok illetékes hatóságai. A jelentés szerint a migrációs adatok csökkenése több tényezőt tükröz. Ilyenek a partnerországokkal folytatott együttműködések és a migráció kiindulási országai által hozott megelőző intézkedések.
0: Időjárás jelentés.
2: A változóan felhős égbolt mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, ezeken a tájakon kisebb eső zápor előfordulhat. A szelet helyenként élénklökések kísérhetik. A maximum 20 és 25 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, Samodi Evelin vagyok. A következő órában a Trend FM új előremutató turisztikai műsora, a Digiturizmu adását hallhatják. A digitális turizmus megismerését tűzte ki célul ez a műsor, a mostani vendég pedig azt mutatja be, hogy egy magánszálláshely miként digitalizál. Prinzinger Péter és Ács Gábor beszélgetése.
2: Szeretettel köszönti az egybegyűlteket Ács Gábor.
3: És természetesen Prinzinger Péter.
2: Valamint köszöntjük kedves vendégünket, Sumicki Balázst, aki a Magyar Apartman Kiadók Egyesületének elnöke, és egyébként ő maga is a magánszállás piac egyik fontos szereplője. Ugye abban a sorozatban vagyunk most, amiben beszélgettünk a digitalizációról, nagy szállodalánc, közepes méretű szálloda, kisméretű szálloda, most pedig megnézzük a negyedik szegmest, a magánszállások világát, hogy ott hogyan működik, hogyan, milyen hatással van az egészre a digitalizáció. Ebben a műsorban általában föl szoktuk tenni a vendégnek azt a kérdést, hogy ő maga személyesen az életében mikor, hogyan találkozott először a digitalizációval, az online világgal, a számítógéppel, ez nálad hogyan történt?
4: Először is köszönöm a kedves hallgatókat, sziasztok, köszönöm a meghívást. Nekem édesapám számítógépe volt az első, egy 286-os, nem tudom én, IBM, egy VGA monitorral, bármit is jelentsen ez, de ezt annó az iskolában megtanultuk, hogy van VGA, XVGA, meg nem tudom, úgyhogy kisgyerekként mondhatom.
2: És mit csináltál azzal a számítógéppel?
4: Letöröltem olyan fájlokat, amik szerintem szükségtelenek voltak, ez volt az AutoExec.bat, a Command.com meg a Configsys. Ezt eljátszottam pár hétig, utána apám elvette tőlem a számítógépet, mert hogy ugye leállt azonnal a rendszer, és mindig ki kellett hívni egy informatikust, aki újra rakta.
2: A kevésbé hozzáértők szemére mondjuk el, hogy ezek alapszoftverek működéséhez, beindításához szükséges.
4: Na, hát ezt nekem sem mondták el.
3: Úgyhogy így hát van. Teljesen érthető, olyan értelmetlennek tűnő.
4: Így van.
2: Szóval akkor nem játékkal, hanem rögtön a programok babrálásával kezdte el foglalkozni.
4: Kíváncsi voltam, hogy azokat miért vannak, rákattintottam, úgy azt hiszem, nem történt semmi, hát akkor az biztos fölösleges, úgyhogy így van.
2: Oké, és a felnőtt életedben, amikor már nem csak kárt tettél valamiben?
4: Hát én elmondom, hogy miket nyitottam meg először, de hogy a szakmánál maradjunk, nem is tudom, hírolvasással kezdtem. Hmm. Az volt talán, ami megemlíthető. Ugye akkoriban még bár nem hirdetünk websájtokat, úgyhogy egy-két híroldalt.
2: De egyébként nyugodtan, el lehet mondani, és akkor azok már digitális megoldásokkal működtek.
4: Így van, okay. Így van, pontosan.
3: Tehát nyomtatott napi lapot soha nem olvastál, csak digitális formátumban faltad a híreket.
4: Jaj, nem, ez nem igaz, hát megvolt itt az evolúció, de hogy nem, hát én is még ezek a nagy lepedőszerű újságokat járattam, persze, meg hát a Forbes azt mindig kinyomtatott példányban, nyilván, de nem, hát később jöttek be az online híroldalak, és ugye ma már gyakorlatilag az ember bármikor van egy szabad perce, sajnos, vagy nálam is ez egyfajta ilyen függőség, akkor megnyitod és pörgeted, hogy na, mi történt a nagyvilágban, ott ez a FOMO effektus, hogy nehogy lemaradjál valamiről.
3: Szájtokat pörgetsz, vagy már csak Facebookot?
4: Nem, szájtokat.
3: Okay.
4: Facebook az méreg valahol.
2: Akkor nézzük a magánszállás kiadást. Most akkor kezdődjön a műsornak a teljesen komoly része. Hogyan alakította át, hogyan befolyásolta a magánszállás kiadás gyakorlatát a digitalizáció?
4: Hát szerintem rettenetesen és nagyon jó irányba minden negatív aspektusa mellett, hiszen rendkívül módon demokratizálta ennek az egész szállási típusnak a működését. Én Balatonon töltöttem kisgyerekkoromban a nyarakat, és hát jól emlékszem, hogy a magánszállásadók, azok álltak ott vagy a Tihanyi, vagy éppen a Szántódi Révnél a kis táblával a kezükben, és próbálták ugye befogni az NDK-s keletnémet turistákat.
2: Én ezt akartam kérdezni, hogy ez mikor volt időben?
4: Ez a 90-es évek. Aha. 90-es években. Annak, akinek meg mondjuk nem volt ott a parton, vagy nem tudom milyen, nem volt ibusszal, vagy turinformal ezért kapcsolatban, annak lehet, hogy nehezebb dolga volt. Most mi, nyilván erről többet tudok beszélni, bármikor tudunk, akár saját honlapon, akár valamilyen szállásai közvetítő oldal segítségével nagyon könnyen úgymond reklámfelülethez jutni.
3: De hát ez nem demokratizálta, tehát ugyanúgy meg kellett küzdeni érte, csak könnyebbé tette és hatékonyabbá, nem?
4: Hát ha valamit könnyebbé teszel, és jobban elérhetővé.
3: Bárki kiállhatott a Zimmer-Feri táblával az útszélére, mint ahogy most bárki megcsinálhatja.
4: Ez így van, de mondjuk köcséről, egy köcsei házat akarsz kiadni, nem tudom én, és onnan kell begyalogolnod a Szántódi réfez, azért az egy kicsit más lehetőséget ad, mint bárki otthonról fel tudja rakni a saját ingatlanát.
2: Szerintem áruljuk el a kedves hallgatóknak és a kedves nézőknek, hogy ma Magyarországon a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban regisztrált szálláshely alles zusammen minden szálláshely típusban körülbelül 51 ezer vagy 52 ezer van. Ebből, ami ténylegesen működik, az szerintem olyan 45-6 ezer lehet, és ebből a magánszálláshelyek az 42 ezer körül van. Tehát a túlnyomó többsége a piacon lévő szálláshelyeknek az magán vagy egyéb szálláshely. Ebben az értelemben én tökre egyetértek a Balázssal abban, hogy olyan értelemben a digitalizáció demokratizálta a szálláskiadóknak a kommunikációs lehetőségeit, hogy azelőtt felteszem, a nagyobb tőkeerővel rendelkező szállodák, panziók tudtak megjelenni a médiapiacon, és ha jól értem, akkor ez most azt jelentette, amit mondtál, hogy az újonnan nyílt lehetőségeknek köszönhetően az egészen picik, akikről azelőtt akár senki nem tudhatta, hogy ők egyáltalán léteznek, ők is megjelenéshez juthatnak.
3: De ők apró hirdetési újságban voltak akkor, most meg az interneten vannak.
4: Nem? Hát igen, de most rögtön ki tudtál lépni, bocsáss meg, a világpiacra is. Tehát te lehet, hogy feladtad, nem tudom, az Express magazinba az apró hirdetést, de most egyszer felrakod magad az egyik másik ilyen szolgáltatóhoz, és be tudod vonzani a nem tudom, német, osztrák, horvát, akármilyen nemzetiségű vendégeket.
2: Azt meg jól esetem, hogy te, mint szolgáltató, most nem mint MAKE elnök, hanem mint szolgáltató, te hány ilyen közvetítő oldalon jelensz meg? Mekkora a potenciális küldőpiacod?
4: Én üzemeltetek Budapesten is, és vidéken a Balaton környékén is. Budapesten mi két oldalon vagyunk fent, ez az Airbnb meg a Booking, mint a két legnépszerűbb. Vidéken ott nagyon erős már a saját honlap, saját értékesítési felület.
2: Ennek mi az oka?
4: Egyrészt mi foglalkozunk különleges szálláshelyekkel, ahol ilyen erdei házikókkal bent a Balaton felvidéken, ahol kevesebb a versenytársunk. Ugye Budapesten van cirka, most, hogy Terézváros tönkretették, olyan 14-15 ezer magán és egyéb szálláshely. Azok mind lakások, azért azok mind hasonlítanak egymásra, hasonló dolgokat kínálnak. Azoknak létrehozni egy saját honlapot és versenyezni mondjuk egy Airbnb, igen, Booking, Expedia marketing költségével, hogyha én németként beírom, hogy nem tudom én, szállás Budapest, és te meg akarsz jelenni a honlapoddal, az esélytelen. De hogyha csinálsz egy különleges szálláshelyet, amiből jóval kevesebb van, akár a környéken, akár országos szinten, arra te fel tudsz építeni olyan marketing tevékenységet, ami által a saját honlapod megjelenik a keresési találatok között.
2: Oké, tehát megint az egyediséghez jutottunk vissza.
4: Így van.
2: Hogyha a tied nagyon különbözik, nagyon egyedi, akkor több esélyed van az önálló kommunikációs sikerre.
4: Igen. Oké. Mondjuk azért az megint egy külön szakma, és nem lehet azt mondani, hogy azért, mert megspórolod a jutalékát mondjuk egy Airbnb-nek vagy egy Bookingnak, akkor te nyertél egy csomót, mert másik oldalról megkiadod ezt a saját honlapodnak, meg a marketing kommunikációs.
3: Mekkora most ez a jutalék?
4: Az Airbnb-nek vagy a Bookingnak nagyságrendileg 15-16% plusz áfa. Nem kevés.
3: Az itthoni, illetve magyar gyökerű nagy szállás közvetítő oldalt nem említetted, de ez miért van szándékos? Mert én úgy tudtam, hogy ők például kisebb jutalékkal is dolgoznak.
4: Nem dolgoznak már kisebb jutalékkal, ha jól tudom, ők is emeltek talán tavaly. Mindenkinek megvannak a maga preferenciái, hogy miért, vagy hol szeretne, vagy nem szeretne hirdetni.
3: Ez attól is függ, hogy milyen vásárlóközönséget szeretnél behozni?
4: Ugye anno a szállás.hu, mint magyar oldal, kifejezetten magyar piacra, célpiacra lőtt, és később váltak olyan regionális szereplők, hogy ma már gyakorlatilag Kelet-Közép-Európában nagyon erős potenciállal bírnak. Mi azt gondoltuk, hogy nekünk ez a kettő plusz a saját értékesítési csatornáink az elég ahhoz, hogy ne vesszünk el bennük.
2: Ha nagyon le akarnánk egyszerűsíteni, és most tényleg ilyen abszolút laikus kérdés lesz, abban, hogy vannak ezek a nagy utazás közvetítő oldalak, mi a jó és mi a rossz egy magánszálláshely szempontjából?
4: Magyarként kezdjük a rossz.
3: Rossz a magas jutalék.
4: Rossz a magas jutalék, így van. Tehát azért az nagyon nem kevés, főleg annak tükrébe gondoljatok bele, hogy ugye Magyarországon van egy Európa bajnok áfa, egy 27%. És a legtöbb magánszálláshely szolgáltató, a legkisebb szálláshely szolgáltatók, ők általában áfamentesek, nem tudnak elszámolni áfát, mint olyat. Tehát nem elég, hogy fizetik ezt a 15-16%-nyi jutalékot, hanem erre még a 27% áfát is be kell fizetniük, és ezt nem tudják levonni a költségeikből. Ez borzasztó, illetve nyilván mivel ez egy oligopol piac, hiszen alig néhány olyan szereplő van, akik ilyen big playerek ezen a piacon, gyakorlatilag úgy módosítgatják a saját általános szerződési feltételeiket, ahogy nem szégyellik. Ráadásul, mivel ezek transznacionális vállalatok, elképesztően nehéz velük szembe fellépnie mondjuk a magyar jogalkotóknak, a hatóságoknak, sőt, hát európai szinten is küzdködnek vele a jogalkotók, hogy mit lehet kezdeni az egyes problémás részükkel.
3: Amikor hónapokig elfelejtettek fizetni, ugye ez klasszikus példa volt.
4: Ez nem egy elfelejtett fizetni, a Bookingnál volt...
3: Tudom, hogy technikai hiba volt.
4: Technikai hiba volt. Nyilván ez a házigazdákat, akik ebből élnek, nem vigasztalja, de ilyen azt megelőző évben volt az Airbnb-nél is, csak az nem szólt akkor át meg. Az Airbnb kicsit ilyen negatív felhanggal van jelen a magyar közbeszédben, és talán ez nem ért el az akkori politikusok inger küszöbét.
3: Miért van a különbség?
2: Kicsit. Ez a nem jó benne. Igen. Mi benne a jó? Azért azt is mondjuk el.
4: Hogy professzionálisak, tehát hogy olyan mérhetetlen összegeket költenek ők az általunk befizetett díjból marketingre. Például az Airbnb volt legutóbb, talán az olimpiának az egyik főszponzora. Annyira reklámozzák magukat, és ezáltal annyi potenciális utazót szívnak be magukhoz, amik lecsapódnak a házigazdáknál is. Tehát ha jól van egyébként menedzselve a saját profilod, meg jól menedzseled a szállási szolgáltatást, akkor ezek a platformok képesek elegendő számú vendéget küldeni hozzád a rentábilis működéshez.
3: Oké. Okay. Szóval nem csak egy rövid kérdés, hogy miért van ez a megítélésbeli különbség? Én nem annyira érzékeltem.
4: Tehát, miért
3: menőbb, mint az Airbnb? Miért lett lejáratódva, úgymond?
4: Köznevesült ez a főnév, vagy ez a tulajdonnév fontosabban.
3: Az Airbnb-zés.
4: Mint az Airbnb, ugye te is ezt mondod, Airbnb-zés, jogilag nincsen ilyen, én is ezt mondom, mert sokkal rövidebb, mint azt mondom, hogy magánszálláshely szolgáltatás, vagy ráadásul magán és egyéb szálláshely szolgáltatás. Ráadásul ugye Magyarországon korábban is volt természetesen a Zimmerfrei, ez amikor magánházakat adunk ki turistáknak, de az tény, hogy az Airbnb volt az a platform, amit kifejezetten azért hoztak létre Amerikába, San Franciscóba, hogy lakásokat, szobákat adják ki. A Booking.com, meg az elődeik, azok először hotelekre lőttek, ha én jól tudom, hoteleknek készített programok voltak, nem is tudtak sokáig mit kezdeni a magánszállásokkal a Bookingnál, és Magyarországra ez a platform, ez az Airbnb, ami magyar volt, tehát magyar nyelven elérhető volt szembe a Bookinggal, ami nagyon sokáig csak angol nyelven, ami rögtön lehetővé tette az elektronikus fizetés szembe a Bookinggal, ahol a magánszállásadóknál a legelején csak készpénzzel lehetett fizetni, vagy ilyen bonyolult virtuális hitelkártyákkal, azt sem tudom, hogy az mi volt. Az Airbnb egy nagyon egyszerű, primitív, jól használható rendszert tett össze, és ez robbantotta be, főleg Budapesten, ezt a magán és egyéb szállási szolgáltatói piacot. Ez vezetett egyik oldalról szerintem a turizmus budapesti aranykorához, ami az elmúlt években jellemző volt, de másfelől ez a fajta turizmus hozott magával új típusú problémákat is, akár a lakóknál, akár a közszolgáltatásoknál, akár a médiában legalábbis ez jelenik meg a mondjuk a lakásárakra, hogy milyen befolyással volt lakáspiacra. És nyilván emiatt köznevesült ez a főnév sokszor egyfajta negatív felhanggal.
2: Azért azt szerintem így történeti hűség kedvére említsük meg, hogy eredetileg a sharing economy nem arról szólt, hogy üzletszerűen lakásokat adunk ki, hanem arról, hogy az átmenetileg szabadon lévő lakásomat felajánlom valaki másnak, én meg használom az övét, vagy valaki másét.
4: Hagyj javítsalak ki, ez nem teljesen igaz, mert az a coach surfing, tehát amikor én üres a lakásom, és jön ide bárki, akkor majd én kapok érte pontokat, én is elmegyek egy üres lakásba, az nem sharing economy, az egyszerűen abban nincsen pénz.
3: Mint de olyan. Az Airbnb neve is abból, hogy a felfújt ágyamat odaadom, ha valaki betér.
4: Igen, de nem jótékony célból, ugye azért hozták létre, nem volt elég hely San Franciscóba, az odaérkező, nem tudom én, IT szakembereknek egy kiállítás vagy vására, és felismerték azt, hogy nekik van szabad helyük ott a lakásban, egyébként. Az alapítók, leraktak Airbedet, így van innen a név, tehát felfújható, és ebből ők csináltak maguknak bevételt. Aztán elérkezett az a evolúciós lépés, amikor már kiköltözik a tulajdonos a lakásból, és akkor az egész lakást nem csak egy szobát adnak bérbe, de ettől hol a baj? Tehát nincsen olyan üzleti tevékenység, ami ellen egy evolúciója.
2: Nem mondtam azt, hogy baj van.
3: Mondtuk, és már ez az egész, már az indulás sem mehetett volna a digitalizáció nélkül. Ugye ez szerintem fontos, hogy onnan indulunk. És ehhez képest digitalizálunk tovább, de hogy már az egésznek a megszületése az ennek a következménye volt egyébként.
4: Így van.
2: Te egy ilyen technológia pozitív ember vagy, Gábor.
3: Úgy nézek én ki?
2: Hát amit mondtál, akkor nekem ez következik.
3: Hát az én kollégáim szerint én vagyok a legkevésbé az, mármint a mi kis csapatunkban, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy még a műsor végén is.
2: Majd előcsalogatunk, hogy beöled ilyen pozitív gondolatokat.
3: Igyekszem.
2: Úgy, mint MAKA elnök, úgy hogy látod a digitalizációnak a jelenségét általában a magánszállásaiaknél? Az egész szektort úgy, ahogy van, berántotta, mindenki benne van, vagy azért itt vannak különbségek?
4: Nem, berántotta, mert aki ezzel nem tart lépést, az lemarad. Itt már csak a fokozatokról lehet beszélni, hogy ki mennyire használja ezt aktívan, mennyire él a különböző lehetőségekkel. Mondok egy példát, az, hogy ma felrakod a saját ingatlanodat, mondjuk egy Bookingra, Airbnb-re, vagy szállás.hu-ra, az az éró pont.
3: De az, utána, az a modell alapja.
4: Az a modell alapja, de hogy utána te mondjuk használsz-e árazó szoftvert? Vagy úgy árazol, mint pont egyszer hallottam a szállodaszövetségnek az elnökét, hogy egy pár éve mondta, hogy néhány éve még a hotelek is sokszor nem dinamikus árazást követtek, az azt jelentett, hogy felraktak egy árat, legyen mint 40 ezer forint egy éjszaka, és az év 365 napjáért így áraztak. Ez még mindig jelen van a magánszállás és szolgáltatói szektorban ez a probléma. Ugye a következő lépés, hogyha dinamikusan árazol, a kereslethez, kínálathoz igazítod az áraidat, hogyha figyelembe veszed a nagy rendezvényeknek a plusz keresletét, vagy a mellékszezon.
3: Ezt itt elfogadja a piac? Mert ugye a repülőjegyeknél elfogadta, tavaly meg az Oasis koncertnél akkora balhé volt a koncertjegyáraknál, hogy dinamikusan árasztak, és nagy keresletre fölment az égbe az ár, hogy akkor mindenki ezzel volt elfoglalva, a fél világ erről beszélt, hogy a dinamikus árazás az negatív, és tönkretesz bizniszeket.
4: De jó, hogy erről lemaradtam, mert én azt láttam, hogy azért Budapesten például a BL döntő idején, vagy akár amikor tavaly volt a Imagine Dragons koncert, és megtelt a város, aki követte a fejleményeket, vagy üzleti érzéke volt megáldva, az tudta jól, hogy ilyenkor emelt áron lehet értékesíteni a szobákat, a lakóegységeket. Ezzel a média egy-két ilyen extrém példával tele is volt a BL döntő idején, azok a lakások üresen maradtak zömében. Másik oldalról, aki dinamikusan áraz, az tudja azt is, hogy a mellékszezonban megleviszed az árat, ha kell, radikálisan. És akkor év végére remélhetőleg a zöld zónában lesznek a számok.
1: Hamarosan folytatjuk a második résszel, Ács Gáborral és Prinzinger Péterrel jövünk vissza.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Üdvözlöm Önöket, Somodi Evelin vagyok, folytatjuk hétvégi válogatásunkat a Digiturizmóval, a Trend FM előremutató turisztikai magazinjával, Prinzinger Péter és Ács Gábor műsora.
2: Folytatjuk a beszélgetést Sumicki Balázzsal, a Magyar Apartmankiadók Egyesületének elnökével, és akkor most nem rontottam el. Ott tartottunk, hogy a belépési pont az az, hogy valamelyik nagy szálláshely közvetítőn ott vagy. A következő érettségi vagy evolúciós szint az az, hogy már dinamikusan árazol, és akkor itt az árazásnál, árazásba bonyolultunk még a szünet előtt. Van, aki, most naív lesz a kérdés, vagy naívnak tűnik, van, aki nem dinamikusan áraz. Tehát van. Megteszi azt, hogy fölteszi a szobát, ahogy mondtad, 32 000 januárban, és egész évben úgy hagyja?
3: Van. Az én üzemeltető cégemet nagyon sokszor megkeresik olyan később aztán ügyfélé váló, akkor még potenciális ügyfelek, hogy hát nem elégedettek a bevétellel, nem elégedettek azzal, hogy vagy ők csinálják, vagy ahogy adott esetben más üzemeltető csinálja, és hogy vegyük át. És amikor megnézem a naptárukat, nagyon sokszor előfordul, hogy már teli van. Adott esetben fél évre előre. És nézem, ugyanannyiért adta el a Forma 1-et, ugyanannyiért adta el mondjuk a BL döntőt, mint ami a januári ár volt.
4: Most hogy néz ki, most hogy kellene csinálni? Illetve ezt magad programozod bele, amikor nézed, egy szoftver az tudja az eseményeket? Tudja követni azt, hogy bejelentenek valamit Budapestre, vagy akkor te neked azért mégiscsak a saját tudásod alapján kell átárazni és följebb vinni az árakat, amikor bármi hirtelen történik Budapesten.
2: Illetve honnan jutsz adathoz, ahhoz, hogy az árakat módosítsd?
3: Azt hiszem, talán most ott tart az informatika, hogy nagyon jó javaslatokat ad, de azért a végső döntést azt te hozod meg, mint üzemeltető. Ez a te felelősséged, én sem mehetek az ügyfelekhez, hogy bocs, az AI még nem tudta, hogy mikor lesz, nem tudom, 2027-es Forma 1, és már most eladtam, mert valaki lecsapott rá. Úgyhogy ez a piacismeret, figyeled a híreket, írod fel magadnak, nyilván közösségekbe járunk, beszélgetünk, hogy mi várható.
4: De a 27-es Forma 1-et beblöffölöd, hogy mikor szokott lenni, és akkor megemeled az árat?
3: Hát nem, szerintem az okos üzemeltető, az mondjuk most egész július, tehát 2027-ről beszélek, július közepe, és 2027. augusztus vége között ad egy olyan árat, mint amiért a Forma 1-et vagy a Szigetet eladnám, mert most még, ha jól tudom, a versenynaptár az nincsen meg, azt mindig vagy kicsit később hozzá.
4: De akkor senki nem fog foglalni.
2: Foglalnak egyáltalán ilyen távol?
3: Foglalnak, erre van egy nagyon jó német szó, ez a kedvencem, a Schnäppchenjäger, ezek az ilyen akcióvadászok, és abban a pillanatban mondjuk nem tudom, egy német szurkoló, amikor kijön, hogy a Forma 1-en mikor van a verseny, azonnal befoglalja. És nyilván ők is a legjobbat keresik, tehát hogyha már most 2026, nem tudom én, szeptemberében eladom a 2027-es Forma 1-et egy átlagos lakásba, akkor valószínűleg azért azt nem biztos, hogy jól árasztam.
4: És ennek a követésében a digitalizáció, a technológiai fejlődés az segített, az évről évre nagyobb segítséget kapsz?
3: Hogyne, hiszen ezek az árazó szoftverek, vagy a mögöttük álló program, algoritmusok is folyamatosan finomodnak, nyilván egyre több adattal dolgoznak, én sem vagyok egy ilyen nagy informatikai ember, de azt látjuk, hogy egyre pontosabban lövik be. Úgyhogy szerintem nagyon hasznos ilyet használni.
2: Üzemméret szempontjából van különbség, van jelentősége, hogy hol van az, ahol még, én úgy képzelem, de lehet, hogy nem jól látom, hogy egy pici szálláshelynél, aminek tök jól ismerem a célközönségét, tök jól ismerem az éves naptárt, esetleg vannak tapasztalataim az előző évekből, hogy melyik időszak, melyik hónap hogyan teljesít, úgy képzelem, hogy azt kézzel, aggyal be tudom állítani és változtatni az árat. Hol van az, ahol jobb, ha erről lemondunk, és valamilyen nálunknál okosabb szoftverre bízunk ezt a feladatot?
3: Inkább onnan közelíteném meg, hogyha van egy darab lakásunk, akkor van-e olyan

0: Piacismeretem, látok-e olyan piaci trendeket, mint azok, akik mondjuk kezelnek 30, 40, 50 vagy még több ingatlan. Rálátok-e annyira a versenytársakra, vagy sem? Uh-huh. És ebből a szempontból lehet, hogy egy kis lakás tulajdonosának, vagy egy kis magánszállási tulajdonosának még nagyobb szüksége lehet egy árazó okay. szoftverre, mert nagyobb mögötte a know-how nálunk, hogyha azt látjuk, hogy valamelyik hétvége beindult, és elkezdtük eladogatni azokat a napokat, akkor tudunk rá időben reagálni, és a többi lakásnál ehhez igazítani a keresletet, vagy most a kínálati árat, vagy pont árat csökkenteni, ha látjuk, hogy minden beragad, de ezt egy kis okay. szállásról nem biztos, hogy tudja.
1: Mennyi? Hova lövitek be a foglaltsági rátát? Mert a légitársaságoknál akkor dinamikus árazásra klasszikus példát hozzak, azért a fapadosoknál azért a 90% alatti töltöttség az már nagyon rossz. Inkább a 9, tehát a Ryanair már küzd meg a Wizz Air már 90 fölött, de a 92-93, tehát ők gyakorlatilag telerakják a gépet a végén, vagy akármikor, akár nagyon alacsony áru jegyekkel is. Ugyanez, hogy megy a ti bizniszetekben? Tehát akár last minute is leviszitek, tehát egy 90-et hovni kell, vagy 80, vagy városa is válogatja, hogy hol mennyi az ideális.
0: Szerintem ez
1: elérhető.
0: Üzemeltetési modelltől függ. Ugye főleg, hogyha te saját magad csinálod, és azért ez egy nagyon jelentős piac, hogy itt, vagy nagyon jelentős szegmens, aki amikor a tulajdonos fogadja a vendéget, vagy ő takarít, ő intézi az adminisztrációt, és egy csomó költséget, mondjuk az üzemeltetőnek a költségét, a takarító költségét meg tudja spórolni. Ő két dolgot mondhat emiatt. Egy, vagy nagyon leviszem az árat, mert nem kell kiadnom egy csomó pénzt egy üzemeltető cégnek, vagy éppen azt mondja, hogy én nem vagyok hajlandó levinni az árat egy bizonyos szint alá, mert egyszerűen nem jön ki az én saját munkaidőmnek az értéke. Uh-huh. Úgyhogy egy üzemeltető is mondhatja azt, hogy jobb a sűrű fillér, mint a ritka forint, vagy egy másik azt mondhatja, hogy mi nem biztos, hogy a legolcsóbbak akarunk lenni, nem biztos, hogy azzal a minőséggel, azzal a vendég, azért a vendégért küzdünk, az meg fenntartja. Úgyhogy az üzemeltetési modelltől függ, az biztos, hogy nagyon nehéz megtalálni azt az egyensúlyt, hogy a foglaltságéről megyek rá, vagy pedig inkább az árat emelem, és így próbálom elérni ugyanazt a bevételt, mint amit alacsony áron, de magasabb foglaltságért elérnék. Ha jól tudom, akkor Budapesten az átlagos kihasználtság nagyjából olyan 63-67% között van magánszállás helynél. Az ENTAK adatai alapján.
2: Lehetséges.
0: Nyilván ezen folyamatosan azon dolgozik mindenki, hogy növekedjen,
1: nálad,
0: illetve a bevétele.
1: Nálad mennyi?
0: Jó kérdés,
1: ha
0: mondasz. Nem, mi átlag fölött vagyunk, nyilván most erre mondanék bármit. Nem, azért akadtam meg egy pillanatra, mert nemrég indítottunk Balatonon egy luxus szállás helyet, és ott még azért a szám, ott azt még tanulnunk kell, hogy azt jól belőjük, de Budapesten bőven hozzuk az átlagot, és
2: illetve, hogy mikor az előfoglalási adatok szerint, hogy mennyire előre töltődik, mennyire előre telítődik a magánszállás hely, ezt hogy kell elképzelni? Egy hónapra, két hónapra, három hónapra, négy hónapra előre.
1: Annyival egészteném, hogy változik-e az évek során, mert az idei évről ugye pont sokat halljuk, hogy kimondottan elmentek a későbbi foglalások, a geopolitikai bizonytalanság, tudjunk-e utazni, jaj, leszek-e az én hiány, és későbbre hagyták.
0: Így van,
1: változik
0: így van.
1: Évről évre?
0: Abszolút, és nyilvánvalóan ez összefügg azzal, hogy milyen lemondási feltételeket is kínálsz. Uh-huh. Tehát, hogyha csak azt kínálod, ha te egyszer foglaltál, és nem jössz, akkor elveszted a pénzednek az X százalékát, adott esetben a teljes foglalási díjat, akkor oda később fognak jönni a foglalások, az érkezési idősz közelebb eső dátumokra foglalnak. Ha egyébként rugalmasan lemondhatja a vendég, uh-huh. akár az érkezés előtt pár nappal, akkor nyilván bátrabban foglal előre, de így van, Gábor, ahogy mondod, annyi bizonytalanság, hogy mi azt látjuk, hogy nagyon sokan az utolsó pillanatban döntenek egyik oldalról, másik oldalról, ha Budapestről beszélünk, olyan bőséges a kínálat a magánszálláshely szektorban is, hogy adott esetben már a reptéren vannak a turisták, amikor foglalnak, mert még így is nagyon jó lakásokat, nagyon jó áron, nagyon jó lokációval tudnak kifogni. Nyilván vidéken, ha te kinézel egy hotelt, vagy egy magánszállás helyet, ahova azért mérsz, mert te azt a szállást szeretnéd, igen, akkor ott érdemesebb előre foglalni.
2: Nálad a labda?
1: Nagyon rövid lesz. Mekkora különbséget kell adni, hogy előre bejöjjön a pénz, és nem lemondható előrefizetőst foglaljanak?
0: Ezeket te állíthatod be.
1: De hogy ez mekkora mennyivel kell olcsóban adni, hogy rácsupanjanak?
0: 10-15 százalék jellemzően.
1: Uh-huh. Oké.
0: Okay. És akkor már bekockáztatják.
2: Uh-huh. Az előbb beszéltünk repülőjegyről, beszéltünk foglalásról, vendégérkezésről, most akkor a user journey, menjünk tovább, itt van már a vendég, már bent van a kibérelt magánszállás helyen. Akkor milyen digitális megoldások játszanak?
1: Még nincs benne a bejutás. Szerintem az egy érdekes kérdés.
0: Hagyjál a bejutás. Tehát, és egy kicsit hagy sztorizzak, említetted itt a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központot, ugye ez egy hatalmas adatbázis, hogy a hallgatók, nézők, akik nem ezzel foglalkoznak, értsék, hatalmas adatbázis, amiben minden egyes Magyarországon megszálló vendégnek az anonimizált adatait el kell küldeni. Ez egy borzasztó jó dolog, mert a hazai turizmus irányítás ebből tudja aztán a marketing tevékenységeit intézni. Másik oldalról nem anonimizált módon, ezeket az adatokat megkapja a rendőrség is. Tehát fontos, hogy felvigyük pontosan minden egyes vendégnek az adatát, és amikor ezt a rendszert kitalálták, akkor még szó volt arról, hogy azért, hogy mindenképpen azok a vendégek legyenek beengedve, akik elküldték a személyes adatokat, vagy akik lefoglalták a szállást, ezért személyesen kell őket fogadni a vendéglátóknak. És nagyon komoly beszélgetéseket kellett azért folytatni, hogy távolról is be tudjuk engedni a vendégeket, ugye ez főleg Budapesten, de most már vidéken is jellemző, hogy a vendégek valahol megkapják a kulcsot, vagy okorzárral mennek
2: és
0: be.
2: És maga a vendég végzi el a regisztrációt.
0: És maga a vendég végzi el a regisztrációt, vagy elküldje a szálláshely szolgáltatónak az adatokat, és akkor ezt a szálláshely szolgáltató felviszi. Na de hogyan győződünk meg arról, hogy azok az adatok igazak-e, amiket a vendég elküld
2: itt
0: nekünk.
2: Itt beszkennelt személyigazolványokra, meg lakcímkártyákra kell gondolni?
0: Így van.
2: Egyáltalán, bocs, még egy akkor egy előkérdés, visszaadom az előzőt, hogy a vendégek körében változik az adataik féltésének a gyakorlata?
0: Mindjárt lazán, megválaszolom, de hogy meglegyen, hogy ezt jelenleg hogyan kellene menedzselni hivatalosan, hogyha én nem személyesen engedem be a vendéget, nem kérem el tőle a személyét, és megnézem, hogy az a fej van rajta, mint aki az ember nyakán van, akkor az lenne a hivatalos metódus, hogy mielőtt belép a házba a kis vendég, azelőtt felhívom WhatsAppon vagy Viberem, és megkérem, hogy a fejét azt rakja oda az igazolványához, és ellenőrizzem le. Most szerintem a hallgatók el tudják képzelni, hogy ez mennyire életszerű. De jelenleg ez van. És ez még mindig jobb, mint hogyha egyébként elvárnánk, hogy ott legyen a házigazda. Mm-hmm. És hogy mit szólnak ehhez a vendégek? Az elején volt egyfajta megrökönyödés. Másik oldalról viszont a hotelekbe ez mindenhol egy bevett gyakorlat, hogyha oda megyek, nem csak Magyarországon, hanem külföldön, elkérik az útlevelemet, vagy a személyimet, és akkor beszkennelik.
1: Csak van állandó személyzetrecepció.
0: Vagy rögzítik. Ebből a szempontból egy nagyon könnyű megoldással ér, szerintem a legtöbb házigazda, vagy mi is ezt tanítjuk a képzéseinken, be kell linkelni az ENTAK tájékoztató honlapnak egy tájékoztatóját, hol van egy PDF angol nyelven, magyar nyelven, hogy ezek az adatok minek kellenek, miért kellenek, ki csinál vele és mit csinál vele, és olvassa el a vendég, ha ez neki fontos, és ezt elfogadják, tehát nincs ebből igazából már probléma.
1: Ez nemzetközileg macera, mert van, ahol külföldön is sok helyen elkérik, van, ahol meg semmit, van, ahol meg tényleg avonosítgatnak, tehát nagyon változó.
0: A vendégadatoknak a feltöltési módja a magánszálláshelyek esetén, hogy mondjam korrekten, azon lehetne még finomítani, lehetne könnyíteni, mint olyan. Van egy ingyenes program, amit a legkisebb szállásadók használhatnak. Az ötlet jó, finomítani még ezen a programon kell, mert le kell tölteni egy applikációt, és nem nagyon szeretnek a vendégek plusz egy applikációt, amit csak egy egyszeri tevékenységre kell letölteni, és a többi, de ezért a házigazdák ezt meg szokták oldani, hogy elvégzik a munkát sokszor ők a vendégek helyett.
2: Most már tarthatunk ott, hogy bent van a vendég?
0: Bent van a vendég.
1: Nekem még lenne ötletem, de most már nem. Megkimérlek tőle benneteket.
2: Akkor inkább úgy mondanám, hogy a vendég megszerzésén és a vendég fogadásán és beléptetésén kívül időben ezt követően, amikor ő itt tartózkodik, meg amikor távozik és mondjuk értékelést szeretnénk tőle kapni, ezeket milyen digitális megoldások támogatják? Foglalkoztok-e egyáltalán a bent lévő vendéggel, vagy amikor baja van, akkor ő lép kapcsolatba veletek?
0: Nálunk, vagy az én hitvallásom az az, hogy akkor érzi jól magát a vendég, ha nem nagyon kell, hogy hozzánk forduljon. Tehát igyekszünk előre megadni azokat az információkat, amikre a tapasztalat megtanított minket, hogy szükségük van a vendégeknek. Mondok egy egészen triviális dolgot, indukciós főzőlap. Tehát le kell azt írnunk, hogy ez egy indukciós főzőlap az adott lakásba, mert jön a vendég a távolkertől, hozza magával az edényt, és akkor hívogat este 8-kor, 10-kor, hogy nem működik a főzőlap, mert éppen nem kompatibilis az indukciós főzőlap.
1: Volt, amit én sem bírtam bekapcsolni valahol Finnországba, és tök kellemetlen ezután érdeklődni, de...
0: És ugye miért készítjük fel a vendéget arra, hogy ez egy indukciós főzőlap? Mert mi nem csak azért, hogy a saját magunk idejével spóroljunk, hanem mert nagyon sok vendégnek ez egy kényelmetlenséget okoz, hogy fel kell hívnia valakit, nem biztos, hogy beszél angolul, nem akar ezzel foglalkozni, hogy pihenni akar. Tehát nagyon inkább elterjedtek azok a megoldások, hogy már nem csak leírják a különböző kritikus területeit adott esetben a szálláshelynek, hogy mire kell figyelni, hanem adott esetben mondjuk videós bemutatót tartanak és elküldenek neki, főleg, ha valami különleges eszköz, például a vidéki szálláshelyen jacuzzit, hogy kapcsolod be, hogy kapcsolod ki.
1: A vendégek szeretik az e-fajta digitalizációt? Tehát ha nincs ott senki, magam mehetek be, a kulcssal, bármivel, vagy pedig igénylik a személyes jelenlétet, hogy megmutassák és kérdezhessek.
0: Elképesztő jó kérdés, mert amikor én elkezdtem ezt az üzletet, én személyesen engedtem be az összes vendéget, mert én azt gondoltam, hogy kell ez a fajta személyes kontakt, és egyre inkább abba az irányba megy el a világ, hogy nem kell, nem igénylik a személyes jelenlétet. Miért nem? Mert amikor leszáll a rep, ugye azt tudnunk kell, hogy mikor érkezik az ingatlanhoz. Ha késik a repülőgép, az egy dolog, arról ő nem tehet, de lehet, hogy azt mondja, hogy bejött a belvárosba, Budapestre, de ő még nem szeretne oda rohanni a lakáshoz a megbeszélt időpontban, mert ő turista, ő pihen, ő nem akar még egy appointmentet, érted? Nem akar, ő végre örül, hogy szabadon van, de nem akarja azt, hogy szerencsétlen házigazda ott várjon, tehát egy stressz. Másik, tényleg nem, sokan nem beszélnek angolul, akkor a számukra kényelmetlen. Úgyhogy mi azt látjuk, hogy egyrészt a munkaerő hiány miatt és a folyamatosan növekvő költségek és adóternövekedések miatt nyilván a vállalatok optimalizálnak, meg az üzemeltetők is, és nem találnak beengedő embert, vagy megfizethetetlen lenne. Másrészt nincsen már rá erre igazából igény. És hát bocsánat, ugye a hotelek is mennek el sokszor ebbe az irányba most már, hogy személyzet nélkül próbálnak működni. Egy dolgot nem tudunk digitalizálni, csak hogy hova lehet ezt majd még fokozni, a takarítást. Lehet, hogy lesznek egyszer lakástakarító robotok, de a következő néhány évben szerintem ez még Magyarországon nem lesz elterjedt.
2: Gyanítom, hogy vége a műsoridőnek, vagy mindjárt vége.
1: Egy dolgot meg kellene kérdeznek még.
2: Mindenképpen.
1: Az értékelés adás művészete, illetve nyomásgyakorlás ez ügyben akár digitális eszközökkel az megy-e, mert hogy nagyon változatos módszerekkel próbálnak arra sarkalni vendégeket, vendégként érzékelem, hogy adj egy jó értékelés, mert nagyon fontos eladási szempont ez. Értékelések van, aki 9, van, aki 8 alatt igazából ottal meg nem piszkál egy Airbnb lakást sem. Kíváncsiak, hogy te ezt hogy látod, meg hogy itt e tekintetben tud-e valahogy a digitalizáció segíteni?
0: Rendkívül fontosak a vendégértékelések, és azt gondolom, hogy meg kell találni azt az egyensúlyt, hogy te hogyan hozod a vendég tudomására tolakodás nélkül, hogy számodra ez fontos, és az Airbnb mondjuk ettől is egy különlegesebb platform, hiszen ott nem csak téged értékel a vendég, hanem te is értékeled a vendéget, és így van egyfajta közös érdek, hogy egymásról értékeléseket írjatok. Másik oldalról nyilván, hogyha túl agresszívan kommunikálsz, akkor az könnyen visszájára fordulhat, és lehúzzák ezt az értékelésekben, de jó értékelések nélkül nem lehet élni. És ugye most van ez a szálláshely minősítés. Ez azt jelenti, hogy az állam, mint olyan kicsit leegyszerűsítve, végigmegy a hoteleken, panziókon, magánszállásokon, és egy objektív kritériumrendszer alapján értékeli a szállásokat, és besorolja 1-5 csillagig. És ezt nagyon sokszor összekeverik, hogy ez nem ugyanaz az értékelés, és nem ugyanolyan metodika mentén megy, mint ahogy a vendég értékelt téged. Nekünk is volt annó olyan alsó kategóriás szállásaink, amit üzemeltettünk, ami a Bookingon, nem tudom én, 9,7-9,8 ponton ment, de amúgy mai eszemmel egy csillagos szálláshely lenne, de mivel tiszta volt, mert jó volt a kommunikációnk, jó volt az árértékarány, a vendégek azt kapták, amit elvártak, és azért az egy majdnem 10 pontos szálláshely volt, de semmiképpen se nevezném mondjuk egy 4-5 csillagos szálláshely.
2: Kimeríthetetlen téma. Szerintem fogjuk folytatni, ha elfogadsz majd egy újabb meghívást. Most köszönjük a beszélgetést Sumicki Balázsnak, a MAKE elnökének. Reméljük, hogy a mai beszélgetésből mindenki számára világossá vált, hogy a magánszállás kiadás az nem úgy néz ki, hogy kiteszünk egy táblát és várjuk a sőtgalambot, hanem úgy, hogy ezt menedzseljük, és méghozzá nagyon komolyan digitális módon.
3: Ez volt már a Digiturismo Prinzinger Péterrel és Ács Gáborral. Vendégük Sumicki Balázs volt. Most hírek jönnek itt a Trend FM-en, de maradjanak velünk, mert az utolsó órában már az egészségünk, azon belül az étkezés lejárati időn túl lesz a téma.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A világ legdrágább futballistája a brazil Neymar, akit 2017 nyarán 222 millió eurós ajánlattal csábított el a Paris Saint-Germain a Barcelonától. 25 éve az Európai Bíróság kimondta, hogy nem lehet korlátozni a külföldi játékosok számát a kontinens csapataiban. Azóta az átigazolási díjak az egekbe szöktek. Ha ön is kíváncsi arra, miként hálózza be a pénz a sportot, hallgassa a Sportértéket hétfőnként a 17 órai hírek után. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat. És már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kis állatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 10 milliárd forintos krízisellátási programot indít a kormány. Folytatódik a felújítás a Ceglédi vasúti vonalon. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. 10 milliárd forintos krízisellátási programot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter erről a gyermekvédelem helyzetéről szóló sajtótájékoztatón beszélt. Bejelentette azt is, hogy külön programot indít a kormány a kórházban rekedt csecsemők helyzetének rendezésére, ennek éves költsége 1 milliárd forint. Csökkentik az adminisztrációt és az informatikai rendszert is fejlesztik. Emellett két lépcsőben rendezik a gyermekvédelmi rendszerben dolgozók béreit. Magyar Péter a kormány nevében bocsánatot kért azoktól, akiket megaláztak, akiket bántalmaztak, és azoktól is, akik a rendszerben dolgoztak. Elkészült a kormány gyermekvédelmi jelentése. A szakemberhiány az egyik legnagyobb probléma a gyermekvédelemben, az elhelyezésre váró kiskorú gyermekek száma pedig jelentősen növekedett az elmúlt években. A szociális és családügyi miniszter szerint a rendszer szinte az összeomlás szélén van, ezt a benne dolgozó emberek tartják csak egyben. A teljes 220 oldalas gyermekvédelmi jelentés már elérhető a kormány oldalán. A Szabadság koalícióját, a Szabadság köreit kell megalkotnia a fideszes politikai közösségnek, erről beszélt Bóka János a Kötsei piknik előtt tartott sajtótájékoztatón. A Fidesz frakció vezetője szerint a párt ma egyszerre politikai ellenzéke a kormánynak és annak a rendszernek, amit a Tisza kormány az önkényre épít. Szerinte Orbán Viktor folytatni fogja a politizálást. A Telex kérdésére elmondta, az ex-miniszterelnök elkötelezettsége az ország és a politikai közösség iránt vitathatatlan. Egy másik válaszban egyértelművé tette, hogy a politikai közösség megkérdőjelezhetetlen vezetője még mindig Orbán Viktor. Folytatódik az átfogó felújítás ősszel a Ceglédi vasúti fővonalon a kiszámíthatóbb közlekedés érdekében. November elejéig még több vágányzári ütemre is szükség lesz, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán. Hegyi Zsolt kiemelte, mintegy 50 ezer utas használja egyetlen átlagos hétköznapon a Budapest-Cegléd-Szolnok vasútvonal elővárosi szakaszát. Felhívta a figyelmet arra, hogy egy ilyen terhelésű vasútvonalat nem lehet egyszerre hosszú időre lezárni és teljes egészében rendbe tenni. Ezért ütemről ütemre haladnak, mindig azokon a szakaszokon, ahol a beavatkozás a leginkább indokolt. Csaknem harmadával csökkent az illegális határátlépések száma az év első 8 hónapjában, közölte az EU Határ- és Partvédelmi Ügynöksége. Az EU külső határain január eleje és augusztus vége között mintegy 75 ezer illegális határátlépést jegyeztek fel az érintett országok illetékes hatóságai. A jelentés szerint a migrációs adatok csökkenése több tényezőt tükröz. Ilyenek a partnerországokkal folytatott együttműködések és a migráció kiindulási országai által hozott megelőző intézkedések.
0: Időjárás jelentés.
2: A változóan felhős égbolt mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, ezeken a tájakon kisebb eső zápor előfordulhat. A szelet helyenként élénklökések kísérhetik. A maximum 20 és 25 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Üdvözlöm Önöket, Somodi Evelin vagyok, ez még mindig a Hétvégi menetrend. Az utolsó órában Egészségkód című műsorunkból jön egy rész. Kutasi Judit interjújában ezúttal kiderül, mik azok a fogások, termékek, amik néhány nap után még fogyaszthatók, vagy épp súlyos kockázatokat hordozhatnak egészségünkre nézve.
2: Ezúttal arról beszélgetünk, hogy mit jelentenek a lejárati és a minőség megőrzési idők, mennyire biztonságos a fagyasztás, vagy éppen az újrafagyasztás, illetve melyek a különösen kockázatos élelmiszerek. Piling Robert dietetikus, saloklebeles táplálkozástudományi szakemberrel, egészségügyi menedzserrel, a Semmelweis Egyetem mesteroktatójával beszélgettem mindenről, akit először arról kérdeztem, hogy mi a különbség a minőségét megőrzi és a fogyasztható dátum között.
3: Mindig örülök, hogyha ezek kerülnek szóba, mert amit az előző mondatokban hallhattunk, tehát a fenntarthatóság, a fenntartható élelmiszer termelés, az élelmiszerpazarlás csökkentése, az egy nagyon-nagyon fontos közös ügyünk. Tehát ott tartunk, hogy ma Magyarországon egy háztartás évente több mint 100 kiló élelmiszer dob ki a hulladékba. Nyilván ennek hatalmas környezeti lábnyoma van, sőt, tegyük hozzá, a pénztárcánkra is hatást gyakorol. Tehát nagyon fontos, hogy megnézzük azt a dátumot, amit a csomagolt élelmiszereken találunk. És valóban nagyon fontos, hogy értsük is azt, hogy ez hogyan van föltüntetve. Nagyon egyszerű a két megjelölés közötti különbség, amire azt látjuk, hogy úgy írták fel, hogy minőségét megőrzi, az ugye maximum, hát nem olyan jó lesz, amikor lejár, és elváltozik valamilyen tulajdonsága, esetleg kevésbé lesz ízletes, de általában nem okoz különböző élelmiszerbiztonsági problémákat, vagy egészségügyi problémákat, ha elfogyasztjuk. Ha valamin azt látjuk, hogy fogyasztható, akkor bizony egyrészt meg kell néznünk, hogy meddig, másrészt meg kell néznünk a mellette lévő tárolási körülményeket, mert már az a dátum is csak addig vonatkozhat, ameddig ez a tárolási körülmény biztosítva van. És azt tudni kell, hogy ami így van jelölve, hogy fogyasztható, annak az elfogyasztása a lejárati időn túl az adott esetben komoly egészségügyi problémát is okozhat. Tehát én azt mondom, hogy legelőször ezzel legyünk tisztában, és mindig nézzük meg a csomagoláson, hogy melyiket tüntették föl rajta.
2: És hát felsoroltam, hogy mennyi mindennel foglalkozik, dietetikus, táplálkozástudományi szakember, egészségügyi menedzser. Arra lennék kíváncsi, hogy akkor a dietetikus, az egészségügyi szakember hogyan táplálkozik, mennyire figyel oda ezekre az alapszabályokra?
3: Ezt a kérdést soha nem ússza meg az ember, hogyha dietetikusként érkezik valahová. Ugye ezért ezek rokon területek, tehát ugye mindegyik egészségügyi tematikával foglalkozik. Ugye a dietetikus az, aki a beteg emberek gyógyításával is foglalkozhat a táplálkozása útján. A táplálkozástudomány szakember meg inkább élelmiszerekkel és az egészséges emberek táplálkozásával foglalkozik. Ugye nem tudom elkerülni valóban ezeket a kérdéseket, hogy mit is eszik a dietetikus. Természetesen a dietetikus pont ugyanolyan ember, mint bárki más. Abban különbözik, hogy jobban megnézi valóban, hogy mit vesz le a polcról a boltban. Tehát én vagyok az, aki képes tényleg egy egyszerű bevásárlással akár egy másfél órákat is eltölteni, mert közben megállni, nézegeti az élelmiszerek címkéjét, felfedezi az új élelmiszereket, és adott esetben nem rest ezeket kipróbálni is. Aztán természetesen, hogy megmaradnak-e ezek például az én táplálkozásomban, az én étrendem részét képezik-e majd, az nem teljesen biztos, de az biztos, hogy nagyon sok mindent ki szoktam próbálni.
2: És hát akkor sokkal tudatosabb, ezt kijelenthetjük.
3: Nyilván sokkal tudatosabb vagyok, de mondom, én is azért egy fogyasztó vagyok, tehát rám is hatást gyakorolnak például az akciók, nyilván valamennyire akár a reklámok is, de mondjuk ezeket valamennyire tényleg tudatosan tudom kezelni. Én inkább arra azt mondom, hogy tudatosan és változatosan válogatom össze azt a kosarat, vagy azt az étrendet, amit én elfogyasztok, de azt észlelem, hogy ez a tudatosság egyre inkább megjelenik mindenki másban is, és én ennek nagyon örülök szakemberként.
2: És hát amikor a lejárati időről beszéltünk, akkor el szokott hangozni az az apró kis mondat, hogy hát a határeset, hogy akkor még megegyük, ne együk, de amit feszegettem a legelején, hogy nem mindegy, hogy adott esetben egy egészséges fiatal felnőtről, vagy egy pici gyerekről, egy kismamáról, egy idős emberről beszélünk. Tehetünk ebben különbséget?
3: Természetesen tehetünk. Tehát ugye vannak ezek a sérülékeny csoportok, amit említett. Tehát azért nagyon nem mindegy, hogy egy egészséges felnőttnek lesz mondjuk valamilyen gyomorbélrendszeri panasza egy adott esetben határidőn túl elfogyasztott fogyaszthatósági jelölésű termékkel kapcsolatban, vagy mondjuk ugyanez a probléma egy várandós édesanyát érint, és ezáltal veszélybe sodorja a magzat egészséges fejlődését, vagy mondjuk egy idős embert, akinek a vízháztartása amúgy is eléggé fel van borulva, és a legkisebb vízvesztés is azonnal dehidratációhoz, ezzel együtt dekoncentrációhoz, eleséshez, sérülésekhez vezethet. Tehát valóban vannak olyan csoportok, akiknek még nagyobb figyelmet kell fordítani adott esetben az élelmiszerbiztonság teljesülésére.
2: És hát említette, hogy vannak ilyen sérülékeny, érzékeny csoportok, de talán a krónikus betegeket nem említettem, őrájuk is gondolom kifejezetten oda kell figyelni.
3: Nem kerültek ők még szóba valóban, tehát egyrészt a krónikus betegeknél is vannak nyilván olyanok, akiknek mondjuk egy gyomor emésztőrendszeri problémája van, és nekik ugye nem biztos, hogy a legjobb, hogyha találkoznak egy olyan élelmiszerrel, ami adott esetben nem megfelelő minőségű, sőt élelmiszerbiztonsági veszélyt, például egy élelmiszerfertőzési forrást jelent, de ezen belül is még egy külön csoportot alkotnak azok a betegeknek autoimmun betegségük van, és adott esetben egy-egy ilyen gyulladásos probléma konkrétan berobbanhat, hogyha egy ilyen ételfertőzés sikerül még összeszedniük mellé.
2: A gyerekek esetében mennyire kell szigorúnak lenni szülőként?
3: Én azt az elvet vallom, hogy a gyerekeknek az a legjobb, hogyha találkoznak mindennel. Valóban úgy lesz a legegészségesebb az immunrendszerük, hogyha azt rendszeresen próbára tesszük, ami nem jelenti azt, hogy zöld és penészes élelmiszert kellene nekik adni.
2: Lejárati de, túl egy-két nappal a joghurt.
3: De hogyha csak ilyen egy-két nappal van túl például a lejárati időn a joghurt, akkor számukra sem jelent ennek az elfogyasztása semmilyen különleges veszélyt. Amire ügyelni kell náluk is, hogy ugye a folyadékbevitelük bizonyos esetekben azért nem tudja lekövetni az igényeiket, tehát hogyha előidézünk egy élelmiszerfertőzést valóban akár óvatlanul, akár gondatlanul, bizony őket is veszélybe tudjuk sodorni, tehát semmiképpen sem árt az óvatosság, de az idősekkel ellentétben azért náluk megvan az a előny gyakorlatilag, hogy az ő szervezetük ezt sokkal jobban tudja tolerálni.
2: Azt gondolom, hogy ha már így említette, hogy mit tolerál a szervezetünk, vagy mit nem, akkor beszélgessünk a kockázatokról, és emellett a tévhitekről is, hogy milyen problémákat okozhat a lejárt élelmiszerek fogyasztása.
3: Hát ugye itt is nagyon fontos, hogy különbséget tegyünk a rövid lejáratú és a hosszú lejáratú idejű élelmiszerek között, tehát aminek minőségmegőrzési ideje van, mint hangsúlyoztam, annak az elfogyasztása adott esetben akár hónapokkal, sőt, netán évekkel később sem okoz különösebb problémát azon kívül, mint sem, hogy mondjuk nem lesz ízletes, vagy mondjuk egy kellemetlen illat, egy kellemetlen íz kapcsolódik hozzá, de mikrobiológiai veszélyt általában nem tartogatnak. Tehát ugye tipikusan ilyen például a cukor, vagy a nagyon tömény cukrot tartalmazó lekvárok és társaik, amiknek az elfogyasztása hónapokkal a lejárat után is teljesen elfogadható lehet. A rövid lejáratú idővel rendelkező, tehát fogyaszthatósági idővel rendelkező élelmiszerek elfogyasztásánál nem az az elsődleges probléma, hogy az ízük el fog változni, vagy az illatuk, vagy a színük megváltozik, hanem az a baj, hogy elszaporodnak bennük azok a baktériumok, amik természetesen is jelen vannak az élelmiszerekben, és ugye ezek okoznak egy élelmiszerfertőzést a mi esetünkben, tehát ott náluk ugye erre kell igazából figyelni, és ők viszont ugye akut problémát okozhatnak ezáltal.
2: Tehát nem mindegy, hogy mondjuk egy lejárt nyers húsról beszélünk, vagy mondjuk egy joghurtról, ha jól értem?
3: Mind a kettőnek fogyaszthatósági ideje van, de igen, a húsnál azért különösen oda kell figyelni. Ugye tudni kell, hogy maguk a vágóállatok húsa az általában steril egészen addig, amíg hozzá nem nyúlunk, hogy feldolgozzuk, de hát ahhoz, hogy elénk kerülhessen, mindenképpen föl kell dolgoznunk. Tehát a hús az mindenképpen egy nagyon erőteljesen szennyezett élelmiszeripari termék, minden gondosság ellenére, tehát a felületén pedig ideális feltételek vannak a különböző mikroorganizmusok szaporodására, tehát a lejárt minőségű hús akkor is, hogyha nem mutatja romlás jeleit, de túl van a fogyaszthatósági határidőn, akkor az már inkább nem fogyasztható. Ellentétben a joghurttal, ami általában véve egy nagyon komoly hőkezelési, illetve csirátlanítási folyamaton megy keresztül, és csak élő flórát, tehát hasznos baktériumokat találunk benne, annak az elfogyasztása nem szokott különösebb problémát okozni, akár hetekkel a lejárat után sem. Tehát annak ellenére, hogy a joghurtoknak fogyaszthatósági jelölése van, hogyha kinyitjuk, nem látunk rajta romlásra utaló jelet, nem észlelünk semmilyen szín, állag, szag ízváltozást, akkor elég nagy az esély annak, hogyha azt elfogyasztjuk, nem is lesz különösebb problémánk tőle.
2: Igen, ezt akartam ott kérdezni, hogy mennyire bízhatunk az érzékszerveinkben egy ilyen esetben?
3: Meg kell válogatni, hogy milyen élelmiszerről beszélünk. Tehát ugye a húsnál, mint az említettem, nem igazán bízhatunk az érzékszerveinkben, mert az első időszakban azok a baktériumok kezdenek el a felszínén tenyészni, amelyek nem okoznak semmilyen fizikális változást. Tehát nem látjuk, nem érezzük se az orrunkkal, se a szemünkkel, nem látjuk. Később kezd el ugye nyálkásodni, ahogy a fehérjéket kezdik el bontani ezek a baktériumok.
2: Addigra már
3: régen késő van, tehát addigra már nagyjából ilyen milliós, milliárdos nagyságrendben van grammonként baktérium a hús felszínén. A joghurt ugye szerencsére tud egészen jó romlási jeleket mutatni, természetesen, hogyha ilyet látunk, tehát például ilyen zöldes vagy fehéres szigetecske a joghurton, akkor ne azt csináljuk, hogy kikanalazzuk és a többit megesszük, hanem akkor sajnos az egészet ki kell dobni. De ha például egy hosszú ideig érlelt sajtról beszélünk, aminek a kérgén megtelepedett valamilyen kórokozó, és emiatt például látunk rajta egy elváltozást, akkor ugye ő nem tud behatolni az élelmiszer belsejébe, tehát hogyha abból a romlott részt levágjuk, a maradék még hasznosítható lesz, és valószínűleg nem tartalmaz olyan kórokozót, amellyel élelmiszerfertőzésnek tennénk ki magunkat.
2: Van egyébként akkor ezek szerint olyan élelmiszer, ami ránézésre még jó, de már azért túl sok a kockázat, amit vállalunk.
3: Tipikusan ilyenek a húsok, húsfélék, tehát ugye ott a hústermékeknél az erőteljes ízesítés, a füstölés, a hasonlók nagyon sokáig képesek a romlás jeleit elfedni, tehát ezért kell velük nagyon vigyázni. Más termékeknél a romlás jelei viszonylag hamar láthatóvá válnak, és adott esetben, mondom, ha eltávolítjuk, lehet, hogy még elfogyasztható az élelmiszer. De itt is vigyázni kell, mert hiába látható jól a romlás jele, például egy nagy víztartalmú terméken, ahogy említettem, nem elég, hogy kikanalazzuk, mert addigra a penészgombák és a baktériumok már gyakorlatilag az élelmiszer teljes terjedelmében szépen eloszlottak.
2: Tehát ez egy lekvárra, dzsemre is igaz?
3: Általában igen, az alacsonyabb cukortartalmú lekvárokra, ugye tipikusan magas cukortartalmú lekvár, a szilva lekvár szinte gyakorlatilag évtizedekig eltartható, de ezek a dzsemek és társaik, amiknek viszonylag magas a víztartalma, alacsonyabb a cukortartalma, ezek valóban így tudnak romlani, hogy mire látjuk rajtuk a romlási jelet, addigra már a élelmiszer teljes terjedelme fertőzöttnek mondható, és nem érdemes elfogyasztani.
2: Mi a helyzet a gyümölcsökkel? Ott mondjuk az érzékszerveinkre, a látásunkra hagyatkozhatunk, látjuk, hogy az almának egy része már mondjuk barna, puhább, de mondjuk a másik része megmenthető-e?
3: Ez egy rendkívül jó kérdés, mert hogy a leggyakrabban kukába dobott élelmiszerek egyike, az pontosan a gyümölcs, a különböző romlási jelek miatt. Maga a gyümölcs az általában elég jó természetes védelemmel rendelkezik a különböző romlások ellen, de természetesen semmi sem tart örökké, előbb-utóbb megjelennek mindegyiken a romlási jelei. De itt is nagyon fontos, hogy elkülönítsük, hogy mi az, ami esztétikai probléma, és mi az, ami élelmiszerbiztonsági probléma. Tehát az, hogy egy banán elkezdett megbarnulni, az nem egy mikrobiális romlást jelent, az egy enzimes barnulás. Ugyanez vonatkozik például a megvágott almára, tehát hogyha én fölvágom az almát, és az a szép fehér alma húsa elkezd barnulni, az nem azt jelenti, hogy itt elterjedtek a penészgombák és az egyéb mikroorganizmusok, hanem egész egyszerűen egy enzimes barnulás következett be. Ha penészes részt látunk egy zöldségen, egy gyümölcsön, és ez érezhetően nem terjedt át a gyümölcs többi részére, tehát például nem puhult meg a gyümölcs húsa, nem változott el, nem eresztett levet, akkor nagyon az esetek többségében friss, tisztánra mosott éles késsel ezt a részt kimetszve a zöldség és a gyümölcs többi része még általában hasznosítható marad. De itt is igaz az, hogy meg kell néznünk, hogy látunk-e bármilyen romlási nyomot a maradékon, mert bizony kiderülhet, hogy ami az alma tetején egy kicsi barna folt, az igazából csak a felszín és belül már a teljes alma romlott valóban. Ilyen esetben én azt tanácsolom, hogyha bármennyire is fáj a szívünk, érted, de ki kell dobni az adott élelmiszert.
2: Egy-két villámkérdés az, ami még így eszembe jut hirtelen, hogy mondjuk nézzünk egy enyhén penészes kenyeret vagy zsömlét, azzal mi csináljunk?
3: Hát a zsömléről van szó, én azt már nem fogyasztanám el, tehát az fuka mindenképpen. Az állatoknak se adjuk oda, mert fertőző, illetve toxin tartalmazhat, és rosszat tehetünk velük is. Tehát az állatok alatt ugye nem csak nagyvágó állatokra gondolok, hogyha valaki vidéken sertést vagy marhát tart, hanem például a madaraknak se adjunk penészes cereáliákat. Mi pedig azért ne fogyasszuk el, mert hogy egész egyszerűen a zsemlének a tömege, a térfogata olyan kicsi, hogy mire látunk rajta egy romlási jelet, addigra az egész fertőzött. Kenyérre ugyanez vonatkozik, nagyon-nagyon meg kell nézni, hogyha mondjuk a megvágott kenyér vágási helyszínén látunk egy kezdődő penészfoltot, hát abból bizony nagyon sokat le kell vágni, hogy a penész alá tudjunk menni, de ha még csak azt látjuk, hogy egy-két foltocska van és picike, akkor valóban egy jó vastag részt levágva a maradék talán még menthető, de én azt szoktam ajánlani, hogy ilyenkor már valamilyen hőkezeléssel kombináljuk, tehát például akkor legyen abból pirítós, meleg szendvics, kenyér, kocka, hasonlók, és hogyha pedig több ilyen foltot látunk, illetve a héj felszínén is megjelennek, akkor azt már nem tudjuk megmenteni azt az élelmiszert.
2: Egy hetes húsleves van a hűtőben.
3: Sajnos az lefolyó, vagy attól függ, hogy kinek vannak ilyen lehetőségei, hogy élelmiszer hulladékos kuka például, semmiképpen sem javaslom az elfogyasztását, tehát a tojás mellett a húsleves az, ami az ideális táptalaja a baktériumoknak. Tehát gyakorlatilag annyira, hogy ugye laboratóriumban szoktuk is majd, hogy nem ilyen táptalajon tenyészteni a baktériumokat.
2: Ha felforralja az ember, nem. Akkor sem. Nagyon fontos kérdések ezek, nem. Mert ugye, mint laikus, nem tudja az ember, hogy mivel tesz jót vagy rossz.
3: Azért nem, mert ugye beszéltünk arról, hogy van élelmiszer fertőzés, és van élelmiszer mérgezés. A húslevesben megtelepedő baktériumok és mikroorganizmusok egy jelentős része képes élelmiszer mérgezést is okozni. Tehát azzal, hogy én felforralom, azzal magát a baktériumot elpusztítom. De a toxinját, a mérgét nem, tehát megeszem, és utána még komolyabb problémáim lehetnek. Semmiképpen se használjunk fel egy hetes húsleves semmire.
2: Még visszaugrénék egy pillanatra. Például a fagyasztott gyümölcshöz megvesszük a boltban, lefagyasztjuk, és nagyon sokan ilyenkor ugye nem mossák meg, hanem kiveszik az acskóból, és úgy használják fel. Ez valid megoldás?
3: A fagyasztott gyümölcsök nagyon-nagyon higiénikus körülmények között készülnek a gyárakban. Pontosan azért, hogy eltarthatóak maradjanak, hiszen a gyors fagyasztás esetén semmilyen más tartósítási módszert nem alkalmazunk, csak a hőelvonást. Tehát ők nagyon-nagyon alaposan tisztított zöldségek, gyümölcsök, s nincs szükségük további tisztításra, annyira nem, hogy igazából csak növelni tudjuk a baktérium mennyiséget rajta, hogyha például egy csapvízzel lemossuk.
2: Szóba került többször, de csak említés szintjén a fenntarthatóság. Hogyan, milyen tanácsokat adna, hogy azért ez minél jobban szem előtt legyen, de nyilván az egészségünket ne veszélyeztessük?
3: Az egyik legfontosabb dolog, amit lehet tanácsolni, az, hogy mindig nézzük a lejárati időt, a boltban is, és mindig ahhoz képest vásároljunk, hogy mikor tervezzük elfogyasztani. Tehát nincs semmi baj azzal a termékkel sem, ami a boltban ki van téve, és mondjuk holnap vagy holnap után jár le a fogyaszthatóság ideje. Ha mi aznap vagy másnap meg akarjuk enni, akkor nyugodtan tegyük ezt a kosarunkba, és ne válasszuk azt, amelyik még hosszabb lejárati idejű, hiszen azzal mondjuk lehet, hogy pont azt idézzük elő, hogy az ott fog maradni a boltban, és a boltnak ezt meg kell semmisíteni, hiszen ő már nem adhatja el a lejárati időt követően. Tehát ez az első, hogy tudatosan vásároljunk, a másik az, hogy legyünk tudatosak, és úgy rendezzük be a hűtőt is. Ugye vannak erre nagyon jók kis hűtőrend táblák, hogy mit hová kell tenni, melyik megy alulra, melyik megy fölülre, de számunkra az a legfontosabb, hogy áttekinthető legyen. Tehát, hogyha eltűnik egy joghurt a hűtő mélyén, akkor valószínűleg ott élelmiszert fogunk pazarolni. Hogyha a szem előtt van, és időnként vesszük a fáradtságot, hogy a három doboz hasonló joghurt közül megnézzük, hogy melyik mikori lejárati idejű, és azt vegyük előre, amelyik leghamarabb le fog járni, akkor a legnagyobb valószínűséggel azt fogjuk a polcról is leemelni, amikor legközelebb reggelizünk. Tehát mindenképpen egy kis figyelmet javaslok, és ez nem csak a fenntarthatóság érdekében fontos, hanem valóban a pénztárcánk miatt is. Tehát sok-sok 10 vagy akár 100 000 forintot tudunk megtakarítani így évente, ami egy háztartás szintjén akár egy havi fizetés is lehet, hogyha vigyázunk arra, hogy mi mikor jár le, és még elfogyasztjuk azelőtt, mielőtt ki kellene dobnunk.
2: És hát a másik kérdés, amit többször is hangsúlyozott a biztonság, az egészségünk és a kritikus életkorban vagy állapotban lévő embereknek a védelme.
3: Így van, természetesen, tehát ahogy mondtam, az emberi egészség a legfontosabb, tehát semmiképpen sem kockáztathatunk semmilyen ember egészségét, vagy esetleg még ennél is rosszabb körülmények közé kerülését azzal, hogy a fenntarthatóságot, vagy a gazdasági szempontokat helyezzük előtérbe. Tehát ennek a családi elemezés szintjén is meg kell jelennie, tehát hogyha mondjuk több generáció él egy fedél alatt, akkor mondjuk lehet, hogy én magamnak kiveszem azt a joghurtot, ami a múlt héten lejárt, és elfogyasztom, de a nagyszülőmnek már nem adom oda, hanem neki azt adom, amit tegnap hoztam a boltból.
2: Vagy pontosan a pici azért. Gyereknek,
3: vagy a pici gyereknek. A pici gyereknek mindig ugye frissen főzünk, például hogy a legnagyobb tápanyagmennyiséget tudjuk biztosítani, és valóban ezt az idős családtagjainkkal szemben is érvényesíteni kell. De mondom, ezek között a szempontok között nagyon ügyesen lehet egyensúlyozni, hogyha odafigyelünk arra, hogy mit vásárolunk, és mit mikor használunk föl.
2: Záró kérdésként, ugye nagyon sok mindent most átbeszéltünk, de mennyire találkozik információ hiánnyal a mindennapokban?
3: Nem az információ hiánnyal találkozom, hanem az információ értelmezésének a problémájával. Tehát, hogy nem tudjuk megérteni, hogy mit jelent a jelölés. És ennek kapcsán beszéljünk még egy nagyon fontos kérdésről, ami hozzátartozik mind a fogyaszthatósági idő, mind a lejárati idő, tehát minőség megőrzési idő kérdéséhez. Nagyon sokan nem tudják értelmezni, hogy ez a szám, amit ott látnak, az mit is jelent. Ugye tudni kell, hogy mióta az Unióhoz csatlakoztunk, azóta megfordultak a dátumok. Tehát minden ilyen esetben először a nap áll, és utána a hónap, majd végül azt követi az év. És azon se lepődjünk meg, ha mondjuk évet nem látunk, csak napot meg hónapot, sőt, még néha azon sem kell meglepődni, ha csak azt látjuk, hogy minőségét megőrzi június. Ez is egy teljesen szabványos jelölés, de vigyázzunk arra, hogy a fogyaszthatóságot így kell jelölni, a minőségét megőrzi jelölések ugye lehetnek eltérőek, tehát ott lehet odaírni azt, hogy 2028 például. Ne tévesszük össze például a dátumokat, hogy melyik mit jelent. Ugye egy ideig még abban a sajnálatos helyzetben vagyunk, hogy ugye még az évet is össze tudjuk téveszteni a nappal, hiszen még ugye nem érkeztünk el 2032-höz, amikor ez már nem fog problémát okozni. De igazából ez a probléma, hogy az emberek nem tudják ezeket a jelöléseket értelmezni. Ugye erre volt nagyon jó a beszélgetésünk eleje, amikor arról beszéltünk, hogy egyáltalán mit jelent az, hogy fogyasztható, és mit jelent az, hogy minőségét megőrzi. De ha már látják, akkor tudni kell megfelelően értelmezni ezeket a jelöléseket is. Tudni kell, hogy a nap áll először, és azt követi például a hónap. Illetve még azt szoktam látni különböző fogyasztóknál, hogy hiába van ott az információ az élelmiszeren, ugye nem tudnak vele mit kezdeni, mert nincs meg a megfelelő képzettség ahhoz. És hogy most nem arra gondolok, hogy mindenkinek dietetikussá kellene válni, hanem arra, hogy milyen hasznos lenne, hogyha az általános iskolákban például egy pici élelmiszerbiztonságot is tanítanánk a fiataloknak. Pontosan az, hogy mit lehet elfogyasztani, meddig lehet elfogyasztani, mikor biztonságos, mikor nem biztonságos.
2: Köszönöm, hogy mindezt elmondta nekünk. Én azt gondolom, hogy sok mindent megtanulhatunk a mai beszélgetésből is, és hát igazából az a legfontosabb, hogy figyeljünk oda egymásra, magunkra, és akkor nem lehet olyan nagy gond. Köszönöm, hogy itt volt ma velünk.
3: Nagyon örülök a meghívásnak, köszönöm, hogy mindezeket elmondhattam, remélem, hogy hasznos dolgokkal gyarapodtak a hallgatók ennek révén, és valóban a figyelem, meg a megértés, és egy kicsit a kritikus szemlélet, ez mindig nagyon sokat jelenthet. A élelmiszerbiztonság terén, a tudatos táplálkozás terén és a fenntarthatóság terén egyaránt.
2: Köszönöm szépen. Pilling Robert, dietetikus okleveles táplálkozástudományi szakember, a Semmelweis Egyetem egészségtudományi kar mesteroktatója volt ma a vendégünk.
1: Kutasi Judit beszélgetését hallották, most egy rövid szünet, majd olyan oltásokkal folytatjuk, amit távolabbi utazások esetén nagyon ajánlott beadatni.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok.

0: kell készülnünk. Telefonon tart velünk a mai műsorban dr. Pék Tamás, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának infektológus szakorvos, a csecsemő és gyermekgyógyász szakorvos. Köszönöm, hogy velünk tart ma.
1: Jó napot, üdvözlök én is mindenkit.
0: Nagyon aktuális a mai beszélgetés olyan szempontból, hogy a nyári hónapokban sokan indulnak útra, akár Európán belül, akár távolabbi egzotikus országokba. Az utazásról azonban nem csak élményeket, hanem egészségügyi kockázatokat is jelenthet, amelyekre érdemes ugye időben felkészülni, de mennyire tudatosak ön szerint ma a magyarok egészségügyi szempontból? Tervezik az utat, a szállást, a programokat, de vajon mennyire készülnek fel egészségügyi szempontból?
1: Hát ebben biztos, hogy van még hova fejlődnünk, összehasonlítva a többi fejlett ország turistáival, a magyar turistákat. Az biztos, hogy nagyon jól megtervezik az utazást egészen odáig, hogy repülő, autó, esetleg busz, és hogy hol szállnak meg, de azt, hogy ők előtte felkeressenek egy nemzetközi utazási tanácsadást, egy utazásorvostani szakembert, azért az nagyon-nagyon ritka mostanában.
0: Nyilván egy csomó információ rendelkezésünkre áll online is, de mennyire bízhatunk ezekben az információkban, vagy ahogy említette, inkább szakemberhez kell fordulni?
1: Hát ez attól függ, hogy mit olvas az ember az interneten. Vannak olyan oldalok, amik teljesen megbízhatóak, és vannak azok a saját tapasztalaton esetbemutatások, vagy különböző történetek, amiket azért mindig kétségekkel kell fogadni.
0: És akkor szakember segítségét kérni. Menjünk is bele a részletekbe. Mennyivel az indulás előtt érdemes elkezdeni a felkészülést, ha például valaki egy távolabbi országba készül?
1: Igen, ez nagyon fontos, mert ugye a felvezetőben is hangzott, nagyon fontos, hogy hova megy az utazó. A fejlett országokban gyakorlatilag elég továbbra is a útlevél, bankkártya, azokban az országokban a közegészségügyi nyelvegyi helyzet az olyan, mint Magyarországon. Vannak azonban az egzotikus országok, ahol nagyon sok olyan betegség van, ami Magyarországon már nincsen, és ott próbáljon, hogy az ember minél több mindennel szemben próbáljon védekezni. Egy igazán átgondolt esetben legalább 6-8 héttel érdemes felkeresni a nemzetközi oltópontot az utazás előtt.
0: Sokakban felmerül a kérdés, hogy valóban szükség van-e ezekre az oltásokra, vagy ezek inkább csak ajánlások? Mi alapján dől el, hogy egy oltás kötelező vagy ajánlott?
1: Igazából utazónak egyetlen egy kötelező oltása lehet, az a sárgaláz elleni oltás, mert bizonyos országok megtagadhatják a belépést azoktól az emberektől, akik nincsenek beoltva. Az összes többi oltás az már a mi ajánlásunk, illetve az utazó attitűdjén fog alapulni, hogy ők igénybe veszik-e vagy nem. Vannak olyan Semmelweis Egyetemen is működő nemzetközi oltópontban, mi ezt úgy szoktuk a gyakorlatban csinálni, hogy végigveszik azokat a betegségeket, amik a különböző országokban előfordulhatnak, minden esetben elmondjuk az utazónak, hogy mi a kockázat, ami alapján ő ezt elkaphatja, aztán elmondjuk azt, hogy mi a betegségnek a kockázata, mekkora a gyakorisága ennek a betegségnek, és utána együtt, illetve az utazó dönti el, hogy él-e a specifikus prevenció lehetőségével.
0: Egy picit akkor vissza is kérdeznék, hogy melyek lehetnek azok a betegségek, amelyekkel ma egy utazó, egy magyar utazó reálisan találkozhat külföldön, és amelyekre érdemes külön odafigyelni?
1: Hát, hogyha valaki egy fejlődő országba megy, akkor gyakorlatilag a hepatitis A-t azt mindenképpen figyelembe kell venni. De egy kicsit árnyalja a képet az, hogy Európában a legtöbb hepatitis A eset az elmúlt két évben Magyarországon volt, tehát ahhoz igazából már el se kell hagyni az országot, hogy ezzel találkozzunk, de messze menőkkel gyakoribb, mondjuk, hogyha az ember Ázsiába, vagy Afrikába, vagy Dél-Amerikába megy, ez lenne talán az egyik, ami nagyon fontos. A másik az, hogy mit fog csinálni az utazó az adott célterületen, mert hogyha ő eljár kell a piacra és kóstolja az ott lévő helyi ételeket, akkor a hastípusz, ami Magyarországon már nagyon régen nincsen, azért a világ számos részén még előfordul, úgyhogy az is egy olyan betegség, ami ellen van védőoltás, és hogyha valaki egy kicsit ilyen kalandosabbnak képzeli az útját, hogy bevállal mindent, akkor a hastípuszt is szoktuk javasolni, illetve hát fontos még az, hogy ha túrázik az ember és megsérül, akkor a tetanusz elleni oltásnak a aktualitása az mindenképpen fel kell, hogy merüljön. Ha valaki 5-10 éven belül nem kapott tetanusz oltást, akkor azt azért szoktuk javasolni, mert ha esetleg éppen egy szafarin lép egy szögbe, akkor elég nehéz lesz neki egy jó egészségügyi ellátóhelyet találni.
0: Most az elmúlt években sokat hallunk, ahogyan is említette, például a különböző hepatitis fertőzésekről, de beszélhetünk maláriáról, dengilázról. Melyek jelentenek ma valódi kockázatot?
1: A malária az mindig kockázatot jelent, az még továbbra is a világ leghalálosabb fertőző betegsége, abban hal meg a legtöbb ember minden évben.

0: Megvannak jól körülhatárolva azok az országok, ahol van malária veszély, ahol reális a maláriának a terjedése. Ezekben az országokban utazás esetén minden esetben javasolta valamelyik profilaxis szedése.
1: Ugye említette, ha jól emlékszem, Ázsiát, Afrikát, Dél-Amerikát. Melyek azok az országok vagy régiók, amelyeknek az esetében a leggyakrabban valamilyen speciális oltás szükségessége felmerül? Itt meg is állhatunk ebben a felsorolásban?
0: Szerintem igen, és ezek között nem nagyon tudnék különbséget tenni, tehát én ugyanolyan kockázatosnak tartanám az indiai csatornán menő turistát, mint aki Afrika szívébe megy, vagy akár Brazília, vagy Kolumbia őserdőibe menő embert. Ez nagyon sok függ attól, hogy mi az embernek a célja, mi a félhelyen végzett aktivitása, mert hogyha kimegy az erdőbe futni, akkor a veszettség elleni oltás is egyébként sokkal jobban javasolt egy utazónak, mint ha azt mondja, hogy ő csak a buszos szervezett utazásokkal fogja járni a különböző múzeumokat a nagyvárosokba. Ha valaki kimegy a dzsungelba, akkor sokkal több veszély érheti, mint ha csak egy 4 csillagos szállodába tölti a napjait.
1: Hát akkor ilyen szempontból is fontos a tervezés. A klímaváltozás és a nemzetközi utazások felgyorsulása mennyiben változtatta meg a fertőző betegségek térképét?
0: Hát eléggé, mert korábban Európában nem lévő kórokozók is felütötték már a fejüket, akár a West Nile vírus okozta agyhártyagyulladásra gondolunk, akár a dengi is most már nagyon ott van a dél-európai részen, úgyhogy ezek egyre inkább fognak jönni, ugyanúgy át tud telelni, ugyanúgy éli életét azok a szúnyogok, amik ezeket a betegséget terjesztik, bekerülnek az országba, nem fognak már élen meghalni, és akkor a lehetőség adott, hogy itt is kialakuljanak ezek a betegségek.
1: Hát igen, említette ön is, hogy olyan betegségek jelennek meg Európában is, amelyek korábban inkább trópusi területekhez kötődtek. Egyébként mennyire gyakoriak ezek?
0: Hát az, hogy mennyire gyakori, az egy relatív dolog, mert hogyha egy évben mondjuk 30-40-50 dengis van az országban, akkor azt mondhatjuk, hogy nem annyira gyakori, hiszen vagyunk 10 millióan, vagy megnézhetjük a másik oldalon, hogy akkor az azt jelenti, hogy hetente egy dengis előfordul, akkor már viszonylag gyakori. Ugye a dengi az, ami az egyik leggyakoribb távol-keleten most betegséget okozó. Egyébként jellemzően az emberek nagy része tünetmentesen esik át rajta, tehát az a ritkább, hogy valakinek klasszikus tünetei lesznek, úgyhogy ha egy évben diagnosztizálunk 30-40 dengit, akkor valószínűleg, hogy 100-200 dengisről nem tudjuk, mert éppen nem mutatott tünetet.
1: Ugye említette, hogy a malária az még mindig egy komoly kockázatot jelent. Mit érdemes tudni a szúnyogok által terjesztett betegségekről? Mire figyeljünk a gyakorlatban?
0: Erre külön vannak specifikus szúnyogriasztók, amiket különböző helyeken be lehet szerezni, amik kifejezetten ezekkel a vérszívókkal szemben aktivitást mutatnak. Egyébként a malária szúnyogokról azt érdemes tudni, hogy azok éjszaka aktívak elsősorban, tehát hogyha ott ér minket az éjszaka egy nem 4 csillagos hotelba, akkor a hálózsák meg szúnyogháló különböző szúnyogriasztó repellensekkel próbáljuk magunkat védeni. A többi szúnyog, mint a dengint is terjesztő szúnyogok, azok meg főleg inkább nappal aktívak. A maláriára visszatérve, azon kívül, hogy az ember az a specifikus védekezést használja, még ugye tudja szedni a gyógyszert, amit bizonyosokat minden nap kell, valamit hetente kell, de ezeket szintén át lehet beszélni egy utazási felkészítő beszélgetés során.
1: Eddig elsősorban ugye az oltásokról beszéltünk, de talán érdemes a másik legfontosabb kérdésre is kitérnünk, ami az étel és az ivóvíz kérdése, milyen alapszabályokat javasol itt betartani?
0: Hát azt, hogy ne fogyasszunk
1: lehetőleg,
0: amennyiben erre lehetőség van, igen, és hogy ásványvizet igyunk, ásványvízzel mostunk fogat, ásványvízzel próbáljuk mosni a kezünket is, és hogyha egy koktélt iszik valaki, akkor ne kérjen bele jégkockát, mert gyakran az szokott lenni, hogy az alkohol bár az teljesen üvegből kitöltött, de gyakorlatilag a vizet azt a csapvízből fogják odaengedni, megfogyasztani, mert azért az hepatitis A vírusa jó sokáig túl tud élni.
1: Ami még bennem felmerül, ugye sokat hallani róla, és az utazókat talán kifejezetten érdekelheti, az utazók hasmenése, ami egy kifejezetten gyakori probléma. Mennyiben előzhető ez meg?
0: Így van, ahogy mondja, gyakorlatilag minden második ember beszámol legalább egy-két napig tartó hasmenéses hosszú létről, akik ezekben a fejlődő országokba mennek. Gyakorlatilag ugye azt szoktuk mondani, hogy a hasmenést visszafogni nem javasolt, hanem hagyni kell, hogy kizüljön a szervezetből. Természetesen, hogyha az ember éppen akkor megy egy repülőre, vagy ül fel a repülőre, vagy utazik busszal, akkor szóba jöhet, hogy arra az idő intervallumra egy kis hasfogót beszedjen, de itt a legfontosabb a folyadék és ionpótlás, erre úgy lehet felkészülni, hogy a gyógyszertárban számtalan gyártó által forgalmazott orális rehidrációs folyadékok élhetők el, ezt társványvízbe kell feloldani, és megint, és ez gyakorlatilag úgy működik, mint az infúzió, szájon keresztül próbálja az ember az elvesztett folyadékot bevinni, és hát ezeknek a kórokozóknak a túlnyomó többsége vírus, amire nincsen igazából antibiotikum.
1: Tehát, hogy azzal nem megyünk sokra, hogyha különböző antibiotikumokat viszünk magunkkal?
0: Ez is egy érdekes kérdés, és ez is nagyon sok mindentől függ, azon kívül, hogy a beteg az éppen egészséges, mert egyre több immunkárosodott, vagy immungyenge, immunszuprimált állapotú beteg utazik, illetve hogy hány éves gyerek vagy felnőtt, hogyha van annak kockázata, hogy esetleg mondjuk a foga valakinek ott begyullad, akkor persze szóba jött az, hogy mi rendelünk számára antibiotikumot, és akkor egy ilyen zsebben lévő antibiotikum, amit a tünete van, akkor elkezdi szedni, illetve hogyha olyan helyre megy, ahol nagyon sok a bizonyos fajta bakteriális hasmenés, akkor arra is volt már példa, hogy felírtunk antibiotikumot, és mondtuk, hogy vegye be, nem biztos, hogy ettől jobban lesz, de akár, ha egy kis esély is van rá, hogy ez lerövidíti a korlefolyást, akkor ennek van néha helye. De általánosságban nem az antibiotikum fogja meggyógyítani az utazók hasmenését.
1: Említette a gyermekeket, és akkor ebből jön a kérdés, hogy milyen szempontokat kell figyelembe venni, hogyha családosan, ha kisgyermekekkel utazunk?
0: Hát itt, hogyha a védőoltásokkal kezdjük, akkor a legfontosabb az, hogy a korhoz kötött kötelező védőoltásokkal legyen a gyermek, hogyha elmaradása van felzárkóztatva. Ugye, amit felnőttekben nem nagyon szoktunk mondani, az, hogy a világ nagy részének a nyaró azért még most is endémiás, tehát gyakorlatilag aki Afrikába vagy Ázsiába utazik, és még nem esett át a kanyarón, akkor jó eséllyel meg tud fertőződni. Úgyhogy bizonyos esetekben a kötelező védőoltási rendbe is egy kicsit bele kell, vagy bele lehet nyúlni azzal, hogy előrébb hozzuk a bizonyos oltásokat a gyermekeknél. Illetve hát ugye a gyermekeknél még nagyon fontos, hogy Magyarországon egyébként, ha nem utazik el sehova senki, akkor is a meningokokusz elleni védettséget próbáljuk preferálni, mi megjavasolni. Ez különösen igaz, hogyha valaki külföldre megy, ezt 25 éves kor felett már nem szoktuk tételni.
1: Mire kell figyelni az idősebb utazóknál, vagy a krónikus betegséggel élőknél?
0: Hát igen, ezért is mondják azt, hogy az utazás orvostani felkészítés az egy külön szakma, mert nem csak az a célunk, ahogy mondja, hogy megelőzzük a fertőző betegségeket, hanem hogy a krónikus betegségeket próbáljuk egyensúlyba tartani, plusz még a akut sürgősségi eseteket is valamennyire próbáljuk felkészíteni rá az utazókat. Ez nagyon fontos, hogy az utazás előtt a krónikus betegséget gondozó orvosát keresse fel az adott beteg, és akkor ott beszéljék át, hogy milyen gyógyszerekre lehet szükség, mennyi ideig megy el, hogy legyen nála az a gyógyszer, ami számára szükséges. Természetesen az idős emberek legalább olyan fokozott kockázatnak vannak kitéve, mint a gyermekek, akár az utazók hasmenését nézzük, akár a többi lázas betegséget, egy egészséges felnőttet, ez lehet, hogy nem brit le a lábáról, de egy csecsemőt, vagy egy 65 év felett, az sokkal jobban megvisel minden fertőzés.
1: Infektológus szakorvosként hogyan látja, a COVID-járvány után, a pandémia után változott-e az emberek hozzáállása az utazással kapcsolatos egészségügyi kockázatokhoz?
0: Hát a Magyarországon szerintem nem. Szerintem a Covid előtt sem volt ennek túl nagy reklámja, és a Covid óta sem keresik fel túl sokszor az oltópontokat. Ugye azt látja az ember, hogy az utazások azok visszatértek a Covid előtti számra, tehát gyakorlatilag rengetegen utaznak, ezeknek a töredéke az, aki tényleg ilyen tudatosan teszi ezt meg.
1: Mi az a tévhit, amelyel egyébként leggyakrabban találkoznak szakemberként az utazók körében? Vagy ha több van, akkor nézzük, hogy melyek ezek.
0: Hát szerintem a betegségekkel való megfertőződés kockázata az, amit rendszeresen alulbecsülnek az emberek. Nem tudják, hogy terjednek különböző kórokozók. Itt ez szokott lenni, ahogy ezeket szoktuk elmagyarázni, hogy már néha önmagában az is elég, hogy az ember belemegy a vízbe, vagy kimegy tényleg a szabad levegőre, és akkor az már egy nagyobb kockázat, illetve ha zsúfolt társaságban, akkor az is egy fokozott kockázat szokott lenni.
1: Sok tanács elhangzott itt az elmúlt negyed órában, viszont foglaljuk össze. ezt, hogy mi lehet az a rendezőelv, ami alapján érdemes felkészülni, mert hogy onnan indultunk, hogy idén nyáron is sokan készülnek most külföldre, mi az, amire odafigyeljenek?
0: Hát az utazás cél állomása az már egyértelműen ugye befolyásolja a következő lépéseket, hogyha valaki nem egy fejlett ország, vagy egy fejlődő ország négy csillagos hotelébe megy, akkor mindenképpen érdemes annak utána járni, hogy azon a helyen kell-e valamilyen speciális betegséggel szembeni védettséget szerezni, ehhez tudjuk javasolni az ország valamennyi nemzetközi oltópontját. Az szokott még a kérdés lenni, hogy ezek azért drága oltóanyagok, általában nem is az ellátás kerül nagyon sokba, hanem hogyha beoltja magát az ember az lelkiismeretes utazásorvostani szakember által javasolt valamennyi oltással, akkor azért az sokszor 100-150 ezer forint között fog megállni, ami lehet, hogy elsőre soknak tűnik, de gyakorlatilag egy repülőjegy is nagyjából ennyibe szokott kerülni. Én mindig azt szoktam mondani, hogy maga az egyhetes távol-keleti utazás azért az ritkán jön ki 1 millió forint alatti összegből, ahhoz képest azért ez pedig nem annyira nagyon sok.
1: És hogyha jól tudom, ezek az oltások sokszor nem csak egy utazás ideig védenek, hanem ugye sokkal hosszabb távú védettséget nyújtanak.
0: Így van, így van. Például, hogyha a hepatitis A ellen a teljes oltási sorban részesül az ember, ami 2 oltásból áll, akkor a jelenlegi tudásunk szerint az egy élethosszig tartó védettséget okoz. Ugye a tetanuszt az több 10 évente kell ismételni, a hastífusz pedig 3 évig véd az oltást követően.
1: Ami még hirtelen eszembe jutott, hogyha valaki külföldön megbetegszik, hazaérkezik, és még mindig vannak tünetei, mennyire érdemes várni, hogy majd ezek maguktól elmúlnak, vagy azért érdemes szakembert felkeresni?
0: Hát külföldön is a fertőző betegségeknek a zöme ezek a banális felső légúti maguktól gyógyuló fertőzések. Ha valaki, én azt gondolom, ha valaki egy olyan területre megy, ahol malária reálisan előfordul, és szed malária ellenes gyógyszer, tehát odáig eljut, hogy valamennyire tudatos, akkor ő tudni fogja azt, hogy mik a malária tünetei, ő valószínűleg korábban felkeresik az ellátót. Ugye egy malária endémiás vidék után való hazaérkezés után elvileg 12 hónapon belül kialakulhat malária, addig valamennyi ismeretlen eredetű lázas állapot esetén ezt ki kellene zárni. Noha sokkal kisebb az esélye, hogy nem egy influenza szörű megbetegedése lesz, hanem maláriája az adott illetőnek.
1: Tehát akkor érdemes ezekre is odafigyelni, felkészülni az utazásra, és akkor így neki indulni. Záró kérdésként az merült még fel bennem, hogy beszéltünk arról, hogy érdemes előre tervezni, de van-e olyan oltás, amit akár az utolsó pillanatban indulás előtt is érdemes beadatni?
0: Igen, például a hepatitis A elleni oltás az pont egy olyan oltás, mivel magának a vírusnak a lappangási ideje viszonylag hosszú, hogy azt érdemes még az utolsó pillanatban is beadni, sőt, ugye ugyanezt az oltást szoktuk alkalmazni, amikor a környezetben van hepatitis A-s beteg, tehát az ember már esetleg ki van téve a fertőzésnek, de még hogyha egy időablakon belül beadjuk, akkor az a betegség egyengítheti, úgyhogy azt még a későn ébredőknek is tudjuk javasolni, továbbá azok, akiknek a tetanusz oltás az csak egy emlékeztetés, oltást, azt is gyakorlatilag bármikor be lehet adni az utolsó pillanatban is.
1: Doktor úr, köszönöm szépen a tanácsokat, illetve hogy velünk tartott.
0: Én is köszönöm.
1: Dr. Pék Tamás, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának infektológus szakorvos, a csecsemő és gyermekgyógyász szakorvos volt ma az Egészségkód vendége.
2: Dr. Pék Tamással Kutasi Judit beszélgetését hallották. Ez volt már az Egészségkód és egyben a hétvégi menetrend. Köszönöm, hogy velünk tartottak. További szép hétvégét, a szerkesztőt Somodi Evelint hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 10 milliárd forintos krízisellátási programot indít a kormány. Folytatódik a felújítás a Ceglédi vasúti vonalon. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. 10 milliárd forintos krízisellátási programot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter erről a gyermekvédelem helyzetéről szóló sajtótájékoztatón beszélt. Bejelentette azt is, hogy külön programot indít a kormány a kórházban rekedt csecsemők helyzetének rendezésére, ennek éves költsége 1 milliárd forint. Csökkentik az adminisztrációt és az informatikai rendszert is fejlesztik. Emellett két lépcsőben rendezik a gyermekvédelmi rendszerben dolgozók béreit. Magyar Péter a kormány nevében bocsánatot kért azoktól, akiket megaláztak, akiket bántalmaztak, és azoktól is, akik a rendszerben dolgoztak. Elkészült a kormány gyermekvédelmi jelentése. A szakemberhiány az egyik legnagyobb probléma a gyermekvédelemben, az elhelyezésre váró kiskorú gyermekek száma pedig jelentősen növekedett az elmúlt években. A szociális és családügyi miniszter szerint a rendszer szinte az összeomlás szélén van, ezt a benne dolgozó emberek tartják csak egyben. A teljes 220 oldalas gyermekvédelmi jelentés már elérhető a kormány oldalán. A Szabadság koalícióját, a Szabadság köreit kell megalkotnia a fideszes politikai közösségnek, erről beszélt Bóka János a Kötsei piknik előtt tartott sajtótájékoztatón. A Fidesz frakció vezetője szerint a párt ma egyszerre politikai ellenzéke a kormánynak és annak a rendszernek, amit a Tisza kormány az önkényre épít. Szerinte Orbán Viktor folytatni fogja a politizálást. A Telex kérdésére elmondta, az ex-miniszterelnök elkötelezettsége az ország és a politikai közösség iránt vitathatatlan. Egy másik válaszban egyértelművé tette, hogy a politikai közösség megkérdőjelezhetetlen vezetője még mindig Orbán Viktor. Folytatódik az átfogó felújítás ősszel a Ceglédi vasúti fővonalon a kiszámíthatóbb közlekedés érdekében. November elejéig még több vágányzári ütemre is szükség lesz, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán. Hegyi Zsolt kiemelte, mintegy 50 ezer utas használja egyetlen átlagos hétköznapon a Budapest-Cegléd-Szolnok vasútvonal elővárosi szakaszát. Felhívta a figyelmet arra, hogy egy ilyen terhelésű vasútvonalat nem lehet egyszerre hosszú időre lezárni és teljes egészében rendbe tenni. Ezért ütemről ütemre haladnak, mindig azokon a szakaszokon, ahol a beavatkozás a leginkább indokolt. Csaknem harmadával csökkent az illegális határátlépések száma az év első 8 hónapjában, közölte az EU Határ és Partvédelmi Ügynöksége. Az EU külső határain január eleje és augusztus vége között mintegy 75 ezer illegális határátlépést jegyeztek fel az érintett országok illetékes hatóságai. A jelentés szerint a migrációs adatok csökkenése több tényezőt tükröz. Ilyenek a partnerországokkal folytatott együttműködések és a migráció kiindulási országai által hozott megelőző intézkedések.
0: Időjárás jelentés.
1: A változóan felhős égbolt mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, ezeken a tájakon kisebb eső, zápor előfordulhat. A szelet helyenként élénklökések kísérhetik. A maximum 20 és 25 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Színház.
1: Megnyitotta évadát a Loop Színházi Társulás, amely az első bemutatót szeptember 12-én tartja, a Nem vagyunk már gyerekek című darab Dohi Balázs rendezésében látható. A Loop idén először kapott fesztivál meghívást, és 4 díjjal tért haza a Nyíregyházi Vidor Fesztiválról. A Kezdet vége lett a legjobb előadás, Molnár Áron a legjobb színész, Földes Eszter a legjobb színésznő, Muhai Tamás pedig a legjobb epizód szereplő díját kapta. A közleményben kiemelték, a meghívás fontos mérföldkő a Loop életében. Jó látni, hogy hogyan változnak az idők, fogalmazott a vezető. Az új évad első bemutatóját szeptember 12-én tartják, Kenneth Lonergan Nem vagyunk már gyerekek című darabja Dohi Balázs rendezésében, Váradi Gergely Trill Beatrix és Samudovszky Adrián szereplésével látható. Az évadban további 4 bemutató készül, novemberben Marius von Mayenburg Ellen Babich című pszichotrillerét Demeter András rendezésében mutatják be, a produkcióban Bányai Kelemen Barna vendégművészként szerepel. Ezt követi Molnár Áron önálló estje, majd Dobrai Sarolta Léna című regényének színpadi adaptációja Horváth János Antal rendezésében, amelyben Epres Attila is szerepet kap. Az évad utolsó bemutatója Nina Rein Tribes című darabja lesz Éri Franciska rendezésében, a produkcióhoz Sel Judit is csatlakozik. A közlemény szerint az Emberek, helyek és dolgok című előadás a Városmajori Szabadtéri Színpadról a Ram Art színházba költözik, ahol immáron 3 Loop produkció látható. A társulat bázisa továbbra is a Marcibányi téri művelődési központ marad.
0: Fesztivál.
1: Idén a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora versennyel kiegészülve kínál különleges zenei programot a Pécsi Zeneszüret Fesztivál, amelyet szeptember 15-e és 20-a között rendeznek meg a Baranyai megyeszékhelyen. A Zeneszüret Fesztiválon a hagyományoknak megfelelően koncertek, utcai produkciók, családi és ifjúsági programok várják a közönséget, de lesznek újdonságok is. Idén először az utcai zenészek nem csak fellépnek, hanem versenyeznek is. A Mustra Classic Street programba különböző együttesek pályázhattak, és a meghívottak vérhetik össze a tudásukat a város különböző terein, hogy végül egy döntőben zenélhessenek a dobogós díjakért. A Zeneszüreten tartják az 1933 óta megrendezett Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora Verseny fináléját. Az eseményt a zsűrielnök a Rachmaninov előadásairól világszerte ismert Olga Kern szóló este nyitja, majd a 4 kontinens 24 országából érkező fiatal zongoristák legjava verseng, Liszt Ferenc és a zongora irodalom egyre nehezebb és egyre nagyobb műveinek előadásával. A közönség pedig a városban zajló vidám és laza programok mellett figyelheti, ahogyan a jövő zongorista sztárjai megbirkoznak a zeneirodalom legnehezebb feladataival a nemzetközi zsűri előtt.
0: Színház.
1: 6. alkalommal rendezik meg szeptember 18-a és 27-e között az E-Színház Fesztivált, Magyarország egyetlen online színházi fesztiválját, amely 10 napon át 18 válogatott produkcióval mutatja be a kortárs magyar színház sokszínűségét. Az online fesztivál programjában klasszikus és kortárs művek, kőszínházi és független produkciók, valamint sokféle alkotói szemlélet találkozik. A válogatás Csehov, Vörös Sándor, Kosztolányi Dezső és Ödön von Horváth művei mellett kortárs magyar szerzők darabjait is felvonultatja, így a klasszikusok újraértelmezésétől a jelenkor történeteig számos színházi megközelítést kínál. A programban többek között Csehov Ványa bácsia lesz látható a Soproni Petőfi Színház előadásában. Sirály című műve a Szegedi Pince Színháztól. Vörös Sándor a Kétfejű Fenevad című műve a Miskolci Nemzeti Színháztól érkezik a fesztiválra. Kosztolányi Dezső Néró a Semmi nem a tied, csak a minden című darabját pedig a Stúdió K Színház előadásában láthatják az érdeklődők. A kínálatban szerepel még Goldoni a Hazug című komédiája a Víg Színházból, Büchner, Tom Waits, Kathleen Brennan, Wojciechje és Térei János a Nébelung lakópark című műve a Vörös Marti Színháztól, valamint Pintér Béla és Darvas Benedek Gévuska című előadása a Vörös Sándor Színháztól.
0: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
2: Magyarország vár. Kalandozások a Zalai dombságban. Zala vármegye két legszebb vidéke, a Zalavölgy és a Göcsej ideális választás, ha szeretnél kiszakadni a mindennapok rohanásából. A Zalavölgy szőlőültetvényekkel, erdőkkel, patakokkal és tágas rétekkel tarkítottál. A települések és látnivalók között nincsenek nagy távolságok, így a kiválasztott úti célokat akár egy kalandba is összefűzheted. Két keréken fedezheted fel a kallósdi körtemplomot, a sényei kemencekápolnát és a kustányi romtemplomot. Felkapaszkodhatsz a mesés panorámát ígérő Bezerédi hegyre, vagy ellátogathatsz a Bazalt utcába. A Zalavölgyi nyitott porták izgalmas vidéki élményprogramokat kínálnak, amelyek során belekóstolhatsz a háztáji gazdálkodás örömeibe. A Göcsei hazánk egyik legmisztikusabb tájegysége. A Szegek vidékén jellegzetes apró falvas település szerkezettel találkozhatsz. Dombhátakra és domboldalakra épült házak, pincék és gyümölcsös kertek szegélyezik utadat. Kirándulásaid során ellátogathatsz a Göcsei legmagasabb pontjára, a Kandikóra, bekukkanthatsz a Kávási Boronaú tájházainak ablakain, vagy megcsodálhatod a környék egyik ős gyümölcsfáját, a több száz éves sózókörtefát Gombosszegen. 5. Varázslatos Zalai hely. Első, Göcsei Falu Múzeum. A Zalaegerszegen található múzeumban sétálva egy csapásra egy 19. századi Göcsei faluban találod magad. A Zala folyó holtága mellett jellegzetes göcsei portákat találsz, de van itt harangláb, fából épült templomocska és vízimalom is. Második, Bazitai tévétorony kilátó. A göcsei kirándulás kötelező eleme a 95 méteres zalaegerszegi tévétorony, ahonnan nem csak a környék, de a Sághegy, a Somló, sőt, még az Alpok vonalatai is jól látszanak. 53 méter magasban, egy kávétársaságában élvezheted a látványt. Harmadik, Szent Anna kerektemplom. Kallos dombján 800 évet töretlenül őrzi a tájat a templom fehérre meszelt fala és harang alakú kupolája. Mielőtt felsétálsz a templomdombra, ne felejtsd el magaddal vinni a kulcsot, amit a régi italbolttal szemben lévő ház előtti ládában találsz. Negyedik, Bazalt utca. A Vidornya szőlős és Nagy Görbő közötti varázslatos Bazalt utcán égig érő bazaltoszlopok és misztikus barlangok között sétálva a természet erejével és a legendák világával találkozhatsz. A titokzatos szikla folyosó a Keszthelyi hegység rejtett kincse. Ötödik, Gyümölcsoltó Boldogasszony templom. Hazánkban egyedülálló ritkaságra bukkansz, ha a Türjére látogatsz, hiszen a településen egy Árpád-kori téglatemplomot találsz, amely a premontrai szerzetesrend számára készült.
0: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Mlinárik Márton.
1: Kedves hallgatók, üdvözlök mindenkit, ez itt az Ingatlan üzlet, és én Mlinárik Márton vagyok. A vendégeim ezúttal Radnóti Szabolcs és Mohari Máté, alaparezneked.hu. Sziasztok!
2: Sziasztok!
3: Sziasztok!
1: A cím az lesz, hogy nem a négyzetméter számít, vajon hány milliót ér egy jó alaprajz? Ugye hát már előttem az alaprajzneked.hu weboldal címet, ami hozzátok tartozik. Meséljetek egy kicsit magatokról, hogy kerültetek egyáltalán ide, mi ez az alaprajzneked.hu?
3: Mi hivatalosan belsőpítészek vagyunk, és mi eredetileg komplex belsőpítészettel foglalkozunk, ami az alaprajz tervezéstől gyakorlatilag a függönyzsinór kiválasztásáig tart. Erre van is egy brandünk, viszont a komplex belsőpítészeti munkáink alatt találkoztunk azzal az igénnyel, hogy rengeteg ügyfélnek nincs szüksége dizájnra, meg ilyen szintű komplexitásra, hanem egyszerűen csak szeretnének egy nagyon jó térben élni. És igazából ez a sorozatos igény miatt jutottunk el egy ilyen hirtelen jött ötletből az alaprajzneked.hu-ra, ami a komplex belsőpítészettel ellentétben csak és kizárólag funkcionális szempont alapján tervez alaprajzot.
1: Tehát ez azt jelenti, hogy ha valakinek van egy adott alaprajza, mert mondjuk örökölte, hogy ett valamit, és akkor neki nincs ötlet, hogy hogy alakítsa át, akkor odaadhatja nektek, és akkor ti varázsoltok belőle valamit.
3: Igen, igen. Tehát gyakorlatilag elmondja az összes igényét, mi felmérjük az adottságokat, és a cél az, hogy a létező legjobb verzió szülessen. Tehát az ideális verzió. Ez még például nem is csinálunk több verziót általában, hanem csak egyet, mert általában mindig egyetlen egy jó verzió van.
1: Oké. Okay. Kik az ügyfélkörötök? Tehát végfelhasználók keresnek, befektetők, fejlesztők, ingatlanosok?
2: Igazából szerintem ügyfélkör szempontjából teljesen az egész piac. Tehát, hogy van a legtöbb lakossági ügyfél, de vannak kis befektetők, nagyobb befektetők, tehát most dolgozunk nagy beruházóval is, komplett 3-4 társasházon, tehát amik ilyen 150-200 lakásos társasházak, de nagyon sokan jönnek csak úgy a Google-ről, internetről, úgyhogy akik pedig csak lakossági ügyfelek, vannak homestagerek, akikkel dolgozunk, ingatlanosok, tehát hogy itt tényleg akiket felsorolták kb. Mindenki.
1: Széles körül az igényezettség.
3: Nagy ritkán egyébként építészmérnökök is, de az nagyon ritka.
1: Uh-huh. Mitől jó, vagy mitől rossz egy lakás alaprajza?
3: Hát szerintünk attól jó, hogyha az ügyfélnek az össze

0: része a lakásnak, amiről nem tudjuk, hogy mire való, vagy mire használjuk.
1: Pontosan értem, mire gondolsz, mert ugye ingatlan közvetítő volnék az elmúlt két évtized nagyobb részébe, habár ugye mostanában én már inkább céget vezetek, de ugye vannak ezek a belvárosi lakások, amiket még annak idején a kommunizmusban még szét is szabdaltak, és akkor olyan zseniális alapra azok jönnek ki, hogy van egy 120 négyzetméterünk, amiben összesen van kettő darab szoba, van egy ilyen 30 négyzetméter körüli előszoba, ugyanekkor a hall.
2: Igen.
1: És akkor ugye a tulajdonos az a négyzetméter ára természetesen úgy számolja, hogy hát itt 1,5 millió, 1,6 millió, ő azt megszorozza, és akkor mi meg el kéne, hogy adjuk.
2: Igen.
1: És ez nem sokszor sikerül. Hát a következő kérdésre akkor megadtad a választ tulajdonképpen, mert ugye az van nekem ide írva, hogy egy 50 négyzetméteres lakás lehet-e élhető, mint egy 70 négyzetméteres, de hát...
3: Sokkal.
1: Nyilvánvalóan
3: vannak azok az esetek, igen. És sajnos pont beszélgettünk, és sajnos új építésűeknél is találkozunk ezekkel. Tehát most is volt olyan projektünk, ami 110 négyzetméteres lakás, két hálószobával, háztartási helyiség nélkül kb. És egy 3-4 négyzetméteres konyhával.
0: Igazából a konyha része volt a legmegdöbbentő.
3: Igen, egy ilyen sarokba bedugott U alakú konyha, és 110 négyzetméter.
0: És, és dugulom el egyébként az eltervezés után lett még egy szoba, és a konyha az egy ilyen főzőszigetes, körbejárató, körbeülhető.
3: Plusz volt egy 5 négyzetméteres háztartás. Ja, benne.
0: Tehát, hogy azért nem a méret számít, hanem a térszervezés.
1: Használhatóság.
0: Igen.
1: Csak amíg nem említettük a tárolási lehetőségeket, nekem sokszor van olyan érzésem, amikor új lakásokba járok, hogy marha jók ezek a földigérő nyilászárók, meg tényleg, meg sok van belőle, és napfényes. És akkor hova teszem a keresztanyámnak a dupla szekrényét, amiben a stafírungot kellene besúvasztani?
3: Sok ilyen.
0: Igen, itt az a baj, hogy van egy amúgy egy tök jogos és szép elvárás mondjuk az építészet részéről, hogy minél több fény, és ez tök jó. De hogy ugye a belső felől meg van egy kicsit ezzel ellentétes igény, hogy akkor hova helyezem ezeket a bútorokat, meg hol lesz tárolási lehetőség. És akkor igen, ezt lenne jó összhangba hozni. De mi is találkoztunk ilyennel, hogy egyszerűen tele volt ablakra, és tök jó volt, hogy ennyi fény, de például nagyon ritkán kerül sor, de ott mi azt javasoltuk, hogy ha csak azt az egy, nem tudom, lőrés ablakot, ha kivennénk, attól még ugyanúgy fényárba úszna az egész szoba, de akkor legalább összejöhetne mondjuk egy használható home office, vagy egy konyhasarok, vagy egy bármi.
1: Értem. Van-e valami ilyen tipikus hiba listátok, amivel rendszerint találkoztok? Ugye egy-kettőt felsoroltunk, de van-e, amit így említenétek?
3: Amivel szinte mindig találkozunk, főleg mondom, ez inkább az új építésűeknél jellemző most, az a hálószobáknak a szélessége, vagy mérete, és az ágyhoz képest. Tehát ez a 240-250 széles hálószobák. Minden terven akkor ágyak vannak bent, amikor a szivacs mérete, de hát tudjuk, hogy az ágy keret az még plusz 10-20 centi is lehet akár, tehát vannak olyan hálószobák, ahova beteszünk egy ágyat, akkor 20 centi marad az ágy és a fal között.
1: De ha már itt tartunk,
3: és
1: akkor...
3: És akkor hogy jut át az ember a túloldalra?
0: Rá tudsz jutni 20 centin is, csak
3: hát...
1: kényelmetlen.
3: Igen. Tehát ez például nagyon jellemző most. A másik a konyhák mérete. Tehát az, hogy annyira pici, tehát megvan a hűtő, megvan a főzőlap, megvan a mosogatómedence, mosogatógép, és néha marad egy darab fiókos szekrény, és abba kéne megoldani egy három hálószobás lakást például.
1: És akkor hol klofolom ki a rántott
3: húsnak?
1: Hát
3: például meg, hogy a, nem tudom, a 4-5 fős család összes evőeszköz, tányér, stb. Hova tesszük el? Tehát ez a kettő, ez amúgy nagyon jellemző.
0: Nekem közben eszembe jutott egy harmadik is. A fürdőszobáknál nagyon gyakran találkozunk azzal, hogy egy relatíve kis tér, és az egyik sarokban van a WC, mellette van a mosdó, ott az zuhany, a negyikben pedig a mosógép. Kilóra megvan, még egyébként használható is, de hát azért a fürdőszobához tartozik egy csomó más dolog, és például szennyes kosár, ami sehogy se akarja megtalálni itt a helyét, és akkor így születnek olyanok, hogy a mosógép tetejére kerül a, nem tudom, neszeszer, amire rálóg a fölötte lévő töriszállítónak a két törölköző, és akkor az egész, hát kilóra megvan, de ergonomiailag nem annyira jó.
1: Vannak olyan hibák, amik kijavíthatók, ezek szerint átalakítással, de van olyan hiba, amit nem tudtok javítani, amire nincsen megoldás?
0: Uh-huh. Én azt mondom, hogy eddig még

0: és egyébként ebben az a csodálatos, hogy ebben a térszervezésben, hogy eddig még gyakorlatilag szinte mindenre tudtunk olyan megoldást adni, aminek örültek a végén a megrendelők. Tehát effektív, most azt nem mondom, hogy minden hibát ki lehet javítani, de el lehet érni vele egy olyan eredményt, amivel mindenki boldog. Vannak adottságok, amikhez ugye igazodni kell, és azt nem lehet úgymond kijavítani. Mondjuk ilyen például a társasházaknál az ablakoknak a száma és a pozíciója. Tehát az egy kiindulási pont. Tehát olyanok szoktak lenni, hogy jön egy ügyfél, és azt mondja, hogy ennyi szobát szeretne, de nincs annyi ablak. Egyébként itt is vannak még trükkök, amivel lehet bóckodni, de alapvetően, tehát ha három szobát szeretnél, és három ablakod van, akkor messze.
1: Az annyi.
0: Igen.
1: Ugye volt igen. Olyan korábban, hogy szintén belvárosi lakások átalakításánál láttam ezt, hogy nem volt elegendő ablak, ennek ellenére lett egy olyan hálófülke, aminek nincs ablaka, hiszen oda aludni mész be, nem?
2: Hát ezzel mi is sokszor találkoztunk ilyenekkel, igen, és akkor vagy a fal nem megy fel a mennyezetig, hanem akkor van ott fölötte egy kis fény, akár levegő is, tehát volt olyan, ahol csak úgy egy 2 méter magas fal volt egy ajtóval, és akkor mögötte ott egy hálófülke. De igen, tehát igazából amúgy igen, ez a többi az igazából javítható. Ami még nehézség szokott lenni, az ugye, hogyha WC-t kell mozgatni. Tehát az egyetlen olyan dolog, ami a lefolyó miatt, igen, a strang miatt, ami bizonyos szintig tologatható, de van egy helyzet, aminél tovább nem. Tehát a lakás átellenes sarkába nem fogja tudni valószínűleg áttenni. Igen.
0: Főleg éppen az új építésűek.
2: Igen.
1: Hát nyilván ugye kellene legyen a födémnek egy olyan vastagság, amiben a lejtést meg lehet adni a lefolyó csőnek, és akkor az adottság. Ugye az emberek általában a hirdetésekben látnak először alaprajzokat, ha egyáltalán, mert ugye az is előfordult tapasztalatból hallottam, hogy egyáltalán nincs alaprajz, és a hajam kihullik, amikor el kéne képzelni, hogy na akkor abban hogy fog beférni egy akármi, vagy hogy fog elférni benne egy család, vagy ha konkrét ügyfélnek keresünk, akkor na most honnan derített ki, hát kell kérni egy alaprajzot, ugye vették rá a fáradtságot. De tételezzük, hogy benne van az alaprajz a hirdetésben. Van-e olyan hiba, ami már az alaprajzról kiszúrható?
2: Hát az egyik, amit te is elkezdtél mondani, hogy hát vagy nincs, vagy ha van, az nagyon sokszor nagyon messze áll a valóságtól, azok az alaprajzok. Tehát nagyon sokszor ezek aránytalanok, benne a bútorok aránytalanok, tehát nagyon sokszor olyanok is vannak, amik jól néz ki, színes, szagos, meg van rajzolva, de hogy a térérzet nagyobb legyen, jobb érzés legyen, ezért kicsi kanapé van benne, de olyan arányokkal, mintha nagy kanapé lenne, tehát hogy nagy az átverés, úgyhogy így nagyon nehéz, szerintem a hirdetési alaprajzok nagy része egy használhatatlan és egy kihívás abból bármit kideríteni. Ami igazán látszódhat, az a térszervezésben vannak azért olyan buktatók, amik látszódhatnak, hogy olyan közlekedők, olyan elosztó terek, amik pár négyzetméter van rajta, 6 ajtó és semmi más. Hát az azonnal látszik, hogy azok a terek valószínű hozzá toltatóak más szobákhoz, vagy más nagyobb terekhez. Ez az, de igazából meg az ablakok száma az, ami még látszik, hogy tudunk-e plusz szobát betenni, vagy nem tudunk plusz szobát betenni. Ez nagyjából lejön. A többihez ki kell menni, és meg kell nézni.
0: Egyébként régebben vállaltunk a lakossági részre csak tanácsadást, most már nem vállalunk ilyet, és az jött le ezekből az esetekből, hogy amikor kimegyünk személyesen, megvegye, ne vegye. Egyébként a befektetők is szoktak hozzánk fordulni, hogy megvegyék-e, vagy ne vegyék. Az a gond, hogy ha van is alaprajz, és még ha be is járod a teret, ugye azt azért fejben végig gondolni, hogy a bele tervezni kívánt funkciók tere, az majd hogy fog kisülni, az nehéz. Van, amikor ezt egyébként relatíve könnyen meg lehet mondani, ugye ez attól függ, hogy mik az igények. Ha nagyon át kell alakítani, akkor mi azt szoktuk mondani, hogy nem tudjuk, meg kell nézni, csinálunk egy vázlattervet, kidről, és akkor meg lehet venni. Ha egyszerűbb az átalakítás, akkor mondjuk meg lehet mondani, hogy érdemes-e vagy sem.
1: Plusz szobák. Ugye volt arról szó, hogy sok esetben olyan szobákat is láttunk, vagy ti is láttatok, aminek nincsen ablaka. És ezt erőltetik általában a befektetők, vagy akik ezt felújítaladdal foglalkoznak, mert ugye az van a köztudatban, hogyha plusz szoba, akkor az plusz érték. De ez valóban így van? Tehát minden esetben megéri beleszorítani a plusz szobát az alaprajzba?
0: Hát itt kicsit ugye elválik a befektetői szemlélet a lakosságitól. én azt gondolom, hogy lakossági szempontból nyilván, ha még egy szobák, az valószínűleg a gyerek miatt van, az akkor egy ilyen akut helyzet, akkor ott megpróbálunk valamit kiötölni. Azért ott se lehet minden. Befektetői szemszögből ugye itt az a kérdés, hogy mennyire lesz majd eladható, és mennyiért. Én azt gondolom, nekem az a tapasztalatom, hogy a vevők, bár vevő és vevő között is van különbség, de aki mondjuk így tudatosabb ebben a dologban, az olyan lakást fog venni, ami működik, ami jól működik. A kevésbé tudatos vevő lehet, hogy megveszi az ablaktalan plusz szobát, de én azt látom egyébként, hogy a vevők idővel csak tudatosabbak lesznek. Tehát hosszú távon azt gondolom, hogy nem érdemes, tehát érdemesebb inkább jól csinálni.
1: Akkor egy másik kérdés jutott eszembe közben, ugye a felszabdalás a nagy lakásoknak az egy ilyen tendencia, ugye mostában jöttek olyan hírek, hogy ezt majd nem lehet innentől, meg akár majd visszamenőleg is majd vissza kell alakítani ezeket a szétszabdalt lakásokat, hát én meg zárójelben mondom, hogy erre nagyon kíváncsi leszek, hogy ezt visszamenőleg hogy lehet visszaalakítani, de hát ugye ez egy tendencia, és nyilván, ahogy a lakosság szám nő a városba, úgy igény is egyre több van a lakásokra, tehát ugye kézenfekvő, hogy van egy 150 négyzetméteres belvárosi nagy lakásunk, akkor abból csináljunk 275 négyzetméterest, vagy 350 négyzetméterest, és ez is egy tendencia. De tehát amire ki akarok lyukadni, ezzel kapcsolatosan lehet olyan hibát elkövetni, ami csökkenti az ingatlan értékét, vagy ez minden esetben értéknövelő?
2: Hogy szoktak ilyennel, volt ilyen pár esetünk, volt, aminél azt mondtuk, hogy nem. Ne csináljuk, mert nem nincs értelme, mert nem lesz értékesebb az ingatlan, lesz két nem eladható ingatlan az egy eladható helyett, még ha kevesebbért is eladható az egyben, mint a kettő négyzetméter áron. Ugye ez ugye itt ilyenkor, igen, mert ugye az eladó az ilyenkor azt számolja ki, hogy akkor 150-szer 2 millió, vagy 1,5 millió.
1: És az agyam eldobom.
2: Igen, de a 70-et viszont jobban tudom, és akkor az úgy jobban jön ki, de nem minden esetben. Tehát, hogy hát...
0: Még nem szabályos.
2: Igen, ez a kérdés.
1: Nem szabályos, tehát hol van a pénz, az a kérdés. Hát igen, szabályos-e
0: igen,
1: vagy
0: igen,
1: nem?
0: Igen. De amúgy azért, tehát, hogy nyilván ez egy nagyon jó kérdés, amit feltettél, mert ugye, tehát ha mi nem csináljuk meg, akkor meg fogja neki csinálni más.
1: Hát ez az.
0: Tehát mindenképpen meg fogja csinálni. Volt egy pár ilyen esetünk. Akkor viszont már mi úgy vagyunk vele, hogy akkor viszont megcsináljuk, tényleg, hogyha kvázi törvényes, tehát hogy a szabályos keretek között tartható és vállalható publikum előtt is, akkor megcsináljuk, mert akkor megpróbáljuk rajtuk átverni azokat a minimumokat, ami ahhoz kell, hogy ez működjön. Egy esetben volt, amikor egy ilyen dolgot valaki mondta, hogy ezt nem fogja figyelembe venni, akkor nagy piros négyzetbe odaírtuk, hogy nem javasoljuk, és innentől kezdve az ő felelőssége. Tehát azt gondolom, hogy ennél többet mi nem tudunk tenni. És mondom, tehát, de az csak nagyon ritka eset volt, amikor azt mondtuk, hogy nem.
1: Rátapintottam, igazából pont ezt akartam hallani, mert ugye gyakorlatunkból mi is látunk egy jó néhány lakást a piacon, amit jó ötletnek tűnt szétszabdalni, és akkor lesz két ilyen vékony, hosszú valami, ami hát, négyzetméterre megvan, meg kilóra megvan, de igen, tehát életszempontból az nem biztos, hogy ideális.
0: Igen, csak erre az a válasz, mikor ezeket a gondolatainkat felvetjük, hogy ez nem jó arány, és ez nem élhető. A válasz erre az, hogy ez gazdasági bevándorlónak szánjuk egy évre. Hát aha, jó, igen, lehet. De lehet, hogy beköltözik oda egy ember, aki ott fog élni 10 évig. Tehát, hogy ez egy ilyen...
1: Hát nem tudom, képbe vagytok-e, ahogy meddig lehet fokozni ezt a dolgot. A Hongkong állítólag a világ egyik legnyomasztóbb helye lakhatási válság szempontból, és a úgynevezett Coffin Homes, az megvan. Tehát amikor ugye van egy 30 négyzetméteres lakás, amiben vannak ilyen emeletes ágyak, és tulajdonképpen az ember benne lakik egy ilyen kutricába, ilyen csirkehálóval leválasztva az egyik emeletes ágyon. Tehát az azt jelenti, hogy akkor ő neki 2 négyzetméterre van, hát, és van egy mosdó a folyosó végén.
0: Igen.
1: Szevasz.
0: Igen. Tehát lehet ezt még sokáig. Ilyenekben nem megyünk vele.
1: Ha világos. Nem is ezért kérdeztem, csak a kontrasztot, hogy ide.
0: Igen. De amúgy szokott, tehát ritkán amúgy szerencsére, igen, de szoktak lenni ilyen kívánságok is, igen.
1: Ez itt ugye a profit a lényeg, tehát... Sajna, azt kell mondjuk, hogy sokszor átlépi a hatóság által előírt, igen, szabályoknak a kereteit. és ez visszamenőleg, tehát hogy lehet visszacsinálni, hogy lehet rendezni. Tehát a probléma inkább az, amikor valaki megvásárol egy ilyet, és nem ment utána, szintén tapasztalatból hallottam ilyet, hogy volt egy családi ház, nagyon jó portékának tűnt, mert nagyon jó áron volt, jó állapotban, tetőtér beépítve, stb. És ugye akkor, amikor odajön az eladó, hogy figyeljetek, akkor odadom most ennyire, azért, mert nekem sürgős, tényleg mond egy nagyon jó árat, és akkor hát tudod, hogy ellenőrizni kéne a hatóságnál, hogy akkor minden úgy lett-e, tehát nem tudsz mit csinálni, mert ugye, ha nem veszed meg, akkor holnap oda jött a következő, és lecsapta. Mit tudsz csinálni? Ugye rendben van? Persze, rendben van. Majd megveszed, kifizeted, és rájössz, hogy ez nagyon nagy cumi, amiben beletenyereltél, mert hogy nem legális a tetőtér beépítés, és akkor így néztek egymásra a hatósággal,
0: igen.
1: A harmadik, mint a harmadik teve meg Noé, hogy na majd most akkor ezzel mi a fenne lesz? Na mindegy, szóval igen, tudnék erről mesélni.
0: Annyi, hogy amit tapasztalunk az, hogy nincsenek csodák.
1: Ez a helyi, abszolút.
0: Mert legalábbis etélen.
1: Abszolút. Abszolút, és akkor ráadásul még egy hibát elmondok, hogy vannak olyan emberek, akik amikor látják, hogy bajba vagy, ugye hát beszélsz ezzel, azzal, amazzal, mindenkivel, hogy ki tudna segíteni, kihúzni tényleg téged ebbe a helyzetbe, és akkor jönnek, hogy figyelj, 3,5 millió és megoldjuk. Tudjátok, hogy lett megoldva ez a történet, de hát ugye most mit tudsz csinálni, ott be van szorulva 100 millió forintod, és akkor? Hát most akkor legfeljebb bukok 3,5. Na pontosan úgy lett. Úgyhogy gyönyörű. Na, szóval tudnék erről mesélni, de most nem erről van szó, még kettő kérdésem van, mert annyi időnk van. Lakástípusok. Ugye belvárosi lakásokat említettük. Van még itt egy családi házak kategóriája, ami egészen széles körül, mert ugye 400 négyzetméteren felépítettük a 12 fő családnak a kérót, aki azóta mind elköltözött Magyarországról, és ott maradtunk egyedül, től egészen a kádárkockákon keresztül, a mindenféle vályog, viskókig lehetne sorolni, meg hát ott a panel, amely viszonylag adott keretet biztosít, hiszen a vasbeton szerkezetet olyan nagyon nem lehet variálni. Melyik az a lakás, ami legjobban alakítható?
2: Pont beszélgettünk, és hát igazából a nagypolgári lakások. Azok a végén pont amiatt a nagy belmagasság miatt, a vastag födém miatt, tehát hogy a vezetékek, vízvezeték, villany, stb. Tehát hogy ezek könnyen mozgathatóak. Az újépítésű lakásoknál ez ugye egyre nehezebb, a legújabbaknál végképp ugye a mennyezet, hűtés, fűtés, padlófűtés, tehát ez szinte hozzányúlhatatlan, ha az elején nem csinálja meg az ember. Panel amúgy az egy ilyen köztes, mi szeretjük, mert amúgy alakítható. Bármennyire is azt hiszik sokan az emberek, nem, azért nagyon jókat ki lehet hozni belőle. Láttam én saját tapasztalatból, és tudom, mert én laktam olyan panelban, amiben amerikai konyhát csináltunk, és volt benne egy 4 négyzetméteres fürdőszoba, vagy még nagyobb. Tehát egy tök nagy fürdő volt benne. Szóval, hogy de igen, tehát hogy szerintem a legjobb átalakíthatóság az tényleg a lakás szempontból ezek a nagypolgári lakások. Családi ház, az meg, ahogy te is mondtad, az egy nagyon széles spektrum, ott valami könnyen, valami nehezen, tehát hogy az egy másik kategória teljesen.
0: Ott a homlokzathoz lehet jobban hozzányúlni.
1: Én is azt gondolom, hogy a tervezés a legfontosabb, tehát mindenféle ingatlan projektnél akár az a terv, hogy akkor most megvettünk valamit, átalakítjuk, és akkor ezen fogjuk megkeresni az évszázad nyereségét, vagy akár, hogyha az embernek a családja bővül, vagy ne adj Isten elfogy, és akkor változtatni kell az életvitelen. A tervezés a legfontosabb, mi is ezzel kezdjük. Na, uraim, köszönöm, hogy itt voltatok. Radnóti Szabolcs, Mohari Máté, alaprajzneked.hu. Legközelebb találkozunk. Köszönöm, sziasztok.
2: Köszönjük, sziasztok.
3: Ingatlan üzlet. Mlynárik Márton ingatlan specialista műsorát hallották. Az adás újra hallgatható a trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast jár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: get it.
1: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Az első magyar olimpiai bajnoki címet Hajós Alfréd szerezte 1896-ban Athénban az első újkori ötkarikás játékokon. A Gutmann Arnold néven született úszó 18 évesen két gyorsúszó számban is győzött. 100 méteren 1 perc 22 másodperces idővel lett aranyérmes. Ma a világrekordot egy brazil versenyző tartja ezen a távon 47 másodperces eredménnyel. Ha kíváncsi arra, hol az emberi teljesítőképesség határa, hallgassa a Sportértéket hétfőn a 17 órai hírek után. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Beavatkozik az állam a Dunai Vasműnél, egyre többen várakoznak műtétre, köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Beavatkozik az állam a Dunai Vasműnél. A kormány több mint 657 millió forintot fordít arra, hogy elhárítsa az iparbiztonsági veszélyt és a környezetkárosítást a vasmű területén. Ez a Magyar Közlönyből derült ki. A döntés hátterében az áll, hogy a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetek nem tudják biztosítani a szükséges pénzügyi fedezetet a Dunai Vasmű területén szükséges intézkedésekhez. A kormány egyetért azzal, hogy a környezetkárosítás megelőzése közérdek, az intézkedések teljesítése ilyen esetben az állam feladata. Még mindig hosszúak a kórházi várólisták, írta összefoglalójában a Telex. Csípőprotézis műtétre április elején több mint 9600 ember várt 60 napnál régebb óta. Azóta a számuk növekedett, szeptemberben már több mint 10600 betegnek lenne szüksége operációra. Áprilishoz képest ennél nagyobb mértékben csaknem 3000-rel emelkedett a 60 napnál régebb óta térprotézisre várók száma. Egy másik lap az Economics cikke szerint a szürkehályog műtéteket tavaly óta alaposan felpörgették, de ott is valamivel több most a várakozó, mint tavasszal. A három leghosszabb várólista adatait a tavalyi számokkal összehasonlítva az is látszik, hogy a várakozók száma folyamatosan növekszik. Radikálisan átalakítaná a névkérelmezés rendszerét a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium, tudta meg a 24.hu. A lap azt írja, Kósa Lajos a Fidesz volt politikusának javaslatára tavaly nyáron emelte a mindenkori kultúráért felelős miniszter hatáskörébe az utónevek gondozását az országgyűlés, és ezzel lényegében befagyasztották a magyar utónévkincs bővítésének lehetőségét. A korábbi gyakorlat szerint az ELTE nyelvtudományi kutatóközpontjának 30 napon belül visszajelzést kellett adnia a kérelmezőnek a döntésről, de ezt eltörölték. Az új és még a jelenlegi hatályos szabályok szerint a miniszternek kell kihirdetnie az adható utónevek listáját. Meghalt egy férfi gyógykezelés közben egy székelyföldi gyógyüdülő mafettájában, egy másik férfit kórházba vittek. A rendőrség nyomozást kezdett, hogy kiderítse az eset körülményeit. A szárazgázfürdő alkalmas szív- és érrendszeri betegségek, mozgásszervi és reumatikus bántalmak, perifériás idegrendszeri panaszok és anyagcserezavarok kezelésére. Mivel a mofettagáz nehezebb a levegőnél, a medence alján gyűlik össze, ezért tilos a megengedett szint alá hajolni. A felgyülemlett szintelen és szaktalan gáz oxigénhiányt és azonnali fulladást okozhat. Horvátországban mintegy 200 embert evakuáltak szombat éjjel a Brács szigetén pusztító tűz miatt, miután a lángok Milna térségében lakóházakat és turisztikai létesítményeket is megközelítettek. Súlyos sérültről nem érkezett jelentés, néhányan füstmérgezést szenvedtek. Vasárnap reggel már nem volt nyílt láng, a tűzoltók azonban a biztonság kedvéért továbbra is a helyszínen maradtak.
1: Időjárás jelentés.
2: Még mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, majd délután északnyugat felől vastagabb felhők érkezhetnek, amelyekből elszórtan északnyugaton és nyugaton kisebb eső, zápor előfordulhat. A szelet élénk lökések kísérhetik. Napközben 20 és 25 fok közé melegszik a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Varjú Frigyes. Igazi autóipari nagyágyú, úgyis mondhatnánk, az első kínai mohikán érkezett Magyarországra. Az ázsiai ország 1958 óta kifejezetten autógyártóként működő állami vállalata BAIC, amely az ottani viszonyok között elsőként kezdte gyártani az amerikai Jeep Cherokee-t még 1983-ban, majd jöttek sorban a Hyundai, a Volkswagen és a Mercedes termékei. Önmagáért beszél, hogy a BAIC résztulajdonosként ma már a Mercedes részvényének közel 10%-át birtokolja. Szóval ez a működésének első percétől 66 éven át járműiparral foglalkozó cégóriás megkezdte a terjeszkedést a magyar piacon. Első bemutatkozó modelljük a BAIC X55 típus számú közepes aszfalt terepjáró. Az 1,5 literes benzines elsőkerekes alapáron 7 sebességes automata SUV divatos modern külsőt kínál és bőséges lábteret a hátsó üléssorban, miközben tele van tömve fejlett vezetést támogató rendszerekkel és nem utolsó sorban nagyon kedvező az árazása. Nem kis autó az X55, jóval nagyobb, mint például a Nissan Qashqai. A 2,7 méteres tengelytáv és a sok lengőkörös hátsó futómű pedig mindent elmond a kényelmes utazási feltételekről. A hosszú garanciaidő, a korszerű és bőkezűen alkalmazott járműipari technológiák, no és a financiális feltételek kecsegtetőek. Egy menetpróbát mindenképpen megér, tehát annak eldöntése, mennyire vagyunk fogékonyak vagy maradiak az egyre élesedő kínai kontra európai autóipari versenyben. A BAIC térnyeréséről és a bemutatkozó sikergyanús modellről két vendégemet kérdezem. Tóth Norbert, a BAIC Magyarország ügyvezető igazgatója, és Györke Orsolya, marketing igazgató a vendégünk. Köszöntelek a stúdióban, menteket, szervusztok!
2: Köszöntjük mi is a hallgatókat!
3: Köszöntjük mi is!
1: Norbert, az első kérdés hozzád szól, mert ez kifúrja az oldalamat, mióta megismertem a gyári adatokat. Szóval egy ilyen hatalmas reputációval rendelkező márka, kínai cég, miért az utolsók egyike, amelyik föltűnik a magyar piacon?
3: Igen, egyébként azt gondolom, hogy nem is az utolsók, de az utolsó nagyok között az egyértelműen. Igazság szerint BAIC-nak már amennyire én megismertem az ő üzletpolitikájukat, egyszerűen a világ másik részeibe sokkal könnyebb betörni, sokkal egyszerűbbek a szabályozások, nem ennyire szigorú, ugye? Hát azt gondolom, hogy két hely van, ugye az USA, ahol a Trump politikája miatt, illetve az Európai Unió, ahol egy kínai autót az európai jóváhagyás meg kapni, az nem csak nagyon sok olyan hát felszereltséggel, műszaki adottsággal és hasonlóakkal kell rendelkezni az autónak, hanem az komoly pénzekbe kerül. Tehát nyilván ők ezt akkor kezdték el csinálni, amikor látták, hogy van potenciál Európában. Én azt gondolom, hogy a BAIC-nál is egy folyamat, ahogy beszéltünk itt, vagy említetted a bemutatkozóból, hogy offroadból indult el ez az egész márka. Náluk is ez folyamat, hogy hogyan fejleszték a márkáikat, hogyan fejleszték magát a BAIC-ot, és ugye én egyébként már 3 éve beszélek velük, tehát hogy ez nem egy ilyen új keletű dolog, tehát hogy bőven még a mindenki indulás előtt, viszont egy kicsit lassabb volt az idő, míg a BAIC beért, viszont azt gondolom, hogy ez az idő kellett ahhoz, hogy ezt a tökéletes autót, amit én tényleg szentül hiszek, tökéletes autó, tökéletes fejlesztést el tudják hozni. Ugye Magyarországon indult el most, viszont az elsők között Lengyelország volt, akik már 3-4 éve beindultak, akkor mi is mondhattuk volna, hogy igen, de akkor még úgy éreztük, hogy várjunk egy kicsit, nézzük meg mindenkinek a tapasztalatát.
1: Miért az X55 az első bemutatkozó modell?
3: X55, meg ugye az X75.
1: Az a nagyobbik modell.
3: Egyébként, ami nagyon jó a két modellben, hogy X55, X75, de nem csak a nagyobbik verzióját kapjuk meg az autónak, hanem egy másabb verziót kapjuk meg az autónak. Az X55, azt gondolom, hogy első körben ez egy emészhetőbb, nagyon jó árérték arányú autó, amivel könnyebb nevet szerezni akár a márkának, vagy könnyebb az ügyfelekkel megismertetni ezt a márkát, és és hogy miről is szól a bike. X55 maga egyébként egy, én azt gondolom, hogy egy nagyon jó családi autó. A 1.5-ös turbós benzines autó, amit egyelőre hoztunk, tehát sima belső égésű, viszont nagyon-nagyon jó fogyasztása van, tehát hogy ezt már többen...
1: 7 liter körül.
3: 7 liter körül. Nyilván olyan, mint az elektromos autó, mindig ezt mondom, tehát hogyha az elektromos autót letaposva jár vele valaki,
1: akkor
3: igen, tehát akkor nem 500 kilométert, hanem 250-et tud menni. Nyilván itt is ugyanaz, ha valaki mindig teli gázzal megy, akkor nagyobb lesz a fogyasztás.
1: Tehát X55 az első, X75 a második,
3: igen.
1: És következők lesznek a sorban?
3: Igen. A BY30E a következő, ez egy hibrid terepjáró, és érdemes ezt a modellt megnézni, és erre a modellre akár bármelyik kereskedésbe, akikkel együtt dolgozunk, bemenni és kipróbálni. Ez a modellvilág fog egyébként érkezni a jövőben leginkább. Ez egy összkerekes hibrid terepjáró, körülbelül 300 lóerő teljesítménnyel, és valóban egy terepjáró, tehát több teszt van akár az interneten, de mi is csináltunk teszteket, hogy el tud menni olyan terepen, mint ahol egy alvázas terepjáró is.
1: Offroadot említettél. Hát ugye ez a cég alapvetően egy offroad gyártó. Mikor érkeznek ezek a csodajárgányok?
3: Bízunk benne, hogy a jövő folyamán folyamatosan. Most volt nem régen nálunk a product manager, egyébként csak zárójelbe itt betenném, hogy a bike ebben is mennyire jó. Itt volt egy product manager, és kikérdezte a véleményünket az autókról, a jövőbeli autókról, és például most majd, ha bepromózhatom, fogunk a Facebookon egy színnekkel kapcsolatban egy ilyen szavazást tartani, ahol egyébként majd lehet nyerni a tesztvezetést, de a lényeg, hogy nyitott a bike a visszajelzésekre, tehát mi lényegében megmondhatjuk, hogy milyen színt szeretnénk Magyarországra, vagy Európába, és az kikeveri nekünk, de így egyébként pontosan jönnek majd a további off-road modellek, plug-in hibrid, hibridben, és a...
1: Ezt a végén mondjuk el, hadd hallgassák addig a hallgatók a konkrét X-75-ös minőségét, illetve műszaki tartalmát, ez pedig Györke Orsitól szeretném megkérdezni. Orsi, ugye ez egy jó közepes méretű, 4,5 méternél hosszabb terepjárószerűség, tehát ilyen városi terepjáró, másfél literes, tehát egy tisztességes, nem fűnyíró benzinmotor van benne, és ugye, ha jól tudom, 177 lóerő környékén ad le.
2: Igen.
1: A fogyasztását mondta Norbert, tehát durván 7 literes, ez egy vegyes fogyasztás. Igen. Tehát egy nagyon kedvező ajánlatnak tűnik. Uh-huh. Mit emelnél ki elsősorban? Hogyan néz ki az autó? Mi a lényege a külsejének? Ha beülünk, akkor mi fogadja a vezetőt?
2: Igen, nagyon jól mondtad, tehát, hogy ez egy nekünk, a mi modellcsaládunkban az egyelőre a belépő modell, fogalmazzunk így, de ez egy C-SUV, tehát egy közepes méretű családi városi terepjáró kategóriába érkező modellünk. Amit én kielemelnék egyébként a dizájnjáról, erre nyilván van egy márkasztori felépítve, hogy ez a spaceship design, tehát, hogy itt az ihletettséget azt a tervezők onnan kapták, hogy az űrbe kilövődő asztronautákat befogadó kis kapszula, hogy nézhet ki. Letisztultságot emelnék ki, ami a modellben jellemző, ugyanakkor nagyon magas minősége, tehát mind az anyag használatban, mind a például az öltések, a bőr üléseken, az mind egy magas kategóriájú autóban vannak jelen egyébként, és kiemelném a felszereltségét is, hiszen ez nekünk egyetlen egy felszereltségi modell érkezik az X55-ben, amiben minden benne van.
1: Egyébként, hogyha a küllemét megnézem az autónak, itt van két fotó előttem, csak azért, hogy felfrissítsem a memóriámat, mert valamikor február-márciusban volt módom általatok kínált félórás tesztvezetésre, és kipróbáltuk az első még nem magyar rendszámú autót. Szóval az autó, ha körbejárjuk, nyugodtan rátehetnénk bármelyik európai gyártónak az emblémáját, annyira európai a formavilág.
2: Igen, itt ugye sokat segít ebben a tekintetben, hogy van ez a klasszikus városi terepjáró forma, ez a pici csepp formájú, de kiemelném, hogy ennek a modellnek kategóriájában az egyik legjobb a légellenállása, amire ugye különösen figyeltek a tervezés során. Ezt még pluszban elősegíti azt, hogy ebben ilyen kiugró kilincsek vannak, tehát amikor menet közben teljesen besüllyed a kilincs a karosszériába, ezzel is ugye hosszú távon a fogyasztást lehet csökkenteni, de az autónak a küllemét is alapvetően meghatározza az, hogy milyen légellenállású tényezővel tervezik ezeket a modelleket. Ami még fontos, hogy tényleg a vezetőt és utasát itt az a luxus várja, ami egy magas felszereltségtől elvárható, ülésfűtés, ülésfűtés van az autóban, az összes kamerarendszer 540 fokban gyakorlatilag körbe kamerázott az autó, minden európai vezetés segítő nyilvánvalóan benne van, tehát a sávkövetés, követési távolságtartás, a sávközéptartás.
1: Tolatolás, mi egyéb? Tehát minden.
2: Igen.
1: Ami számomra egyébként még fontosabb, mint néhány ilyen elektronika, mert megmondom őszintén, néhány tesztautót vezetve azért én szívesen ülök vissza az enyémbe, abban nincs ilyen. Uh-huh. Szóval nagyon-nagyon fontos a láptér. A láptér, a váltér, a fejtér, ezek az alapvető dolgok, ha egy autóba beülünk, a többi az mind mellékes, majdnem. Uh-huh. És ha ide beülünk ennek a hátsó ülés sorára, megmondom őszintén, hogy meghökkentően nagy a térdtávolság az első üléstől. Hogy sikerült ezt elérni? A 2,7 méteres tengelytáv nyilván közre játszik.
2: Igen, igen, tehát ez elsődleges szempont volt a fejlesztésnél, hogy 2735 mm a tengelytáv, ez akik ugye tudják a számokat más modelleknél, ez így kategóriájában az egyik legnagyobb, és ez az, ami a kabint tágassá teszi igazából. Tehát, hogy itt gyakorlatilag ez volt az elsődleges szempont, ez e köré tervezték az autót, és ebben az értelemben egyébként az X75-ös modellünk majd, amiről majd később fogunk beszélni, az még nagyobb lesz, tehát az tényleg kategóriájának a legnagyobb lábterét biztosítja.
1: Majd arra visszavárlak, arról beszéljünk, mikor megérkezik. Jó, most maradjunk az 55-ösnél. Amikor a kormányműrén huppan a vezető, akkor két nagyon szép képernyő tárul elé. Azt tudom, az emlékeimből mondom előszedve a február-márciusi tesztvezetést, hogy egészen gyorsan és szép rajzolattal dolgoztak ezek a képernyők. És azt hiszem, hogy az is nagyon előnye ennek a modellnek, hogy vannak fizikai gombjai továbbra is. Kínára ez nem egészen jellemző.
2: Igen, igen, én azt gondolom, hogy ez egy ilyen nagyon jól eltalánt balanszban van az, hogy mi az, amit érintőképernyőről kell vezérelni, és mi az, amit a biztonság és egyébként a vezetési komfort miatt a fizikai gombokkal, vagy pedig a képernyőn olyan egyértelműen kitett kis első touch screennel, hogy ne kelljen almenükben keresgélni a klímát például, de gombbal nyílik a panorámatető például, és van még számtalan egyéb gomb, amivel lehet vezérelni az egyes felszereltséget.
1: Másfél literes turbós, négyhengeres benzinmotor, hétsebességes, dupla kuplungos, hát ez egy nagyon jó párosításnak tűnik így elsőre, másodszorban is jónak, hiszen az adatok azt mutatják, hogy durván 7 liter körüli átlagfogyasztás kihozható belőle, nagy autóról van szó, tegyük hozzá. Viszont jó lenne tudni, hogy például mennyit tudunk azért elmenni egy tank benzinnel. Mennyi fér a tankba? Azt hiszem 53 vagy 50...
3: Igen.
1: Liter, igen. 53 igen, liter, igen. Ugye? Tehát ez egy lényeges dolog. A fogyasztás is a hatótáv szempontjából. Hatalmas kerekei vannak az autónak, már alapáron is. Azt hiszem, hogy extrában meg még nagyobbakat lehet vásárolni hozzá. Tehát az autó gördülési komfortja azért elég érdekes.
2: Igen, erre szoktuk mindig elmondani, hogy nem véletlen ez az offroad múlt, tehát ugye a Baik a 60 plusz éves gyártási tapasztalatát azt az offroad gyártásból szerezte, és ezért mi azt gondoljuk, hogy ez ebből származik, hogy a futómű, fékrendszer az különösen jól hangolt, tehát hogy ők erre nagyon nagy hangsúlyt fektetnek, és nagyon jól sikerült ebben a modellben, ez egy nagyon jól, agilisan vezethető, nagyon jó kanyartartású autó, ahogy te is mondtad, nem egy kis autó, de ennek ellenére ugye megvan az az agilitása, amit elvárhatunk.
1: Egyik kollégám a vezes.hu-tól hosszabb tesztet is végzett, és ő például kifejezetten kiemelte a kanyar tulajdonságait.
3: Így van.
1: Tehát végre egy olyan kínai autó, ami nem imbolyog.
3: Így van.
1: És viszont miután a menetválasztó, sebességválasztó karba, ugye tudunk takarékos, kényelmes, sportos és intelligens smart beállítást is beállítani, elég széles határok között lehet a kocsi mozgását szabályozni.
3: Így van.
2: Igen, meg a vezetési stílushoz, ahogy Norbi is említette, nyilván a fogyasztás meg a hatótáv az attól fog függeni, hogy ki hogyan szeret vezetni, de hogy ezek az üzemmódok még segítenek azért ezt finom hangolni. Aki sportosan szeret vezetni, annak van ugye sportüzemmód, vagy van eco üzemmód, amikor lehet a takarékosabb szempontokat előtérbe helyezni.
1: Azt olvastam egyébként az egyik tesztben, hogy nagyon steril a kocsi menet komfortja, tehát alig érzik az ember az útról visszaelő jelzéseket, a szintetikus a kormánymű, Ezért pozitívum is lehet. Tehát nem érzi az ember az úthibákat, Magyarországon rendkívül sok van, mondjuk az én autómban érzem, az nem ennyire szintetikus. Annak vannak jó oldalai, általában a mai korszerűbb, csendesebb autókban ez kifejezetten kívánatos.
2: Igen, bár ez szerintem részben betudható, ugye az első tengelyen McPherson, a hátsón pedig független több lengők, a Roche ilyen multilink futómű dolgozik, tehát ez segít abban, hogy a kátyúkat, ezeket a nagyon rossz útburkolati viszonyokat egy kicsit kiegyensúlyozza, de valóban egy kellemes, komfortos utazás van ebben az autóban, amihez párosul az az agilitás, amit ez a jó kis futómű biztosít az autónak.
1: Úgy tudom, hogy mankó kerék van a csomagtérben, ami szintén ritkaság manapság. Hát kínai autók között meg különösen. Emiatt valamivel kisebb a csomagtér mérete, mint amit az ember elképzelne, de jól pakolható, alacsony a rakodási magasság.
2: Igen, illetve minden modellünkben az egy szempont, hogy így teljesen síkban lehet dönteni a hátsó üléseket, és így ezt úgy szokták szemléltetni, hogy akár még egy ilyen 190 centis matracot is be lehet tenni, ahol akár aludni is lehet. Ez főleg a nagyobb modellekben, ugye, amik tényleg off-road képességekkel bírnak, ott a kempingezésnél ez egy nagyon fontos szempont, de ez a gyártó ugye innen jön, tehát az összes modelljében ezeket a jó gyakorlatokat alkalmazza.
1: Sok ember csak elektromos autónak tudja elképzelni a kínai autókat, már pedig ez nem így van. A kínaiak nagyon ügyesek voltak, amikor az európai gyártók levetették és majdnem kidobták az ablakon a jó minőségű motor terveket, mondvá, hogy most már a világ az elektromossági, akkor gyorsan fölvásárolták ezeket. Hát ezt itt látjuk viszont egyébként ezeknek a kínai változatait. Kérdés az, hogy az X55-öst hol tudjuk megvásárolni Magyarországon? Mikortól hány kereskedés lesz, Norbi?
3: Igen, jelen pillanatban két helyen lehet megvásárolni, Budapesten, illetve Budaörsön, ugye a Gablininél, illetve Budaörsön, a Baik Budaörsnél. Viszont október 1-e környékén fog nyílni még nagyon sok kereskedésünk, többek között Pécsen, Győrben, Sopronban, Budapesten még egy, Debrecen, Szegeden, Miskolcon, Cegléden is fog nyílni.
1: Ez kb. 10-12?
3: Hát egy olyan 10-12, nyilván van, akikkel még tárgyalásban vagyunk, ki tudja még addig ki fog befutni, de őszintén milyen 10-12 kereskedésbe szeretnénk a legnagyobb városokban.
1: Ez ennyi szervizpontot is jelent.
3: Így van, ugye? Az értékesítés és szervizpont.
1: Megjegyzem, hogy a gyári anyagok szerint ennél többre nincs is szükség, hiszen hogyha 7 év a garancia, meg 150 ezer kilométeres teljesítmény, futás teljesítmény, akkor gyakorlatilag nagyon nincs szükség az embernek szervizt keresni, hogyha nincs nagy baj.
3: Így van, hát csak a kötelező szervizek, a többi meg ugye a garanciál is. Az, amiben én azt gondolom, hogy mi kivételesek vagyunk, hogy ezeknél az autóknál lesz egy 5000-es szerviz is. Mi szeretnénk, hogy az ügyfelek mindig biztonságban tudjanak lenni, ha bármi kérdésük, óhaj-sóhajuk van, akkor ne az legyen, hogy egy évet kell rávárniuk, hanem már visszajöjjenek hozzánk.
1: Az első 5000-es?
3: Az első 5000-es,
1: utána már nincs tovább.
3: Utána nincsen, itt lesz csak egy olajcsere, meg egy olajszűrőcsere, ugye most műszakilag belemelhetnénk, hogy ez miért fontos, ez egyébként javasolt, ha kötelező, ha nem. Mindenféleképpen a lényeg, hogy ezt mi mindenféleképpen szeretnénk az ügyfelekkel beszélni, akkor bármi kérdésük van, vagy szeretnének extra dolgot venni hozzá, akkor ez egy nagyon jó alkalom lesz.
1: Ez egy marketing találkozó, úgy tűnök.
3: Nem, nyilván ez fontos, az 5000-es szerviz ahhoz, hogy a motor tényleg hosszú távon kiszolgálja az ügyfelünket és az autónak a tulajdonosát.
1: Két percünk maradt, viszont nagyon érdekel, és az beléd folytottam a szót. Igen? Az elején, hogy a végén elmondott, hogy mi várható, milyen autó modellek érkeznek. Azért. Mire számíthatunk, ha megegyeztek a kínaiakkal?
3: Igen. X55-ösből, illetve a 75-ösből úgy néz ki, hogy érkezik hibrid, amit ők Rehevnek hívnak, majd mi, hogy ezt hogyan fogjuk hívni, hogy a magyarok számára is elő tudjuk tárni, ezt majd még ezen gondolkozunk, de fog a lényeg egy hibrid változat jönni ebből a kettőből. Ugye a BE30-e itt van, fog egy BE40 Pro és BE60, ugye ez a két...
1: Ez még milyen modell?
3: Ezek terepjárók, uh-huh. Ezek a
1: igazi terepjárók?
3: Alvázas terepjárók, így
1: az
3: van.
1: Igen.
3: Ugye a BE60-as már itt van, a BE40 Pro az szeptember vége környékén fog a első pár darab megérkezni, és aztán az valószínűleg év vége, jövő év elején majd a többi. Illetve hát egy 4-5 modell fog majd érkezni az elkövetkezendő időszakban. Ahogy említettem, a BE, ami egyébként később B-széria lesz, ez a modellcsalád fog B10, B20, B50, B31, most nem sorolom ezeket.
1: Ez a modellcsalád?
3: Ezek mind, mint a BE31, tehát ez a városi fogasvárosi SUV, ugye itt szoktam fogasvárosi SUV, illetve kemény terepjárók közötti kategória, kocka kinézet, akár összkerekes verzióban, és modell függő lesz, de hibrid, illetve plug-in hibrid verzióban fog érkezni, illetve lesz egy 2 literes turbos is.
1: Hát ez legalább 20 modell, ha itt felsoroltál.
3: Sok modell.
1: Elektromos nem is lesz?
3: Elektromos lehetséges, hogy lesz, 2 modellből lehetséges, hogy lesz. Egy ilyen kisebb modell, ami 4 méter 1 jelen pillanatban, amit látunk, az hibrid, elektromos és plug-in hibrid verzióban, illetve lesz egy ilyen 4 méter 8 környéki autó, ami, ha minden igaz, elektromosba, és láttunk egy 5 méterest is, ami lesz elektromos. Meglátjuk majd, viszont kevés az időnk, de a Baiknak van egy almárkája, ugye Baik a nagy esernyő, aminek van a Baik, és az alatt van az Arcfox. Az Arcfox az elektromos márkája, tehát mi az Arcfox-szal is terveink szerint fogunk foglalkozni, tehát a Baikot kiegészítendő, ha valaki elektromos autót fog keresni, az az Arcfox-ban fogja megtalálni.
1: Nagyon szépen köszönöm. Akkor Orsi, ezek szerint mi még sokat fogunk beszélni a modellekről a következő hetekben,
2: mindenképpen,
1: hónapokban.
2: Mindenképpen.
1: Köszönöm, itt voltatok, kedves hallgatók, önök Tóth Norbertet, a Baik Magyarország ügyvezető igazgatóját és Györke Orsolya marketing igazgatót hallották.
3: Köszönjük szépen.
2: Köszönjük.
0: Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Folytatjuk műsorunkat. Ha mindannyian nem is vagyunk vele tisztában, azt a körülöttünk zajló riasztó történések alapján a legtöbbünk sejtheti. Az autóvezetők adatai a legértékesebbek. Az Egyesült Államokban nemrégiben kipattant botrány és országos vizsgálat alapján bizonyossá vált. Az autóiparban valóban léteznek aggasztó szervezett agyaggyűjtési törekvések. A modern, okos járművekben kötelezően előírt rendszerek, mikrofonok, szenzorok, kamerák pedig teszik a dolgukat, folyamatosan gyűjtik a vezetési szokásainkat, a vezető hangulatát, arckifejezését. Mi több, egyes autógyártóknál állítólag tetten érhető a szexuális irányultságunkra vonatkozó adatgyűjtési szándék is, amelyet ismeretlen tartalmú adatcsomagokban továbbítanak az eSIM hálózaton keresztül a gyártók szervereire. A kialakult helyzet jelentős kiberbiztonsági kockázattal jár, és szoftveres sebezhetőséget jelent, mert a gyártók utólag távolról lekapcsolhatnak funkciókat, vagy fizetőssé tehetnek, és ha a gyár csődbe megy, az autó használhatatlan válhat. Ráadásul a rendszerre épülő biztosítói adatgyűjtés az autóipari digitalizáció egyik leggyorsabban növekvő ága. A biztosítók pedig vagy maguk férnek hozzá a megfigyelési adatokhoz a saját telefonjainkra letöltött applikáción keresztül, vagy megvásárolják azokat közvetlenül a gyártóktól. Ha pedig a biztosítótársaságok másodperce pontosan tudni fogják, mikor merre járunk, hol parkolunk és milyen stílusban vezetünk, a rejtett adatgyűjtés kétélű fegyveré válik a magánszféránk elvesztésével. A következő beszélgetést figyelemfelhívásnak és nem rémhínterjesztésnek szánjuk. Azonban akkor tesszük a legjobbat, ha nagyon körültekintők vagyunk a járműválasztáskor és annak üzemeltetése során. Az ördög ugyanis nem alszik. A digitalizáció legnagyobb politikai és társadalmi kockázata ugyanis a magánszféra elvesztése és a kormányzati, valamint a vállalati kontroll növekedése. Vendégünk Nezsik István, a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesületének ügyvezető elnöke, aki egyben az autós nagy koalíció elnöke is. Köszöntelek a stúdióban. Szervusz.
2: Köszöntelek, és köszöntöm a hallgatókat.
1: Kicsit hosszúra nyúlt ez a bevezető, de muszáj voltam jobban oda tenni, hogy miről is lesz szó, mert kicsit bonyolult, és kicsit veszélyes, és kicsit, hogy mondjam, képlékeny, lápos ez a terület. És miután te vagy a gazdája a magyarországi autógyárak képviseletének, te vagy az elnöke ennek a szervezetnek, amely egyesíti az összes gyárat, a gyári képviseletet, úgy gondoltam, hogy ezt a magas labdát neked dobom föl.
2: Menjünk sorba, jó? Tehát 2020 óta van egy olyan lehetőség, hogy fekete dobozt építenek be minden gépjárműbe, ahol egy csomó adatot gyűjtenek rólunk, de ennek megvan a időintervalluma, hogy visszamenőleg mennyit tárol a rendszer. Tehát én úgy gondolom, hogy azok az adatokról, amiről te beszéltél, hogy visszamenőleg nagyon sok adatot, éveket, bármit, ez szerintem ilyen nincsen, eleve nincs ilyen háttértároló kapacitása a világon senkinek, hogyha belegondolsz, hogy van 1,7 milliárd jármű, és elkezdünk mindenféle adatot

0: a gyűjteni, az igaz, hogy az Európai Unióban és a világban van egy törekvés, hogy 2050-re egyetlen egy halálos közlekedési baleset se történjen, illetve a balesetek elemzéséhez, a valós, tényleges kivizsgáláshoz nagyon hasznosak azok az adatok, hogy mi történt abban az időpontban, abban az időszakban, amikor a baleset bekövetkezett, és valóban az egy fontos dolog, hogy te az utat nézted, vagy melletted a telefont, vagy a melletted ülőt, hogy mennyire vagy képes koncentrálni. Ugye az elmúlt napokban jelent meg ugye az Autós Nagy Koalíció figyelemfelhívó különböző szintű ajánlása, hogy ugye nagyon sokat beszélünk sok mindenről, többek között a tudatmódosító szerekről, és ebben a nagyon meleg nyári időszakban a fáradtság az ugyanolyan tudatmódosító, mint bármi más. Tehát fontos az, hogy a jármű az érzékelje, hogy te a vezetési képességed birtokában vagy, vagy nem, és az egy nagyon fontos dolog, hogy erre a jármű segítsen korrigálni a hibáidat.
1: Szóval, ugye európai információnk nincsen, ez egy amerikai, ott egyébként eléggé zajos most már a közélet, úgy tudom, már bírósági ügy is van ebből, de ha először Európánál maradva, valóban az Európai Unió nem írt elő folyamatos telemetriai működést, tehát folyamatos adatszolgáltatást, viszont az EDR rendszer, a fekete doboz, az baleset esetén, de csak akkor elküld bizonyos információkat a segélyszolgálatnak, többek között a 112-nek. Így aztán működésbe lép a mikrofon, meg a többi. A másik a fedélzeti üzemanyag fogyasztás figyelő. Hát ez a rendszer viszont működik, de ez is csak olyan információkat küld tovább a gyárnak, ami tényleg teljesen műszaki alapú. Tehát ha azt vesszük, hogy a GDPR, az unión belüli adatvédelmi rendszer sem tenni lehetővé, de maga technikai előírás sincs, így azt is mondhatjuk, hogy jelen pillanatban Európában ilyenről nem tudunk, amit a bevezetőben mondtam.
0: Hát én úgy gondolom, hogy talán nincs is. Tehát Amerikában sok minden megtörténik, Amerikában nagyon sok mindenből csinálnak úgy pert, hogy kikerekedett szemmel nézzük, hogy ilyen létezhet, vagy létezik. Én változatlan azt mondom, hogy olyan jellegű adatgyűjtést a gyártók biztos, hogy nem tesznek, ami személyiségi jogokat sértene. A balesetekre vonatkozó adatgyűjtés az, miután ugye ez része a járműnek, és ez egy kötelezettség is a gyártók részéről, ez valóban megtörténik, de itt beszélgetünk az utolsó egy-két percről, és utána törlésre kerülnek az adatok folyamatosan, tehát semmilyen fajta folyamatos adatgyűjtés nincsen, illetve hát van a jármű üzemeltetésére vonatkozó adatok, gyorsulás, fékezés, műszaki adatok, illetve még egy nagyon fontos dolog van, és ez a szervizeléssel kapcsolatos adat, hogy amikor nekünk például vannak különböző előírások. Két évente, ugye ez az egyik gumicicám, hogy két évente fékfolyadékot kell cserélni minden egyes járműben, annak érdekében, hogy a fékhatást folyamatosan biztosítani tudja a jármű, és tudok olyan autóról, aki az életben nem ment el fékfolyadék cserére, és 10-12 év után sem, csak panaszkodik a tulajdonos, hogy már nem fog úgy a fék, mint régen.
1: Pedig ugye a vízpárát fölveszi a fékfolyadék, és azért kell két évente, hiszen a víz nem nyomhat össze. Tehát azért romlik a hatásfok nagyon gyorsan. Egyébként pedig még visszatérve erre a dologra, hogy már műszaki szempontból azt mondják, és technikailag igazolható, hogy ezek az e-core rendszer, meg ez az egész információs bázis az autón lévő antennára van rákötve, és a GPS-t használja. Tehát amennyiben valaki az antennáját kiiktatja, mondva, hogy megvédi magát az információ lehívásától, így elég nagy problémát okozhat például a műszaki vizsgán, hiszen nem fog átmenni. Erre szükség van. Illetve vannak olyan autók, amelyeknek a saját számítógép rendszere letilthatja az egész üzemet. Tehát hiba üzenetként egy vész működtetést indít be, tehát nem fog működni. Az okoskodók szerint persze ez is arra mutat, hogy lám-lám, mégiscsak szükség van erre az információs hálózatra, de hát igazából ennek műszaki háttere van.
0: Hát azért én megfordítanám ezt a kérdést, hogy Mi van akkor, hogyha én egy olyan közlekedési baleset részesévé válok, ahol nincsen más szereplő? Vihar van, kidől elém egy fa, a fának nekiütközök, elvesztem az eszméletemet, hiába voltam bekötve, hogyha ez a rendszer jól működik, akkor az autó automatikusan hívja a segélyhívó központot, és a helymeghatározás ahhoz kell, hogy méterre pontosan tudja a segélyhívó központ, hogy hol tartózkodik az a jármű, ahonnan ugye a segélyhívó hívás indult. Tehát én azt gondolom, hogy sokféleképpen lehet ezt a dolgot magyarázni, de legyünk optimisták, feltételezzük azt, hogy a segítségről beszélünk, és akkor lehet, hogy ennek az egésznek egy más gondolatsor mentén nagyon nagy előnye lehet, és soha ne legyen rá szükség.
1: Ez az amerikai alapítvány egyébként, amely nagyon komoly vizsgálatot folytatott az egész ország területén az Egyesült Államokban, nagyon komolyan körbejárta ezt a dolgot, és hát elég megalapozottnak tűnik az az információ bázis, amire megalapozták ezt a vádat az autógyárakkal szemben, hogy a járműipari digitalizáció az teljesen kétélű fegyver, és hogy úgy fogalmazott a szervezet vezetője, hogy minden új autó egy kerekeken guruló adatvédelmi rémálom, ugyanis nagyon komoly, folyamatos adatgyűjtést folytatnak a mai okosautók, ezeket az adatokat föl is használják. Az, hogy melyik autógyártó milyen szinten, az egy másik dolog, mindjárt majd fogok mondani példákat. Viszont az is biztos, hogy 2030-ra egy 750 milliárdos értékű üzleti világgá alakul az adatszerzés a járműgyárakon belül, vagy járműiparon belül, és a legutóbbi időben már a biztosító ágazat robbant erre rá, hiszen nagyon jól hozzá tud férni olyan információkhoz, amellyel lehet szépen egyénre szabni a biztosítási díjakat.
0: Ez nem biztos, hogy baj. Tehát én azt gondolom, hogyha az én kockázat elemzésemből az jön ki, hogy én egy gondosan vezető, szabálytartó ember vagyok, és alacsony kockázatot jelentek, akkor lehet, hogy nekem a kötelező és kaszkó biztosításom ez miatt olcsóbb lesz. Ugye jelen pillanatban az zajlik, hogy kötelező biztosításnál például mi kockázati tőketársaság tagjává válunk, az a közösség fogja ugye a bevételekből a kártalanítást megoldani, aki a kockázati tőketársaság tagja, viszont nem lehet egyénre szabni, hogy én gondos vagyok, nem vagyok gondos, és csak akkor szokott ez megjelenni, amikor kárkifizetés történik, és akkor gondolják újra, hogy hova árazzák a következő biztosítási időszakot az miatt, hogy én kárt okoztam másnak, vagy akár ugye a kaszkó esetén önmagamnak.
1: Az amerikai alapítvány szerint egyébként az az ígérete az autóiparnak, hogy kevesebb lesz a baleset, hogy ezeket az információkat begyűjtik, ez ugye erősen sántít, hiszen a valóságban a tulajdonjog átalakítása jön létre bérleti joggá. A gyártók utólag szoftveresen kapcsolhatnak le, vagy tehetnek fizetősi appokat, vagy funkciókat, és végső esetben akár mozgásképtelenné tehetők az autók, akár a hatóság fölkérése is.
0: Akkor menjünk sorba, jó? Tehát az, hogy mozgásképtelenné tehető vagy nem tehető a jármű, ugye ez egy érdekes kérdéskör.
1: Lopásoknál volt már rá példa.
0: Így van, tehát ez egy, vegyük ki ezt a dolgot. Egyébként az lenne az én logikám szerint a célszerű, hogy az autóba számítógépeket idézve a vasba tegyünk be minden olyan érzékelőt, funkciót, lehetőséget, amit utólag, amikor veszünk egy autót, vagy nincsen rá pénzünk, vagy nem gondolunk rá, vagy fejlődik a világ, és fejlődik a felhasználói készségem, és gyakorlatilag veszek bele az elején néhány extrát, de meggondolom magam, mert több kéne, és utólag nem lehet beépíteni. Itt meg egy előfizetéses rendszerben egyre több autógyártó tesz elérhetővé. Nagyon sok olyan funkciót, ami utólag lehet, de az határozott véleményem, és határozottan állítom, hogy az autó menetképességét ezek az applikációk nem befolyásolják, kivéve az, hogyha valamilyen fajta hatósági elvárás van erre vonatkozólag.
1: Szóval itt a biztosító és az autóipar összefonódásáról annyit mondanak Amerikában, hogy ez a rendszer figyeli a például a vezetői szokásokat, hirtelen fékezéseket, gyorsításokat rögzíti, a kanyarodási dinamikát, a vezetés időpontját. Ha például éjjel 1 és 4 óra között vezet valaki, az plusz büntetőponttal jár, hiszen akkor a legnagyobb a kockázata a vezetésnek. Az úttípusok sem mindegy, hogy hol vezet, milyen módon valaki, és a telefonhasználatot is rögzítik, és ezekhez az adatokhoz, ha hozzájutnak, akkor személyre szabhatók lesznek ugye a biztosítási díjak. De hogyan tehetik ezt meg? Két módon. Az egyik az, hogy a telefonra telepített biztosítói applikáción keresztül, ez az egyszerű, vagy a biztosító maga megvásárolja az adatainkat az autógyártól. És erről beszéltem, hogy ez 2030-ra körülbelül 750 milliárd dolláros üzletággá fejlődhet. Mindenesetre a magánszféra teljes elvesztése ez problémás lehet, és illetve az, hogy a hatóságok is hát eléggé benyomulhatnak a magánszféránkba. Az alapítvány szerint egyébként több autógyár konkrétan meg van nevezve, én most itt nem fogom elmondani, de jelzem. A legrosszabb adatkezelők közé tartozik X. Ez a szexuális aktivitást, genetikai adatokat és egészségügyi információkat is gyűjthet. Y. Fenntartja a jogot a szexuális életre vonatkozó információk feldolgozására. Z. Az egyetlen márka, amely az összes vizsgált adatvédelmi és biztonsági kategóriában megbukott, és a W hatóságoknak és bíróságoknak is kiadják az adatokat formális megkeresés nélkül is. Hát ez egy eléggé rossz sor, várnám, hogyha ismernénk is pontosan az autómárkákat. De hát vannak német márkák felsorolva, amerikai márkák, ázsiai márkák és európai márkák is, amelyek hát elég súlyos kritikát kaptak. Érdekes, például a Suzuki nincs közte. Csak ezt azért mondom, mert az egy pozitív kivétel.
0: Hát amiket felsoroltál, én nekem nagyon nagy fantáziám van, de alapvetően ugye az Európai Unió adatvédelmi törvényei alapján ez egy elképzelhetetlen történet. Tehát az Európai Unió GDPR-ral védett adattörvényével nem tudhatja senki, hogy ki a tulajdonos, nem lehet összekapcsolni a rendszámot és az alvásszámot, nem adható, nem továbbítható ez az adat. A tulajdonosra vonatkozólag semmilyen fajta adat nem adható ki, és innentől kezdve ez a történet Európában biztosan nem létezik, mert ugye abban a pillanatban, amiről te beszélsz, hogy kiadja a gyártó a biztosítótársaság felé, abban a pillanatban olyan pereket akasztal az Európai Unió a gyártó nyakába, hogy nincs az a pénz, amit kifizetne.
1: Az ősztől bevezeti az Európai Unió a digitális személyi igazolványt, ID-t, és éppen személyesen Ursula asszony terjesztett elő egy törvényjavaslatot, amely szerint még idén szeptembertől csak digitális módon lehessen internetezni, tehát felfedve az adatainkat, és csak a digitális ID-vel lehessen telefont vásárolni. Gyakorlatilag mindenütt, bárhol megjelenünk, a digitális azonosítónkkal kell kinyitni egy ajtót, és csak úgy kapunk különböző jogosultságokat. Hát az autó működtetéséhez akkor így adott lesz a digitális elérhetőségünk.
0: Én ezt értem, csak fizikailag ezt harmadik személy felé nem lehet továbbítani.
1: Én nem állítom, hogy így van Európában, ez amerikai, ez amiről beszélünk. Ugye Európa mindig kivétel, hiszen itt élünk, meg hát van az a helyzet, de azt mondják az amerikaiak, hogy jobb, ha vigyázunk, és korlátozható az applikáció például, ne telepítsük az autógyári telefonos alkalmazását, vagy vonjuk meg tőle a helyadatok és a névjegyek elérését. Ez az első. A második, tiltsuk meg a megosztást, keresjük meg az autó infotainment központi rendszerében az adatvédelmi beállításokat, és kapcsoljuk ki a data sharing, vagy az adatmegosztás opciókat. És hát óvatosan a telefonnal javasolják, a Bluetooth-on vagy kábelen csatlakoztatott telefonoknál ne engedélyezzük a névjegyzék, az SMS-ek és a hívásnapló szinkronizálását. Ezzel kivesszük a szelet a vitorlából.
0: Tehát akkor van rá megoldás, csak rajtuk múlik, hogy mi történjen.
1: De minden esetre kicsit horrorisztikusan hangzik azért ez a dolog, és mondhatnánk pestiesen szólva, hogy nem zörög a haraszt. Itt gondolom Magyarországon nem élünk még ilyen helyzetben, Európában sem, De hogyha Amerikában már ilyenek megtörténhetnek, és ott egész magas szintig megy a balhé, gondolom, hogy előbb-utóbb itt is felbukkanhat hasonló ügy.
0: Reméljük, hogy nem. Tehát én feltételezem, hogy ugye Európában sokkal korábban voltak adatvédelmi törvények, mint Amerikában, sokkal komolyabban veszik, sokkal komolyabb vizsgálatok vannak ezzel kapcsolatban. Én nem félek ettől, és hát az autó adatgyűjtéséhez azért, még egyszer elmondom, nagyon fontos, hogy ne tudjanak minket becsapni. Ugye erre vonatkozólag van a fekete dobozban például a kilométer óra rögzítése.
1: Ez nagyon helyes.
0: Hogy már ne lehessen manipulálni. Én szerintem egy nagyon jó dolog, hogy az autó, és nem egy és nem két márka van már olyan, hogyha azt észleli, hogy én nem vagyok a vezető képesség birtokában, akkor szép lassan lelassít, az oldalirányú forgalmat figyelve szép lassan kiáll az út szélére, és automatikusan segítséget hív. Hogyha én kaptam egy agyvérzést, és elvesztettem a vezető képességet, ezen az életem múlhat.
1: Ilyen reklám van is egyébként egy európai német márkának az autóját, és nagyon meggyőző. Én a családban is beszéltünk erről, hogy milyen jó lenne egy ilyet valakinek venni, mert ráférne egy ilyen biztonságú autó. De hogyha ezt az árnyoldalát is megnézzük, akkor az ember elgondolkodik rajta.
0: Hát ha az ember nem csinál olyat, aminél az adatait félteni kell, akkor nincs ilyen ügy. Tehát én azt gondolom, hogy mindig túl gondoljuk ezeket a dolgokat. Én azt hiszem, hogy egy átlagos magyar polgár használ egy autót, akinek nincsenek olyan dolgai, amik veszélyt jelentenének rá ilyen szempontból, akkor ezeket persze érdemes beszélni, érdemes róla figyelni. Nem tudom, hogy melyik rosszabb, hogy nem engedélyezek neki adatot, és az autó nem tud értesíteni vészhelyzetben értesítendő családtagot. És azért sajnos voltam én olyan közlekedési balesetnek hallomásból tanúja, ahol sajnos elment a baleset résztvevő, mire megtalálták a rokont, aki kellett volna, hogy tudja, hogy mi történik.
1: 10 másodpercünk maradt. Ezek szerint akkor te nem tartasz ettől a problémától, hogy ez begyűrűzhet?
0: Nem.
1: Nyugodt vagy?
0: Én nyugodt.
1: Köszönöm, hogy itt voltál. Kedves hallgatók, Önök Knezsik Istvánt, a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületének ügyvezető elnökét, az Autós Nagy Koalíció elnökét hallották. Műsorunk véget ért, köszönöm a hallgatók figyelmét, jövő héten is várom Önöket a rádió elé ugyanebben az időben. Viszont hallásra.
2: Mozgásban. A Trend FM közlekedési magazinját hallották. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy Magyarországon összesen 30 ezer óriás plakát hely van? Ennyi plakáttal 50 focipályát lehetne lefedni. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Bankó Bencével és Barabás Dániellel. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Veszprémben kezdte újra országjárását Magyar Péter, kiszivárgott Orbán Viktor köcsei beszédének több részlete. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Veszprémben kezdte újra országjárását Magyar Péter szombaton. A miniszterelnök egyebek mellett arról beszélt, rengeteg eredmény van már, jogállamot azonban csak jogállami módszerekkel lehet visszaépíteni és üzemeltetni. Elmondta azt is, a szeptember 10-i határidőig mintegy 1000-en jelentkeztek a Tiszaszigetek megyei koordinátori és országos elnöki pozícióira. A következő feladat az, hogy a Tisza elnöksége végignézze ezeket a jelentkezéseket, és kiválasszák a legalkalmasabb jelölteket, utána pedig a szigettagok döntenek majd a régiós elnökök és az országos elnök személyéről. Kiszivárgott Orbán Viktor köcsei beszédének több részlete. Az ATV.hu azt írta, a hozzájuk eljutott információk szerint a volt miniszterelnök arról beszélt, a Fidesznek ellenzékből kell újra felépítenie magát, miközben a Tiszát egy Magyarország szuverenitását veszélyeztető új kommunista rendszer képviselőjeként írta le. A beszéd kiszivárgott részletei szerint Orbán Viktor úgy értékelte, a Tiszapárt célja, hogy ismét gyarmatot csináljon Magyarországból. A volt miniszterelnök ehhez a narratívához Brüsszelt nevezte meg gyarmattartóként. A korrupciós vádakat politikai támadásként értékelte. A szabadság nem tiltható be mottóval tartották meg szombaton a 6. Pécs Pride felvonulást, amelyet színpadi felszólalások zártak a Baranyai megyeszékhelyen. Atrocitás nem volt. A menetre idén is az emberi jogokért, a gyülekezési szabadságért, az önazonosságért, a szabad szerelemért és az elfogadásért való kiállás jegyében várták az érdeklődőket. A rendezvény végén bejelentették, hogy 2027-ben egy újabb városban is lesz felvonulás, ugyanis tavasszal Szegeden is utcára vonulnak az LMBTQ társadalom tagjai. Lehetetlennek nevezte az orosz elnök sajtótitkára Új-Delhiben, hogy Vlagyimir Putyin és Volodymyr Zelenszkij Miami-ben találkozzon egymással a G20-as országcsoport decemberi Miami-ban rendezendő csúcs találkozóján. Dmitrij Peszkov ismételten kijelentette, Moszkva ragaszkodik ahhoz, hogy az orosz és az ukrán államfő találkozóját az orosz fővárosban tartsák. Zelenszkij a Deutsche Welle német televíziónak azt mondta, kész találkozni Vlagyimir Putyinnal a Miami-ben rendezendő decemberi G20-as csúcs találkozón. Németországban több tízezren vonultak utcára szombaton, hogy tiltakozzanak a jobboldali szélsőségesség ellen, és kiálljanak a demokrácia támogatásáért. Több mint 35 városban tartottak tüntetéseket. Münchenben, Hamburgban, Berlinben, Magdeburgban, Dresdában és Lipcsében is voltak megmozdulások. A tüntetők követelése az volt, hogy tiltsák be az Alternatíva Németországért pártot. A demonstrációkat a szélsőséges AfD szászanhalti tartományi választásokon elért sikere váltotta ki. Lezuhant egy drón szombaton Románia északkeleti részén, sérültek nincsenek. A pilóta nélküli szerkezet egy kukoricásban ért földet. A becsapódás helyén egy 1 méter átmérőjű és 30 cm mély kráter keletkezett.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn egy legyengült hidegfront érheti el Magyarországot, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős borongós tájak is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat. Délután viszont nyugat felől csökken a felhőzet. Többfelé lesz élénk, néhol erős a szél. Hajnalban 9 és 17 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 19-25 fokot mérhetünk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Színház.
1: Megnyitotta évadát a Loop színházi társulás, amely az első bemutatót szeptember 12-én tartja, a Nem vagyunk már gyerekek című darab Dohi Balázs rendezésében látható. A Loop idén először kapott fesztivál meghívást, és 4 díjjal tért haza a nyíregyházi Vidor Fesztiválról. A Kezdet vége lett a legjobb előadás, Molnár Áron a legjobb színész, Földes Eszter a legjobb színésznő, Muhai Tamás pedig a legjobb epizód szereplő díját kapta. A közleményben kiemelték, a meghívás fontos mérföldkő a Loop életében. Jó látni, hogy hogyan változnak az idők, fogalmazott a vezető. Az új évad első bemutatóját szeptember 12-én tartják Kenneth Lonergan Nem vagyunk már gyerekek című darabja Dohi Balázs rendezésében, Váradi Gergely Trill Beatrix és Samudovszky Adrián szereplésével látható. Az évadban további 4 bemutató készül, novemberben Marius von Mayenburg Ellen Babics című pszichotrillerét Demeter András rendezésében mutatják be, a produkcióban Bányai Kelemen Barna vendégművészként szerepel. Ezt követi Molnár Áron önálló estje, majd Dobrai Sarolta Léna című regényének színpadi adaptációja Horváth János Antal rendezésében, amelyben Epres Attila is szerepet kap. Az évad utolsó bemutatója Nina Rein Tribes című darabja lesz Éri Franciska rendezésében, a produkcióhoz Sel Judit is csatlakozik. A közlemény szerint az Emberek, helyek és dolgok című előadás a Városmajori Szabadtéri Színpadról a Ram Art színházba költözik, ahol immáron 3 Loop produkció látható. A társulat bázisa továbbra is a Marcibányi téri művelődési központ marad.
0: Fesztivál.
1: Idén a Liszt Ferenc nemzetközi zongora versennyel kiegészülve kínál különleges zenei programot a Pécsi Zeneszüret Fesztivál, amelyet szeptember 15-e és 20-a között rendeznek meg a Baranyai megyeszékhelyen. A Zeneszüret Fesztiválon a hagyományoknak megfelelően koncertek, utcai produkciók, családi és ifjúsági programok várják a közönséget, de lesznek újdonságok is. Idén először az utcai zenészek nem csak fellépnek, hanem versenyeznek is. A Mustra Classic Street programba különböző együttesek pályázhattak, és a meghívottak vérhetik össze a tudásukat a város különböző terein, hogy végül egy döntőben zenélhessenek a dobogós díjakért. A Zeneszüreten tartják az 1933 óta megrendezett Liszt Ferenc nemzetközi zongora verseny fináléját. Az eseményt a zsűrielnök a Rachmaninov előadásairól világszerte ismert Olga Kern szólóeste nyitja, majd a 4 kontinens 24 országából érkező fiatal zongoristák legjava verseng, Liszt Ferenc és a zongora irodalom egyre nehezebb és egyre nagyobb műveinek előadásával. A közönség pedig a városban zajló vidám és laza programok mellett figyelheti, ahogyan a jövő zongorista sztárjai megbirkoznak a zeneirodalom legnehezebb feladataival a nemzetközi zsűri előtt.
0: Színház.
1: 6. alkalommal rendezik meg szeptember 18-a és 27-e között az E-Színház Fesztivált, Magyarország egyetlen online színházi fesztiválját, amely 10 napon át 18 válogatott produkcióval mutatja be a kortárs magyar színház sokszínűségét. Az online fesztivál programjában klasszikus és kortárs művek, kőszínházi és független produkciók, valamint sokféle alkotói szemlélet találkozik. A válogatás Csehov, Vörös Sándor, Kosztolányi Dezső és Ödön von Horváth művei mellett kortárs magyar szerzők darabjait is felvonultatja, így a klasszikusok újraértelmezésétől a jelenkor történeteiig számos színházi megközelítést kínál. A programban többek között Csehov Ványa bácsia lesz látható a Soproni Petőfi Színház előadásában. Sirály című műve a Szegedi Pince Színháztól. Vörös Sándor a Kétfejű Fenevad című műve a Miskolci Nemzeti Színháztól érkezik a fesztiválra. Kosztolányi Dezső Néró a Semmi nem a tied, csak a minden című darabját pedig a Stúdió K Színház előadásában láthatják az érdeklődők. A kínálatban szerepel még Goldoni a Hazug című komédiája a Víg Színházból, Büchner, Tom Waits, Kathleen Brennan, Wojciechje és Térei János a Nébelung lakópark című műve a Vörös Marti Színháztól, valamint Pintér Béla és Darvas Benedek Gévuska című előadása a Vörös Sándor Színháztól.
0: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
2: Magyarország vár. Kalandozások a Zalai Dombságban. Zala vármegye két legszebb vidéke, a Zalavölgy és a Göcsej ideális választás, ha szeretnél kiszakadni a mindennapok rohanásából. a Zalavölgy szőlőültetvényekkel, erdőkkel, patakokkal és tágas rétekkel tarkítottáj. A települések és látnivalók között nincsenek nagy távolságok, így a kiválasztott úti célokat akár egy kalandba is összefűzheted. Két keréken fedezheted fel a kallósdi körtemplomot, a sényei kemencekápolnát és a kustányi romtemplomot. Felkapaszkodhatsz a mesés panorámát ígérő Bezerédi hegyre, vagy ellátogathatsz a Bazalt utcába. Az alavölgyi nyitott porták izgalmas vidéki élményprogramokat kínálnak, amelyek során belekóstolhatsz a háztáji gazdálkodás örömeibe. A Göcsei hazánk egyik legmisztikusabb tájegysége. A Szegek vidékén jellegzetes aprófalvas település szerkezettel találkozhatsz. Dombhátakra és domboldalakra épült házak, pincék és gyümölcsös kertek szegélyezik utadat. Kirándulásaid során ellátogathatsz a Göcsei legmagasabb pontjára, a Kandikóra, bekukkanthatsz a Kávási Boronaú tájházainak ablakain, vagy megcsodálhatod a környék egyik ős gyümölcsfáját, a több száz éves sózókörtefát Gombosszegen. 5. Varázslatos zalai hely. Első, Göcsei Falu Múzeum. A Zalaegerszegen található múzeumban sétálva egy csapásra egy 19. századi Göcsei faluban találod magad. A Zala folyó holtága mellett jellegzetes göcsei portákat találsz, de van itt harangláb, fából épült templomocska és vízimalom is. Második, Bazitai tévétorony kilátó. A göcsei kirándulás kötelező eleme a 95 méteres zalaegerszegi tévétorony, ahonnan nem csak a környék, de a Sághegy, a Somló, sőt, még az Alpok vonulatai is jól látszanak. 53 méter magasban, egy kávé társaságában élvezheted a látványt. Harmadik, Szent Anna kerektemplom. Kallos dombján 800 évet töretlenül őrzi a tájat, a templom fehérre meszelt fala és harang alakú kupolája. Mielőtt felsétálsz a templom dombra, ne felejtsd el magaddal vinni a kulcsot, amit a régi italbolttal szemben lévő ház előtti ládában találsz. Negyedik, Bazalt utca. A Vidornya szőlős és Nagy Görbő közötti varázslatos Bazalt utcán égig érő bazaltoszlopok és misztikus barlangok között sétálva a természet erejével és a legendák világával találkozhatsz. A titokzatos szikla folyosó a Keszthelyi hegység rejtett kincse. Ötödik, Gyümölcsoltó Boldogasszony templom. Hazánkban egyedülálló ritkaságra bukkansz, ha a Türjére látogatsz, hiszen a településen egy Árpád-kori téglatemplomot találsz, amely a premontrai szerzetesrend számára készült.
0: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk.
1: Köszöntjük a hallgatókat! A hazai részvénypiac lesz a téma mai adásunkban. Műsorunk első részében a legnagyobb blue chip, az OTP kerül terítékre, történelmi csúcs közelében mozog továbbra is az árfolyam, hová fejlődhet tovább a bankcsoport, és hogyan alakulnak a legfontosabb mutatók. Többek között ezt tekintjük át az előttünk álló 20 percben. Műsorunk második részében pedig egy prémium kategóriás társasággal, a DH Gruppal foglalkozunk. Újabb rekord negyedévről számolt be a cég. Az eredmények publikálását követően pedig elemzői célárfrissítés is történt. Ennek alapján pedig az osztalékkal együtt jelentős emelkedési potenciált rejthetnek a részvények. Tartsanak velünk! Az idei évben is sorra döntötte a történelmi csúcsokat az OTP Bank részvényárfolyama, és hát a hazai tőzsde is nagyon jól teljesít, de maradjunk a legnagyobb szereplőnél. Itt van a stúdióban Pataki Sándor, az OTP Bank befektetői kapcsolatok és tőkepiaci műveletek igazgatója. Üdvözlünk, szervusz!
2: Szervusztok, köszöntök minden kedves rádióhallgatót!
1: A beszélgetés témája pedig az első féléves gyors jelentés, illetve a legutóbbi akvizíciós bejelentés. Hogyha megnézzük konkrétan a számokat, akkor a bankcsoport nettó eredménye 2026 második negyedévében éves összevetésben 7%-kal 306 milliárd forint közelébe csökkent, ez pedig 2%-kal maradt el a piaci konszenzustól. Ha pedig az első fél év egészét nézzük, a nettó profit nagyságrendileg szintén 7%-kal 483 milliárd forintra esett vissza. Hogyan alakultak a kulcs mutatók, és hogy látja a menedzsment az első féléves teljesítményt?
2: 5 hete jött ki a bank a második negyedéves, illetve első féléves számaival. Az úgynevezett jelentett, riportált első féléves profitunk valóban 7%-kal esett vissza year-on-year, tehát a megelőző év első féléves időszakhoz képest. Ugyanakkor az úgynevezett prorated, magyarul ez a egyedi tételekkel időarányosan korrigált szám, ez 580 milliárd forint lenne. Itt már csak 2%-os a év per év mérséklődés. Ehhez pedig két fontos magyarázatot még tennék. Egyrészt ne felejtsük el, hogy a forint az elmúlt 12 hónapban, vagy az elmúlt időszakban jelentősen erősödött az euróval dollárra szemben, de alapvetően az eurót nézzük, az átlag árfolyam 8-al, az áró pedig 11%-kal. És azt se felejtsük el, hogy a OTP csoport eredményének most már 70%-át külföldről termeli, ergo ez azt jelenti, hogy ha erősebb a forint, értelemszerűen akkor kisebb forintban kifejezett eredményed van, ez negatíva hat az eredmény sorokra. Az úgynevezett árfolyam korrigált féléves adózás utáni profitunk egyébként 4%-kal javult, tehát akkor itt már az árfolyam hatást kiszűrtük, az adóellenőrzés pedig 8%-kal. Itt még azt érdemes látni, hogy leginkább mondjuk az extra profit duplázódása miatt, illetve az ukrán adóterhelés úgy szintén duplázódott év per év, a csoport féléves adóterhelése az 24%-kal haladta meg a 2025-ös első 6 hónapot, ez nagyságrendek 60 milliárd forint. Szóval a féléves korrigált árfolyamzott adatok szerintünk kedvező képet mutattak. Ami pedig a mutatók alakulását illeti, a nettó kamat marzsunk év per év 31 bázispontot javult, ebből a második negyedében 3 bázispont volt a javulás, és aktuálisan 4,61%-on állunk. Kiadásbevétel mutatónk is kicsit jobb volt, mint a tavalyi éves. A tavalyi éves az 41,7% volt, most 41,3%-on állunk. A tőkearányos eredmény, a ROE mutatónk némileg erodálódott, de azért 21% az szerintem nemzetközi összehasonlításban, de akár Magyarországon is tiszteletet parancsoló. Itt azért a fő magyarázat az, hogy a tőke gyorsabban nő a profitnál, egyébként pedig meglehetősen magas leverage rátával dolgozik az OTP 10%-ot meghaladó a mérték. A kockázati profilunk kiváló, a Stage 3

0: Hátánk az gyakorlatilag 2021 óta folyamatosan csökken, aktuálisan 2Q végén 3,2%-on álltunk, és végül nem utolsó sorban, ami rendkívül büszkék vagyunk, és talán ezzel kellett volna kezdeni, a teljesítő hitelállomány az elmúlt 6 hónapban 8%-kal, nagyon pontosan 8,3%-kal nőtt, ez évesítve több mint 16%, tehát tartjuk azt a management guidance-et, hogy a tavalyi évhez hasonló idei állománynövekedésnek lehetünk szemtanúi, tavalyi 15%-kal nőttünk.
1: Milyen tényezőket érdemes kiemelni a működési környezettel kapcsolatban a legfontosabb országokban?
0: Ami a működési környezetet illeti, azt kell mondanom, hogy van egy ilyen érdekes kis elmozdulás. Az elmúlt pár évben általában azok az országok, azok a piacok, Bulgária, Horvátország, Montenegro, Albánia, ahol erős a szolgáltató szektornak, azon belül mondjuk a turizmusnak a szerepe, ők egy picit mérséglődnek, tehát továbbra is ilyen 2,5-3% közötti GDP növekedést tudnak produkálni, de az egy picikét látunk csökkenést, legalábbis az első fél éves adatok alapján. Ugyanakkor azok az országok, például a magyar, szerb, szlovén, itt persze mondhatjuk, hogy a magyarnál volt honnan nőni, ők meg lényegesen jobb eredményt tudnak majd 2026 folyamán hozni, és hát akkor még emlékezünk meg Üzbegisztáról, ott úgy tűnik, hogy a eredetileg várt 7% körüli eredmény, GDP növekedés az inkább a 8%-hoz lesz közel, 7,8-7,9%. Ja, és akkor még egy országot nem említettem, az orosz piac, a többi kezsőző a GDP stagnálására, vagy nagyon moderát növekedésére számíthatunk. Ennek természetesen megvannak az okai, alapvetően egy hadigazdaságra tért át az ország 2-3 éve, és ennek azért megvannak a makrogazdasági letükröződései.
2: Júliusban új akvizíciót jelentett be az OTP. A Luminor Bank a balti országokban aktív, és a célpont jövedelmezőségi potenciája pedig a menedzsment szerint nem teljesen tükröződik a jelenlegi eredményben. Mit lehet tudni a Luminorról magáról és a tranzakció hátterével kapcsolatban?
0: Bejelentettük az akvizíciós elképzelést. Jelenleg folyamatban vannak a különböző helyi, illetve ECB-től történő jóváhagyások, és remélhetőleg az elkövetkező nem túl távoli jövőben, mondjuk egy elkövetkező 12-18 hónapban zárni tudjuk ezt az akvizíciót, ami egyébként a történetünkben a legnagyobb lesz. Ez nem feltétlenül csak a vételár vagy a vételárra vonatkozik. Egyébként nem tettünk közé vételárat, pont amiatt, mert erről megegyeztünk a két eladóval. Az egyik az amerikai Blackstone, ez egy private equity cég, a másik pedig a norvég DNB, egyiknek 8, a másiknak 20%-os tulajdon része van. Összességében egyébként, amit még hozzátehetek, hogy a DNB az pár nappal az OTP előtt jelentett, és ők már föltüntették ennek a tranzakciónak a potenciális hatását, amiből az elemzőink gyorsan kiszámolták, hogy itt valahol egy kedvező árazás melletti tranzakcióról lehet szó, úgyhogy reményeink szerint egy ilyen egy körüli vagy egy alatti tranzakcióról van szó a könyvértékhez képest. Ugye, ami a régiót illeti, valóban a Baltikumban eddig nem voltunk jelen. Három országról van szó, ahol ez a bank szerepel, legnagyobb piaci részaránya Litvániában van, legkisebb Észtországban, közte Lettország. Átlagban egy olyan 12%-os piaci részarányuk van, és a két fő versenytársuk a két svéd pénzintézet, az SEB, illetve a Swedbank, illetve a litván piacon a Revolut is. Szóval ők lesznek a versenytársaink, ami egyrészt komoly kihívás jelent, ugyanakkor szeretjük a versenyt, tehát szerintem ez önmagában is majd ösztökélni fogja a helyi, illetve az OTP menedzsmentet, hogy mindebből a legjobbat próbálja kihozni. Ugye nem régen jelentett a bank második negyedéves eredményt. Hát bizonyos pénzügyi mutatói lényegesen elmaradnak az OTP-hez képest. Gondolok itt mondjuk a költségbevétel rátára, ami közel 70%-os, és ennek megfelelően mondjuk a tőkearányos eredményük az 10% alatti, ami hát messze elmarad az OTP-től. Itt úgy gondoljuk, hogy bőven van lehetőség javulásra. Egyébként két éve is nézegettük őket közelről, ahhoz képest az IT rendszernél nagy előrelépést látunk, és egyébként nem régen indították el a Luminor Bloom nevű applikációkat, úgyhogy ehhez is nagy reményeket fűzzük, remélhetőleg a meglévő ügyfelek között népszerű lesz. Még egy fontos dolog, ugye ennek a bankcsoportnak a mérleg főszege nagyjából 17 milliárd euró. Az OTP aktuálisan most egy olyan 135 milliárdon van, attól függ, hogy éppen milyen az árfolyam. Ez azt jelenti, hogy egy kettő együtt, ez nagyjából akkor egy 150-155 milliárd eurós mérlegfőszegű bankcsoport fog jelenteni. Szerényen mondanám, hogy akkor ezzel a régióban a legnagyobb független szereplő leszünk, ezzel meg fogjuk előzni a lengyel PKO-t is. És még egy kiemelendő dolog, az eurozóna arány a Luminor társulásával, akvizíciójával 50%-ra fog változni az aktuális 41-ről. Remélhetőleg ez majd elgondolkoztatja a hitelminősítőket egyébként. Egyből a bejelentés követően a Moody's mindjárt reagált is pozitívan, tehát ellentétben a magyar szuverénnel, ahol negatív a kilátás, a OTP ratingje a Moody's-nál hitelbesorolása az pozitív kilátással rendelkezik.
1: Az előző időszakban számos régióról beszélgettünk, ahol vizsgál vagy vizsgálhat akvizíciós lehetőségeket a bankcsoport. Hogy állnak most ezek a folyamatok más régiókban?
0: Beszélve a akvizíciós szakterületen dolgozó kollégákkal, meg elnézve, hogy ők aktuálisan hol aktívak, miben aktívak, azt tudom mondani, hogy egy konkrét tranzakció bejelentése soha nem jelenti azt, hogy akkor átmenetileg leállunk mással, tehát folyamatosan vizsgálódunk. Ez jelenthet egyébként majd további, későbbi akvizíciós lehetőséget a Baltikumban, de ugyanúgy szó lehet egyébként Közép-Ázsiáról is, azt már korábban is jelezte a menedzsment, 2025-ben több alkalommal is megemlítettük, hogy ezt a régiót meglehetősen perspektívikusnak ítéljük, nagy növekedési potenciál, fiatal lakosság, viszonylag alulpenetrált piacok, úgyhogy konkrét országról, bankról természetesen nem szoktunk beszélni, de a sajtóban időről időre megjelennek pletykák ezzel kapcsolatban. Üzbegisztánban ott vagyunk, ott aktuálisan a hatodik legnagyobb bank vagyunk, ott sem zárja ki a menedzsment, hogy középtávon esetleg újabb akvizícióra kerüljön sor.
2: Külföldi akvizíciók után evezünk át hazai vizekre. Az új kormány 4 hónapja van a hatalmon. Az eddigi intézkedéseik, illetve az elmúlt hónapokban tapasztalt makrogazdasági változások hogyan érintik az OTP hazai működését?
0: Ahhoz, hogy megítélessük, hogy középtávon hogy alakul majd a működési környezet, szerintem van egy nagyon fontos időpont, ez pedig az, hogy 2026. októberében a kormány be fogja terjeszteni egyrészt a 2027-es költségvetésre vonatkozó előterjesztését, illetve várakozásait, de ennél fontosabb, hogy ugyanekkor kerül sor a középtávú 27-28-29-es évekre szóló makrogazdasági terv beterjesztésére. Na, ebből sokkal több mindent fogunk majd látni. Rövid távon azért azt láttuk, hogy nagyon nem jutottak még hozzá azokhoz a korábbi intézkedésekhez, amiket az előző kormány meghozott. Legyen szó itt a jelzáloghiteleknél a kamatcsapkáról, a kötelező ATM telepítésekről, extra profitadónak nem változott a mértéke. Egyébként a kamatcsapka határozatlan időre történő meghosszabbítása, az némileg váratlanul érte a szektort. Talán emlékeznek rá a rádióhallgatók, vagy aki figyelemmel kísérés olvasta, ugye az MNB júniusi inflációs riportjában nagyjából 125 milliárd forintra satszolták a szektor ezzel kapcsolatos negatív eredményhatását. Ez az OTP esetében 30,4 milliárd volt, adó után 27,6, ami döntően egyébként a kockázati költségek között jelent meg. Itt azért remélhetőleg reálisan azzal lehet számolni, hogy idővel majd történik egy határidő meghatározás. Aktuálisan ugye, amikor egy ilyen intézkedésről van szó, akkor mindig megnézzük, hogy milyen összegről van szó, milyen határidőre szól. Mivel az összeget tudjuk, a határidőt nem tudtuk, így gyakorlatilag a végső lejáratot kellett figyelembe venni, és nagyjából ezt a gyakorlatot követte a többi versenytársunk is, és ennek megfelelően történt meg a kockázati céltartalék képzés az OTP esetében is. Egyébként itt arra számítunk, hogy ha változás van, akkor részben vagy egész évben majd ez a most megképzett CT, ez majd visszaírhatóvá válik. A 27-es elképzelésekről ismétlem, csak majd akkor tudunk beszélni, amikor látjuk. Bizonyos szempontból már apró változásokat lehet látni, például mondjuk a magyar kis középvállalatok esetében történt egy olyan változás, hogy a korábbi kedvezményes 3%-os hitelplafon esetében a kormányzat azt mondta, hogy jó, hát akkor térjünk át inkább a 3 havi buborra, az most aktuálisan szerintem ilyen 5,3-5,4% körül van valahol, ez 2,3-4% ponttal magasabb, mint a korábbi volt, de hát remélhetőleg azért a szektor ezt hosszabb távon le tudja nyelni, tud ezzel együtt élni, és ki tudja termelni a profit oldalon. Tehát én azt mondom, hogy egyelőre várjuk meg, hogy mik lesznek a középtávú, illetve 2027-es költségvetési előirányzatokban. Ami ugyanakkor nagyon fontos, hogy ha folytatódik az a fajta számokban is látható elkötelezettség az euró konverzió iránt, ami korábban már megjelent, tehát a konvergencia folytatódik, és ehhez hiteles koronati lépésekre kerül sor. ez egyértelműen abba az irányba mutathat, hogy esetleg a szektoradók csökkenni fognak, párhuzamosan azzal egyébként, hogy a támogatott hitelkonstrukciók is mérséklődni fognak, azt nem mondom, hogy kivezetésre kerülnek, mindig vannak olyan időszakok, amikor egyébként ezekre szükség lehet, de egyre inkább szerintem el fog majd tolódni a hitelezési aktivitás a piaci alapú finanszírozás felé. De még egyszer mondanám, először lássuk az októberben beterjesztendő számokat.
1: Hogyan látja az OTP menedzsmentje a tőkepiacokat? Mennyire aktív jelenleg itt a bankcsoport? Milyen kiemelt kibocsátásokat, forrásbevonást hajtottatok végre az elmúlt időszakban?
0: Hát, ha csak egy szóval kell válaszolnom, akkor azt mondom, hogy nagyon aktív az OTP. Ugye évente eddig 2-3 publikus tranzakcióval jelentünk meg, hogy ezeket az MREL követelményeket teljesíteni tudjuk. Amikor az OTP nemzetközi tőkepiacra lép, erre nem likviditás megfontásból kerül sor. Hál' Istennek az OTP-nek rendkívül magas a tőke megfelelése. Ám de a nemzetközi előírás ránk ugyanúgy vonatkozik, egyébként az összes többi magyar és európai bankra is. És hát rendkívül büszke vagyok arra, hogy júniusban sor került a régióból, ez egy kicsit tágabb régió is, ebben még akár a törökök is benne vannak, régióból a legnagyobb összegű alárendelt kölcsöntőket írtuk kibocsátás, ez 1 milliárd euró volt, hatalmas volt a könyv, óriási érdeklődés volt, és hát rendkívül kedvező volt a kamat felár. Ami még fontos dolog, és egyébként az OTP-t megkülönbözteti a legtöbb regionális versenytársaktól, hogy szemben velük, akik alapvetően csak euróban bocsátanak ki, az OTP folyamatosan és tudatosan törekszik arra, hogy rendelkezésre álló tőkepiacokat diverzifikálja. Tehát ennek kapcsán nem csak euróban, hanem dollárba is bocsátottunk ki, sőt 2023 óta folyamatosan van forrásszerzési tevékenységünk, aktivitásunk kínai yuanban is. Csak úgy érdekességként mondom, hogy az elmúlt 3 évben kb. 800 millió eurónak megfelelő yuan forrást vont be az OTP, és egyébként 16 év után visszatért az OTP a svájci frank piacára is, egy sikeres 155 millió svájci frankos kibocsátással, kedvező felár mellett. Úgyhogy ezek a diversifikációs lépések nem adhok jellegűek, hanem évek óta szisztematikusan építjük, és remélettel kezd hosszabb távon is megmarad az OTP tevékenységben. Még akkor annyit kiegészítenék, hogy egyrészt július legelején a hongkongi tőzsdén megjelent az OTP értékpapírja, illetve az OTP kötvényprogramja, mind a kettőt bevezettük, és nagyon úgy néz ki, hogy szeptemberben a szingapúri tőzsdén is meg tudunk jelenni. Ez azért fontos, mert a távol-keleti befektetőknek ez egy sokkal kedvezőbb belépési platformú szolgál, mint hogyha mondjuk Luxemburgban jegyzett papírokat kellene venniük. És akkor még annyit az OTP csoportról, hogy a bank mellett a jelzálogbank is rendkívül aktív. Az idei évben 3 milliárd eurónyi jelzáloglevél kibocsátásra került sor. A legutóbbi tranzakció 750 millió az éppen hétfőn, szeptember 7-én került kibocsátásra. Szóval nagyon aktívak vagyunk, és gyakorlatilag az OTP az összeg és a gyakoriság szempontjából piacvezető a kelet-közép-európai térségben, leszámítva természetesen a olasz és osztrák bankokat.
2: A kötvénypiaci sikerek elsősorban az intézményi befektetők terepe. A retail befektetők, a kis befektetők főleg a részvényárfolyamot látják, és követik, és ez az árfolyam nagyon jelentős emelkedés mutatott, hogy az idejében 30%-kal, az elmúlt 12 hónapban pedig nagyjából 50%-kal került feljebb az OTP részvényára. Egy ilyen nagy emelkedést követően milyen elemzői célárak vannak a részvényre, illetve lehet-e még tartalék az értékeltségben részvény oldalon?
0: Tavaly mondjuk egy átlag amerikai intézményi befektető az közel 80%-ot realizálhatott az OTP részvényárfolyam emelkedésén, és akkor emellett még volt akkor egy ilyen 3% körüli osztalékhozam is. Idén meg hát olyan 25% körül vagyunk. Augusztus 1-én egyébként rekord árfolyamot ért el az OTP részvény 47 ezer forinttal, az előző napon pedig lokális csúcson voltunk 47.280 forinttal. Azóta egy picit erodálódott az árfolyam, aminek nem fundamentális hatásai vannak, sokkal inkább ezek a geopolitikai fejleményekkel, legyen szó ez vámpolitika, EU-Kína, USA-Kína, USA-Kanada, hormuzi szoros, olajár, stb. De összességében úgy gondolom, hogy a mostani árfolyamban még bőven van lehetőség. Mondom ezt úgy egyébként, hogy a menedzsment és jó magam soha nem szoktunk konkrét árfolyam előrejelzést adni. Az fontos, amit az előbb kérdeztél, hogy mi a helyzet a célár konszenzussal. Tehát aktuálisan 17-18 elemző átlag célára az 53.314 forint, ezt, ha jól emlékszem, augusztus 31-én, tehát éppen a múlt héten frissítettük, azóta nem jelent meg új célár, és hát bőven vannak olyan, akik 53.000 forint felett látják az OTP-t, tehát ha ezt veszem, akkor azt tudom mondani, hogy van még lehetőség az emelkedésre. És akkor még egy fontos dolog, igaz, most szeptember van, nem augusztus, de ha még emlékeztek rá, vagy emlékeznek a kedves rádióhallgatók, akkor 95 augusztusában került az OTP részvény bevezetésre a béten, akkor 100 forint volt a névérték, illetve egész pontosan, mert ugye volt egy retail leágazási dolognak, inkább ilyen 110 forint volt. Most ha ez ugye a közel 46.000 forintot hasonlítjuk, vagy vetjük össze, akkor ez ugye egy ilyen 460 szoros, nem százalékos, szoros emelkedés, és persze az OTP ez nem egy Nvidia, vagy Amazon, úgyhogy önszorgalomban én megnéztem, hogy van-e valami hasonló globálisan létező pénzintézet. Robi, látom, csóválod a fejedet, találtam egy indiai bankot egyébként. Tehát a kelet-közép-európai gazdaságokat ne hasonlítsuk az indiaival egyrészt, másrészt a nagy különbség, a legnagyobb, nem csak a size mellett, hanem az, hogy mi 11 országban vagyunk jelen, ez a konkrét bank meg egy gazdaságban, ami persze óriási, az indiaiban működik.
1: Kilátásokat is megfogalmazott a menedzsment az idei évvel kapcsolatban. Az első fél éves tényszámok alapján szükségesnek láttatok-e valamilyen korrekciót e tekintetben?
0: Az elmúlt sok-sok év gyakorlatát követve, az OTP mindig egy évben egyszer szokott kijönni egy viszonylag átfogó éves menedzsment várakozással, előrejelzéssel. Erre márciusban került sor. Gyakorlatilag a ROE-re, kamatmarzsra, a kockázati profilra és a költséghatékonysággal kapcsolatos mutatóra, illetve a pénzügyi volumenek potenciális növekedésre szoktunk valamilyen fajta előrejelzést adni. Az első negyedéves gyors jelentés után nem változtattunk, ugyanakkor látva, hogy a marzs tekintetében rendkívül pozitív fejleményeket látunk, végül is itt azt mondtuk, hogy a második negyedéves számok ismeretében a nettó kamatmarzs meghaladhatja a 2025-ös évi szintet, ami egyébként 4,34 volt. Hát mivel most 4,61-en állunk, azért nem feltétlenül kell atomtudósnak lenni ahhoz, hogy akkor az ember lássa ezt a különbséget. Egyébként a többi mutató, a többi várakozás tekintetében üzleti állomány növekedés, portfólióminőség, tőkearányos nyeresség, itt nem változtatott a menedzsment.
1: Köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba és megosztottad ezeket az információkat. Pataki Sándor, az OTP Bank befektetői kapcsolatok és tőkepiaci műveletek igazgatója volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget, további szép napot mindenkinek. Szerbusztok!
3: Ismerjük a gazdasági trendeket.
4: 94.2
3: Trend FM. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Beavatkozik az állam a Dunai Vasműnél, egyre többen várakoznak műtétre. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Beavatkozik az állam a Dunai Vasműnél. A kormány több mint 657 millió forintot fordít arra, hogy elhárítsa az iparbiztonsági veszélyt és a környezetkárosítást a vasmű területén. Ez a Magyar Közlönyből derült ki. A döntés hátterében az áll, hogy a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetek nem tudják biztosítani a szükséges pénzügyi fedezetet a Dunai Vasmű területén szükséges intézkedésekhez. A kormány egyetért azzal, hogy a környezetkárosítás megelőzése közérdek, az intézkedések teljesítése ilyen esetben az állam feladata. Még mindig hosszúak a kórházi várólisták, írta összefoglalójában a Telex. Csípőprotézis műtétre április elején több mint 9600 ember várt 60 napnál régebb óta. Azóta a számuk növekedett, szeptemberben már több mint 10600 betegnek lenne szüksége operációra. Áprilishoz képest ennél nagyobb mértékben csaknem 3000-rel emelkedett a 60 napnál régebb óta térprotézisre várók száma. Egy másik lap az Economic cikke szerint a szürkehályog műtéteket tavaly óta alaposan felpörgették, de ott is valamivel több most a várakozó, mint tavasszal. A három leghosszabb várólista adatait a tavalyi számokkal összehasonlítva az is látszik, hogy a várakozók száma folyamatosan növekszik. Radikálisan átalakítaná a névkérelmezés rendszerét a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium, tudta meg a 24.hu. Alap azt írja, Kósa Lajos a Fidesz volt politikusának javaslatára tavaly nyáron emelte a mindenkori kultúráért felelős miniszter hatáskörébe az utónevek gondozását az országgyűlés, és ezzel lényegében befagyasztották a magyar utónévkincs bővítésének lehetőségét. A korábbi gyakorlat szerint az ELTE nyelvtudományi kutatóközpontjának 30 napon belül visszajelzést kellett adnia a kérelmezőnek a döntésről, de ezt eltörölték. Az új és még a jelenlegi hatályos szabályok szerint a miniszternek kell kihirdetnie az adható utónevek listáját. Meghalt egy férfi gyógykezelés közben egy székelyföldi gyógyüdülő mafettájában, egy másik férfit kórházba vittek. A rendőrség nyomozást kezdett, hogy kiderítse az eset körülményeit. A szárazgázfürdő alkalmas szív- és érrendszeri betegségek, mozgásszervi és reumatikus bántalmak, perifériás idegrendszeri panaszok és anyagcserezavarok kezelésére. Mivel a mofetta gáz nehezebb a levegőnél, a medence alján gyűlik össze, ezért tilos a megengedett szint alá hajolni. A felgyülemlett szintelen és szaktalan gáz oxigénhiányt és azonnali fulladást okozhat. Horvátországban mintegy 200 embert evakuáltak szombat éjjel a Brács szigetén pusztító tűz miatt, miután a lángok Milna térségében lakóházakat és turisztikai létesítményeket is megközelítettek. Súlyos sérültről nem érkezett jelentés, néhányan füstmérgezést szenvedtek. Vasárnap reggel már nem volt nyílt láng, a tűzoltók azonban a biztonság kedvéért továbbra is a helyszínen maradtak.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn átmenetileg mindenütt erősen megnövekszik, majd napközben nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet. Elszórtan eső, zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. A szél megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban döntően 11 és 17 fok között várható, de a kevésbé felhős keleti helyeken ennél több fokkal alacsonyabb is lehet. Délután 17-25 fok valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert.
1: Augusztus végén tette közzé fél éves gyors jelentését a DH Group, a Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájában, és hát a befektetői reakciók azok az újabb rekord negyedévre, fél évre pozitívak voltak. A Budapesti Értéktőzsde honlapján a Concordnak az elemzései is követhetőek, és itt egy jelentős céláremelés történt, 1640 forintról 1830 forintra emelkedett a 2026. decemberre vonatkozó osztalék nélküli célár. Itt van a stúdióban Schilling Dániel, a DH Group gazdasági igazgatója, igazgatósági tagja. Üdvözöllek, szervusz!
2: Szia, Dóbi! Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Menedzsment szempontból hogyan láttátok ezt az újabb negyedévet, illetve kiegészülve most már az első fél évvel, mit lehet elmondani a 2026-os trendekről, tendenciákról?
2: Igen, ahogy a felvezetőben mondtad, a második negyedév az a cégcsoport történetének a legerősebb második negyedéve volt. A tisztított EBITDA-nk 2,3 milliárd forintot tett ki, ez egy 39%-os növekedés az előző évi második negyedévhez képest. A tisztított adózott eredmény pedig 1,6 milliárd forint volt, ez 74%-os növekedés tavalyhoz képest. És ugye ami különösen érdekes, hogy ezt úgy értük el, hogy közben a forint 11%-ot erősödött az euróval és a zlotyival szemben is. Tehát hogyha helyi devizában néztük volna a növekedési számainkat, akkor ennyivel magasabb, 11%-kal magasabb növekedést látnánk. A motor az a hitelközvetítés volt. Egy negyed év alatt 406 milliárd forintnyi hitelt közvetítettünk, és ez mind három országban rekordot jelentett a negyed évben. Úgyhogy az első fél éves eredmények alapján, és ugye az alapján, hogy júniusban zártuk a Finkontattónak a felvásárlását, megemeltük az egész évre vonatkozó guidance-ünket is.
1: Hogy nézett ki eddig ez a vezetői előrejelzés, és mi az, amit most vártok, mi a friss várakozás?
2: Az idei évre a tisztított EBITDA előrejelzésünk az 7,5 és 8,3 milliárd forint között volt. Ezt megemeltük 8,3 és 9,1 milliárd forintos sávra, a tisztított adózott eredmény pedig 4,5 és 5 milliárd forintos sávról 5,1-5,6 milliárd forint közé emeltük. Ugye a guidance-t azt mindig úgy szoktuk megtenni évelején, hogy az... Tehát egyrészt nem tartalmaz ingatlan értékesítésekből származó eredményt, illetve nem tartalmaz fizikus folyamatoknak a várható eredmény hozzájárulását. Tehát itt részben itt a Finkontattó vásárlás miatt is emeltünk a guidance-en.
1: Hogyan illeszkedik ez az idei évre várt vagy előrejelzett EBITDA a középtávú stratégiai tervetekbe? Úgy láttam, hogy például 2026-ról 2027-re jelentős ugrás szerepel a középtávú stratégiában. Mi ennek az oka, mit lehet várni a következő évtől?
2: Igen, itt a 2029-ig tartó 5 éves tervünkben 33 millió eurós EBITDA-t várunk az időszak végére 2029-re. Ennek kétharmadát organikus teljesítményből, egyharmadát pedig akvizíciókból. Úgyhogy ha most azt nézzük, hogy ugye az idei guidance-ünk az megközelíti a 9 milliárd forintot EBITDA-ban, tehát ennek a tervnek az organikus részét azt nagyjából ki is pipáljuk. És amit említettél, növekedés vagy ugrás EBITDA szinten, az a tervezett akvizícióknak köszönhető. Nyilván amikor ezt a tervet publikáltuk, akkor volt egy elképzelésünk arra, hogy milyen akvizíciós tempót szeretnénk megvalósítani. Hát nyilván az élet az egy kicsit máshogy fogja osztani majd a lapokat, illetve más ütemben tudjuk az akvizíciókat megvalósítani, de továbbra is egy kimondottan erős célunk, hogy az EBITDA-nak ilyen 10 millió euró körüli részét azt szeretnénk akvizícióból felépíteni. Úgyhogy ezen eddig is nagyon aktívan dolgoztunk, most is aktívan dolgozunk, aktív munka folyik a háttérben, hogy újabb akvizícióink legyenek.
1: Konkrét részletekről természetesen nem tudunk beszélni, viszont az látszik a publikált féléves jelentésben is, hogy milyen erős mérlegszerkezettel rendelkeztek. Mit lehet erről tudni, körülbelül mekkora a mozgásteretek, tehát amikor célpontban vagy célpontokban gondolkoztok, akkor mekkora volumenű tranzakció az, ami egyáltalán szóba jöhet, vagy komfortos a menedzsment számára?
2: Igen, a cégcsoportnak még bőven van tele arra, hogy forrást vonjon be, akár hitel, akár tőke oldalon. Ugye a hiteloldali forrásbevonásnál, ugye ami egy ilyen fontos KPI, hogy a külső adósság az EBITDA-nak hányszorosát teszi ki, most nálunk a tisztított core EBITDA-nak a 0,9-esét teszi ki a nettó külső hitelállományunk. Ugye itt a cégcsoportnak ugye NKP kötvényei vannak, amiknek a törlesztését idén szeptemberben kezdtük el. És ez a 0,9-es EBITDA szorzó, ez még bőven ad teret, tehát az EBITDA-nak a háromszorosáig kényelmesen lehet mozogni, úgyhogy igen, tehát a C-csoportnak még akár egy közel 20 milliárdos hitelfelvételre van lehetősége, úgyhogy nem gondolom, hogy ebből még bőven fogunk tudni akvizíciókat csinálni, tehát nem a forrás a szűk keresztmetszet, hanem sokkal inkább az, hogy milyen olyan célpontokat találunk, ahol van hozzáadott értékünk, ahol van egy értékesítésben érdekelt, eladó fél, és igen, valóban tett a szinergiát lehet összehozni a cégcsoportba való integrálásból.
1: Beszéljünk a legfontosabb országokról, ahol jelen vagytok. A prezentációban is kihangsúlyozzátok, hogy látjátok a folyamatokat az olasz piacon.
2: Ugye összességében az eredményünknek a kétharmada külföldről jött ebben a negyedévben, ugye ez már egy viszonylag hosszú trend, régóta így van ez, és Olaszország a legnagyobb piacunk, a legnagyobb eredménytermelő a cégcsoporton belül, 1,4 milliárd forint EBITDA-t generáltak ebben a negyedévben az olasz kollégák, úgyhogy mindenképp Olaszország egy nagyon stabil és nagyon erős része a cégcsoportnak. Az olasz piacot ugye meghatározóan az euró kamatok alakulása befolyásolja, illetve a közvetítői tevékenységet, amivel ugye mi működünk, azt ezen felül még, vagy emellett még a közvetítők piaci penetrációjának a fejlődése, az egész szektornak a fejlődése az olasz hitelezésen belül, illetve a hitel közvetítők között a mi szerepünknek az alakulása, a harmadik ilyen fontos tényező. Most a piac az már nem megy annyira erősen, mint korábban, tehát nagyjából stagnált a hitelkihelyezés Olaszországban, elsősorban a kamatemelések hatására, viszont a piaci penetrációja a közvetítőknek az növekszik, és mi is nagyon aktívan dolgozunk azon, hogy ebben a növekvő piaci szegmensben mi egy championként tudjunk még erősebben növekedni. Nagyon nagy hangsúlyt fektettünk arra az elmúlt években, hogy az a szolgáltatás csomag, amit az ügynököknek, a közvetítő kollégáknak nyújtunk, az a piacon egyedi legyen és egy erős ajánlat legyen, tehát nem feltétlenül a jutalékban szeretünk mi versenyezni, a kifizetett jutalékban, hanem minden egyéb olyan szolgáltatásban, IT rendszerekben, stb., illetve leadekben, amit a kollégák kapnak a központi csapattól, és azt látjuk, hogy ez működik, tehát most a növekedésünknek a nagy részét azt mi inkább nagyjából fele-fele arányban a szegmens növekedésének és a saját pozíciónk szegmensen belüli erősödésének, piaci pozíciónk erősödésének látjuk, és azt gondoljuk, hogy ebben van tér. Ez a szegmens tényleg most alakul ki Olaszországban, úgyhogy még látunk növekedési lehetőséget. És ugye emellett a lengyel piac kimondottan érdekes volt most az elmúlt negyed években, így itt volt a legerősebb növekedés a cégcsoporton belül. Csak egy pár számot mondjak, a negyed évben 160 milliárd forintot közvetítettünk. Lengyelországban ez megközelíti egyébként az olaszországi volumeneinket, és az forintban 27%-os, zlotyiban 42%-os növekedés volt az előző évhez képest. Ez egy abszolút rekord volt a cégcsoport lengyelországi jelenlétében, és a lengyel EBITDA-nk is növekedett 84%-kal, közel 300 millió forint, tehát hogy más szint azért, mint amit Olaszországban kicsit nagyobb volumeneken el lehet érni, de mindenképp egy jó pályán van most a lengyel lányvállalatunk is, vagy a lányvállalataink, és látunk benne egy további növekedést, ezt most itt alapvetően a piac okozza, kamatcsökkenés a következtében bővül a hitelpiac, de ez mindenképpen egy jó trend.
1: Talán a hallgatókat leginkább Magyarország érdekli. Mindig bővebben szoktunk arról beszélgetni, hogy egyrészt az ingatlanpiaci trendek, másrészt pedig a hitelpiaci trendek, azok hogy néznek ki, mik azok a legfontosabb tényezők, amit érdemes megemlíteni. Ráadásul most ugye történt egy kormányváltás is, új intézkedések, mi az, amire számítani lehet, ez is egy fontos szempont lehet.
2: Igen, a magyar piacon azt hiszem talán a legnagyobb hatást jelenleg az Otthon Start program okozza. Tavaly szeptemberben indult el a program, felpörögtek az ingatlan tranzakciók még bőven a hitelek lehívhatósága előtt, jellemzően befektetői kereslet generált tranzakciókat, és aztán nagyjából októbertől indultak meg a folyósítások is. Tehát a hitelpiacon a negyedik-negyed évben tavaly, illetve hát azóta is tart ez a lendület. A kollégáink becslése szerint augusztusban 140%-kal több hitelfolyósítás történt Magyarországon, mint a tavalyi évben. Az ingatlan piacon viszont már egy, hát ugye a tavalyi felfűtött időszakhoz képest is egy csökkenést látunk, de egyébként az előző hónaphoz képest is, júliushoz képest is csökkent a tranzakciók száma. 8077 tranzakciót becsültünk augusztusra. Itt nagyjából ketté vált a piac. Az ingatlan piacon van egy lassulás, magasabb árszintek mellett, a hitelpiac az viszont pont a magasabb árszintek miatt is egy erősebb tempóban pörög tovább, tehát ezekhez a tranzakciókhoz, amik most zajlanak a piacon, mert sokkal inkább szükség van hitelre, nagyobb összegeket vesznek fel a hiteligénylők, és több arányaiban több olyan tranzakció van, ahol hitelre is szükség van. Úgyhogy a hitelpiac az ingatlan piaccal szemben fűtött. És talán a legnagyobb kérdés az, hogy, és mindenki ezt kérdezi tőlünk, de hát ugye mi sem tudunk erre választ, hogy mi lesz az otthonstarttal, meddig tartja meg, milyen formában tartja meg az új kormány. Mindenki izgatottan várja a bejelentéseket. Nyilván nem akarok spekulálni, de az, amit mondjuk Lengyelországban láttunk, amikor az ottani 2%-os hitelprogramnak úgy eljött a vége, vagy hát nem jött egy ilyen meghosszabbítása a programnak, akkor azért elég nagy felfutás volt az utolsó időszakokban, tehát aki még jogosult volt rá, az próbálta még a határidő előtt megtenni a tranzakciót. Meglátjuk, hogy Magyarországon hogyan lesz ennek a megtartása, a kivezetése, nagyon sok a kérdőjel, úgyhogy ezzel kapcsolatban nem szeretnék spekulálni. De igen, valóban ez az egyik legnagyobb kérdés most a magyar piacon, aminek hatása lehet az ingatlan piacra is, illetve a hitelpiacra is.
1: Az elmúlt évek egyik nagy nyertese a tőzsdén a DH Group, és hát lám-lám, ahogy a bevezetőben utaltam, az elemzők is egyre optimistábbak. Ez az eddigi legmagasabb célár, ez a jelenlegi 1830 forint, amit a Concord publikált. Jogosan merül fel a kérdés, hogy a menedzsmentnek mi a véleménye erről, lehet-e még tartalék ebben a sztoriban?
2: Hát igen, a Concord megemelte a célárát, a Concord mellett a Wood elemez még minket. Ők most nem nyúltak hozzá a célárukhoz, de ők jellemzően inkább évente szokták egyszer-egyszer kiigazítani, tehát ők nem nyúlnak hozzá olyan gyakorisággal, mint ahogy a Concord szokott. Ugye a Woodnál jelenleg 1500 forinton van a részvénynek a célára. Ugye a kockázatok tekintetében a magyarországi piac otthonstart kapcsán is azért érezhető volt, hogy itt nyilván van bizonytalanság. Nyilvánvalóan lehet olyan kifutása a programnak, aminek lehet akár a cégcsoportra is negatív hatása, de ugye Magyarország most már messze nem a legnagyobb része a cégcsoportnak, tehát az egyharmada jön a profitunknak Magyarországról. Emellett én azt gondolom, hogy Olaszországban és Lengyelországban inkább pozitív trendeket látunk. Ugye nyilván nem véletlenül emeltük meg a guidance-ünket is, úgyhogy alapvetően azt gondoljuk, hogy lehetnek lokális kockázatok, de a cégcsoport egésze szempontjából ezek azért kisebb hatásúak. Tehát nem véletlenül volt egy nagyon fontos stratégiai irányunk a diversifikáció, tehát külföldi terjeszkedés, szándékosan nem magyarországi akvizíciók, hanem külföldi akvizíciók voltak a fókuszunkban, úgyhogy azt gondolom, hogy a cégcsoport ez egy stabil, diversifikált, erős cashflow termelő cégcsoport, tehát láttunk már válságokat az elmúlt években, akár COVID kapcsán, inflációs sok, akár a lengyel támogatott kamatoknak a kivezetése, de igazából a cégcsoport egészére ezek azért nem voltak olyan jelentős hatással, hogy nagyon aggódnunk kellene.
1: Hogyha az elemzői modellt a részvények értékeltségére, árazására hegyezzük ki, akkor az látszódik, hogy az idei évre várt részvényenkénti nyereség prognózissal olyan 8,5-9 közötti árfolyam nyereség ráta, és 5,5-6 közötti EV per EBITDA szorzó az, ami mellett árazza a piac a DH Group részvényeit. Vizsgáltok akvizíciós célpontokat, értelemszerűen az árazás ott is előkerül. Ez az értékeltségi szint, amivel egy ilyen prémium kategóriás részvényt ilyen növekedési mutatók mellett áraz a piac, ez mennyire tekinthető a peer grouphoz képest egy vonzó szintnek?
2: Nehéz válaszolni anélkül, hogy a saját részvényárfolyamunkat nem kommentáljam, és ugye ezt nem szeretném azért megtenni. Azért azt látjuk, hogy nemzetközi tranzakcióknál, ahol ténylegesen olyan célpontról van szó, amire megfelelő keresletet tudnak generálni a tanácsadók, azért ezeknél a szorzóknál magasabb szorzókon kell ajánlatot tenni ahhoz, hogy azt a célpontot el lehessen hozni. Nekünk menedzsment oldalról az a feladatunk, hogy építsük a céget egy olyan stratégia mentén, ami értéket teremt, hozzuk a számokat, hozzuk a guidance-ünket, illetve emeljük a guidance-ünket, hogyha ugye olyan helyzetet látunk. Egy transzparens működést biztosítsunk, ami alapján az elemzők, illetve a befektetők egy fair képet tudnak alkotni a cégről és a menedzsmentről, illetve a cégcsoportnak a jövőjéről, és utána a befektetőknek kell azt eldönteniük, hogy az az árazás, amit látnak, az buy, hold vagy sell. Annak nyilvánvalóan örülünk, hogy mindkét elemző ház, aki követ minket, és azért nem pár hete kezdtek minket követni, hanem jól ismerik a cégcsoportot. Ők mind a ketten vételi ajánlással fogalmazzák meg az elemzéseiket.
1: Várható még egy osztalék fizetés az idei évben, hiszen a tavalyi évtől kezdődően már két részletben történnek ezek az osztalék fizetések. Ennek a hátteréről beszéltünk már bővebben. Nagyjából mi az, ami elmondható most az osztalék kilátásokkal kapcsolatban, illetve amennyiben megvalósul itt a következő időszakban egy nagyobb akvizíció, előfordulhat-e az, hogy adott esetben nem fizet mondjuk osztalékot a DH, vagy késlelteti ezt az osztalékfizetést?
2: Nincsen okunk arra, hogy ugye javaslatként megfogalmazott egész éves osztalékfizetést módosítsunk, vagy elhalaszunk. Nyilván lehetnek rendkívüli helyzetek, ugye COVID alatt volt. Ugye itt az osztaléknak kifizetése valóban két részletben történik, technikailag egy osztalékfizetésként júniusban és egy osztalék előlegfizetésként decemberben. Ebben a két kifizetésben összesen 2,5 milliárd forint kifizetését, vagy a szándékát fogalmazta meg az igazgatóság, amit a 2025 negyedik negyedévi jelentésben tettünk közzé. És ugye a közgyűlés az első osztalékfizetésről tudott dönteni, és egy következő ugyanekkora mértékű osztalék előleg kifizetés az, amit a menedzsment szándékozik megtenni évvégén még decemberben, és ez egy rendkívüli közgyűlés összehívását tervezzük, ami a szeptember 30-ai közbenső mérleg alapján dönt osztalék előleg fizetésről. Tehát ez szintén egy 1,250 milliós kifizetés a tervek szerint részvényenként 36,35 forint, és a közgyűlés meghirdetését azt már megfelelő határidőben meg fogjuk tenni.
1: Míg novemberben változott a cégcsoportnak a neve, itt figyelembe vettétek a nemzetközi terjeszkedést, illetve azt, hogy maga a Duna House brand az nyilvánvalóan Magyarországon közismert, miközben az összes többi országban más márkanévvel, más brendekkel vagytok jelen. Most augusztus végén pedig egy tickerváltozás is történt. Mi indokolta ezt?
2: Mivel mi egy multibrand stratégia mentén működünk, minden országban megvannak a helyi márkáink, gyakorlatilag egyedül a Credipass az, ami ilyen nemzetközi márkaként a hitelközvetítésre működik minden országban. Ezért úgy határoztunk, hogy a cégcsoportnak a nevét is megváltoztatjuk, és egy kicsit függetlenedünk a Duna House márkanévtől, és így lett a DH Group, mint brand, illetve a DH Group NRT, mint a kibocsátónak az új neve. 25 novemberében határozott a közgyűlés a névváltozástól. És a névváltozás akkor át lett vezetve a megfelelő rendszerekben, adatbázisokban, viszont a részvényhez kapcsolódó ticker, illetve a részvénynek magának a megnevezése, az akkor nem változott meg. És most ezt a változást vittük végig. Dunahouse-ról DH Groupra változott a ticker, és a részvényünk az DH Group nyerté törzsrészvény, úgyhogy így lehet megtalálni, és itt valóban a változás napján voltak olyan szolgáltatói rendszerek, ahol vagy még a régi tickerrel lehetett megtalálni, vagy az új tickerrel, de nem látszott az árfolyamnak a historikája. Ez egyébként a nemzetközi szolgáltatóknál, tehát mondjuk akár a Google Finance-nél, Yahoo Finance-nél is okozott nehézségeket, úgyhogy még a héten is kellett follow-up-olni külföldi szakértőkkel, hogy ezeket megfelelően átvezessék a rendszerekbe. Úgyhogy most már bízom benne, hogy most már megfelelően működik, hogyha valaki a cégcsoportra keres rá, akkor most már DH Groupként tegye, az a cégcsoportnak az új tikere, illetve az új neve.
1: Akkor ezeken a technikai akadályokon is sikerült most már átküzdenie magát a csoportnak, de talán ennél fontosabb a teljesítmény, illetve a negyedéves-éves eredmények, ez pedig az elmúlt időszakban tényleg kiválóan alakult. Köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba. Schilling Dániel, a DH Group NRT gazdasági igazgatója, igazgatósági tagja volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést!
1: A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmet!
0: Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Vigye magával a kedvenc beszélgetéseit. Most már nem csak rádión, hanem a Trend FM podcast csatornáján is nyomon követheti a gazdasági, kulturális élet rezdüléseit. Podcastgyár by Trend FM. Letölthető az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Megnyílnak a legendás vagy épp elfeledett épületek, előkerülnek a múlt emlékei a föld alól. Bepillantunk a múzeumok műhely titkaiba, közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Jó napot kívánok! Egy római város újabb rejtélye. Nagyméretű épület maradványát tárják fel az egykori óbudai Szezjár területén a Budapesti Történeti Múzeum Aquincumi Múzeumának szakemberei. Itt járunk a műsor első perceiben.
2: A funkciója az nem egyértelmű, az, hogy a hadsereg építette, abban egészen biztosak vagyunk. Hát egyre nemzetközi brainstorming zajlik, hogy külföldi kollégákat is bevontunk az ötletelésbe. Nincs még megnyugtató válasz rá. Elképzelhető egyébként, hogy civil rendeltetésű objektum, csak hát a hadsereg kezenyomát azt fölismerjük rajta.
3: Egyrészt a megelőző feltárás északi irányban a még meg nem nyitott területeken is folytatódni fog, másrészt pedig lehetőségünk lesz az épületi toronyszerű záródásának a teljes körű feltárására, ugyanis eddig csak a teljes épületen alaprajzi tisztázást végeztünk, és ez, ha minden igaz, hamarosan el fog tudni kezdődni.
1: Ezután a BTM vár

0: hoztak, vagy képviseltek itt Budán, arra törekedtünk, hogy olyan tárgyakat tegyünk ki, amik eddig főként a gyűjteményben voltak, úgyhogy ebből a szempontból is ez egy nagy, hát mondjuk úgy, hogy egy ilyen első nagy bemutatása a Budapesten felszínre kelő törökkori tárgyaknak.
1: Végül Szigligeten járunk. A Balaton felvidéken több középkori templomrom kutatása is elkezdődött, illetve folyamatban van. Ezekről beszélgetünk.
2: Csobánc oldalában álló, hát rossz templomnak nevezett templomrom is úgy néz ki, hogy olyan tulajdonosok kezébe került, ami miatt majd nem sokára ott is lesz dolgunk. Illetve a Szent András templomromnál végeztünk még méréseket, ez Talján Dörög mellett található. Nem szeretnék rangsort felállítani, de szerintem a Szent András templom az a legszebb templomrom itt az egész Balaton felvidéken, de hogyha kicsit messzebb nézek, akkor talán az ország egyik legszebb részben álló középkori templomáról van szó.
1: Ez lesz tehát ma a Közkincskereső, itt a Trend FM-en. És kezdjük is! Az egykori óbudai Szezjár területén folyó ásatásról Kossyál Gergely ásatásvezető régésszel, a BTM Aquincumi Múzeumának ókor történeti főosztálya munkatársával és Budai Balogh Tibor régész főmuzeológussal, a kutatás szakmai konzulensével beszélgettem.
3: Most itt állunk az egykori óbudai Szezgyár területén, ahol már egyébként 9 éve zajlik egy nagy beruházás, és ennek a legújabb ütemét kezdtük meg idén.
4: És a feltárásnak köszönhetően hatalmas méretű római falak bukkantak elő, de hát ezeknek egy része ugye nem is most bukkant elő, hanem már tavasszal, akkor már voltunk innen a területen, hiszen most ugyan látunk itt valamiféle toronynak a maradványát, de hát ehhez vezetett egy meglehetősen furcsa konstrukció, talán út, talán valami oszlopcsarnok.
5: Valójában nem is idén tavasszal került ez elő, hanem már a korábbi szakaszokban előkerült egy támpilléres fal. Ezt mi a mai régész generáció csak alaprajzol ismerjük, de 2017-ben, amikor elkezdtük ennek az egész építkezésnek a megelőző feltárási munkálatait, az egyik kutatóárkommal nem véletlenül nekiszaladtunk ennek a támpilléres falnak, kiszerkesztettük, hogy körülbelül hol kéne jönnie, és egy 3 méteres szakaszt föltártunk már akkor belőle. Nem volt egyértelmű, hogy mi a funkciója, fölmerült, hogy esetleg vízvezeték lehetne, és azon a 3 méteres szakaszon volt egy folytonossági hiány benne, még a római korból visszamaradt. Kitisztítottuk és megnéztük, hogy van-e benne cső. Azt láttuk, hogy cső nincs benne, tehát a vízvezeték elmet azt el is vetettük ezzel, de az megállapítható volt egyrészt, hogy nagyon professzionális falazatról van szó. Ilyet Aquincumban a katonaság készített szinte kizárólagosan, illetve hát a rétegtani helyzetből az is kiderült, hogy egyrészt, hogy biztos, hogy római, másrészt pedig az, hogy minden korábbi római konstrukciót vágott. Tehát ez alapján egy relatív kronológiát föl tudtunk állítani, és megmondtuk, hogy ez egy késő római korban létesült valami, nagy valószínűséggel katonai létesítmény, amely hát legkorábban valamikor a 3. század vége felé épülhetett, tetrarchiakori, de nem zárható ki az sem, hogy esetleg Valentinianus kori, hiszen a beépítési határtól északra létesült temetőkben Frigeridus Dox és az ő stábjának a tisztjei által jegyzett téglákat találtunk, ami persze nem jelenti azt, hogy ez az elsődleges felhasználása volt ennek a katonai létesítménynek, ez lehet, hogy egy tetőcserét jelentett a 4. század vége felé, de mindenféleképpen 4. századra kelteznénk ezt az egész létesítményt, amely tehát tavasszal bővült a másik falával, ugye Kostyál Gergő kollégám továbbást azt a falat, amit én megtaláltam, és kb. 8 méter távolságra megtalálta ennek a helyiségnek a zárófalát, ami hát folyosnak nevezzük, hiszen a megmaradt részek nem utalnak arra, hogy esetleg portikuszos felmenő része lehetett volna ennek. Egy hosszú folyosó, legalább 80 méter hosszan követhető, és észak felé egy kerek toronyban záródik.
4: A déli vége az ugye megsincsen ennek a folyosónak, viszont ez a torony ez itt van előttünk, akkor gondolom, hogy ez is késő római kori lehet, tehát 3. század vége, 4. század.
5: Így van, legkorábban tetrarchiakori, de nem zárjuk ki azt a lehetőséget sem, hogy a Valentinius kori nagy erődítések projektjébe illeszkedett bele ez is, hogy pontosan milyen módon, miköze van a késő római erődítés, ami nincs annyira messze tőlünk, hát azt még kutatnunk kell, de erre lesz lehetőség a beruházó a következő építési ütemben, a folytatásra is lehetőséget nyújt.
4: Leletanyag került elő?
3: Természetesen igen, viszont itt már is egy ellentmondásba kerülünk, ugyanis a leletanyag alapján nem tudjuk bebizonyítani azt, hogy ez tényleg egy késő római létesítmény volt, ugyanis ez a klasszikus második-harmadik századi leletanyag jött elő. Azonban ez még nem jelent semmit, ugyanis minden más viszont tényleg arra utal, hogy ez egy késő római épület volt, a falak elhelyezkedése, előkerülési szintje, illetve a falazás technikája alapján is erre tudunk következtetni, ugyanis északra a torony megtaláltuk az Aquincumi katonaváros szövetét ezekkel a második-harmadik századra keltezhető falakkal, és az egyik épületnek a délkeleti helyiségénél, ahol a falak folytatásának kellett volna következnie, egyszer csak vége szakadnak ezek a falak, és pár méterrel arrébb már erre a késő római toronyszerű létesítményre bukkantunk.
4: Akkor ezek szerint alaprajzilag ezt úgy képzeljük,

0: Szerintük el, hogy ugyan a másik végét nem ismerjük, de tulajdonképpen mint egy buzogány, egy nyél és a végén egy gömb.
1: Igen, pontosan ahhoz hasonlít, hogy a Sorompó utcától kezdve ismerjük a folyosó részét, azért onnan számoltunk kb. 80 métert, ami egy, hát egy gömbben végződik, valójában ez egy sokszög alakú, de kerekbenyomást keltő konstrukció, és hát mivel a Sorompó utcánál még nem volt meg a másik vége, ezért gondoljuk, hogy esetleg ez a Raktár utca irányában még tovább folytatódhat, és esetleg össze is érhet a késő római erőddel.
0: Biztos egyébként az, hogy ez valami katonai létesítmény? Nem lehetséges, hogy palota épület?
1: A funkciója az nem egyértelmű, az, hogy a hadsereg épített, abban egészen biztosak vagyunk. Hát egyre egy nemzetközi brainstorming zajlik, hogy külföldi kollégákat is bevontunk az ötletelésbe, nincs még megnyugtató válasz rá, elképzelhető egyébként, hogy civil rendeltetésű objektum, csak hát a hadsereg kezenyomát azt fölismerjük rajta.
0: Ugyan folytatódik majd a feltárás, ahogy most lenézünk, itt egy hatalmas szelvény van előttünk, és hát ugye a Duna felüli irányba, ott rengeteg korábbi falmaradvány is van.
2: Igen. Két fázisban fog folytatódni, ha minden igaz, a feltárás. Egyrészt a megelőző feltárás északi irányban, a még meg nem nyitott területeken is folytatódni fog. Másrészt pedig lehetőségünk lesz az épületi toronyszerű záródásának a teljes körű feltárására, ugyanis eddig csak a teljes épületen alaprajzi tisztázást végeztünk, és ez, ha minden igaz, hamarosan el fog tudni kezdődni.
0: Hogy tervezik, mikor fejezik be itt a kutatást, és mikor tudnak egy végleges válasszal szolgálni, hogy mi volt ez az épület?
1: A teljes megelőző feltárás most át fog alakulni tervásatássá ennek a késő római konstrukciónak a területén. Erre 60 munkanap áll rendelkezésre. Ezt még nem kezdtük el, tehát ettől várjuk azt, hogy kicsit többet tudjunk meg erről a létesítményről. Ugye most nagyjából még azért a tetőomladék, vagy valamilyen omladékos szint látható a torony belsejében. Ezen át kell ásni magunkat, lemegyünk a járószintig, és próbálunk adatokat keresni. Részben leletanyagot, hiszen a kollégám mondta, hogy került ugyan elő leletanyag, de nagyon kevés, és nem biztos, hogy releváns magára az építményre vonatkozóan. Hát, hogyha belebontunk a torony betöltésébe, és ki tudjuk bontani legalább egy részét, akkor azért közelebb fogunk jutni a megoldáshoz, ebben egész biztos vagyok.
0: Viszont ezek a falak már így önmagukban is, mindenféle tudományos magyarázat nélkül is rendkívül impozánsak. Gondolom, hogy ezek megmaradnak, ezeket nem lehet elbontani.
1: Igen, ez a kérdés már eldőlt, a hatóság levette a falakat, sőt igazándiból nem is kerül elfedésbe, maga a toronyrész nem fog elfedésbe kerülni, egy parkot tervez rá a tulajdonos, a kivitelező.
3: Kostyál Gergely ásatásvezető régésszel, a BTM Aquincumi Múzeumának ókortörténeti főosztálya munkatársával és Budai Balogh Tibor régész főmuzeológussal, a kutatás szakmai konzulensével beszélgettem. Hamarosan a Vármúzeum készülő törökkor bemutató kiállításával folytatjuk a közkincskeresőt.
4: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.

0: Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Város a fronton címmel nyílik törökkor bemutató tárlat októberben a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában. Pap Adrián régész főmúzeológussal, a tárlat egyik kurátorával beszélgettem.
2: Itt állunk rend a Budapesti Történeti Múzeumnak a földszintjén, van itt egy nagy ideiglenes kiállító terünk, ahol mindig más-más kiállítások nyílnak, és a legközelebbi kiállítás, ami október közepén fog megnyílni, az a törökkori Budáról szól, és ennek az épülő falai között állunk most éppen.
1: Beszélgettünk már erről a kiállításról itt a Közkincskeresőben néhány hónappal ezelőtt, kifejezetten aktuális, különösen a Mohácsi csata 500. évfordulója kapcsán.
2: Igen, úgy gondoltuk, hogy azért ez az időpont számunkra is fontos, mert ugye Mohács az mégsem Budapesten van, de a török hadak ekkor érnek el először Budára, és ekkor indul meg valójában a városnak is az átalakulása egy középkori királyi székhelyből, pár évtized múlva ugye egy oszmán birodalmi tartomány központjává válik.
1: De ugye maguk az oszmánok csak 15 évvel később, 1541-ben foglalták el Budát.
2: Igen, viszont ami azért nagyon nagy változás, hogy eddig mondjuk úgy, hogy Budára úgy tekinthettünk a késő középkorban, hogy az országnak a közepén van, és valójában nagyobb ostromok, nagyobb támadások nem érték, tehát egy tényleg békés polgári város. Ez az, ami teljesen megváltozik 1526-tal, tehát innentől egy nagyon-nagyon komoly erődítési munkálatokra kényszerülnek valójában a városnak az urai, éppen melyik fennhatóság alá tartozik, mert hogy folyamatosan ostromolják. Buda megszerzése az egy nagyon-nagyon fontos pontja az egész hódoltság időszakának, hogy kibirtokolja, úgyhogy rengeteg ostromot kell a városnak kibírnia, és ezek az első erődítések, a városnak valójában modernizálása, a tűzfegyverek, ágyuk korszakához az azért 1526-tal elkezdődik.
1: Ugye ilyen például az erdélyi bástya, amit Szapolyai építetett, és nemrégiben néhány évvel ezelőtt tárták fel.
2: Igen, pontosan, tehát alapvetően az a kinézet, amit most látunk, hogy bástyák kövezik körbe a Várhegyet, és kisebb, nagyobb és változó, főként azért kör alakú bástyák vannak körbe. Ez ekkor indul meg ennek a kiépítése, ugye a nagy rondella déli irányba az, ami nagyon-nagyon hangsúlyos látványa még a várnak, ugye az is ehhez az időszakhoz köthető, ekkor épül ki, és utána folyamatosan ebbe a 150 évben nyeri el szinte a mai képét.
1: 1541-ben foglalták el végleg az oszmánok Budát. 15 éven keresztül miért nem kellett nekik?
2: Hát én nem gondolom, hogy nem kellett nekik, azért nagyon-nagyon komoly módon jelen vannak. Egyrészt mondjuk azt, hogy vannak a szultánnak azért olyan emberei itt, akik figyelnek arra, hogy a politika úgy alakuljon, ahogy ők szeretnék. Másrészt azért van egy felnőtt uralkodó, tehát Szapolyai János azért mégiscsak egy olyan tárgyaló partner, amikor már őt is királlyá koronázzák, akivel Szulajmán abszolút tud. Hát mondjuk azt, hogy érdemben tárgyalni arról, hogy ő mit is szeretne az országgal kapcsolatban, és tehát talán Sudár Balázsnak a legújabb ilyen kutatásai kapcsán válhat az nyilvánvalóvá, hogy ez változik meg az ő halálával, mármint hogy Szapolyai halálával és a gyermekének a trónra kerülésével, mert ugye akkor hirtelen nincsen egy olyan felnőtt uralkodó, akivel bármit is meg lehetne beszélni, és akkor válik ez elsődrangú fontosságúvá, hogy konkrétan az oszmán birodalomhoz csatolódjon az ország, és számukra azért ez a Szapolyai időszak, ez egy vazallusi státusz, tehát hogy az oszmán szempontból ezt úgy kezelik, hogy már 1526-ban elkezdődik a hódoltság, és ha török tankönyveket nézünk, vagy Törökországban járunk múzeumokba, akkor az azért ez a Mohácsi csata számukra is az egyik nagy csata, tehát a néhány, amit felsorolnak, akár a isztambuli hadtörténeti múzeumban ott van a Mohácsi csata is, és számukra ott kezdődik Magyarországnak a meghódítása, tehát hogy ők onnan számolják. Számunkra azért ez más, tehát azt mi a mi szempontunkból érzékeljük, hogy azért még teljesen más módon képes az ország ekkor és az uralkodó működni, és ez változik meg a gyermek János Zsigmond trónra kerülésével 1541-ben.
1: 1541-től a város fejlődése mennyire került kényszerpályára?
2: Hát teljesen, ugye egyrészt addig azért abszolút meghatározza az, hogy az uralkodónak valójában kezdetektől van itt egy háza, majd később ugye azért az egyetlen központja szinte az azért Budán lesz. Ugye az uralkodó innentől nem itt, az oszmán szultán azért nem Budán van szerencsére, tehát abban abszolút megváltozik a városnak a hát státusza, hogy a környező területekhez képest, illetve az adott birodalomhoz képest, vagy országhoz képest, amelynek részét képezi ő, milyen pozíciót tölt be. Úgyhogy azt azért lehet látni, hogy a tartományi központi léte, tehát az, hogy ez azért egy nagyon-nagyon kiemelt személy tartózkodik itt, az azért jelent valamit. Tehát a budai pasa, mint tisztség, az egy nagyon komoly tisztség az Oszmán Birodalmon belül. Ugye a nagyvezír van a szultán után, mondjuk a második helyen, és akkor utána jönnek a nagy tartományi központoknak a vezetői, és hát az látszik, hogy Egyiptom után valójában ez a budai vilájet, a budai tartomány a következő nagyon-nagyon fontos tartomány. Tehát az, hogy itt valaki ennek a vezetését látja el, ez tényleg egy fontos pont. De hát óhatatlanul ez azért mégsem egy királyi udvar, tehát mégsem egy önálló szuverén államnak a központja, hanem egy hát állandó jelleggel háborús helyzetben lévő tartománynak a központjává válik, és ez a háborús helyzet, ez a bizonytalanság azért meghatározza a város sorsát a következő 150 évben.
1: De hát nyilvánvalóan ugye ennek az arisztokráciának a jelenléte, ez valamiféle gazdagságot hozott a birodalomból. Ez tükröződik a leletanyagban is?
2: Ez ilyen nagyon kettős, tehát ugye a magyar arisztokrácia az elmenekül, illetve a főpapság is elmenekül 1541-el, tehát utána az az arisztokrácia, ami a magyar és a nyugati tárgyakat vonzotta, a nyugati építkezéseket, annak a szerepe azért, hát mondjuk úgy, hogy megszűnik. És hát az oszmán arisztokrácia azért az egy egészen máshogy működő történet, mint a nyugati társadalmakban. Azt lehet látni mindenképp, hogy van itt egy nagyon-nagyon gazdag, és tényleg Isztambullal kapcsolatot tartó, az isztambuli divatot, az isztambuli irányzatokat követő társadalmi réteg, ugye ő alapvetően a budai pasa, a budai beglerbég és az ő környezete, az ő helyettese és a hozzá kapcsolódó egyrészt katonai elemek, tehát akik a pasa köré tartoznak, illetve hát a hozzá kapcsolódó civil lakosság is, tehát hogy van egy ilyen réteg, és természetesen a budai pasának a leleteik, amik szerencsés módon megmaradtak. Ugye ez a karmelita épület együttes területén állt a budai pasának a palotája, fönt a várban, a dísztér közelében. Ebből azért sok mindent a régészeti feltárások során megtaláltunk, és valami képünk lehet arról a gazdagságról, amit a budai pasák elhoztak, vagy képviseltek itt Budán. Ez egy nagyon összetett dolog. Egyrészt nagyon-nagyon sok mindent tényleg Isztambulhoz kapcsolja őket, tehát az, amit ők követnek ilyen szempontból, mint divatot tényleg, de nagyon sok minden Budán azért nyugati területekről is, német területekről, Itáliából is származik, úgyhogy ilyenből sok mindenünk van, és látható is lesz majd a kiállításban.
1: Hamarosan folytatjuk a beszélgetést a készülő Város a fronton című kiállításról.
0: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem a világ összes színével. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Az ügynökaktákról is tárgyal az országgyűlés hétfőn. Betegellátás közben törtek fel egy mentőautót. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Az igazságügyi minisztérium 3 törvényjavaslatát is tárgyalja az országgyűlés a hétfői ülésnapon. Erről az igazságügyi miniszter posztolt a Facebookon. Görög Márta jelezte, napirendre kerül az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvény, amely magában foglalja az ügynökakták nyilvánosságára vonatkozó rendelkezéseket is. Ezt követi az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosítására irányuló kezdeményezés, majd az alkotmánybíróság működését érintő törvények módosítása. A miniszter szerint kedden már el is fogadhatják a törvényjavaslatokat. Kína budapesti nagykövete szerint a kínai-magyar kapcsolatok továbbra is stabilan fejlődnek, és az új magyar kormány hivatalba lépése óta a két ország vezetői levélváltásokon és üzeneteken keresztül tartják a kapcsolatot. Gong Tao a Daily News Hungary-nek adott interjúban a magyar kormány első 100 napját és a kétoldalú kapcsolatokat értékelte. Az interjúban szóba került Szijjártó Péter, korábbi külgazdasági és külügyminiszter BYD-nél betöltött pozíciója is. Kína budapesti nagykövete erre azt mondta, hogy ez Szijjártó Péter személyes karrier döntése, illetve a vállalat piaci alapú felvételi döntése, amelyhez nem kívánnak kommentárt fűzni. Betegellátás közben törtek fel egy mentőautót. Az országos mentőszolgálat közölte, a mentőket a napokban egy sérülthöz riasztották, és amíg az ellátás zajlott, valaki illetéktelenül bejutott a közterületen parkoló lezárt járműbe. A tolvaj az egyik mentődolgozó táskáját vitte el. A bűncselekményt egy járókelő vette észre, aki szólt a közelben tartózkodó biztonsági őrnek. A biztonsági őr ezután értesítette a mentőket, akik jelezték az esetet a hatóságoknak. Németországban tovább növelte előnyét a szélsőséges AfD az uniópártokkal szemben a Bild megbízásából készített országos felmérés szerint. Az Alternatíva Németországért 1%-ponttal 29%-ra erősödött, míg a CDU-ból és Bajor testvérpártjából a CSU-ból álló unió támogatottsága változatlanul 20%. A zöldek 1%-pontot javítva 14%-on állnak, ezzel megelőzték a kormánykoalícióban résztvevő szociáldemokratákat, az SPD továbbra is 13%-on áll. A baloldal támogatottsága változatlanul 10%. Németországban legközelebb jövő vasárnap Berlinben és Mecklenburg-Előpomerániában tartanak tartományi választást. Az Egyesült Államokban 2001. szeptember 11-én történt terrortámadások 25. évfordulójáról emlékezett meg 14. Leó pápa vasárnapi beszédében. Az egyházfő hangoztatta, imádkozik azokért, akik életüket vesztették, és azokért, akik még mindig a tragikus nap sebeit hordozzák. Az amerikai pápa hozzátette, hogy a 25 évvel ezelőtti támadások a béke melletti elkötelezettséget sürgetik.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn egy legyengült hidegfront érheti el Magyarországot, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős borongós tájak is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat. Délután viszont nyugat felől csökken a felhőzet. Többfelé lesz élénk, néhol erős a szél. Hajnalban 9 és 17 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 19-25 fokot mérhetünk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Folytatjuk a beszélgetést a BTN Vármúzeumának készülő törökkori kiállításáról. A beszélgetőtársam továbbra is Papadlien régész főmúzeológus, a tárlat egyik kurátora. És hát gondolom, hogy ennek a régészeti anyagnak a nagy része még nem volt látható eddig.
2: Nem, tény is való, hogy arra törekedtünk, hogy olyan tárgyakat tegyünk ki, amik eddig főként a gyűjteményben voltak, úgyhogy ebből a szempontból is ez egy nagy, hát mondjuk úgy, hogy egy ilyen első nagy bemutatása a Budapesten felszínre kelő törökkori tárgyaknak. Ugye itt egyrészt lesznek olyan tárgyak, amik nem Budáról, hanem Pestről, mert ugye ebbe az időszakban azért, ha nem is folyamatosan, de az időszak nagy részében Pest is oszmán kézen volt. Tehát vannak olyan tárgyak, amik Pestről kerülnek elő, és hát főként az ostromok, illetve a hadtest mozgása miatt vannak olyanok, amik Óbudáról, vagy a környező területekről, ahol a Budát ostromló csapatok állomásoztak, tehát hogy kvázi Budapest területéről származó tárgyak fognak megjelenni. Nagyon sok olyan is, ami még publikálva sem volt, hanem most kerül először egyrészt a szakma, illetve a nagy közönség számára is bemutathatóvá.
1: Általában egy kiállítás úgy szokott kinézni, hogy megnyílik a kiállítás, és jó esetben valamikor a megnyitó környékén kiadnak hozzá valamilyen kiállítási füzetet. Önök sokkal korábban elkészítették ezt a kiállítási füzetet, hogyha egy 500 oldalas könyvet, azt füzetnek lehet nevezni, hiszen Sudár Balázssal közösen írtak egy ugyancsak alapos összefoglaló munkát Budavár török koráról. Mennyire követi annak a tematikáját ez a kiállítás? Mennyire fog megjelenni a könyv a kiállításban?
2: Azt hiszem, hogy ez tényleg egy szerencsés helyzet volt, hogy a könyv írása kapcsán valójában föl lehetett arra készülni, hogy hogyan lehet ezt bemutatni. Úgyhogy a legtöbb nagy kiállítás úgy készül, hogy van egy nagyon hosszú időszak, amíg annak van egy tudományos kutatási előzménye, és utána lehet ugye azt megmutatni. Úgyhogy nekünk ez a könyv ez ilyen vezető volt végig a kiállítás során, és annak a tematikai egységei azok, amik megjelennek a kiállításban is. Természetesen ugye ahhoz a térhez, ami rendelkezésünkre áll, ahhoz kellett idomulni, tehát nem azt lehet mondani, hogy megyünk szépen végig a könyvben, és ugyanabban a sorrendben fognak a tárgyak következni, de valójában azok az egységek jelennek meg, tehát lesz nagyon sok szó pont ezekről a hadi eseményekről, tehát a hazahoz kapcsolódó fegyverekről, amik előkerültek az elmúlt évtizedek ásatásai során, vagy akár száz évek ásatásai során a budai Várhegyen, vagy annak környékén. Lesz természetesen szó ugye magáról az idekerülő oszmán vezetésről, hogy ők egyáltalán hogyan éltek, és körülbelül mi az a adminisztratív rendszer, amit bevezettek itt. Lesz szó az itt élő népességekről, ugye marad a magyar lakosság, érkezik hozzá egy nagyon komoly délszláv lakosság, az oszmánokat mindig külön szoktuk ugye emlegetni, mert az ő hát tárgyi anyaguk is valójában Isztambulba van bekötve, nem pedig a Balkánra, míg a délszlávok alapvetően a Balkánra, és hát a szórakozás, az újdonságok, mint ugye a kávézás, pipázás, az mind ebbe az időszakban jelenik meg, úgyhogy amennyire lehet azt is próbáljuk megmutatni. Úgyhogy a könyvnek a tematikai egységei azok abszolút megjelennek a kiállításban is. Én bízom benne, hogy most ez itt tényleg ilyen nagyon látványosan és kicsit életre kelve lehet megmutatni, hogy milyen is volt ez a világ.
1: Mennyire ismerik egyébként általában a látogatók ezt a világot? Egyáltalán a magyar történelmi emlékezet mit tudott ezzel a másfél száz esztendővel kezdeni?
2: Hát úgy gondolom, hogy azért a magyar emberek számára pont amiatt, hogy a történelem tankönyveknek ez része, bizonyosan, hogy van valamilyen kép a fejükben. Az is biztos, hogy ez a kép ez alapvetően történeti jellegű, tehát kevésbé jelenik meg az, hogy milyen tárgyakat használtak, milyen lehetett az életmód, hogy nézhettek ki a házaik, hogy nézhettek ki egy, nem tudom, dzsámit, meg bármi hasonló épület, ami ebbe az időszakban meghatározta a várost. Úgyhogy mi azért próbálunk építeni ezekre az ismeretekre, és amennyire lehet ezt színesíteni. De az a másik azért a BTN Vármúzeumának, hogy azért a látogatóknak a 80%-a külföldi turista. Tehát nekünk, nekik is el kell tudni magyarázni azt, hogy mi ez a világ, amivel ők most találkozni fognak. Úgyhogy nagyon sok térképes anyaggal próbáljuk ezt megtámogatni, hogy ők is tudják érteni, amennyire lehet ezt a történelmi szeretét a magyar királyságnak vagy Magyarországnak.
1: Összesen hány tárgyat mutatnak majd be a kiállításon, és egyáltalán ez mekkora része az oszmánkori leletanyagnak?
2: Körülbelül 500 tárgy kerül kiállításra, ennek nagy része ez a BTM saját gyűjteményéből, a Budapesten végzett feltárásokból, régészeti ásatásokból származik. Ez lesz kiegészítve az Iparművészeti Múzeumból, Magyar Nemzeti Múzeumból, OSK-ból, Nemzeti Levéltárból és a keleti gyűjteményből származó tárgyakkal, hogy jobban tudjuk illusztrálni, hogy hát ez a töredékesen megmaradó leletanyag milyen is lehetett akkor, amikor épp volt és mondjuk pompájában csillogott. De hát ez azért a BTM gyűjteményének nagyon piciny százaléka, én nem is tudom, hogy lehet ezt százalékosan mérni. A török kor az egy furcsa szelete a város életének, ugye 1686-ban a visszafoglaló háborúk során az utolsó ostromkor valójában a lakosság teljesen megszűnik, tehát vagy meghal, vagy elmenekül, vagy fogságba esik, tehát nem jön vissza senki. Azok a tárgyak, amik itt voltak, az ő házuk, háztartásuk, az senki nem jön és nem teszi rendbe, és nem viszi el a saját dolgait, úgyhogy minden bekerül a földbe. És éppen ezért nagyon nagy a török korból, ebből az 1686-os időszakból származó tárgyaknak az aránya, és ezek viszonylag épek, tehát a többi korszakhoz, vagy más településekhez viszonyítva, úgyhogy ebben Buda egy ilyen kicsit különleges szerepet tölt be. És hát pont amiatt, hogy ennyire hangsúlyosak ezek az ostromok, ennyire hangsúlyos, hogy ez a város, ez rengeteg, hát ilyen háborús eseményt kellett, hogy kiálljon, ezért magának a kiállításnak a címe is kicsit erre reflektál, hogy nagyon-nagyon nehéz időszak volt ez a lakosság számára, úgyhogy a Város a fronton címet választottuk, ami azt próbálja mutatni, hogy tényleg a határhoz, egy két világnak a határához, ilyen állandó hadmozgásokhoz közel hogyan lehetett és hogyan tudtak az emberek élni, és ez milyen hát lehetőségeket, illetve milyen nehézségeket okozott az ő életükben.
1: Ez a Város a fronton című kiállítás, az október közepén nyílik majd meg. Meddig lesz nyitva a tervek szerint?
2: Hát jövő április közepéig tervezzük, tehát, hogy körülbelül fél évig lesz nyitva. Én bízom benne, hogy lehetősége lesz sokaknak eljönni és megnézni.
1: Neked gondolom, hogy szerveznek rá különböző eseményeket is majd, mert például ez ideális a hagyományőrzőknek a felvonultatására.
2: Amihez mi azért inkább hozzá tudunk tenni ugye ennek a tudományos megközelítése, hogy alapvetően ugye a török kávéház, amit szoktunk tartani a múzeumban, ami ezt a korszakot célozza meg, az, ami rá lesz szervezve erre a kiállításra, illetve hát több vezetést is tervezünk benne a várnapja során is, ami egy kicsivel már a megnyitó után egyből lehetőséget ad arra, hogy minél több embernek el tudjuk mesélni, hogy mit gondolunk ezekről a tárgyakról.
1: A BTM Vármúzeumában készülő Város a fronton című kiállításról Pap Adrián régész főmuzeológussal, a tárlat egyik kurátorával beszélgettem. Hamarosan a Balaton felvidék középkori templomainak kutatásával folytatjuk a közkincskeresőt.
0: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.

0: Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Feltárt és kutatásra váró középkori templomromok a Balaton felvidéken. Szigligeten Győrfi Villám Zsombor régésszel, a Tapolcai Vas Albert könyvtár és múzeum igazgatójával beszélgettem.
2: Szigligeten vagyunk a Avosi templomromnak a déli oldalán, egy olyan területen, ahol augusztus közepéig folytak az ásatásaink. Ugye találkoztunk mi már itt az évben egyszer, most már, hogyha jól számolom, akkor nagyjából a 8. hónapot töltöttük itt a környéken, ahol voltak régészeti megfigyeléseink is, meg volt egy megelőző feltárásunk.
1: Ezek szerint akkor a feltárásoknak itt legalábbis egy időre vége van?
2: Igen, most úgy néz ki, hogy a megelőző feltárásra kijelölt területeken végeztünk a régészeti munkával. Egy nagyon sűrű, nagyon intenzív, több korszakos lelőhely részt sikerült feltárnunk. Viszont vannak még olyan kapcsolódó földmunkák, ahol szükség van még régészeti megfigyelésre, tehát azt még nem jelenthetjük ki, hogy az idei évre befejeztük a terepmunkákat itt Szigligeten.
1: Ha megfordulunk, a hátunk mögött már tulajdonképpen áll az a látogatóközpont, aminek az építése miatt kutattak itt. Mennyire sikerült gazdagítani ennek a település résznek, meg a templomromnak a történetét?
2: Templomromnak alapvetően a nagyon késői és a templomromot megelőző időszakát tudtuk gazdagítani. Ugye, hogyha időrendi sorban megyünk, sorrendben megyünk, akkor kerültek elő őskori régészeti jelenségeink, tehát úgy néz ki, hogy itt a Balatonpartnak ez a része, konkrétan itt a templomrom környéke az már a részkor végétől kezdve és a bronzkor elejétől kezdve lakott volt. Ebből az időszakból vannak viszonylag szép leleteink. Utána, hát nem is tudom, hogy van olyan korszak, ami kimarad, mert a késő bronzkor vaskorból, aztán a római korból is kerültek elő különböző leletek. A római korból ugye azt tudtuk, hogy a templom alatt római épület van, tehát hogy a legelső periódusa, hogy így mondjam, a most álló falaknak az a római korra keltezhető, és ennek a településnek most több kis része is előkerült. Egy több szerkezetes épület, illetve egy szárazon rakott kőfal került most elő a feltárás során, illetve volt egy olyan gödrünk, ahol a római építőanyaggal betöltött gödörről beszélünk, amit elplaníroztak. Ebben pedig falfűtéscső darabok, illetve egy márványlap darab is előkerült. Tehát ez azt jelenti, hogy itt valami olyan jellegű római épületnek kellett állni, ami nem az a tipikus szegényes falusias település képét mutathatta, hanem valószínűleg egy reprezentatív célokat is szolgáló valamiféle római építmény lehetett itt, vagy a közelben, vagy pedig konkrétan az az épület lehetett ilyen gazdagon felszerelt, ami a templomrom alatt fekszik.
1: Ez teljesen a templomrom alatt van? Vagy pillanatnyilag is láthatunk olyan falszakaszt a templomnál, ami esetleg római kori?
2: Van olyan része, a nyugat irányba egy kis bemutatott, éppen hogy csak felfalazott része, ami a római korra keltezhető, amit aztán a középkorban nem használtak, illetve a templom belsejének a lábazatánál van ez a római korra jellemző halszáka mintás, ugye opus picatum falazás, ami alapvetően a római korra jellemző, azért előfordulhat ez a középkorban is, de az biztos, hogy most már egyre jobban, ugye amikor legutóbb beszélgettünk, akkor mondtam azt, hogy a temetőnek a kérdése az úgy néz ki, hogy tisztázódott, a római temetőnek a kérdése. De úgy néz ki, hogy a különböző épületek is már egyre jobban kirajzolódnak az eddig ismertek mellett.
1: És ugye nem csak itt ástak ebben az évben Szigligeten?
2: Így van, hát túl sok pihenésre nem maradt időnk, hogy Mindszentkálai ásatásról jöttünk el ide. Ugye Mindszentkálán június közepén kezdődött egy olyan feltárásunk, ami egy intézmény együttműködés keretében történt. Azért volt szerencsés ez a felállás, mert Mindszentkálán abszolút helyi kezdeményezésre, Tóth Tamás egy helyi kőfaragó volt az, aki kezdeményezte azt, hogy a templomromot megmentsük. Itt a kisfaludi templomromról van szó, aminek még részben vannak álló falai, kis pillér szakaszai, és itt végeztünk előzetesen talajradaros felmérést, lidaros mérést, fémkeresős kutatást, tehát próbáltunk a lehető legtöbb mindent megtudni a templomromról, anélkül, hogy az ásatásig eljutottunk volna, és az idei év júniusában a Gróf Eszterházy Károly Múzeummal együttműködve, pápaiakkal együttműködve, Pátkai Ádám vezetésével egy kéthetes ásatást végeztünk Mindszentkálán.
1: Ugye ennek a templomnak már csak nagyon csekély maradványai állnak, ehhez tartozott ott egy település, és gondolom, hogy temető az van körülötte.
2: Hát minket alapvetően pont ezek a csekély mértékben álló falszakaszok érdekelnek, illetve ezeknek a megmentése. Tehát most a kutatás az kifejezetten a templomnak a belső részére, azon belül is a szentére, illetve a hozzácsatlakozó sekrestjére irányult. Ugye az eddig ismert alaprajzon ez nem volt rajta, itt ezt a talajradaros méréssel tudtuk azonosítani, és most magának a templomhoz tartozó településnek a kutatása az nem volt célunk, de ugyancsak a talajradaros mérés segítségével viszont nagyon szépen kirajzolódott a kifejezetten nagy méretű és nagy területet magába foglaló kerítőfala a templomnak, tehát hogy konkrétan a templom épületen kívül azért vannak még olyan épített elemek, amik a kutatásunk során így felszínre kerültek, vagy ismerté váltak pontosabban.
1: Mi volt a célja a kutatásnak? Előkészítő kutatás volt egy későbbi helyreállításhoz, vagy rommentéshez?
2: Igen. Röviden így válaszolhatnék, hogy igen, ez volt a cél. Egyrészt a még álló falszakaszokat megmenteni, hogyha valaki ismeri a helyet, vagy hogyha most kirándul el oda, akkor azt láthatja, hogy vannak olyan fal darabok, amik már éppen hogy csak állnak, illetve napi szinten hullanak le ott a kövek, tehát mindenféleképpen szükség van valamiféle konzerválási munkákra a helyszínen. Tehát gyakorlatilag ezt a munkát készítettük elő, meg hát mellette azért nagyon sok olyan kérdés van. Ugye magának a templomnak a történetéről túl sokat nem tudunk. Az alaprajzról az látszik, hogy árpádkori, az látszik, hogy valamikor a 15. században kibővítették, viszont az ásatásnak köszönhetően például az is világossá vált, most már ugye egészen valószínűleg a 18. századig használhatták. Nagyon sok megújítás van például a padlónak, a padló szinteknek, egy vörös homokkőlapokkal burkolt járószintet találtunk, olyan járószintet is találtunk, ahol téglát használtak a padló burkolásra, illetve valószínűleg a 18. század után még egy pár évtizedig, hát talán préskázként is használhatták magát a templomról, tehát hogy nem a klasszikus középkori, inkább a kora-újkori, újkori történetéhez viszonylag sok mindent tudott hozzáadni ez az ásatás.
1: Azt mondta, hogy ennek a templomromnak a tudományos kutatása, ez tulajdonképpen civil kezdeményezésre indult el, és hát úgy tűnik, hogy a civil kezdeményezések azért meglehetősen gyakoriak itt a Káli-medencében, hiszen ettől a templomromtól alig néhány kilométerre tavaly ősszel találkoztunk egy másik templomromnak a feltárásán, ugye a Töttös Káli templomromén. Ott folytatódik a tudományos kutatás?
2: Alapvetően, hogyha ilyen jellegű munkák vannak, akkor nagyon szívesen csatlakozunk és adunk tudományos hátteret a civileknek. Igen, ott is folytatódni fognak még a munkák, de valószínűleg itt már kifejezetten régészeti kutatás nem fog történni, hanem itt most már a felfalazások fognak elkezdődni, illetve ott is a szentély lesz a következő, hogyha ha minden igaz, most erre egy pályázati forrás meg is érkezik majd nem sokára a Templomdomb Egyesülethez, úgyhogy lesz ott is még munka. Nekünk, hogyha esetleg olyan előírások vannak, akkor valószínűleg már csak régészeti megfigyelés formájában.
1: Van egyébként olyan templomrom itt a környéken, amit régészként, szakemberként szívesen kutatna?
2: Idei évben elkezdtük a talajradaros felmérését a környék templomjainak, és a Káptalan-Tóti melletti Savarhegyen lévő templomnak a felmérése is például megtörtént, illetve a Csobánc oldalában álló, hát rossz templomnak nevezett templomrom is úgy néz ki, hogy olyan tulajdonosok kezébe került, ami miatt majd nem sokára ott is lesz dolgunk, aminek azért örülök, mint díszeli, tehát az a szülőfalu mellett lévő templomromról lehet beszélni, illetve a Szent András templomromnál végeztünk még méréseket, ez Talján Dörög mellett található. Nem szeretnék rangsort felállítani, de szerintem a Szent András templom az a legszebb templomrom itt az egész Balaton felvidéken, de hogyha kicsit messzebb nézek, akkor talán az ország egyik legszebb részben álló középkori templomáról van szó. Szóval én középkoros régészként most egy picit inkább, hogyha lehet, akkor majd a római korra koncentrálnék és fókuszálnék. Szóval, hogyha tervkutatásokról van szó itt a környéken, akkor idejében, meg talán a közeljövőben is inkább elsősorban a római korú emlékeknek a kutatására szeretnénk a hangsúlyt fektetni.
1: Itt ülünk Szigligeten, az avasi templomromnál, és hát itt befejezték ugyan a kutatást, de ahogy szétnézünk azért, én azt gondolom, hogy ezen a területen lenne még feltárnivaló, hiszen nem messze tőlünk itt van egy hatalmas nagy nádas, ami valószínűleg egy akár az ókortól létező kikötőt is rejt.
2: Igen, ugye magának a területnek a neve, az avasi templomrom mellett az, hogy réhely, ami a rév helyet jelent, és annak egy ilyen rontott formája vagy alakja, úgyhogy amennyire rekonstruálni lehet a középkori, késő középkori kikötője Szigligetnek, az itt lehetett. Azon azonban mi ennek túl sok nyomát most nem találtuk meg. Ugye a Nárda szélében, kicsikét talán még azt mondom, hogy szokatlan ilyen is, igen nagy kiterjedésű a temetője a templomnak, és mi a 16. század végi és 17. század elejé korszakát értük el ennek. Az érdekes volt, hogy nagyon szépen és rendezetten voltak azért a sírok. Ugye a középkori temetőkben megszokhattuk azt, hogy nagyon sokszor találkozunk olyan szuperpozíciókkal, vagy igazából egymásban ásott sírokkal, ahol úgy néz ki, mintha már vagy nem ismernék, nem tudnák, hogy hol vannak a korábbi sírok, vagy pedig nem vennék azt figyelembe. Itt szépen rendezett sírsorok vannak, valószínűleg egyébként a temetőnek a szélén járunk, illetve mivel a 17. században azért olyan elemeket, olyan ruházati viseleti elemeket az elhunytak mellé temetnek, amik nagyon jól tanúskodnak arról, hogy milyen ruházat volt, viselhettek, illetve milyen ékszereket hordtak az akkori kor emberei. Ebből is egy nagyon szép kis keresztmetszetünk van most már. 56 sírt azonosítottunk, ugye ezeknek a nagy részét fel is tártuk, és egy olyan sírunk volt, amit még azért mindenképpen szeretnék kiemelni, hogyha itt a törökkori végvárrendszernek az egyik fontos eleménél vagyunk, ahol pedig a koponyán volt egy olyan egyértelmű vágás, egy olyan vágott sérülés, ami ott ennek a férfinak a halálát is okozta, és nagyon-nagyon valószínű, hogy ez vagy a végvári harcokhoz kapcsolódik, tehát hogy vagy az oszmánok elleni harchoz, vagy esetleg a szomszédbeli várakkal, mondjuk a csobánciakkal történt kisebb-nagyobb villongásokban szerzett sérülés volt. Hát itt valószínűleg azért a harcokban elesett hősöknek a maradványait is azonosítottuk.
1: Szigligeten Györfi Villám Zsombor régésszel, a Tapolcai Vas Albert könyvtár és múzeum igazgatójával beszélgettem. És ezzel mára véget ért a Közkincskereső. Köszönöm a figyelmüket segítőim, Ballai Tamás, Jobbágy Róbert, Kovács Ádám és Urbán Szabolcs nevében is. Új adás szerdán, ismétlés vasárnap lesz. Visszavárom Önöket. Kovács Olivért hallották. Viszont hallásra.
0: A Közkincskereső adásai újra meghallgathatóak a műemléken.hu portálon. A hangszál, de a műsorarchívum megmarad. Hallgassa a Közkincskeresőt a műemléken.hu-n bármikor. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Gyűjtő, kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat a Gyűjtő mai műsorában, a vendégem Osváth Judit, az Eldecoration nevű magazinnak a főszerkesztője, meg még rengeteg szerepben vagy. Most a legutóbbi szereped a Budapest Contemporary Kortárs műtárgyvásáron egy dizájn részleg kurátori munkája. Úgyhogy üdvözöllek, Judit, itt a rádióban az éteren keresztül.
2: Szia, Kata, én is szeretettel üdvözlöm a hallgatókat.
1: Hogy jött ez a felkérés a rengeteg egyéb teendőd mellett, amiről azért majd szintén beszélgetünk a műsor közepette, de most, mivel közeledik ez a vásár, október 2-től 4-ig látogatható a Bálna Budapestben, ahogy máskor is. Fókuszáljunk erre így a beszélgetés elején.
2: A vásár szervezői kerestek meg azzal a formálódó ötlettel, hogy szeretnék egy kicsit kinyitni a kortárs szó mentén a kiállítás tematikáját, tehát ugye aki eddig járt a kiállításra, az láthatta, hogy ez főleg a képzőművészetre fókuszál, kortárs művészeti galériák állítottak itt ki. Ebben az évben szerették volna a szervezők egy kicsit ezt kitágítani, és a kortárs vizuális kultúrának más területeire is kivetíteni ennek a horizontját, hogy ez a szép képzavarral éljek, és ezért két új szekciót is nyitnak az idei kiállításon, az egyik a kortárs ékszer lesz, a másik pedig a kortárs lakberendezés és belső építészet. És itt szándékosan nem azt mondom, hogy kortárs bútor, mert ez a második szekció, aminek a vezetésével, a kurátorságával engem bíztak meg, ez nem csak kortárs bútorokról fog szólni, hanem azt találtuk ki, hogy egy egyedi koncepció mentén komplett tereket fogunk bemutatni a Gyűjtő Otthona címmel. Ez azt jelenti, hogy lesznek kortárs bútorok is, persze, dizájn bútorok, legkülönbözőbb olasz, német, francia, dán és más gyártóktól, de hangsúlyosan részt fognak venni ezekben a terekben a vintage és esetenként antik bútorok is, tehát a 20. század és egy-egy tárgy tekintetében a 19. századból is válogatunk bútorokat. Ami ezt különlegessé fogja tenni, hogy itt nem hagyományos standokban gondolkozunk, tehát nem az fog történni, mint egy más kiállításon vagy vásáron, illetve magán a kontemporárin is a galériákat illetően, hogy nem külön standjai vannak az egyes márkáknak, vagy forgalmazóknak, vagy üzleteknek, hanem én Osváth Judit kurátor, illetve a segítőtársam Tóth Tímea interior tervező egy nagy interiort fogunk berendezni egy körülbelül 400-450 négyzetméteres alapterületű térben, ahol ezeknek a gyártóknak, forgalmazóknak a bútorait és kiegészítőit vegyesen fogjuk megjeleníteni. Szándékosan egy lakásszerű, eklektikus, valóságra hajazó életteret szeretnénk létrehozni, ahol különböző funkciók vannak, az étkezőtől a nappali, konyhát is tervezünk, hálószoba is lesz. Régi bútorok, új bútorok, keveredése, nagyon sok kiegészítőt szeretnénk bevinni, lámpákat, dísztárgyakat, használati dolgokat, és természetesen a térnek nagyon fontos szereplői lesznek a képzőművészeti műalkotások a szereplő galériák kínálatából, mert az a célunk, hogy azt mutassuk be, hogy a képzőművészettel hogyan lehet együtt élni. Ugye az az alapkoncepciónk, hogy akit érdekel a kortárs képzőművészet, az a kortárs vizuális kultúra más területei iránt.

0: nyitott, és azt gondoljuk, hogy rá fog csodálkozni bizonyos részletekre, de alapvetően örömmel fogja fogadni azt, hogy egy kicsit inspiráljuk az eklektikus és önmegvalósítólag berendezés jegyében.
1: Hát ez fantasztikus szerintem, mert nagyon sok embernek ez nehézséget okoz elképzelni ezeket a műtárgyakat vagy dizájntárgyakat a saját életterében, és így ezt a küszöbb frászt oldjátok tulajdonképpen azzal, hogy megmutatjátok, hogy milyen jól lehet így keverni ezeket a különböző korú tárgyakat, stílusokat, műfajokat. Ez szerintem, nem is emlékszem, hogy ilyet láttam-e valaha egyébként bármilyen műtárgyvásáron, de szerintem ez nagyon-nagyon jó ötlet.
0: Műtárgyvásáron biztos nem volt ilyen, korábban azért voltak erre már törekvések, mi az Eldecoration standján, a szalon kiállításon is rendszeresen mutattunk be ilyesmit, de tény, hogy ritka az ilyen megközelítés. Mi itt elsősorban inspirálni akarunk, tehát nem diktáljuk, hogy mi a trend, és hogy hogyan kell berendezni egy lakást, hanem inkább azt akarjuk elmondani, hogy a legfontosabb rendező elv az egy otthon kialakítás esetében mindig a személyesség, az egyéniség. És ha nekem tetszik három teljesen különböző korból származó tárgy, az simán lehet, hogy működik együtt, mert én úgy szeretem, és nem a trendek meg belsőképészek kellenek, hogy megmondják, hogy nekem mi fog tetszeni az életemben. Én magam nagyon sok olyan lakásban jártam, amit belsőépítés szervezett, és aztán valahogy a lakók idegenül érezték magukat benne. Mi pont a másik megközelítést képviseljük, hogy egy tér akkor jó, hogyha személyes, csak rád szabott, hozzád igazodik akár a gyűjteményekhez, vagy akár a gombhoz a kabát elv alapján. Mi nem azt mondjuk, hogy az ember ne használja szakembereket, belsőképész, lakberendezőt, interiőr tervezőt, sőt, mi a magazinnál is használunk ilyeneket, illetve én magam saját privát életemben is, hiszen azért ez mégiscsak egy szakma. Nagyon sok dolognak kell megfelelni, színek, burkolatok, burkolatváltás, gépészet, nyílászárók, stb. De az ízlés, a stílus tekintetében azt látom, hogy az emberek sokszor nagyon bátortalanok, miközben nyugodtan érvényesíthetnék a saját ízlésüket, a saját világukat az interjérjeikben.
1: És a saját lakásodban egyébként kevered akkor te is a stílusokat?
0: A saját lakásunkban, illetve a saját irodánkban is nagyon nagy az eklektika, igen. Itt aztán tényleg minden van. Kortárs dizájn, bútorok, illetve lámpák, nagyon sok vintage darab, nálunk nagyon sok a plakát, a festmény, a dísztárgy, a kerámia, utazási emlékek. Igen, nálunk kifejezetten sok az, amire a minimalisták azt mondják, hogy csetresz. Rengeteg könyvünk van, rengeteg magazinunk van. Igen, nálunk nagyon erős ez a tárgy fókusz.
1: Meg a férjed mondjuk maga is foglalkozik.
0: Igen, a férjem ugye képzőművészeti egyetemet végzett, és arculattervezéssel foglalkozunk egyébként a közös cégünkben, grafikus végzettségű, és az ő érdeklődése is erősen megjelenik. Nyilván az övé egy kicsit elvontabb, modernabb, mint az enyém, ami gyakran túl emocionális vagy túl romantikus, de szerintem ez egy szép ellenpont, illetve azt még nagyon szeretném kiemelni, hogy nálunk színesek a falak, amit nagyon sok helyen egyszerűen nem látok. Ez a kollégáim nagyon viccelődnek is ezzel, hogy én a fehér falakkal fóbiás vagyok, ami nyilván nem igaz, de azt gondolom, hogy az emberek egy kicsit biztonsági játékosok, pedig egy jól megválasztott akár halványsárga, halványszürke, vagy a fehér egymillió árnyalata közül választott szín sokkal többet ad hozzá egy térhez, mint egy hófehér hátfal.
1: Mostanában követve a profilodat az Instagramon, látom, hogy a férjeddel közösen csinált stúdiótok is új otthonba költözött. Ott milyen elveket követtek egy ilyen stúdió kialakításánál?
0: Hát sajnos még nem teljesen zárult le ez a kicsit sziszi-fuszi folyamat, ez a Schuster cipője, hogy mit is szeretnénk, milyen konyhabútort, milyen falszíneket a stúdióban. Ott alapvetően azért egy szigorúbb és racionálisabb megközelítést alkalmazunk, mert ez a munkaterülete egyrészt, másrészt meg az arculattervezés, a grafika az egy kicsit kevésbé szabad műfaj, mint ez a szabadabb lakberendezés, belsőépítészet, dizájn, amivel én foglalkozom. Tehát az irodánkban biztos, hogy a grafikai munkák, a plakátok, a geometrikus dolgok sokkal nagyobb teret fognak kapni, mint itt az otthonunkban.
1: És mi újság a magazinnal? Mivel készültök mostanában, illetve milyen programokat csináltok, mert azon túl, hogy a magazin szerkeszted rendszeresen, terveztek különböző eseményeket, vagy partnerként részt vesztek különböző eseményeken. Nyilván most itt van a Budapest Contemporary október 2-től 4-ig, de ahogy téged ismerlek, egyfolytában úton vagy, utazol, most láttam, hogy Velencében voltál, mindig valami új dolgon töröd a fejed.
0: Igen, nagyon sok mást is csinálok ezen a kontemporári kuráláson kívül. A magazinnál rengeteg újdonság van. Az Elle Decoration idén ünnepli az újraindításának az 5. évét. Egyébként éppen 20 éve indult először el Magyarországon. Akkor is én voltam a főszerkesztő, ez volt az én nagy boldogságom akkor is, meg 5 éve is, és nagyon szerencsésnek tartom magam emiatt. Ennek örömére idén kijövünk egy könyvvel, aminek az a címe, hogy Home Story. Szeptember végén fog megjelenni, és a Contemporary lesz kapható először. Ez 15 lakást fog bemutatni az elmúlt 5 évből, amiket az Elle Decoration számára fotóztunk. Néhány lakás olyan, ami még soha nem jelent meg sehol, úgyhogy azt gondolom, hogy mindenkinek lesz benne újdonság. Ez a legfőbb újdonságunk. Október 15-én lesz a nagy Edida gálánk, az Elle Decornak minden évben van egy elismerése, nemzetközi és hazai szinten is az idei év legnagyobb tehetségei díjazzuk. Elindítottunk tavasszal egy szakmai programsorozatot, amelyben különböző partnereknél, jellemzően az ő helyszíneiken, különböző témákban várjuk a szakembereket, belsőépítészeket, lakberendezőket, interjőrtervezőket, ez is zajlik az év során. Ősszel több alkalommal, és igen, jártam Velencében, ez egy Homo Faber nevű kiállítás miatt történt, amely egy svájci központú alapítványnak a kezdeményezése. A Homo Faber lényege az, hogy a már-már eltűnő kézművességet próbálja fókuszba állítani, tehát az nem titok, hogy világszerte egyre kevesebb ember foglalkozik mondjuk szövéssel, kosárfonással, kerámiával, és rengeteg féle helyi kézműves hagyományjal, és ezeknek a mestereknek, illetve ezeknek a kortárs mestereinek a bemutatása a Homo Faber, ami egy egész szigeten van most Velencében szeptember 30-ig megtekinthető, a kurátora pedig ezt Devlin, aki a világ egyik legnagyobb sztárja, látványtervező, hatalmas koncertek, a YouTube, a Beyoncé, az Adél színpad képeiért felel, és ennek megfelelően az egész esemény egy nagyon látványos seregszemle, de több mint 600 tárgy van kiállítva, tehát ha esetleg valaki meglátogatná, akkor érdemes el legalább egy fél napot szállni. Én dolgozom a Homo Faber Alapítványnak a magyar tehetségek figyelembehozásában, nagyon jó velük az együttműködés, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos misszió, hogy ne hagyjuk ezeket a szakmákat feledésbe merülni.
1: Magyar dizájnerek, vagy művészek közül, vagy kézművesek közül kik azok, akiket a Homo Faber figyelmébe tudtál ajánlani?
0: A Homo Faber alapvetően egy adatbázis, egy online rendszer, amiben most már szerintem több száz alkotó szerepel. Oda szerintem én legalább egy több tucat magyar alkotót ajánlottam figyelmükbe, és hát segítettem ennek a tartalmi produkciójában is, tehát fotózások, cikkírások, stb. Ők mindenféle területről érkeznek, tehát kerámikusok, textilesek, ékszertervezés van közöttük, van olyan, aki papírral dolgozik, bőrrel, és így tovább. Magán a kiállításon most Velencében egy alkotónak a munkáját láttam, ő Földi Kinga, aki egy ilyen szoborszerű textil-kerámia kompozíciót állít ki az egyik teremben.
1: És nem magyarok között volt valaki, akit kiemelnél, mert nagyon-nagyon tetszett, vagy valami installációt?
0: Egy-egy embert így nem szoktam ezen megjegyezni, mert ezek jellemzően olyan kézművesek, akik tényleg egyedül alkotnak egy kis műhelyben, és nagyon kevés számú darab kerül ki a kezük alól. Én mindig arra csodálkozom rá, ezen a kiállításon ugye nem csak maguk a tárgyak vannak kint, hanem számos mester is ott üldögél egy ilyen számára kialakított kis munkafelületnél, hogy hogyan dolgoznak ezek az emberek. Tehát itt ebben az az extra, hogy azt is meg tudod nézni, hogy hogyan készül mondjuk egy üvegmozaik, vagy egy, nem is tudom, egy különleges órának a számlapja, vagy hogyan gravírozzák az óra mutatóján azokat a picike mintákat, amiket szabad szemmel mi nem is látunk. Nekem ezek a nagy élmények, és most is egy mikromozaikos bácsi volt az, akinek a munkája láttán így gyakorlatilag megkönnyeztem, hogy milyen aprólékos, és milyen precíz, és milyen csodákat alkot, de nagyon sok terület van, és mindegyiken tudnék legalább 3-4 olyat mondani, amitől tátva maradt a szám. Az idei koncepció az egy kicsit másmilyen, mint ugye 2 évente van ez a kiállítás, mint 2 évvel ezelőtt. Itt most például van egy terem, ahol csak ilyen különleges luxus ékszerek vannak, ugye itt nem a luxuson van a hangsúly, hanem az, hogy ezeknek a márkáknak nagyon sok esetben ezek a kézművesek tudják már csak előállítani azokat a finomságokat, amiket mondjuk egy divattervező elképzel. Vagy van egy terem, ahol csak átlátszó, áttetsző tárgyak vannak a márványtól, a porcelánig, a papírtól, akár a legóból készült szobrokig. Ez is nagyon nagy élmény volt. Van egy terem, ahol csak úgynevezett mondrárokat mutatnak be, ezek távol-keleti kerek, illetve gömbformájú edények, amelyekben vizet tároltak is, ami egyben hűti is a vizet. Ezekből azt hiszem, hogy 200 különböző alkotónak különböző anyagú, mintázatú megközelítési tárgya van egy rendkívül ilyen breathtaking installációban elhelyezve, szóval egy dolgot nem emelnék ki, inkább az egészet, mint egy ilyen sok érzékszervre ható komplex élményt.
1: Hogyha már így konkrétumokról beszélünk, akár ennek az eseménynek a kapcsán kicsit ugorjunk vissza a Budapest Contemporary Design szekciójára, aminek a kurátora leszel, és október 2-től 4-ig látható a Bálnába, ahogy már korábbi is említettem. Ki tudnál emelni néhány designer alkotót, vagy bútorcéget, akinek a munkáit láthatjuk majd?
0: Ezek még most véglegesednek, ezért így őket nem annyira emelném ki, azt viszont mindenképp szeretném hozzátenni, hogy a kortárs design bútorok, illetve a vintage bútorok és kiegészítők mellett szeretnénk a kortárs fiatal magyar design szcénát is megjeleníteni, tehát olyan akár prototípusokat bemutatni, amelyeket fiatal magyar tervezők hoztak létre, és amelyek abszolút passzolnak ebbe az eklektikus világba, amit mi elképzeltünk. Neveket nem mondanék, mert igazságtalan lenne, de több tucat néven gondolkozunk, illetve már kezdtük el felvenni a kapcsolatot. Én úgy gondolom, hogy a 450 négyzetméteren legalább 200 tárgy kiállításra kerül, úgyhogy biztos, hogy mindenki fog közte találni olyat, ami őt érdekli, vagy inspirálja.
1: Hát köszönöm szépen, Judit. Én már nagyon izgatottan várom a Budapest Contemporary idei kiadását, azért is, mert nekem is hobbim az, amivel most te fogsz foglalkozni ott a vásáron. Úgyhogy akkor ott találkozunk, reméljük, hogy a hallgatókkal is. Ismétlem megint, hogy október 2-től 4-ig a Bálnában lesz látogatható a Budapest Contemporary és azon belül a ti szekciótok, ami a dizájnról fog szólni, illetve arról, hogy ez hogyan illeszkedik a kortárs műtárgyak világába. Köszönöm szépen, Judit, neked a beszélgetést.
0: Én is köszönöm, hogy meghívtatok ebben a műsorba, és én is szeretettel várok mindenkit október 2-től 4-ig a Bálnában.
1: Köszönöm szépen a hallgatóknak is a figyelmet, a műsort vasárnap 15 óra 35 perckor ismételjük, a mikrofon másik végén Gereben Kata volt.
2: Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Lemaradt a kedvenc beszélgetéseiről? Mostantól nem kell aggódnia. Az adás visszahallgatható a Trend FM podcast csatornáján. Podcast gyár by Trend FM. Keresse az Apple Store-ban vagy a Play áruházban.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy 2018-ban közel 260 milliárd forintot költöttek a reklámozók Magyarországon? Ha érdekli, kik döntik el, miből, mennyit és hol, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Beavatkozik az állam a Dunai Vasműnél, egyre többen várakoznak műtétre. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Beavatkozik az állam a Dunai Vasműnél. A kormány több mint 657 millió forintot fordít arra, hogy elhárítsa az iparbiztonsági veszélyt és a környezetkárosítást a vasmű területén. Ez a Magyar Közlönyből derült ki. A döntés hátterében az áll, hogy a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetek nem tudják biztosítani a szükséges pénzügyi fedezetet a Dunai Vasmű területén szükséges intézkedésekhez. A kormány egyetért azzal, hogy a környezetkárosítás megelőzése közérdek, az intézkedések teljesítése ilyen esetben az állam feladata. Még mindig hosszúak a kórházi várólisták, írta összefoglalójában a Telex. Csípőprotézis műtétre április elején több mint 9600 ember várt 60 napnál régebb óta. Azóta a számuk növekedett, szeptemberben már több mint 10600 betegnek lenne szüksége operációra. Áprilishoz képest ennél nagyobb mértékben csaknem 3000-rel emelkedett a 60 napnál régebb óta térprotézisre várók száma. Egy másik lap az Economics cikke szerint a szürkehályog műtéteket tavaly óta alaposan felpörgették, de ott is valamivel több most a várakozó, mint tavasszal. A három leghosszabb várólista adatait a tavalyi számokkal összehasonlítva az is látszik, hogy a várakozók száma folyamatosan növekszik. Radikálisan átalakítaná a névkérelmezés rendszerét a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium, tudta meg a 24.hu. Alap azt írja, Kósa Lajos a Fidesz volt politikusának javaslatára tavaly nyáron emelte a mindenkori kultúráért felelős miniszter hatáskörébe az utónevek gondozását az országgyűlés, és ezzel lényegében befagyasztották a magyar utónévkincs bővítésének lehetőségét. A korábbi gyakorlat szerint az ELTE nyelvtudományi kutatóközpontjának 30 napon belül visszajelzést kellett adnia a kérelmezőnek a döntésről, de ezt eltörölték. Az új és még a jelenlegi hatályos szabályok szerint a miniszternek kell kihirdetnie az adható utónevek listáját. Meghalt egy férfi gyógykezelés közben egy székelyföldi gyógyüdülő mafettájában, egy másik férfit kórházba vittek. A rendőrség nyomozást kezdett, hogy kiderítse az eset körülményeit. A szárazgázfürdő alkalmas szív- és érrendszeri betegségek, mozgásszervi és reumatikus bántalmak, perifériás idegrendszeri panaszok és anyagcserezavarok kezelésére. Mivel a mofettagáz nehezebb a levegőnél, a medence alján gyűlik össze, ezért tilos a megengedett szint alá hajolni. A felgyülemlett szintelen és szaktalan gáz oxigénhiányt és azonnali fulladást okozhat. Horvátországban mintegy 200 embert evakuáltak szombat éjjel a Brács-szigetén pusztító tűz miatt, miután a lángok Milna térségében lakóházakat és turisztikai létesítményeket is megközelítettek. Súlyos sérültről nem érkezett jelentés, néhányan füstmérgezést szenvedtek. Vasárnap reggel már nem volt nyílt láng, a tűzoltók azonban a biztonság kedvéért továbbra is a helyszínen maradtak.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn átmenetileg mindenütt erősen megnövekszik, majd napközben nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet. Elszórtan eső, zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. A szél megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban döntően 11 és 17 fok között várható, de a kevésbé felhős keleti helyeken ennél több fokkal alacsonyabb is lehet. Délután 17-25 fok valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Rebrief. Reklám, marketing, média felelősen a Mediátor szakértőivel. Kreatívokkal, kreatív ötletekről. Szakmai vélemények, elemzések a Rebriefben. Bankó Bence interjúja.
1: Vendégünk a Rebriefben Vernyik Imre, köszöntünk a műsorban.
2: Sziasztok!
1: Imre a 4for4lab Kft.-nek a tulajdonosa, és marketing mix modellezéssel foglalkozik. Nem fogjuk már most azonnal elárulni, hogy mi a marketing mix modellezés, de lehet, hogy a beszélgetésben szóba kerül, és nagyjából ki fog derülni, hogy mi ez az elég izgalmas terület. Azzal kezdenék, hogy a LinkedIn-en írtál egy hosszabb posztot arról, aminek az volt a címe, hogy ha a márkát csak kommunikál, de nincs mit átélni vele, akkor csak zajt gyártasz címmel, amiben az egyik fő gondolat az, hogy a reklám megakaszt, az élmény viszont bevon. Szerintem elég sok reklámosnak van ilyen aggodalma, kreatív szakembernek, content területen dolgozó szakembernek, hogy zajt csinál, és olyan sok értelme nincs, amit csinál. De egyébként szerinted, hogyha most így ránézünk a világban és Magyarországon futó reklámokra, ezeknek szerinted mekkora része zaj?
2: Jelentős, de hogy majdnem az egész, én azt gondolom. Tehát, hogy nem az a probléma ezzel, hogy igazából felesleges, hanem mert nem felesleges a márkák, vagy az ügynökségek nem érzik annak, viszont zavarók. Tehát én inkább a zavaró szót használnám. Ugye ez a Fábri féle, remélem zavarok elméletre épül, hogy azt gondolja a reklámozó egyébként szerintem a 30-as évek óta, hogy neki meg kell zavarnia a fogyasztót, azzal hívja fel a figyelmet, és bármennyire is idegesíti vagy zavarja őt a zaj, a hatására el fog menni és vásárolni fog. Csak hát ezek a szokások rettenetesen megváltoztak, különösen az elmúlt 10 évben.
1: Ez volt az egyik fő állításod a posztban, hogy a márkaélmény igazából az az, ami bevon, és hogy a reklám az megakaszt. Bennem az merült fel, hogy a márka élmény igazából a vásárlás vagy a szolgáltatás használatával válik teljessé, de az ugye el kell oda jutni, hogy tényleg megvegye a fogyasztó ezt a szolgáltatást, és ehhez azért valahol meg kell akasztani a fogyasztót, másképp fogalmazva meg kell ragadni a figyelmét. Én nekem a kettő eléggé összefügg, és akkor ezek szerint szerinted én is olyan 30-as években módon gondolkodok erről.
2: Azt nem tudom eldönteni, mert még nem elég hosszú ideig ismerjük egymást, de egyébként erről azt gondolom, hogy ez egyfajta kiterjesztett élmény kéne, hogy legyen, és ennél talán picit több is, valami ilyen jellegű felelősségvállalásról. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy társadalmi innováció vagy kulturális innovációról beszélünk, és egy márka ezen keresztül azonosítja magát, az vajon élménye, vajon elége arra, hogy felhívja a figyelmet? Erről nincsen döntés, tehát ez egy most zajló kurzus, amiről beszélget a szakma, akár Magyarországról beszélünk, akár külföldön. Nagyon, nagyon izgalmas beszélgetés egyébként, de abban úgy néz ki, hogy egyetértés van, hogy mondjuk az iparág nagy részét tekintve a reklám, a licensz lejárt, mert egyszerűen a fogyasztót már annyira zavarja, hogy minden egyes hatékonysági mutatója ezeknek a kommunikációknak folyamatosan romlik. Legyen az ok a kreatív anyag minősége, és annak figyelemfelkeltő ereje, legyen az ok az, hogy én túlnyomom a médiába, és állandóan felülköltök, és ezzel borzasztó zajt okozom, amivel elidegenítem a fogyasztómat.
1: Egy picit azt érzem, hogy előre szaladtál.
2: Bocsánat.
1: De nem baj, mert vissza fogunk ehhez a gondolathoz térni, és mert én még mindig maradnék egy picit ennél a megakasztás dolognál. Az, amit elmondtál, hogyan teljesedik ki élményé, nem megakasztásnak kellene lennie, társadalmi innováció. Ebben mindig van egy picit, vagy van érzésem szerint egy olyan kicsit önhittség a reklámozók részéről, hogy a fogyasztók tényleg szeretnek így a márkák világába, bűvkörébe, kommunikáció a reprezentációjába bevonódni, és akkor ott az üzenetek, élmények fényében fürdőzni, hogy a lehető legtöbb képzavart gyűjtsem össze. Ezzel szemben ugye van a sokak által nagyon kedvelt és tényleg nagyon izgalmas könyv, a Hogyan nőnek a márkák Byron Sharptól, amiben az egyik gondolat, ami engem megragadott, az kifejezetten erre hívja fel a figyelmet, hogy a reklámozók szeretik túlértékelni azt, hogy a márkájuk mekkora szerepet játszik a fogyasztók életében, szeretik túlgondolni azt, hogy mennyit foglalkoznak egy-egy márkával. Mi az igazság?
2: Júj, lehet, hogy Byron Sharpnak kéne itt ülnie, hogy megmondja az igazságot. Egyébként ezt hozzá kell tennem. Nem akarom elokoskodni, de a gondolat nem tőle származik, hanem Kahnemantól, aki azt mondja, hogy vannak impulzus döntések, amelyek nagyon gyorsan és a lehető legkevesebb energiával születnek meg, és vannak ennél sokkal mélyebb döntések, amit végig gondol a fogyasztó. A reklám az évtizedek óta arra tesz kísérletet, hogy a fogyasztót a gyors döntések felé sodorja. Ez az egyik oka annak, hogy kezd kiürülni a reklám, mint üzenettípus. Abban felelősek a márkák, hogy nem él éjjel-nappal együtt a márka gondolatával egy fogyasztó, és bocsánat, hogy most ilyen túlzottan írom le az dolgot, de mégiscsak valahol ezt rejti a kérdést. Másrészt egyáltalán nem baj. Itt az a kérdés, hogy az a mód, ahogy őt megszólítom, az még érvényes-e? Vagy érdemesebb valami ennél értékesebbet csinálni a márkáknak? Mert azért lássuk be, és akkor ilyen értelem az én szakmámnak is tekintem a reklámot. A reklám az nem az az iparág, amit ilyen nagyon szívesen elmondasz a nagymamádnak, amikor megkérdezi, hogy mivel foglalkozol. Én emlékszem fiatalkoromban, amikor írt a nagymamám, mindig azt felelte neki, hogy hát nem gyógyítok beteg gyerekeket, és szinte elnézést kértem ezért, bocsánat a személyesért, de hogy ez valóra rejti ezt az egész dolgot. És megmondom, miért gondolom ezt. Azért, mert a fogyasztó nagyon megváltozott, öntudatra ébredt. A fogyasztó dönt sokkal komolyabb módon involválódik a social media ilyen keresztül is a márkák életébe. Véleményt mond, értéket teremt, azonnal elmondja, hogy az igazi élmény az jó-e, vagy rossz a márkának. Amíg egyirányú kommunikáció volt feléjük, addig ez nem történt meg, addig tulajdonképpen a márkák élhettek azzal, hogy hát úgyse, tehát hogy az az egy-két ember, aki majd betelefonál, meg mit tudom, az nem fog vélemény vezérként fellépni a márkával szemben, nincs tétje ilyen értelme a kommunikációnak, ma van.
1: Másik fontos gondolatod ebben a blogpostban, hogy a mesterséges intelligencia az nem eszköz, hanem infrastruktúra. Hogyan függ ez össze azzal, hogy mennyire súlykolunk egy irányba reklámmal márkákat, azaz zajgyártunk, illetve próbálunk meg olyan aktivitásokat csinálni, amiben a fogyasztók így jobban be vannak vonva, vagy részt vehetnek benne, vagy legalább egyszerűen csak nem érzékelik reklámnak, hanem valami szórakoztató dolognak.
2: Ugye az AI, mint akár platform, akár eszköz, gyakorlatilag azt ismétli, amit már tudást felhalmozott az emberiség. Hogyha az emberiség arról kezd gondolkodni, hogy a reklámnál értékesebb dolgokat érdemes csinálni, bármilyen döntési mechanizmusról beszélünk, akkor az AI egyszer csak ilyen válaszokat fog adni a feltett kérdésekre. Hát ilyen értelemben mindenképpen van összefüggés a kettő között. Olyan értelemben is lehet összefüggés, hogy kontroll gyakorol. Tehát ugye ő mindig az AI mérsékelt versenyző. Ő nem tartózkodik a szélsőségektől, de mindig meg akar megfelelni a kérdéseknek. Lehet abban kontroll, amikor azt mondjuk, hogy lehet, hogy még túl korai abban gondolkodni, hogy holnaptól nincs reklám egyáltalán, hanem csak társadalmi felelősségvállalás van, és társadalmi és kulturálisan megszólaló márkák. Tehát én ilyen egymás mellett érést képzelek el most, meg ilyen egymásra hatást. Ennél konkrétabbat nem. Tehát nem hiszem, hogy driverként megjelenik az AI abban, hogy gondolkozunk a reklámmentes környezetről, vagy a márkák felelősebb viselkedéséről.
1: Zárásként, amikor arról gondolkodunk általában, hogy hogyan lehet a klasszikus reklámos formátumokat, mechanizmusokat, csatornákat meghaladni, akkor általában a legtöbb hirdető két utat talál, az egyik az, hogy megpróbál valamilyen módon hasznos lenni, a másik pedig ugye azt mondja, hogy az emberek szórakozni vágynak, hát akkor ő is belép valamilyen szórakoztató megoldással, tartalommal a piacra. Szerinted ez a márkától függ, hogy melyik passzol hozzá, vagy igazából ez a szórakoztatás dolog, ez a zajgyártás problémája, egy kicsikét ilyen elodázása, és ebből a rengeteg szórakozásból is előbb-utóbb zaj lesz. Mit gondolsz erről ezekről a logikákról?
2: Ez történik, a szórakoztatásból előbb-utóbb zaj lesz. Hagyj mondjuk egy személyes példát erre, megint mondjuk 15-20 évvel ezelőtt, amikor én még médiát terveztem, ügynökségnél egyébként, akkor úgy fogalmaztuk meg azt a szintet, hogy hányszor érdemes a fogyasztóval találkozni a reklámnak mondjuk televízióban, hogy annak volt alsó és volt felső határa is. Majd észrevették a média ügynökségek, hogy ez nem érdekük, mert korlátok közé szorítja az elköltött büdzsét, és elkezdtek csak úgynevezett 3 plusz reachben, 4 plusz reachben gondolkodni. Ez egyébként azóta még jobban leegyszerűsödött, de egyszerűen eltörölték a felső határt, mert egy csomó versenyzőnek a piacon az a cél, hogy többet költs. Óhatatlanul hiába vagy szórakoztató, akkor is elfárad az 5., 6., 7. impulzusnál. Tehát ugye azt szokták mondani, hogy a viccet szer jó. Ez a szakmában, mindenhol máshol igaz, a reklám szakmában nem igaz. Tehát igen, zaj lesz belőle, csak talán a minden egyes ilyen hirdetési periódus elején kevésbé zavar, de aztán viszont most már oda se figyelsz el, mert a harmadszor, negyedszer, ötödször hallod a viccet.
1: Mennyi Kimine, nagyon köszönjük, hogy vendégünk voltál a Rebriefben.
2: Nagyon szépen köszönöm én is, hogy meghívhatok.
0: Kreatívokkal, kreatív ötletekről. Szakmai vélemények, elemzések a Rebriefben. Dankó Bence interjúja. Rebrief.
1: Bodnár Bence, szabadúszó kreatív igazgatóval folytatjuk a Rebriefet. Köszöntünk.
3: Sziasztok, jó volt lenni.
1: Azért hívtuk el Bencét, mert indul az új év, és messziről jött embernek lehet, hogy nagyobb a látóköre, vagy lehet, hogy összekevertem most valami közmondást, sőt biztos, de ne ragadjunk itt le, mert amúgy is egy eléggé tág és általános bemelegítő kérdéssel indítanék. Szerinted az idei kampányok jobbak lesznek-e, mint a tavalyak?
3: Jobbak kellene, hogy legyenek. Ez a válasz erre a kérdésre. Soha nem volt még annyira fragmentált a figyelem, mint most, ezt nyilván mindenki folyamatosan elmondja, ez azért hangzik kliséként, mert igaz. És ilyen szempontból szerintem a klisékkel nincs semmi baj. Fel kell kötnünk gatyát ahhoz, hogy el tudjuk érni a fogyasztót manapság jobban, mint eddig. Nem csak a figyelmünk megosztása az, ami, vagy megoszlása az, ami nagyon, nagyon nehezen koordináltod, egyszerűen az arcunkban jó üzenetek minden szempontból sokkolóan hatnak nagyon gyakran ránk, akármikor megnyitunk bármilyen jellegű képernyőt, amilyen információ jön felénk, azok szinte húsba vágóan meghatározóak tudnak lenni az életünket illetően. Ilyen klímában szerintem még nehezebb megfelelő kampányokat csinálni, úgyhogy vissza kell mennünk az alapokhoz, és meg kell nézni azt, hogy mi azért mozgatja az embereket, és mi az, ami az érzelmükre tud hatni. Szerintem erről később majd talán beszélünk tematika szinten. Én úgy gondolom, hogy erre kell mennünk továbbra is, és egyre jobban a platformokat egyre jobban megértve kell kommunikálnunk ebben az irányban.
1: Vissza fogunk menni ezekhez az alapokhoz, mert ez eléggé ígéretesen hangzott, hogy mit tekintesz te alapoknak, de még nagyon gyorsan fussunk át az évnyitó részén a beszélgetésnek. A reklámszakmában mindig vannak trendek, divatok, olyan mechanizmusok, amik éppen népszerűek. Neked most mik a buzzwordok, mi az, amire te figyelsz? Nem biztos, hogy csinálod, de így rajta tartod a szemedet.
3: Buzzwordok. Érdekes módon, ha már a szó direktjéről, tehát maguk a szavak meg kifejezések szerintem egyre inkább vesznek el az éterben, és ugye a vizualitás fontossága az, amit én látok, mint egy ilyen overarching trend, hogyha ezt lehet mondani. Tehát olyan márkák, amelyek korábban nem törődtek azzal, hogy esztétikailag érdekesek, izgalmasak, vagy valamilyen szinten ilyen birtokolható vizuális világot építsenek ki, azok is, vagy azok számra is manapság már fontos, hogy legalább valahogy kinézzenek. És szerintem ez azért van egyszerűen, mert nagyon sokan mondjuk, lehet, hogy ez praktikus szempontból hang nélkül fogyasztják a tartalmakat a telefonjukon. Nagyon fontos az, hogy mondjuk mi az első 3 másodpercben elhangzó, vagy éppen vizuálisan beütő dolog. Most a legújabb ilyen trend, és mondom, lehet, hogy sokat fogunk TikTokról beszélni, vagy a short form tartalom platformokról, de hogy ez a kamerába bevillanó kéz konkrétan így kezdi a legtöbb ember a saját ilyen, ugye ez a talking head formátum dolgait. Valahogy szó szerint szinte megpróbálja berántani a képernyőbe a nézőket.
1: De közben ez lehet, hogy egy nagyon amatőr gesztus, mert ugye kb. Az, amikor még így elindítottam a kamerát, és nem vágtam el úgy, hogy még a visszahúzó kezem kimaradjon az anyagból. Tehát, hogy ebben az az érdekes nekem, hogy régen az amatőr megoldásnak, az amatőr vizualitásnak, a puritánságnak volt egy ilyen romantikája, ami egy márkáról, vagy legalábbis az alkotóról azt mondta el, hogy közületek való vagyok, nem vagyok egy ilyen túlprofi valaki, aki megszűri magát, hanem egy őszinte valaki vagyok, és most, mintha ennek a amatőr hangulatnak a plebejussága, vagy romantikája, ez teljesen elveszett volna, és mindenki veszettű profi akar lenni.
3: Ez szerintem egy nagyon jó meglátás. Ez nagyban függ, azt gondolom, attól, hogy milyen a kreátor, vagy a márka érettség az a platformon. Tehát van nagyon sok olyan márka, amelyeknek manapság még ez az amatőrnek kinéző dolgok jól működnek, sőt, én azt vettem észre, hogy egyébként egy Nike Adidas szintű, nagyon komoly produkciós költsége rendelkező kampányokat gyártó cégek és márkák is nagyon gyakran olyan amatőröket megszégyenlő megoldásokkal próbálkoznak, különösen azért, mert bizonyos platformokon bizonyos dolgok működnek, és bizonyos dolgok nem működnek. És szerintem ez a platform specifikus gondolkodás az, amiben nem csak a magyar ügynökség, de ugye a globális szakma jobban kéne, hogy tudjon fejlődni.
1: Konkrétan nem... mire gondolsz? Mi az, melyik az a platform szerinted, amelyik így jól befogadja ezt az ilyen amatőrebb, spontánabb, őszintébb hangulatot, és melyik az a platform, amitől ezt idegennek érzed? Nyilván a klasszikus TV reklámok ott például az amatőrségnek sok helye nincsen.
3: Tehát mobilon kívüli dolgok szerintem, de érdekes módon egyébként, amikor a TikToknál volt szerencsém 9 hónapot eltölteni 2023 évvégén, meg 24 évelején, akkor néztünk olyan statisztikákat, hogy melyek azok a tévéreklámok, amelyek a legjobban teljesnek, meg kíváncsiak voltunk arra, hogy mik az alapvető szórakoztatásnak a gyökerei, és azok a spotok, amelyek TikTokra voltak gyártva, de tévében is lementek, outperformálták az összes tévéspotot, az összeset.
1: Ez érdekes. Nyilván az a friss hangulat, vagy a TikTok trendisége az így átragadt, és működött a tévés felületeken is?
3: Én azt gondolom, hogy nyilván függ attól, hogy mit fogyasztanak az emberek a tévében, de az agyunk nem különböztet meg storytelling mechanizmust, attól függ, hogy hol fogyasztjuk a tartalmat. Tehát csak azért, mert telefonon nézzük állóképben a kedvenc influencerünknek a legutóbbi bevásárlókörútja után, hogy felpróbálgatja a ruháit, meg az, hogyha ugyanezt látnánk a tévében, ugyanúgy be tudjuk fogadni az információt, meg a narratívát, azt már megszoktuk, attól függ, hogy nem azon a platformon látjuk, hanem egy nagyobb képernyőn, mondjuk horizontális szemszögből. Tehát az agyunk nem feltétlenül változtat ezen, úgy gondolom. Az embereket továbbra is a történetek érdeklik, és ebben mindenki csak arra törekedett, hogy jobb és jobb legyen. Azzal együtt, hogy manapság nem elég egy megkapó sztorit eladni, vagy legyártani, nagyon fontos az, hogy megértsük azt, hogy maga az algoritmus hogy működik, és itt jön be szerintem a trükkössége a kortárs, vagy a modern kommunikációnak, hogy ezek a platformok néha évente át vannak programozva az alapján, hogy kronológikus sorrendben kapjuk-e meg a tartalmat, vagy a korábbi fogyasztási, meg nézői szokásunk alapján van kiválasztva az a tartalom, amik elénk van tárolva. Ez nagyon gyakran, mint ilyen kristálygömb jelleggel szinte lehetetlen megmondani, és ezért van az, hogy az AB testing, illetve a folyamatos hookgyártással induló különböző tartalmak, azok manapság nagyon-nagyon fontosak arra, hogy élőben tudjuk letesztelni azt, hogy mi működik és mi nem. Hát nagyon sokszor igazából van egy megérzés, meg egy alathalmaz, ami alapján dolgozunk, de lehet, hogy az alathalmaz 2 hónap később nem lesz aktuális, mert maga az algoritmus lett teljesen átalakítva.
1: Akkor jó is, most kanyarodjunk oda, amit ígértél, hogy az alapok azokról érdemes megint csak beszélni. Egyet már említettél, a storytellinget, és ezt egyébként sokszor látjuk azt, hogy egy olyan tartalom, aminek van eleje, közepe, vége, főszereplője, egy feszültség benne, ami szerint feloldódik, ezek működnek a legjobban, sokkal jobban, mint az mindenféle ilyen montázsos megoldások. Milyen alapokra gondoltál még, amit így érdemes megemlíteni ebben a kevés percben, ami még hátra van nekünk?
3: Én azt gondolom, és talán erről korábban már beszéltünk, hogy maga az érzelmekre való hatás igazából szinte teljesen mindegy, hogy mi a módja ennek, az lehet egy olyan zene kiválasztás, amiről tudjuk, hogy mindenképpen megsiratja, megneveteti, elkárpáztatja az embereket. Elképzelhető, hogy ez egy olyan karakterbehozatala, akikkel kapcsolatban az embereknek valamilyen jellegű kapcsolódási pontjuk van, és ugye ez egy relatíve trend, hogy mondjuk láttam egy új Super Bowl teaserben, látom Ben Stiller éppen táncos, egy olyan karaktert hoz elő, aki annó szerintem a 2010-es évek közepén, vagy 2010-es évek elején játszódó karakter egy ilyen fitness instruktor esetében. Már nem nulláról kezdjük az érzelmek kialakítását, hanem már megvan az emberek fejében egy karakter, és az mondjuk, hogy ezzel kapcsolatban milyen jellegű érzelmeik vannak, és akkor innen tudjuk felépíteni ezt az üzenetet, amikor már az emberek figyelnek, amit mondani szeretném márka szinten. Szerintem a kulcs az, hogy ne felejtsük el azt, hogy az emberek érzelmére kell hatnunk, mert csak akkor fogunk tudni átadni bármilyen jellegű üzenetet, hogyha már figyelnek ránk, és ezt pedig az érzelmeken keresztül úgy gondolom tudjuk a leginkább elérni.
1: A nekem ezekben egy picit az ellentmondás, hogy ezt sokszor lehet hallani az érzelmeket is, meg azt, hogy például ezt a humorral, szórakoztatással lehet nagyon-nagyon jól megpiszkálni. Kicsit azt érzem, hogy ez a márkáknak szórakoztatniuk kell, ez egy ilyen nagyon-nagyon általános mantra lett. Ugyanakkor, hogyha mindenki ugyanazt csinálja, akkor azzal beállunk a zajcsinálóknak a sorába, vagy kockáztatjuk azt, hogy beállunk a zajcsinálók sorába. Hogyan érdemes akkor gondolkodnunk, ha még mindig azt gondoljuk, hogy lehet valami értéket is csinálni ebben a tartalom cunamiban? Mi lehet akkor a kiinduló pont?
3: Én úgy érzem, hogy ez még egy saját szemszögű számra, az értékteremtés minden nagyon fontos volt. Én anno, amikor itthon dolgoztam, megpróbálom egyébként a legtöbb külföldön legyártott és kitalált kampányomban, és ezt bele valamilyen szinten belehozni az értékteremtést. Ez vagy azzal, hogy olyan típusú emberekkel dolgozom, amelyeknek mondjuk nem lehetne lehetőség ilyen mértékű kampányokon dolgozni, vagy olyan szakembereket próbálok behozni, amelyek egyébként mondjuk nem dolgoztak ilyen típusú szegmensben, mondjuk olyan fotósok egyébként mondjuk nem reklámos fotós, de ez egy másik téma. Visszatérve az eredeti kérdésre, szerintem el kell gondolkozni az, hogy mi a szórakoztatás. Mert nagyon gyakran azt gondoljuk, hogy szórakoztatás az nevettetés.
1: Igen.
3: De ez nem feltétlenül így van. Szórakoztatás az, amikor te, nem tudom, NBA playoff van, és összeraksz egy olyan 25 perces highlight reelt, ami elmondja a narratíváját mondjuk az első fordulónak, ami benne van az összes ups and downs, benne van minden érzelem, ami mondjuk az adott playoff kör első fordulójában benne van. Ez is ugye egy teaser, tízeli a következő fordulót, és arra próbálja az embereket ösztökélni, hogy nézze a következő fordulóját az NBA playoffnak. Az nem csak nevetett, hanem igazából az érzelmekkel játszik. Amikor megnézzük, hogy mondjuk hogy vászák meg free solo-ban a Taipei 101-t, az is igazából nevettet, hanem egy olyan jellegű érzelmekre hat, hogy hú, ez a srác már megcsinálta egyszer ugye az El Capitánót, vajon sikerül-e megint, vagy leesik, és élőben látjuk majd azt, hogy a halálába zuhan. Ez is valamilyen szinten szórakoztatás, nem felül nevettetés. Tehát szerintem a márkáknak, vagy a márkákkal dolgozó ügynökségeknek kicsit kreatívabban kell ránézni arra, hogy mi a szórakoztatás maga, és mi az, amelyeként valóban illik a márka személyiségéhez, stílusához, értékeihez.
1: Köszönjük szépen, hogy itt voltál, ennyi fért bele a mai Rebriefbe. Egy hét múlva újra találkozunk, addig is vigyázzatok magatokra, vigyázzanak magukra.
0: Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Vigye magával a kedvenc beszélgetéseit. Most már nem csak rádión, hanem a Trend FM podcast csatornáján is nyomon követheti a gazdasági, kulturális élet rezdüléseit. Podcastjár by Trend FM. Letölthető az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Földgömb. A megismerés kalandja.
1: Folytatódik a Monitor délután, itt a Trend FM-en. A legfrissebb földgömb magazin van előttem, hiszen csütörtök délután van, fél öt múlt néhány perccel. És Varga Mátéval beszélgetek, aki fotós, újságíró, szöveg és fénykép. Varga Máté, Kairó, a szeméthegyek láthatatlan emberei. Egy városrész Kairóban. Azzal kezdtem a beszélgetést, még mielőtt itt bekapcsolódtunk, hogy gratuláltam neked, mert hihetetlen

0: hatalmas városról, mindez Észak-Afrikában, ahol a szemétfeldolgozás, meg úgy általában ez a fajta szolgáltatása egy városnak nem mindig annyira képült, vagy annyira...
1: Hulladékgazdálkodás, ugye?
0: Igen, hulladékgazdálkodás lehet ezt így nevezni, mint mondjuk mi, amihez itt nyugaton hozzászoktunk. Itt pedig van egy városrész, ez a Kairónak a Mokattam hegyénél van, Mansiyet Nasser, ahol évtizedek óta kopt keresztények működtetik ezt az újrahasznosítási rendszert, miközben maguk egyébként mély szegénységben, komoly egészségügyi kockázatok mellett, illetve a társadalom teremhelyzetében élnek. Szóval itt járunk, és őket úgy hívják egyébként, hogy a Zabalinok. Mit jelent az, hogy Zabalin arabul? Szemétgyűjtő, szemétember, hulladékkal foglalkozó ember, amiben van egy enyhe ilyen pejoratív él is, annak ellenére, hogy egyébként ők ezt használják magukra. Szóval egy városrészben vagyunk, ahol a szemét ural mindent nagyjából.
1: Ez, ahogy írod, ez Kairó gyomra, ugye? Tehát minden, ami képződik ebbe a 20 milliós városba, az nagyjából egészében oda kerül ebbe a városrészbe.
0: Legalábbis egy nagyon nagy része. Az egy baromi érdekes dolog, hogy a nyugati nagyvárosokban az újrahasznosítási arány az nagyjából olyan 20-30%-ra tehető. Most ez Amsterdamtól Budapestig, ez nagyjából hasonló. Ezek a Zabalinok a hulladéknak mintegy 80-85%-át képesek újrahasznosítani. Szóval egyébként egy elképesztően hatékony rendszerben élnek. Megint meg más kérdés, hogy szemét között, effektíve a szemétben, szóval ezt a cikkben is írom, ahogy belép az ember, ahogy elkezd közelíteni, már látja ezeket az óriási szemétbálákat, és ahogy megy egyre beljebb, látja ennek az egész rendszernek a nagyon konkrét, nagyon exakt, nagyon egyértelmű működését. Szóval egy egészen elképesztő világba csöppen, ahol mindenkinek megvan a saját kis szerepe, és folyamatosan zajlik a munka, éjszaka is zajlik a munka, napközben is zajlik a munka, szét kell választani a hulladékot, a műanyag megy ide, a
1: fém megy
0: a szerves
1: oda.
0: Hulladék megy oda, a fém amoda, disznókat tartanak például, akik feldolgozzák, ugye ez nagyon érdekes, hogy egy ilyen muszlim tengerben találni disznókat. Ezzel kapcsolatban volt is egy sztori egyébként, nem akarok annyira előre szaladni, de még 2009-ben, amikor emlékezhetnek a hallgatók közül, sokan is volt a H1N1 járvány, akkor nagyjából 300 ezer sertést vágatott le az egyiptomi kormány, ami nyilván a Zabalinoknak a gazdaságát és az organikus hulladékfeldolgozó részét is kifejezetten megzavarta.
1: Mert hogy a disznók tüntetik el tulajdonképpen, mindent eltüntetnek, ami végül fönnmarad a szelekció után, ugye?
0: Így van ez a disznóknak a disznóknak a feladata.
1: Mi lesz vele? Mert vannak, gyűjtenek, válogatnak, pakolnak, látszik a képeken, hihetetlen kisgyerekek, eszméletlen körülmények között, tehát az ez leírhatatlan, nyakig a szemétben, a hulladéktengerben. De mi lesz vele? Akkor teherautókra pakolják, nem tudom, granulátumot, vagy csak szétválogatják, és úgy megy feldolgozókba? Tehát azért ez érdekes, és ez számomra nem volt teljesen világos.
0: Igen, a granulátumot azt mondjuk el lehet adni a környező műanyaggyárnak, vagy műanyagipari gyárnak. Lehet készíteni különböző textíliákat. A kart, ugye lehet kartont készíteni a szemétből. Nagyon sokféle újrahasznosítási metódus van, illetve nagyon sokféle dologgal kereskednek. Ugye az ember nem azért kezd el hulladékkal kereskedni, mert egyszer egy ilyen gyerekkori indítatásból ő úgy döntött, hogy akkor ő majd a hulladékkal fog foglalkozni. Ez a 30-as, 40-es évek elején alakult ki, amikor ezeknek a Zabalin közösségnek az ősei felső Egyiptom szegény falvaiból Kairóba költöztek a jobb megélhetés reményében. És akkor adta ezt a szükségszerűség, hogy házról házra hulladékot összegyűjtsék, és aztán abból valamit elkezdjenek kiszelektálni, vagy ezt megpróbálják újra hasznosítani és esetleg eladni. Szóval ezt a szükség szülte egyáltalán, hogy ezt az életmódot kellett választaniuk, és aztán ez itt a Mokattam hegynek a lábánál alakult ki egyébként, ami a kopt keresztényeknek egy fontos helyszíne, mert hogy Szent Simon tevékenykedett ott, akint nekik egy nagyon központi alak.
1: Visszamennék oda, hogy egy középkori, vagy még rosszabb körülmények között dolgok, hát egészségügy, meg nem tudom, ezek ott hogy működik, víz, meg tisztálkodás, ez ott hogy működhet. Tehát ez a város, ez így működik, és ehhez

0: a középkorhoz képest ezek szerint akkor a feldolgozó ipar az Európát veri, ahogy mondtad, a százalékokat. Tehát ez írtó érdekes ellentét.
1: Százalékokban mindenképpen veri, viszont megint feltehetjük azt a kérdést, hogy de milyen áron.
0: Igen, világos.
1: Szóval itt azért jelen van a gyerekmunka, itt azért elképesztő mértékben vannak különböző betegségek, amik ugye ezek a károsanyag kitettség okoz. Kifejezetten a ráknak az aránya az magas, a különböző azbesttel kapcsolatos kialakuló betegségek, amilyen betegség igazából megtalálható, hogy jelen van. Igen, kifejezetten kosz van, azt muszáj megjegyezni, hogy így. Én például ettem ott, ugye a vendégszeretet az itt is, mint ahogy az egész Közel-Keleten az elképesztő és óriás és csodálatos, és nyilván abban a megtiszteltetésben részesültem most is, hogy vendégül láttak a helyiek, viszont azt mondanom sem kell, hogy utána 4-5 napig én nekem egy WC közelében kellett, nem az időmet sajnos, mert tehát összeedtem valami olyasmit, amit ott lehet, hogy nem kellett volna, szóval, hogy igazából nem ez a lény. Nem ez a lényeg, hogy így ebben velem mi történt, mert hát ilyen előfordul, hogyha az ember ilyen helyeken eszik, az én nyugati gyomrom nem feltétlenül van ehhez hozzászokva, viszont tényleg az teljesen nyilvánvaló, hogy annak ellenére, hogy a feldolgozóipar tulajdonképpen sikeresnek is mondható, tulajdonképpen a nyugati arányokra ráver, de milyen áron de történik milyen áron. Mindez. Hát hatalmas árat fizetnek.
0: Picit beszélj arra, hogy hol laknak az állatok, és hogy a galambok, ugye, meg a tehenek, meg a tetőkertek, azok hogy néznek ezeken a nagy házakon?
1: Igen, hát ugye egyfelől egy nagyon sűrűn lakott részről beszélünk, nagyon sűrűn lakott városrészen vagyunk, így viszont minden apró kis helyet, zegzugot, addig még hasznosítatlan területet ki kell használni. Ennek pedig az egyik módozata pont az, hogy egymásra építkeznek, ugye a tetőn tudják megoldani azt, hogy magasabb házakat építenek, és sok esetben mondjuk a tetőkön tartják a haszonállatokat. Szóval, hogy beszélhetünk itt, én láttam tetőn tehenet, ami egy elég abszurd látvány, kecskéket ott legelnek fönt a harmadikon. Ugye ez is egyébként ott egy státuszszimbólum lehet, hogy kinek mekkora háza van, mert hogy a házon belül zajlik egyébként a munka, szóval, hogy ez a két dolog nem elkülöníthető, nem az van, hogy a család, vagy a apuka reggel elmegy dolgozni egy
0: a cég ugyanott van, a székhely ugyanott van.
1: Így van, home office van, tulajdonképpen lehet ezt így is mondani, de hogy azt, hogy kihasználok mindent, ugyebár, mert hát erre vannak rákényszerülve. Szóval, hogy nem csak az, hogy ott élnek egy ilyen hatalmas épületkomplexumban, mondjuk egy jó nagy család, ahol mindenkinek megvan a saját kis feladata, hanem ott zajlik a hulladéknak a feldolgozása is, illetve az állataikat is ott tartják, mondjuk éppen a kecskéket a harmadikon. Illetve van ez a galamboknak a nagy szeretete, ez egyébként egész Egyiptomra, meg Közel-Keletre jellemző, vagy legalábbis erre a vidékre mindenképpen ezeket a galamb tornyokat építik föl, ahol galambokat tartanak, akiket versenyeztetnek, akiket eladnak, akikkel kereskednek, ami a státuszszimbólumot jelent, kinek vannak jobb galambjai. Tehát egy ilyen egész hatalmas kultúra épült rá a galambokra. Baromi érdekes egyébként.
0: Csak két nagyon rövid dolog jutott, nagyon sok minden jutott eszembe, csak két rövid kérdés. Az egyik az, hogy ilyenkor hogy fogadnak egy európai újságírót, aki jön, fotózza őket ebben a maguk világában, amit azon teljesen természetes, tehát ez világos, aki amiben születik van. A másik pedig az, hogy ott lehet-e kitörés bármilyen szinten ebből a világból. Nyilván senki nem talált aranyszállítmányt ott a szemétben, vagy nagyon kevesen, de hogy ott bármi lehetőség, nyilván egészségügyről, oktatásról keveset tudnék elképzelni, ahogy látom a képeket, meg amit írsz. Tehát nem valószínű.
1: Igen, az első kérdésedre válaszolva óriási nyitottsággal fogadtak. Én találkoztam korábban, ott a szírom is a cikkben egy fordítóval, akivel sikerült felvennem a kapcsolatot még korábban, szóval sokat segített, hogy volt ott velem most az utcán egy helyi. Viszont ennek ellenére nyilván lefektetve a játékszabályokat, például az, hogy nőket lehetőleg ne fotózzak ott sem. Most nem muszlimokról beszélünk elsősorban, egyébként, hanem keresztényekről. Általában a keresztény kultúrában sokkal nyitottabbak mondjuk abba az irányba, hogy akár az ember nőket fotózzon. Itt megtértek arra, hogy lehetőleg ne fotózzak nőket. Hogyha az ember betartotta a játékszabályokat, akkor megint csak maximális nyitottságot, vendégszeretetet tapasztalt. Megkínáltak az ételükből, leültettek az asztalukhoz, elmesélték a történetüket, szóval, és büszkék voltak. Szerintem az is elképesztően fontos egyébként, hogy büszkék voltak arra, hogy ők keresztények, büszkék voltak a saját identitásukra, illetve nyilván megmutatták azt, hogy ők hogyan élnek, és el akarták mesélni a történetüket. Szóval ilyen szempontból én nem tapasztaltam semmilyen zártságot. Nyilván az is fontos, hogy az ember nyitott szívvel közelítsen az emberek felé, és ez sokat tud segíteni. Illetve a másik kérdésedre válaszol, hogy van-e innen kitörési lehetőség? Igenis, meg nem is. Szóval én hallottam olyan példákat, akiknek sikerült tanulniuk, de egyébként nagyon sok esetben az történik, és ez is egy baromi érdekes dolog, ilyen családmérnökösködés zajlik tulajdonképpen, hogy egy családban nagyon sok gyerek születik, mondjuk ez lehet 8 és 8-10 akár. És abból egy-két gyerek ki van jelölve arra, hogy akkor majd ő tanulhat. Legyen az a két gyerek, aki majd kitör ebből, és iskolába fog járni. A többieknek viszont le van osztva a feladata a hulladékfeldolgozásban. Gyakorlatilag ez így zajlik. Vannak olyanok, akik ki tudtak törni, és akik tudnak tanulni, illetve vannak azok, akik megmaradtak a családi bizniszben, és ott folytatják.
0: A cikk vége az különösen tetszik, az egész cikk nagyon jó, de nagyon tetszik nekem, amikor elmentél a szállodába. Visszatértél Európába, vagy visszatettél Egyiptomba, oda, honnan indultunk, ugye? Az Egyiptom, a piramisok, meg a szállodák, meg az összes többi. És akkor itt áll egy palackos vizet.
1: Igen. Hát ugye egyébként is, hát csak maga a visszatérés Kairó belvárosába, ugye, aki járt Kairóba, azért Kairónak van egy ilyen letűnkornak ez a nagypolgári jellege is, ugye ezek a gyönyörű, még a brit időkből ott maradt épületek, az egésznek van egy, tehát elképzeljük az Indiana Jonesnak a világát.
0: Meg Poirot.
1: Igen, vagy akár Poirot. Így van. És ahogy egyfelől visszatértem a szállodába, hát ez egy nagyon abszurd érzés volt azután, hogy már megint honnan érkeztem vissza, pedig nagyjából egy olyan 25 perc volt ez taxival. És hát igen, utána kinyitottam a palackos vizemet, aztán abba belekortyoltam, talán meg is ittam, és utána kidobtam, és hát nyilván ezután már azt teljes bizonyossággal láttam, illetve tudtam, hogy mi lesz majd ennek a palacnak a sorsa, ki fogják ezt a palackot esetlegesen újra hasznosítani. Igen. Nagyon. Beavatás volt ez.
0: Köszönöm a beszélgetést, és köszönöm a cikket. A legfrissebb Földgömb magazint ütöttük föl Varga Mátéval, aki fotós, újságíró, és Egyiptomban járt, és a zabbálinokat mutatta be nekünk az elmúlt negyed órában. Nagyon szépen köszönöm neked még egyszer.
1: Köszönöm szépen.
2: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Veszprémben kezdte újra országjárását Magyar Péter, kiszivárgott Orbán Viktor Köcsei beszédének több részlete. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Veszprémben kezdte újra országjárását Magyar Péter szombaton. A miniszterelnök egyebek mellett arról beszélt, rengeteg eredmény van már, jogállamot azonban csak jogállami módszerekkel lehet visszaépíteni és üzemeltetni. Elmondta azt is, a szeptember 10-i határidőig mintegy 1000-en jelentkeztek a Tisza-szigetek megyei koordinátori és országos elnöki pozícióira. A következő feladat az, hogy a Tisza elnöksége végignézze ezeket a jelentkezéseket, és kiválasszák a legalkalmasabb jelölteket, utána pedig a szigettagok döntenek majd a régiós elnökök és az országos elnök személyéről. Kiszivárgott Orbán Viktor Köcsei beszédének több részlete. Az ATV.hu azt írta, a hozzájuk eljutott információk szerint a volt miniszterelnök arról beszélt, a Fidesznek ellenzékből kell újra felépítenie magát, miközben a Tiszát egy Magyarország szuverenitását veszélyeztető, új kommunista rendszer képviselőjeként írta le. A beszéd kiszivárgott részletei szerint Orbán Viktor úgy értékelte, a Tiszapárt célja, hogy ismét gyarmatot csináljon Magyarországból. A volt miniszterelnök ehhez a narratívához Brüsszelt nevezte meg gyarmattartóként. A korrupciós vádakat politikai támadásként értékelte. A szabadság nem tiltható be mottóval tartották meg szombaton a 6. Pécs Pride felvonulást, amelyet színpadi felszólalások zártak a Baranyai megye székhelyen. Atrocitás nem volt. A menetre idén is az emberi jogokért, a gyülekezési szabadságért, az önazonosságért, a szabad szerelemért és az elfogadásért való kiállás jegyében várták az érdeklődőket. A rendezvény végén bejelentették, hogy 2027-ben egy újabb városban is lesz felvonulás, ugyanis tavasszal Szegeden is utcára vonulnak az LMBTQ társadalom tagjai. Lehetetlennek nevezte az orosz elnök sajtótitkára Új-Delhiben, hogy Vlagyimir Putyin és Volodymyr Zelenszky Miami-ben találkozzon egymással a G20-as országcsoport decemberi Miami-ban rendezendő csúcs találkozóján. Dmitrij Peszkov ismételten kijelentette, Moszkva ragaszkodik ahhoz, hogy az orosz és az ukrán államfő találkozóját az orosz fővárosban tartsák. Zelenszky a Deutsche Welle német televíziónak azt mondta, kész találkozni Vlagyimir Putyinnal a Miami-ban rendezendő decemberi G20-as csúcs találkozón. Németországban több tízezren vonultak utcára szombaton, hogy tiltakozzanak a jobboldali szélsőségesség ellen, és kiálljanak a demokrácia támogatásáért. Több mint 35 városban tartottak tüntetéseket. Münchenben, Hamburgban, Berlinben, Magdeburgban, Dresdában és Lipcsében is voltak megmozdulások. A tüntetők követelése az volt, hogy tiltsák be az Alternatíva Németországért pártot. A demonstrációkat a szélsőséges AfD szászanhalti tartományi választásokon elért sikere váltotta ki. Lezuhant egy drón szombaton Románia északkeleti részén, sérültek nincsenek. A pilóta nélküli szerkezet egy kukoricásban ért földet. A becsapódás helyén egy 1 méter átmérőjű és 30 cm mély kráter keletkezett.
0: Időjárás jelentés.
2: Hétfőn egy legyengült hidegfront érheti el Magyarországot, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős borongós tájak is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat. Délután viszont nyugat felől csökken a felhőzet. Többfelé lesz élénk, néhol erős a szél. Hajnalban 9 és 17 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 19-25 fokot mérhetünk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Levi all the other way around now.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
2: Jó rádozást kívánunk mindenkinek. Péntek van, ez a Trend FM, és a Monitor délutánban a Fintech világa. Siklós Bence a PIK tanácsadója itt van a stúdióban, és ugyancsak itt van Szabolcs András, pénzügyi IT szakértő, kriptográfus, akivel múlt pénteken már találkoztunk, megismerkedtünk. Nagyon sok minden szóba került. A törekvésed, a kutatásod, a munkád, a 12 részes cikksorozat, ami is elindul. Digitális készpénz, digitális euró, egy új lehetőség, amit itt elvázoltál az előző fintech világában. Lehet, hogy érdemes meghallgatni, aki lemaradt az adásról, hogy ezt a mostani beszélgetést is jól értse. Folytassuk az EU-val, meg a digitális euróval. Ezek a monstrumok hogy küzdenek? Világhatalmak, pénzügyi szervezetek hogy küzdenek értünk az adatainkért, a pénzünkért?
3: Igen, sziasztok! Az Európai Unióban tavaly nyáron fogalmazódott meg egy nagyon fontos kijelentés, hogy az amerikai kártyatársaságok ugye azok vannak Európában túlsúlyban a fizetési rendszernél, és azért láthattunk már, vannak példák a világon, amikor egy-két nap alatt le lehet vágni egy országot egy fizetési hálózatról, és gyakorlatilag, hogyha csak az a fizetési megoldás működik az országban, akkor az adott országban ugye az emberek nem tudnak fizetni, nem tudnak boltban vásárolni. Tehát ez egy nagyon fontos, most úgy mondom, hogy szuverenitási kérdése is. És az Európai Unióban volt egy ilyen kijelentés, hogy létre kell hozni egy közös európai fizetési rendszert annak érdekében, hogy csökkentsék a külföldi kiszolgáltatottságot. Ezt én nagyon üdvözlőnek tartom. A digitális euró az pont ennek az egyik, talán azt mondom, hogy megoldása lehetne, csak nekem még mindig fájdalmas az, hogy például még miért mindig számla alapon működik ez az egész, és amikor én fizetek, ugye a készpénz az nagyon sokáig tudta azt, hogy én anonim módon tudok fizetni a boltba. Most annyi fog történni a digitális euróval, hogy most nem egy amerikai cég fogja tudni a szokásainkat, hanem majd az Európai Bank fogja tudni a szokásainkat. Nyilván ez egy fokkal jobb.
2: Közelebb van, aki tudja.
3: Közelebb van, aki tudja, és reméljük, hogy nem használja fel, de ettől függetlenül egyébként a nemzetállamoknak a szuverenitását ez továbbra is.
4: Igen, csak egy mellékszál a szuverenitás kapcsán, hogy mennyire komoly, hogyha jól emlékszem, itt egy pár hete volt Brazília kapcsán egy ügy, hogy a Brazil Központi Banknak van ugye egy nagyon híres, hatékony rendszere, a PIX, ami nagyon jól működik Brazílián belül, és most azon gondolkodnak a brazilok, hogy összekötik más országok azonnali fizetési rendszerével, ha jól tudom, tehát kvázi exportálnák. Ezt viszont nem nagyon tetszett az amerikai kártyatársaságoknak szokásos módon, ezért Trump gondolt egyet is ismét.
2: Lekapcsolt őket is.
4: Hát egy kis vámokat, hát, azt nem tudom, hogy mennyi, mekkora vámokkal sújtotta.
3: Ha jól tudom, valami 20-25%-os vámot vetett.
4: De hogy ez a lényeg, hogyha valami olyat csinálsz, ami nem tetszik Amerikának, akkor hamar.
3: Igen, nagyon hamar begyűrűzhet, és azért ez az Európai Uniónak egyébként egy nagyon...
2: Csak olyan érdekes, András, onnan jelzés. Indultunk, az előző beszélgetésben, a készpénz, ugye, ami anonim. Egyfelől törekvésed, meg törekvésünk az anonimitásra, ugye? Hát a bitcoin is ezzel jött, hogy ugyanakkor meg legyen hamisíthatatlan, meg ne lehessen kétszer fizetni, meg azért legyen ellenőrizhető, meg ne legyen pénzmosás, meg ne legyen terrorizmus támogatás belőle. Szóval ez egy rókafogta csuka, hogy egyfelől legyen anonim, másfelől meg azért valamilyen módon mégiscsak vissza tudjuk fejteni. Hát a múlt adásban pont erről beszéltél az ötletedről, digitális készpénz kapcsán.
3: Igen, ezt nagyon jól összefoglaltad, mert a digitális készpénz pont ezt a kettősséget fogja meg. Ötvözi a készpénznek azt a fajta anonim tudását, hogy te amikor fizetsz a boltban, akkor teljesen anonim vagy, és senki nem tud belőle profilt építeni. Tehát még hogyha még egyszer odaállsz a kasszához, és még egyszer fizetsz egy másik bankjeggyel, akkor sem fogják tudni összekapcsolni veled, hogy te voltál ugyanaz a vásárló, vásárolt kétszer egymás után. Ugyanakkor a fizetési tranzakciókból, hogyha bármilyen EML gyanú felmerülne, akkor a fizetési tranzakciók abból a szempontból, hogy kiken ment keresztül egy láncolaton, az akkor nyomon követhető, és különböző nyomozati hatóságok a felügyeletek segítségével azért utána tudnak majd ennek menni. Ebből kifolyólag megvalósul mindkét rendszerben lévő jó tulajdonság, előnyös tulajdonság, igen.
4: Itt amúgy az előző részben említetted, hogy 7-szer fel tudtad törni a saját rendszered, de 8-szorra még egyelőre nem. Viszont nekem az a kérdésem, hogy ugye jelenleg még nincsenek elég erős kvantum számítógépek, de ugye azt tudjuk, hogy egyre közelebb van ennek az ideje, hogy hogy látod, ez kvázi akkor most kvantum rezisztens az a megoldásod, vagy nem? Esetleg fel lehet majd törni egy kvantum, elég erős kvantum számítógéppel, vagy sem?
3: Köszönöm a kérdést, ez egy nagyon, ez nagyon mély, én megpróbálom érthetően elmondani. Itt most több dolog is volt. A V8-as, a 8-as verzió, bocsánat, a 8. verzióban azért nekem vannak már bizonyításaim, tehát formális bizonyítások, hogy ez helyes. Nyilván ezeket peer review-zni kell kriptográfusokkal, de alapvetően vannak nekem bizonyításaim erre, illetve van egy korábbi algoritmusunk, ez a digitális kulcsgeneráló algoritmusom, egy elosztott kulcsgeneráló algoritmus, aminek megvan egyébként a peer review-ja, és arra építve történt egyébként ez a protokollnak a fejlesztése. A másik, hogy kvantum rezisztense, jelen pillanatban nem, most kimondok, egy ilyen BLS nevezetű kriptográfiai primitívekre épül. Akinek mond ez valamit, akkor fogja most már tudni, hogy akkor mit is használtam, meg hogyan is működik pontosan. Belül viszont maga a protokoll az úgy épült föl, hogy megint mondok egy új szót, ez a kriptoagilitást vettem figyelembe, kriptoagilis maga a protokoll, ami azt jelenti, hogy cserélhető a belső kriptográfiai primitív abban az esetben, hogyha ugyanolyan tulajdonságokkal, vagy közös, vagy nagyon hasonló tulajdonságokkal rendelkező kriptográfiai primitívekkel rendelkező megoldásra tudjuk cserélni. Tehát ez azt jelenti, hogy most a BLS-t, ami nem kvantumrezisztens, azt le lehet cserélni egy kvantumrezisztens megoldásra, nagyon egyszerűen. Mert nem az történt, hogy meg általában az új protokolloknál, új kriptográfiai protokolloknál azért erre a kriptográfusok már figyelnek. Ez a kriptoagilitás, ez pedig most nagyon, nagyon menő szó lett itt az Európai Unióban is, meg mindenhol, nagyon sokat cikkeznek róla. Ugye van az Európai Unióban is előírták, hogy 2035-ig minden kritikus rendszernek, meg minden rendszernek át kéne állni a
4: versenyfutás az idővel van.
3: Így van.
4: Hogy látod, ezt be tudják futni a világon?
3: Szerintem Európa már elkésett. Én azt látom, hogy ez egy rettentő nehéz kérdés. Ha a világ internet forgalmának jelen pillanatban a 60-70%-a már egyébként quantum safe, a titkosításokon megy keresztül, de maga a digitális aláírások, azok még nem. Ez köszönhető egyébként az AVS-nek, meg a különböző nagy szolgáltatóknak, akiken keresztül az internetforgalom zajlik, mert ők lecserélték ezeket ott a kis lakat, aki a böngészőben a kis lakat mögött. Na, ott már nagyjából 60-70% az, ahol a kis lakat mögött quantum safe algoritmusok vannak.
2: A rossz időkre készülvén előre?
3: Így van, igen. Mert ugye itt nagyon fontos, hogy van ez a harvest now and decrypt later, van ez a fogalom, hogy gyűjtsd be most az adatokat, aztán majd később feloldod.
2: Jó lesz valamire.
3: És ezt már nagyon régóta csinálják egyébként a hírszerző szolgálatok, meg mindenki.
4: Hát meg a hacker csoportok.
3: Nyilvánvalóan egy pénzügyi tranzakciónak a relevanciája az mondjuk 1-2 év, ha most egy magánembert nézünk. Ha egy államot nézünk, akkor lehet, hogy ez 4-8 év, de például egy titkosított dokumentumot, hogyha én átküldök akár csak e-mailen és egy biztonságos csatornán, és ezt most lehallgatják, lehet, hogy ez 20-30 évig kellene, hogy titkos maradjon adott esetben, de lehet, hogy ez 8 év múlva a kvantum számítógépek fejlődésé miatt azonnal tudják dekriptálni, tehát innentől kezdve ez most tényleg versenyfutás az idővel, hogy minden rendszert fel kell mérni az adatvagyont, minden cégnél egyébként, és mindenhol. Ugye a bankok már mozgolódnak ez ügyben, az Apple-nél tudom mondani nektek, hogy egyébként tavaly már az iMessage-ben ők átálltak, tehát hogyha most iMessage-t használtok, akkor ott már olyan algoritmus van, ami quantum safe, az AVS-en ugye mondtam, már megkezdődött.
4: Ja, bocsánat, mindig vagy mindig behozom a bitcoin, de muszáj megkérdezni, hogy hogy látod, hogy a bitcoin az át tud állni még ezelőtt kvantumrezisztensre, mert ugye itt egy decentralizált dologról van szó, és ugye mindenkinek egyet kell érteni abban, hogy átálljanak, vagy sem, ami egy hosszú folyamat, hogy mindenki konszenzusra jusson, és ezért nekem az egyik félelme a bitcoinnal kapcsolatban, hogy ki fognak futni az időben.
3: Nekem nem ez a félelmem. Mert biztosan, nekem biztosan, én biztosan tudom, hogy át fognak állni. A probléma az az, hogy a korábbi tranzakcióiddal mi lesz. Tehát gyakorlatilag a te korábbi tranzakcióidat korlátlanul mindenki vissza tudja fejteni, és össze tudja kapcsolni veled. Ugye itt két dolog van. Az egyik az az, hogy oké, hogy átállunk egy kvantumszéf algoritmusra, akár bitcoin, akár Ethereum hálózatokon, az új tranzakciók már úgy fognak menni. A régi tranzakciókkal mi van?
4: És akkor a régi tranzakciókat újra el tudják majd költeni? Vagy ez
3: hát ez egy nagyon jó kérdés, hogy akkor itt ez hogyan fog megtörténni a fejlesztés, hogy hogyan fogják megoldani azt, hogy akkor a régi címeket lecserélik, tehát neked új címed lesz?
4: Hát tehát, igen, mert például ott van Szatosinak az 1 millió bitcoinja, amihez nem nyúlt hozzá senki azóta, hogyha ahhoz valaki hozzányúl, akkor egyből látni fogják, hogy akkor valószínűleg ott valami van a háttérben.
3: Így van, ez is egy érdekes, ha a kvantum számítógépek odaérnek, hogy tudják egyébként ezeket törni, nem ez lesz a szerintem a legfontosabb, hanem sokkal fontosabbnak fogják tartani, hogy akkor egyébként ezeket a korábban begyűjtött információkat némán feloldják, és azok alapján olyan geopolitikai műveleteket hajtsanak végre, itt a nagy hatalmak, amivel előnyt tudnak szertenni. És ezért mondtam, hogy az Európai Unió szerintem hátrányban van ebben a játékban, mert ugye most oké, hogy van digitális eurónk, van a kvantum átállás, ennek vannak határidejei, de hogy gyakorlatilag a 27 tagállamból nagyjából 7 vagy 8 az, aki időben van talán, hát Magyarország nincs köztük. Tehát ez egy nagyon komoly, azt hiszem, hogy most idén decemberig kell leadni az Európai Unió felé a kvantum átálláshoz szükséges papírokat, terveket időrendben, hogy akkor pontosan ki mikor mit fog csinálni. És akkor itt van egy ilyen gondolat, hogy Magyarországon, hogyha van egy digitális készpénz fejlesztésünk, én egyébként nagyon sokat foglalkozok pont ezzel a kvantumszéf algoritmusokkal, és pont azért, mert egyrészt van maga a digitális készpénzben egy algoritmus és protokoll, hogy amögé egyébként le lehessen cserélni, a másik pedig, vagy le tudjuk cserélni, és egyébként megvan ennek már a módszere, tehát már matematikailag megvan, csak még az implementációval kell foglalkozni. A másik, hogy van maga ez a elosztott digitális kulcskezelő algoritmusom, ebbe is le kell cserélni.
4: Ezt ugye, te fejlesztetted ki ezt a megoldást?
3: Igen, ez open source-ként kint van egyébként, bárki, ezt többen is elkezdték már használni a világon.
4: Ezt akartam kérdező, hogy ez amúgy egy jó megoldás, ezt kik használják?
3: Amennyire én láttam, például a Blockbennél ott éles ügyfeleknek éles pénzeit védi. Ez a Európai Jegybank által engedélyezett pénzügyi szolgáltató, de egyébként Indiában kezdték el használni, és Amerikában is van egy cég, aki már elkezdte használni ezt az algoritmust. Rátaláltak, elkezdték használni, nagyon örülök neki.
2: Nem akarok zsebedbe kutatni, de most majd megismertünk így két adás után, hogy nálad van készpénz, vagy kártya van? Vagy te mivel, ezek után mivel fizetsz? Akik ez az élete, ez a világod?
3: Csak mobiltelefon van nálam, és a mobilon van digitalizált ugye ez a kártya, tehát ez van nálam, és készpénz igen, az mindig van nálam. Tehát bármennyire fura, valamennyi készpénz mindig van nálam, egy 10-15 ezer forint.
2: A 12 részes cikk, amiből most csak csipegettünk, és bocsánat, hogy nem tudtad az ívet egészen pontosan felrajzolni, de hát az nagyon nehéz egy ilyen rádióműsorban. Az hol lesz, és mikor lesz teljességében olvasható?
3: Van médiumon, van nekem egy regisztrációm, és ott a szabolcsi.medium.com oldalon már el lehet érni. Oda folyamatosan kerülnek föl, ma éppen a 8. rész fog felkerülni. Ugye a deep technológiáról nem sikerült ma beszélnünk, hogy Magyarországnak egyébként mit adhatna ez a fejlesztés, pont az európai átállások kapcsán itt ez nagyon jó tudna lenni, mert Magyarországon nagyon látszik, hogy megvannak a szakemberek, csak nincsenek ösztönözve, és egyébként például egy ilyen deep technológiában történő fejlesztésre sem a versenyszférában, sem az állami kutatóintézetekben nincsenek meg az ösztönzők. Tehát az, hogy én ezzel 7 évig foglalkoztam, és 7 évbe került, mire ez testet öltött és megvalósult, erre ma Magyarországon nincs sőt, talán az Európai Unióban sincs keret megfinanszírozni, mert a kutatókat arra nyomják, hogy minél gyorsabban kutassatok és hozzatok ki papírokat, idézőjelben, tehát kutatási anyagokat. A versenyszférában meg, hát most valljuk be, 7 évig finanszírozni 3 embert, azért az elég sok pénz, és a versenyszféra nem nagyon engedheti meg magának. Magyarországon csak egy nagyon érdekes szám, 1% alatti az, ami K plusz F-ekre költődik, ilyen mélységben. Az Európai Unióban ez 3% fölötti, és van még egy érdekes szám, hogy az Európai Unióban, inkább úgy mondom, hogy a magyar K plusz F-nek a jelentős hányada, az külföldi cégek rendelik meg. Olyan. Tehát nem itt marad a know-how, hanem igazániból mi csak elvégezzük a munkát, még akik itt vannak, kutatók, és utána ez külföldön landol ez az IP. És most én ezzel a digitális készpénzzel egyébként az lenne az én célom, hogy itt Magyarországon felfigyeljenek rá, és hogy Magyarország kezdjen ezzel valamit, hogy ne külföldre kelljen ezt elvinni, és amikor arról beszélünk, hogy euró, meg digitális euró, meg Európai Unió, akkor Magyarország ne követő legyen, hanem beszállító. Ács Zoli kérdezte meg tőlem nem oly rég, hogy szerintem miért nincs unikornis Magyarországon. Ugye az unikornis cég ezek a...
2: 1 milliárdos cucc.
3: Igen. És akkor nem tudtam neki rá értelmes választ adni, ma már tudom a választ, pont ez az oka, mert gyakorlatilag ez a... Van egy sivatag, ha most így mondjuk Magyarországon, hogy se a versenyszférának nincs érdekében K plusz F-et csinálni, sem pedig a kutatói hálózatnak. És van még egy nagyon érdekes, amit majdnem akartam mondani, és majdnem elfelejtettem, hogy a pályázati kiírásoknál gyakorlatilag 98%-ban leírják, hogy pontosan mit kell szállítani. Tehát nem azt írják le, hogy milyen problémára keresnek megoldást, és akkor jöhet egy vállalkozó, és azt mondja, hogy ő egy új know-how-val jön az államnak, és beszállít valamit, hanem gyakorlatilag leírják, hogy ezt és ezt és ezt a szoftvert, ezt és ezt a hardvert akarom, mennyiért szállítod? Ettől nem lesz verseny.
2: Hát ez összeszerelőzem, ugyanúgy van, mint az autóiparban.
3: Így van, tehát... és ezzel szemben az más európai országokban egyébként ez másképp működik. Az észt példát nem is beszéltünk most róla, de náluk például ez pont ellentétesen működik, ahol azt mondják el, hogy mi a probléma, mire keresek megoldást, gyertek, pályázzatok, adjatok megoldásokat, és nem az van, hogy ugyanazt a hardvert csak különböző árakon ajánlják, hanem tényleg különböző megoldás. Sok közül kell kiválogatni. Ez mondjuk nehezíti a pályázatok elbírálását. Én ezt értem. De cserében olyan deep technológiai központok tudnak kialakulni az országokban, amivel világszinten tudnak szállítani, és ez egy országnak nagyon jó GDP bevétele tud lenni.
2: Hát én nagyon remélem, hogy találkozunk még. Szabolcs András kriptográfus, pénzügyi IT szakértő volt a vendégünk, Siklós Bence, a PIK tanácsadója. Digitális készpénz, akkor majd erről hallunk még, ugye?
3: Nem? Legyen így. Bízom benne.
4: Köszönjük szépen. Köszönjük.
1: Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Lucha! Lucha!
1: Lucha! 94.2. Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Monitor délután. Magazin műsor a 94.2-n.
2: Folytassuk a közös rádiózást, véget ért a nyári szünet, nem csak az iskolákban, de a béketető testületeknél is. Két hetes volt a szünet, újra fogadják a fogyasztókat, és újra fogadják a KKV-kat is a béketető testületek kvázi fogyasztóként. Ez mindenképpen jó hír, és van egy másik jó hír, egy pozitív hír a KKV-k számára. Fogyasztóvédelmi jogi tanácsadás indul a számukra, OVK tár. A részletek dr. Farkas Éva ügyvédtől, a Budapesti Békétető Testület tagjától, gazdasági alternatív vitarendező szakjogásztól. Kezi csókolom.
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
2: Kezdjük akkor ezzel a fogyasztóvédelmi jogi tanácsadással. Miért van szüksége erre a KKV-knak? Azért, hogy mondjuk a béketető testület előtt egy vitarendezés kapcsán jobban tudják megfogalmazni az érveiket?
3: Hát talán azért, mert a kisvállalkozásokra is ugye vonatkozik a teljes magyar jogrendszer az összes előnyével és hátrányával. Komolyra fordítva a szót, van egy projekt, melynek a neve OVK-tár. Ez a projekt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozásfejlesztési projektjének megbízásából, a kormány támogatásával valósul meg. Ennek az a célja, hogy gyakorlatorientált, gyorsan alkalmazható megoldásokkal erősítse a kis- és középvállalkozások fogyasztóvédelmi jogszabályi megfelelését és ügyfélpanaszkezelési gyakorlatát. Ennek részeként van egy országos, szinten elérhető fogyasztóvédelmi jogi tanácsadás. A fogyasztóvédelmi jogsértések jelentős része ugye nem szándékosságból, hanem elavult dokumentumokból, hiányos belső folyamatokból, vagy gyorsan változó jogszabályoknak való nem megfelelésből ered, nem ismerik ezeket a szabályokat. És ilyenkor ez hatósági eljárással és bírsággal is járhat a KKV-k részére. Ilyen hibaforrás például, hogyha a fogyasztói panaszt késedelmesen kezelik, összekeverik a minőségi kifogást a panasszal, rosszul alkalmazzák a szavatosság és a jótállási szabályokat, hiányos vagy hibás ártájékoztatást adnak, az online elállási jog nem megfelelően kerül ismertetésre, vagy gondoljunk a webáruházaknál az elektronikus elállási funkcióra, ha például ez hiányzik, akkor kemény bírsággal nézhet szembe a vállalkozást. Most, ha egy KKV beírja a keresőben, hogy fogyasztóvédelmi tanácsadás KKV-knak, akkor kijön az, hogy május 14-től november 15-ig, csütörtökön déltől 4-ig, egy órában teljesen ingyenesen, online vagy személyesen a békéltető testület szakértő tagjai, illetve szakemberek tanácsot adnak ebben a körben. Ez azért nagyon fontos, mert ez egyrészt ingyenes, máshol ez kemény pénzekbe kerülne, másrészt pedig megvédi a vállalkozásokat, megvédi a KKV-kat attól, hogy belefussanak egy hatósági eljárásba, illetve bírságot kapjanak.
2: Igen, hát és ráadásul azért a békéltető testületi tanácsok és tagok azért sokat láttak már, sokat próbáltak már, sok eset, sok ezer eset fordult meg előttük, tehát pontosan tudják azt, hogy milyen csapdákban nem érdemes belesétálni a KKV-knak nyilván, és ugye a jog nem ismerete az nem mentesít ebben az esetben is, ez így van. Nekem a panaszkezelés jutott eszembe, hát én emlékszem az annak idején egy-egy ilyen eljárásban ez óriási vitákat hozott, hogy hogy kellett volna kezelni, mikor kellett volna válaszolni, milyen módon kellett volna válaszolni a fogyasztó panaszára. Tehát nagyon sok ilyen apró dolog van, amire föl kell hívni, vagy föl lehet hívni nyilván a KKV-k figyelmét.
3: Ez így van, a gyakorlati tapasztalatok összegződnek, és még pontosabb tanácsokat tud adni ilyenkor az eljáró szakember a KKV képviselőinek.
2: Nézzük akkor a másik pozitív fordulatot is szeptember elején. KKV-k újra fogyasztóként a béketető testületek előtt. Ez mit jelent?
3: 2025-ben és 2026-ban több olyan új szabály lépett hatályba, amely a kis- és középvállalkozások vásárlásait érinti. Hármat emelnék ki, annélkül, hogy túlzottan nyomasztanám a jogszabályi rendelkezésekkel a hallgatókat. 25. augusztus 22-től hatályban van egy polgári törvénykönyv módosítás, ilyenkor a hibás teljesítés egyes fogyasztókra vonatkozó szabályai a KKV-kre is vonatkoznak. 2026. január 1-től a KKV-k békéltető testület előtt termékvásárlásaikkal, közszolgáltatás igénybevételéből fakadó jogvitáikban eljárhatnak, fogyasztói pozícióban lesznek, illetve még egy fontos szabály 2026. március 1-től a kötelező jótállás kiterjed a kiskereskedelmi forgalomban vásárló KKV-kra is.
2: Mennyire fontos az, hogy a KKV, amikor vásárol, akkor kinek a nevén van a számla egyfelől, másfelől pedig azt, mire használta azt a terméket vagy szolgáltatást? Tehát a működési körében használt, a működéséhez használta föl,

0: kör van. Van egy része kiskereskedelmi termékvásárlás, ez lehet akár bolti, akár webáruházi termékvásárlás, a másik a szolgáltatások. A szolgáltatásoknál a vizet, a távhőt, az elektromos hírközlést, a postai szolgáltatásokat, a villamos energiát és a földgáz szolgáltatást bele kell érteni. Tehát, ha én kisvállalkozás vagyok, veszek egy nyomtatót, egy kávéfőzőt, és nekem ezzel problémám lesz, akkor természetesen egyeztetés után fordulhatok a békeltető testülethez. Ugye mindenképpen az én vállalkozásomnak az érdekeit szolgálja ez a vásárlás, és nyilvánvalóan a számlát fogok róla kérni. Ettől még ugyanúgy megilletnek engem a jogszabályban meghatározott fogyasztókat védő jogok abban a körben, ahogy a polgári törvénykönyv szabályozza. Nézzünk egy olyan példát, amire nem vonatkozik ez a KKV-s státusz, ez a KKV-s kedvező státusz. Ha én egy kis vállalkozás vagyok, és megbízok egy marketing ügynökséget, hogy csináljon nekem egy reklámkampányt, és ebből fakad az én jogvitám, ezzel nem jöhetek a békeltető testület elé. Ha veszek egy laptopot, egy kávéfőzőt, azzal jöhetek. Ha baj van a villanyszámlámmal, azzal is jöhetek.
1: Az ökölszabály az az, hogy ugyan fogyasztószerű helyzetbe kerülnek a KKV-k 26-tól bizonyos vásárlásoknál, de nem mindegy, hogy mit vásároltak, hogy kitől vásárolták, milyen formában, akár termék, akár szolgáltatás, és hogy végül saját végső felhasználásra vették azt a terméket, tehát nem továbbították valamilyen módon.
0: Nem. Ez nem tovább értékesítésre vásárolt árukra vonatkozik, hanem a KKV-knak kell ezt fölhasználniuk. A békéltető testületi eljárásnak az az előnye, hogy ahogy a klasszikus fogyasztónak, ugye a kvázi fogyasztónak, a KKV-s fogyasztónak ugyanúgy ingyenes az eljárás. Ez egy gyors, szakszerű, ingyenes eljárás. De meg kell kísérelni az eladóval, ugye rendezni előtte a problémát.
1: És nem bíróság a békéltető testület, ez is nagyon fontos, de per helyett mindenképpen megfontolandó, hogy az ember sikertelen egyeztetés után békéltető testülethez forduljon.
0: Így van, és már be is futottak ebből az ügyek, és számtalan egyesség köttetett, úgyhogy pozitív a szaldó.
1: Érdekes azért, mert az első években, ugye, ha jól emlékszem, meg jól követtem a mi beszélgetéseinket önnel és a kollégáival, hát először ugye a KKV-k ültek a fogyasztókkal szemben, aztán most már a KKV képviselői tulajdonosai ülhetnek ott egy másik szolgáltatóval, vagy egy másik kereskedővel szemben, tehát izgalmasan változott az ő státuszuk a békéltető testületek előtt.
0: Így van, azt szoktam mondani viccesen, hogy előbb-utóbb mindenki fogyasztó lesz, na ezt most a jogszabályok is követik. Természetesen az, hogyha egy KKV ülott fogyasztói státuszban, az kitágítja a tárgyalási lehetőségeket, hiszen annak a képviselőnek, mondjuk egy BT-nek a képviselője a kereskedelemről több tudomása van, és a másik oldalon is ott ül mondjuk egy ilyen képviselő. Nagyon élvezetes tárgyalásokat tudnak folytatni valóban.
1: Onnan indultunk, hogy ingyenes fogyasztóvédelmi jogi tanácsadás indult kis és középvállalkozásoknak. Erről a dologról információt szerezni, vagy időpontot foglalni milyen módon lehet?
0: A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara honlapján minden megtalálható. Egyébként az ovktár@bkik.hu webcímen, e-mail címen lehet időpontot foglalni. Ez az időtartalom alkalmanként egy órát jelent, akár személyes, akár online részvétellel.
1: Nagyon szépen köszönöm dr. Farkas Éva ügyvédnek, a Budapesti Békéltető Testület tagján, a Gazdasági Alternatív Vitarendező szakjogásznak az információkat. Köszönöm szépen még egyszer.
0: Köszönöm szépen.
2: Sokszor úgy érzem, hogy csak útban vagyok, és az elvárások is ijesztően nagyok.

0: Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatók, ez volt a pénteki Monitor délután kriptográfiával és KKV-kkel, fogyasztóvédelemmel. Jó hétvégét mindenkinek, legközelebb hétfőn rádiózhatunk majd együtt, 4 órakor Monitor délután, én egészen biztosan itt leszek. Jó pihenést, viszont hallásra!
0: A Monitor délutánt hallották. A műsor visszahallgatható honlapunkon, a trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Az ügynökaktákról is tárgyal az országgyűlés hétfőn. Betegellátás közben törtek fel egy mentőautót. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Az igazságügyi minisztérium 3 törvényjavaslatát is tárgyalja az országgyűlés a hétfői ülésnapon. Erről az igazságügyi miniszter posztolt a Facebookon. Görög Márta jelezte, napirendre kerül az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvény, amely magában foglalja az ügynökakták nyilvánosságára vonatkozó rendelkezéseket is. Ezt követi az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosítására irányuló kezdeményezés, majd az Alkotmánybíróság működését érintő törvények módosítása. A miniszter szerint kedden már el is fogadhatják a törvényjavaslatokat. Kína budapesti nagykövete szerint a kínai-magyar kapcsolatok továbbra is stabilan fejlődnek, és az új magyar kormány hivatalba lépése óta a két ország vezetői levélváltásokon és üzeneteken keresztül tartják a kapcsolatot. Gong Tao a Daily News Hungary-nek adott interjúban a magyar kormány első 100 napját és a kétoldalú kapcsolatokat értékelte. Az interjúban szóba került Szijjártó Péter, korábbi külgazdasági és külügyminiszter BYD-nél betöltött pozíciója is. Kína budapesti nagykövete erre azt mondta, hogy ez Szijjártó Péter személyes karrier döntése, illetve a vállalat piaci alapú felvételi döntése, amelyhez nem kívánnak kommentárt fűzni. Betegellátás közben törtek fel egy mentőautót. Az országos mentőszolgálat közölte, a mentőket a napokban egy sérülthöz riasztották, és amíg az ellátás zajlott, valaki illetéktelenül bejutott a közterületen parkoló lezárt járműbe. A tolvaj az egyik mentődolgozó táskáját vitte el. A bűncselekményt egy járók elővette észre, aki szólt a közelben tartózkodó biztonsági őrnek. A biztonsági őr ezután értesítette a mentőket, akik jelezték az esetet a hatóságoknak. Németországban tovább növelte előnyét a szélsőséges AfD az uniópártokkal szemben a Bild megbízásából készített országos felmérés szerint. Az Alternatíva Németországért 1% ponttal 29%-ra erősödött, míg a CDU-ból és Bajor testvérpártjából a CSU-ból álló unió támogatottsága változatlanul 20%. A zöldek 1% pontot javítva 14%-on állnak, ezzel megelőzték a kormánykoalícióban résztvevő szociáldemokratákat, az SPD továbbra is 13%-on áll. A baloldal támogatottsága változatlanul 10%. Németországban legközelebb jövő vasárnap Berlinben és Mecklenburg-Előpomerániában tartanak tartományi választást. Az Egyesült Államokban 2001. szeptember 11-én történt terrortámadások 25. évfordulójáról emlékezett meg 14. Leó pápa vasárnapi beszédében. Az egyházfő hangoztatta, imádkozik azokért, akik életüket vesztették, és azokért, akik még mindig a tragikus nap sebeit hordozzák. Az amerikai pápa hozzátette, hogy a 25 évvel ezelőtti támadások a béke melletti elkötelezettséget sürgetik.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn átmenetileg mindenütt erősen megnövekszik, majd napközben nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet. Elszórtan eső, zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. A szél megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban döntően 11 és 17 fok között várható, de a kevésbé felhős keleti helyeken ennél több fokkal alacsonyabb is lehet. Délután 17-25 fok valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
1: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Mitől válik egy gyerek életre szólóan olvasó felnőtté, és hogyan lehet egyszerre szakmai igényességgel, üzleti felelősséggel, mégis változatlan szenvedéllyel könyveket választani egy új generációnak? Az Olvasás Világnapja apropóján gyermekkori könyvélményekről, gyermek és felnőtt irodalomról, a főszerkesztői pálya kulisszatitkairól, külföldi könyvásárokról, családról és a könyvek iránti elköteleződésről, elkötelezettségről beszélgetünk a mai műsorban. A stúdióban pedig Balázs Eszter Anna, a Centrál Kiadói Csoport kiadóvezető helyettese, egyben a Lampion könyvek főszerkesztője. Szervusz Eszter, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
2: Szia Judit, nagyon köszönöm a meghívást.
1: Áruljuk el a hallgatóknak, könyvkereskedő nagyszülők üzletében nőttél fel, úgymond, és később irodalmi kritikusként, kultúraszervezőként dolgoztál, ma pedig sok éve a hazai gyermekkönyvkiadás egyik meghatározó szakembere vagy. Épp ezért engedd meg, hogy egy korábbi mondatoddal indíts. Csak bármiről is egy könyv jut az eszembe. Ez így van?
2: Ez így van, sajnos igen, ez egy ilyen szakmai
1: sajnos
2: általom.
1: Sajnos és szerencsére.
2: Igen, abszolút jó értelemben mondom, ez szerintem általában így van mindenkivel, aki gyakorlatilag akinek a hivatása, a szenvedélye, és ragaszkodik hozzá, és ezen jár a feje folyamatosan, ez keveredik a magánélet és a szakma minden pillanatban.
1: És tényleg akkor kicsi gyerekkorodból indult a könyvek iránti szeretet, ez a fajta kapcsolódás, ez a fajta különleges kapcsolat?
2: Volt a fejemben egy pár egyéb karriermodell, a jazz énekestől kezdve a modern Gerald Darrellig, de a könyv az tényleg alapvető meghatározó része volt az életemnek, és a szenvedélyes olvasás is.
1: És egyébként, hogyha így visszagondolsz gyerekként, érezted, hogy ez egy különleges közeg, amiben vagy? Vagy ez természetes volt akkor, mert ugye ezt kaptad egészen pici korodtól?
2: Ez teljesen természetes közeg volt. Akárhova mentem a családban, minden fal dugig volt könyvekkel, és gyakorlatilag ahol nem ablak volt, ott könyves polcok voltak, és mindenki szenvedélyes olvasó, úgyhogy igazából föl sem merült bennem, hogy ez valami
1: hogy ez
2: különlegesség lenne.
1: Igen. És egyébként milyen olvasó voltál gyerekként? Tehát könnyen megtaláltak a történetek, vagy kellett valaki, aki megmutatta hozzájuk az utat?
2: Eleinte nyilván, mint minden szenvedélyes olvasónál, az egy alapvetés volt, hogy egész kicsi kortól kezdve olvastak nekem. És ezt ameddig lehetett, megtartotta édesanyám, tehát az esti nyugalomba vonulásnak ez volt az egyik alap tézise, hogy akkor mesél nekem, vagy fejből, ami nagyon gyakran történt, vagy pedig könyvből. Utána nagyon egyszerű volt a dolgom, mert a szobámat azt gyakorlatilag a bátyámtól örököltem meg, aki idősebb nálam 7 évvel, és ott hagyott rám egy csomó könyvet, amikor elköltözött, úgyhogy én csak szelektáltam kedvem szerint, címek szerint. Nyilván nagyon sokszor sokkal idősebb korosztálynak való könyvet vettem le, és egyúttal nagyon büszke is voltam magamra, hogy elolvastam, és nagyon menőnek éreztem magam. Aztán, hogy akkor is ott mit értettem belőle, ez egy másik kérdés, de pont ezért egy ilyen nagyon szabadon választható könyvespolc volt előttem, ami éppen valamiért megtetszett, a borítója, a címe miatt, ezt levettem és olvashattam, senki nem szólt bele. Hogy...
1: De beszélgettetek a könyvekről?
2: Ó, igen, téma rendszeresen.
1: Volt?
2: Abszolút, abszolút. Tehát az, hogy mit olvastam, és hogy tetszett, az mind a bátyámmal, mind a szüleimmel gyakran téma volt.
1: És ugye azt mondtad, hogy a gyerekkorodból hoztad magaddal a kiadók munkája iránti egyébként mély tiszteletet, talán így fogalmaztál korábban az egyik interjúban. Mit jelentett számodra akkor, és mit jelent számodra most ez a tisztelet? Nyilván teljesen más ez, hogy benne vagy.
2: Hát gyerekként az tényleg egy rettenetesen izgalmas közeg volt, mivel a szüleim dolgoztak, a nagyszüleimhez mentem iskola után, ebéd után, és akkor kihagyhattam a sokak által rettegett délutáni foglalkozásokat, ha éppen nem sportoltam, zenéltem, és a többi. És az az élmény, hogy ott ülök, miközben a nagyszüleim árulják a könyveket egyébként az akkori földhivatalnak az egyik ilyen nagy lépcsőházában, tehát nem egy rendes bolt volt, de ott dolgozott vagy 600 ember, és gyakorlatilag mindenkit ismertek, és minden könyvet elolvastak, ami a pultjukon megtalálható volt, és pontosan tudták, hogy kinek mit ajánljanak. Így aztán ez a fajta döbbenettel vegyes tisztelet volt, ami meghatározta a viszonyomat, hogy hogy lehet ennyi könyvet elolvasni, hogy lehet ennyire tudni mások ízlését, ez egy nagyon izgalmas dolog volt. Most nyilván többet tudok a könyv készítésről, tehát ilyen szempontból tényleg megváltozott a könyvek iránti tiszteletem, mert rögtön látom benne annak a rengeteg embernek a munkáját, meg a hozzá tett tudását, ami alapján olyan lesz végül az a könyv, amilyen, tehát egy sokkal szélesebb körű tisztelet az, ami a könyv ránézésekor elönt.
1: Nyilván így visszanézve ez egy teljesen egyenes karrierútnak tűnik, amit te bejártál, de azért ez nem volt ennyire egyértelmű vagy egyszerű. Tehát nem készültél a vezetői pozícióra, gondolom.
2: Nem, abszolút nem, sőt a könyv kiadásba sem feltétlenül. Tehát valahogy az irodalommal nagyon szerettem volna foglalkozni, és első körben inkább ez a kritikusi pálya volt, ami izgatott, illetve az irodalom szervezés. Ez a kettő így két síkon ment egymás mellett, és úgy is éreztem, hogy nem kell választani, tehát ez teljesen jól működik egymás mellett, és tulajdonképpen a kritikusiról le is kellett mondanom azért, hogy a könyvkiadásban dolgozhassak, hiszen különben szerintem összeférhetetlen lett volna.
1: Igen, de hogyha még itt visszamegyünk, a Sziget Fesztivál irodalmi sátrának programfelelőse is voltál jó sokáig.
2: Így van, hát azt imádtam. Tehát mondjuk az tény, hogy minden egyes fázisában az irodalom iránti rajongásomnak az egy ilyen küldetéstudattal vegyes része volt, hogy nagyon szeretném, hogy ezt minél többen szeressék és érdekelje őket. Azt azért fiatalon is észrevettem, hogy nem mindenki olyan könyvfaló, mint az én családom, vagy az én ismeretségi köröm, és ez a fajta tukmálás, hogy olvasd el ezt, mert az jó lesz neked, vagy gyere és hallgasd meg, mert ez izgalmas, ez gyakorlatilag egyenesen vezetett oda, hogy népszerűsítsük olyan helyeken, olyan közegekben az irodalmat, ami nem evidens, például egy Sziget Fesztiválon.
1: Egyébként hány könyvön vagy túl egyáltalán? Számolja ezt egy idő után az ember? Mert biztos az elején még igen.
2: Az elején igen, fogalmam nincs, ezt most nem tudnám megmondani. Mondjuk azt mondom, hogy most évente én 60 könyvet csinálunk, 15 éve biztos, hogy a könyv kiadás szakmájában vagyok, hát...
1: Be lehet szorozni, szóval, nem igen. Kevés. Egyébként fel tudod idézni, hogy mikor fordult meg a fejedben először, hogy könyvekkel szeretnél foglalkozni? Mert nyilván indultál a magyar esztétika szakról, kulturális menedzser végzettséget szereztél, angol műfordító, és még sorolhatnánk, de ez még mind nem a könyv volt.
2: Hát igen, és én azt hiszem, hogy a kritikai írásnál is még sokkal jobban élveztem azt, hogy én rá kutathatok arra a témára, megnézhetem, hogy milyen trendek vannak, és arról a könyvről konkrétan mondhatok valamit, hogy milyen értékeket látok benne, vagy mitől lehetne még jobb.
1: De az bátorság kell egyébként, az megvolt akkor.
2: Vagy pofátlanság, hogy az ember azt gondolja, fiatalság. Hogy ő, igen.
1: És merészség.
2: Hát, meg egyébként ez nagyon komoly kutatói munka van egy kritika mögött, tehát hogy én alapvetően nagyon szerettem így bogarászni a háttér irodalomban, és nagyon sok mindent olvastam el ahhoz, hogy egy könyvről megírjam a kritikát, mondjuk a szerzőnek a teljes életművét. És én pont ezt élveztem, hogy így belevettem magam is egy ilyen mély kutatást végzek. Tehát az egyetemi évek alatt ez így látszott is, hogy inkább 19. század, vagy éppen Arany János feltáratlan széljegyzeteivel foglalkoztam, tehát nagyon szerettem ugye régi dolgokban kotorászni, és ehhez kellett egy ilyen külső lökés, hogy azt mondják, hogy oké, akkor próbáld ki a másik oldalon milyen egy jó könyvet létrehozni.
1: Nehéz volt először?
2: Először felfogni ezt a gondolatot, vagy így megbarátkozni vele, ez rettentő izgalmas volt, és azt gondoltam, hogy hú, hát ez egyrészt nehéz.
1: Ez egy tök jó nagy kavát, de bele lehet nőni.
2: Igen, igen, hogy bele tudok-e nőni, ez nyilván egy ilyen elég komoly kérdés volt, és az a része, hogy akkor föl kell adnom a szabadságomat, hogy én bármelyik könyvről bármikor írhatok, bárhova elmehetek, hogy a témában konferencián részt vegyek, az egy ilyen nehezebb része volt, hogy elfogadjam, de pontosan emlékszem arra a pillanatra, amikor így átkattant a fejemben az a gondolat, hogy oké, de amikor egy kritikát megírok, annak nagy eséllyel van mondjuk pár száz olvasója, és talán elindítok valami gondolatot, de egy könyvvel, ha az jó, vagy ha azt így nagyobb piacon lehet teríteni, az több ezer példány. Az azt jelenti, hogy sokkal többet tehetek azért, hogy szeressenek a gyerekek olvasni, vagy hogy a szülőknek örömet okozzon a felolvasás. Úgyhogy az az a pillanat volt, amikor tényleg azt gondoltam, hogy ja, hát ez egy sokkal, hogy úgy mondjam, hatékonyabb dolog, és nagyon izgat.
1: Az Olvasás Világnapja apropóján beszélgetünk, és szinte törvényszerűen elhangzik mindig a figyelmeztetés, hogy egyre kevesebbet olvasunk, a gyerekeket pedig már alig lehet rávenni, hogy a könyveket vegyék a kezükbe. Nyilván tisztelet a kivételnek, de hogy valóban valóban ilyen rossz a helyzet, vagy hajlamosak vagyunk mindent egy picit általánosítani, egy kicsit az új nemzedéket megbélyegezni, valamilyennek feltüntetni? Ez egy jó kérdés, és kíváncsi vagyok arra, hogy te könyves szakemberként hogyan látod, tehát valóban válságban van az olvasás? Vagy azért nem kell még temetnünk?
2: Temetni semmiképp, azt már nagyon sokszor megpróbáltuk, amikor jöttek az e-könyvek, amikor megjelent az internet, amikor kitört a Covid, mindig volt egy ok.
1: A hangos könyvek is, és akkor most már biztos, hogy nem fogunk olvasni.
2: Így van, igen. Szerencsére ennél sokkal erősebb az emberek kötődése, nem csak a történethez, hanem ahhoz, hogy ezt egy kézben fogható tárgy révén tegye magáévá. De az tény, hogy az olvasás népszerűsége, gyakorisága jelentősen csökken. Nem túl sok kutatás van erről friss, mert hogy sajnos nem volt emögött eddig állami támogatás, tehát ezek ilyen lelkes, önerőből létrehozott kutatások voltak, de az látszott, hogy jelentősen csökken, nem csak a gyerekek körében, amit így régóta tudunk, hogy ilyen 12 éves kor körül nagyon sok olvasót veszítünk el, akit onnan már elkezd érdekelni valami egészen más. Néha csak a hormonjainak a működése, vagy az azzal járó mindenféle érdekesség a világban, de most azt is látjuk sajnos, hogy sokkal több gyerek már nem tudja elsajátítani az olvasásnak az örömét. Tehát el tudja olvasni, amit el kell az iskolában.
1: Az olvasás képessége megvan, de így ezt van. A fajta örömet nem tudjuk átadni, mi szülők vagy pedagógusok? Nem tudom, hogy kinek a feladata vagy felelőssége lehet ez.
2: Az az igazság, hogy az oktatásban jobban figyeltek arra, hogy a betűk egymás után olvasását elsajátítsák, tehát technikailag felkészítik rá őket, de azt, hogy ez egy ilyen könnyed, fluent, ilyen folyamatos és élvezetes olvasás legyen, ehhez sajnos nem kapnak segítséget. Tehát már elveszítjük őket, mielőtt bele tudnának szeretni a könyvbe. És hát az sajnos egyértelműen látszik a kutatásokból, hogy ez szorosan összefügg a digitális eszközöknek az előtérbe kerülésével, ami alapvetően egyébként szerintem nem zárja ki az olvasásnak a fontosságát, sőt, és erre két dolgot is látunk most egyértelműen utalni. Az egyik az, hogy a pont az ilyen 14-16 éven fölülieknél jelentősen megugrott az olvasók száma. Kellettek ehhez könyves trendek is, olyan jellegű irodalom, ami az ő érdeklődésüket felkelt és fenntartja. Elképesztő mennyiséget olvasnak mondjuk 16-tól 30 éves korig. A másik része, hogy ugyan ők nagyon szeretik kézbe venni a szép könyvet, tehát pont az a plusz, amit mondjuk a kézműves sör és a kézműves hamburger sikerén felbuzdulva, mint kézműves könyv is nagyon értékelni tudunk, hogyha egy könyv szép, hogyha végig simítod a borítót, és mindenféle felületkezelési trükkök vannak, ha élfestett, vagyis hivatalosan éldekorált a könyv. Tehát ha mindenféle extrák vannak.
1: Tehát pluszt kell adni.
2: Hát
1: ebben
2: így
1: is.
2: Van. Ez nagyon csábító tud lenni. És hát most már vannak szerencsére arra is trendek, de hát annak még a hatását nem látjuk, hogy rájönnek a szülők, mert felvilágosítják őket arról, hogy a minél kisebb korban kézbe adott telefon, vagy bármiféle ilyen hát digitális kütyű, olvasásra igen. való. Igen, igen, tehát egy maga a kütyű, az írtózatosan elrontja annak a lehetőségét, elveszi a gyerektől annak a lehetőségét, hogy a fantáziájának a dolgoztatását
1: igen, mert
2: megtanulja.
1: Ezt akartam, egy könyvvel dolgozni kell a könyvnél, mire mondjuk egy történetnek az egész ívét megismerjük, azért arra várni kell. Most az, aki minden nap a kezében van a mobiltelefon vagy a táblagép, az nem vár. Most a gyerekekre gondolok. Tehát, hogy
2: a szülőkre is gondolhatsz, egész nyugodtan. Pont ugyanolyan rossz olvasási stratégiáink vannak, és a statisztikák szerint is az a felnőtteknek közel ilyen 50-52-54%-a nem olvas egy könyvet se egy év alatt.
1: Említetted a tálalást, hogy változtatnatok kellett nektek is, tehát egy picit más szemmel nézni a könyvekre kiadóként, hogy mi az, ami fogyasztható, vagy mi az, ami, hogy mondjam, inkább vonzó a fiatalok számára, de főszerkesztőként hogyan érzékeled, milyen történetek, milyen témák tudják megfogni a fiatalokat? Tehát ebben is váltanatok kellett?
2: Mindig. Ez szerintem...
1: Tehát ez egy folyamatos megújulás?
2: Így van. Ehhez kell egy ilyen kíváncsiság és egy folyamatos monitorozása a külföldi piacoknak is. Általában hozzánk ilyen 2-3 év késéssel érkeznek meg a különböző trendek, ami most abszolút felgyorsult a BookTok révén. Most azonnal és ugyanaz a könyv kell magyarul is, ami hát azért mondjuk egy 600 oldalas angol nyelvű könyv esetében felteszi rendesen a magasra a lécet egy kiadónál, hogy kb. Akkora megjelentesse. Elég sok európai országban gondot jelent az is, hogy már nagyon-nagyon jól tudnak angolul a fiatalok, ergo, ha nem hozott ki szépen és gyorsan azt a könyvet magyarul, akkor mint a siccel olvassa angolul és kapaszkodhatsz. De a trendekben mindig van egyfajta hullámzás is, vissza is térnek bizonyos témák, de a sárkányok elmúlhatatlanul, csak néha-néha nagyobb intenzitással jelennek meg. Pár éve jelent meg az úgynevezett romantezi, ami a romantikus fantasynek egy ilyen egyvelege, ezek azok a könyvek, amik most folyamatosan sikerlistán vannak. Ennél kevesebb ideje, mondjuk 1-2 éve jelent meg egy új kategória, az úgynevezett New Adult, ami ez, szintén ezeknek a fiatal felnőtteknek csak eléggé komoly erotikus vagy szexuális tartalommal bíró könyvek, és ez is egy óriási felvevő piac. Hozzáteszem, megint azt mutatja, bár ebből nem következne egyértelműen, ám de a számok azt mutatják, hogy megint csak a nők, akik jelentősen többet olvasnak, de hogy ilyen 80% körüli az a szám. Ők határozzák meg a könyvpiacnak az alakulását, és az ő ízlésük az, ami a gyerekkönyvpiacon is jelentősen szerepet játszik. Hozzáteszem, ugyanez a gyerekkönyveknél nem látható ekkora ingadozás stílusban, ott szerintem sokkal tudatosabban adnak minőségi, minden szempontból, vizuálisan, könyvkiállítás papír szempontjából nagyon minőségi könyvet a gyerekek kezébe a kiadók, mert ez gyerekkönyvpiacon mindannyiunknak a happy-je nagy részt.
1: Említetted a külföldi trendeket, mennyire kell előre gondolkodni, vagy előre látni?
2: Érdemes rögtön, tehát mondjuk úgy mondom, hogy ha nem sokára októberben van a frankfurti könyvvásár, minden évben ez a legnagyobb világot megmozgató könyvvásár, ami nagyrészt a felnőtt könyvekre koncentrál, de a gyerekkönyvesek is ott vannak. Amit rendet ott meglátunk, azt jó esetben jövő évben már ki is hozod a piacon, ha észreveszed, hogy melyik az a trend, ami a magyar piacon tényleg működőképes, vagy nem csak egy ilyen szalmaláng.
1: Kellett tanítania, vagy fejlesztenie egy gyerekkönyvnek, vagy önmagában az is elég érték, hogy örömet szerez, vagy megszereteti az olvasást? Hát itt az olvasás világnapja kapcsán beszélgetünk.
2: Hát abszolút, annál szerintem semmi nem fontosabb. Én régen azzal botránkoztattam meg a beszélgető partnereimet, ilyen kerekasztalnál, hogy ha 9 éves a telefonkönyvet olvassa, akkor nekem az is jó. Tehát, hogy van egy szint, amikor egyszerűen csak az kell, hogy megszerezze a rutint az olvasáshoz, és beszippantsa őt egy világ, és majd utána megtalálja azokat a könyveket, amik érdekesek, és tényleg mondjuk jobb minőségűek. De ha meg azt nézed, hogy a szülő mit keres, vagy a nagyszülő, vagy a pedagógus mit keres, azért alapvetően be kell, hogy valljam, hogy ők még nagyon szeretik, ha egy könyvnek van egy tanítható, értelmezést segítő jelentéssíkja, ők rögtön szeretnék azt így lefordítani a saját nyelvükre, és nem tudom ezért elítélni őket, tehát a saját példám jut eszembe, hogy amikor rohan a kis 2 évesem, és azt mondom neki, hogy de vigyázz, mert a Boribon is tudod, amikor, tehát hogy az ember szeret hivatkozni ilyen tekintélyelvűen fontos, a gyerek számára fontos személyekre, tehát hogy persze, hogy ez beépül a hétköznapi életbe, de ez a gyerekkönyv, és hogy elsősorban a gyerekirodalomnak ez egy dilemma, tehát ott mindig egyensúlyozni kell, hogy mindenkinek adj egy kicsit, és lehet feszegetni ezeket a határokat, de azt hiszem, hogy pont Barikó mondta azt a Barbárok című könyvében, hogy a könyvkiadás az mindig a piac adta határok mentén vagy széléig próbál így eljutni, és azt tologatja, de alapvetően ez egy olyan művészeti ág, ahol a piac nagyon konkrétan hat arra, hogy mit tudsz eladni, és hogy milyen könyvet adsz ki így aztán.
1: Hol húzódik a határ a gyermekirodalom és a felnőtt irodalom között? Akár olyan szempontból is, hogy egy igazán jó gyerekkönyv szükségképpen felnőtt olvasót is képes-e megszólítani?
2: Abszolút, és lehet, hogy akkor most itt az elején így azzal is kezdem, hogy van a gyerekkönyv, meg van a gyerekirodalom, és ezt a kettőt tök jó lenne szétválasztani, és a köznyelvben ez teljesen érthető módon keveredik. Gyerekkönyv gyakorlatilag minden, ami a gyerekeket megszólítja, tehát 0-tól 18 éves korig az ő kezükbe szeretnénk adni, a foglalkoztatótól a színezőig, az irodalomig minden. Gyerekirodalomnak én azt gondolnám, vagy igazából a nemzetközi szakma is ezen a véleményem van, és ehhez igazodom, hogy az olyan irodalmi minőségű szöveg jó esetben, ami a felnőttnek pont ugyanakkora élvezetes, vagy élvezet kell, hogy legyen, vagy lenne jó, mint a gyereknek. Tehát, hogy az egy jó szöveg, vagy egy rossz szöveg. De úgy alapvetően attól függetlenül, hogy a mondatok nyilván a korosztály miatt nem lehetnek ugyanolyan bonyolultak és hatalmas körmondatok, hanem egyszerűnek és rövidnek és érthetőnek kell lennie. Tehát nyilván ez egy korosztályi sajátosság, hogy a szókincs korlátozottabb egy kisebb korosztálynál, de a mondatoknak a szépsége, vagy az a fajta plusz, amitől a fantáziád beindul, vagy amitől akár egy kihagyásos szerkezettel dolgozik valamelyik szöveg, az ugyanazt az irodalmi minőséget célozza meg jó esetben.
1: Folytassuk innen, egy rövid szünet következik. Vendégem a stúdióban továbbra is Balázs Eszter Anna, a Lampion könyvek főszerkesztője. Folytatjuk a zene után.
0: A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos, vizsgálat, akár műtét és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs kis állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu
0: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
1: A stúdióban vendégem továbbra is Balázs Eszter Anna, a Lampion könyvek főszerkesztője, és hát ha már könyvek és gyerekkönyvek és gyerekirodalom, azért arról nem beszéltünk eddig, hogy neked kifejezetten a gyerekkönyvek mikor váltak nagyon fontossá az életedben, a gyermekeid születésével, tehát hogy azért ez egyfajta izgalmas időszak volt, ami szakmailag is befolyásolta az életedet.
2: Hát jelentősen, sőt, minden szinten befolyásolta. Ez életem két nagy főműve, a két gyerekünk. És valóban addig én nagyrészt felnőtt könyvekkel foglalkoztam, vagy tanulmányt írtam, vagy előadásra készültem, vagy kritikát írtam, és éppen azon voltam, hogy befejezzem a doktorit, ahol a latin-amerikai mágikus realista irodalom és a kortárs próz, magyar prózának a kapcsolatát vizsgáltam, tehát teljesen más vidékeken jártam, de ez az időszak egybeesett azzal a 2000-es évek elejével is, amikor itthon a gyerek könyvkiadás nagyon megváltozott.
1: Egy izgalmas időszak kezdődött.
2: Pont. Írtózatosan izgalmas, igen. Elindul egyfajta nyitás a külföldi gondolkodásmód felé, és megjelennek olyan bátor kiadók, mint akkor még abszolút újdonságként a Pagony vagy a Csimota, akik elkezdenek nemzetközi minőségű és külföldi fontos könyveket behozni az országba. Tehát ez egy ilyen szerencsés egybeesés volt, hogy a gyerekeimnek elkezdek olvasni, és már nem kell külföldi könyveket blattolva fordítani, hanem lekocogok egy boltba, és megveszem magyar nyelven ezeket az izgalmas újdonságokat.
1: A blattolva fordítani, azt tegyük hozzá, hogy műfordító végzettséged is van.
2: Tehát, igen, de azért ez úgy látszott, nagyon helyes volt a Nádas diadám is, és mondta, hogy nagyon jó, szorgalmas vagyok, de hogy azért az így látszott, hogy ebből nem lesz itt művészet, de ettől függetlenül igen, tehát hogy ezt próbáltam, vagy szóval így nagyon élveztem ezt a részét, hogy a gyerekirodalom épp akkor nyiladozik itthon írtózatos sebességgel a most már kollégáknak köszönhetően, és az a fajta figyelem, hogy mitől jó egy gyerekkönyv, láthatóan itthon senki, szóval keveseket érdekelt, tehát kritika aztán tényleg nem volt róla egy szál sem, és ilyenkor, ahogy szokott lenni nálam, a küldetéstudat bekapcsol, hogy hát valami olyan terület van itt, ami rettenetesen izgalmas, és nem beszélünk róla szakmailag, kezdjünk el beszélni. És így fordultam át gyakorlatilag egy ilyen éles Varga betűt leírva a gyerekirodalom kritikája felé, és őrült hálás voltam érte, hogy folyóiratok erre voltak annyira kíváncsiak, hogy lehozzák a kritikákat. A Pré oldalán egy rovatot is vezethettem, ahol már azt a bizalmat is megszavazták, hogy nem csak gyerekkönyvekről, de gyerekirodalmi eseményekről is közvetíthettünk, de ott látszott, hogy egy ilyen a gyerekkultúrának a minőségi ugrása rettenetesen izgalmas kezdeményezésekkel gazdagodik.
1: És hát azt mondtuk, hogy ez egy rendkívül izgalmas időszak volt szakmailag, amivel együtt a gyerekeid is szépen cseperedtek, nőttek fel, ott voltak az összes könyvbemutatók, és azt gondolom, hogy biztos, hogy csomó visszajelzést is adtak neked, hogy mi az, ami fogyasztható, vagy mi jó, vagy mi az, ami annyira nem szerencsés. Tanultál tőlük?
2: Igen, nagyon sokat, de azt is nagyon hamar megtanultam, hogy az ő véleményük egy egyéni ízlést közvetít.
1: Tehát nem lehet általánosítani.
2: Abszolút nem, tehát nem szabad abból kiindulni, hogy az én gyerekemnek mi tetszik, de azt kétségtelen, hogy egy konkrét példát mondjuk az M.K. Csor Zoltánnak az Abaszaurusz története. Én megkaptam a kéziratot, téli szünet volt, és mondtam, hát most akkor olvassuk együtt, most meglátom, hogy reagálnak, és az, ahogy ők gurgulázva nevettek rajta, az egyértelmű megerősítés volt, hogy ez egy jó könyv.
1: Vannak egyébként, eddig arról beszéltünk többnyire, hogy külföldi trendek, meg külföldi szerzők, és most hoztál be először egy magyar szerzőt név szerint, hogy a magyar szerzők mennyire nőtték ki magukat ebben az időszakban, a gyerekirodalomban.
2: Hát ez egy csodálatos időszak volt, ott nőtt annyit a gyerek irodalomnak a presztízse, hogy már meg lehetett környékezni neves írókat, meg költőket, hogy gyerekek számára is írjanak, és azt hiszem, ezt itt többen is mondták, például a Harcos Bálint is szokta mondani, hogy nekik is akkor születtek gyerekeik, ergo elkezdte őt is érdekelni ez a forma, és így lehetett akkor berántani egy Darvasi Lászlót, vagy egy Szabó T. Anna könyvek ekkor jöhettek létre, tehát hogy nagyon sok, vagy igazából azért fordított, de hát csodálatosan, vagy Tóth Krisztina ekkortól ír a gyerekeknek körülbelül. Tehát eljött az az időszak, hogy a korábban kicsit lenézett gyerekkönyv egy ilyen izgalmas kísérleti terep legyen. És egyébként ez tényleg az, tehát azóta nagyon sok íróköltő mondja azt, hogy felszabadító gyerek könyvet készíteni, mert ott jóval kevesebb elvárás és határ van, mint a szépirodalomban. Ott lehet bájosnak lenni, ott lehet csak humor.

0: van a kultúrára, de annak a része is. Tehát, hogy igazából nem kezelhetjük ellenségként, sokkal inkább dolgunk azon gondolkodni, hogy ez hogyan kapcsolható be bármilyen művelődési folyamatba, és nyilván kell kontrollálnunk, tehát, hogy egyszerűen az egy szülői kötelezettségünk, hogy X éves kor alatt, én mondjuk így a 13-at simán mondom, meg kell határoznunk, hogy mit lehet, és mit nem, és amíg csak lehet.
1: És hogy mennyit.
0: Abszolút. Abszolút, tehát az például, hogy telefont adni 9 éves kor alatt, az is rettenetesen veszélyes, holott akkora a nyomás a korosztályban, hogy ez már mindenkinek kell egy telefon.
1: Ha nem mondtad volna, akkor egyből ezt tettem volna hozzá, hogy nagyon nehéz, és egyre nehezebb azt gondolom a szülők dolga. Tehát még 5 évvel ezelőtt mondjuk természetes volt, hogy 13 éves kor alatt nem nagyon volt saját mobiltelefonja a gyerekeknek, ma már a 8-9 éveseknek simán van.
0: Hát hogyne, abszolút. Ráadásul hány olyan kisgyereket látunk, aki az étteremben azért van csöndben, mert 2 éves ugyan, de a kezébe nyomtak egy telefont, hogy nézzen rajta valamit, és viselkedjen. De ennél szívszorítóbb dolog kevés van. De ettől függetlenül a mi gyerekkorunkban ez kevésbé volt, de még az én gyerekeimnél az, hogy meg egy Harry Pottert nem nézünk meg addig filmen, amíg nem olvastuk
1: igen,
0: el.
1: Igen, ez nálunk is így volt. Igen.
0: Ez szerintem egy nagyon jól működhető dolog. Egyrészt, még ha fanyalog is az a gyerek, akkor is inkább elolvassa, csak hogy megnézhesse a filmet. Ráadásul ezzel időt is nyerünk, mert azért a Rowling sorozatában jó nagyokat ugranak a korosztályok a könyvek között, tehát hogy ott azért nem baj, ha van egy kis időnk, mielőtt mondjuk a negyedik rész filmig eljut egy gyerek.
1: Viszont, hogyha azt nézzük, hogy képernyő kontra könyv, és azt látjuk, hogy görgetik a gyerekek a mikromásodpercek alatt a képernyőt, és újabb és újabb impulzus sok érik őket. Mennyire változtatja meg ez a könyvszerkesztést, a könyvkiadást, tehát máshogy kell-e tálalnotok azt, amit át akartok adni ezáltal, hogy tudják befogadni?
0: Egyértelműen érdemes ezt szempontként kezelni. Tehát én nem gondolom, hogy minden könyvet akkor e szerint kell, de kellenek olyan könyvek, amik erre a hatásra reagálnak.
1: Tehát mondjuk egy ismeretterjesztő könyv máshogy néz ki, mint mondjuk régebben, 10-20 évvel ezelőtt.
0: Pontosan, tehát azt a fajta digitális olvasási készséget, hogy pillanatokon belül klikkelnek különböző kép alapján, és olvasnak el blokkos szövegeket, tehát hogy mondjuk egy ilyen kinyitott könyvnek a két oldalán folyó szöveget olvasni, az most ilyen gyerekkínzásnak tűnik 9-10 éves, sőt, hát sokaknál följebb is korosztály esetében. Tehát egy ilyen dinamikusan mozgó layout kialakítása, hogy képek, szövegek és különböző betűtípusok variálódnak egy-egy oldalon.
1: Ez nem véletlen, akkor azt mondod.
0: Ez egy nagyon tudatos törekvés, és nemzetközi szinten is, és nagyon sok kutatás igazolja, hogy egyszerűen muszáj lazítanunk a szövegképen a gimnazista olvasás alatti korosztályoknál ahhoz, hogy ez működjön, vagy még ugyanúgy fent tud tartani az érdeklődést.
1: Honnan inspirálódtok?
0: Hát nagyon sok külföldi könyvet nézünk, nagyon sok cikket is olvasunk, amely külföldön elég komolyan monitorizzák az olvasásnak a folyamatát és az olvasás tanulást is, tehát arra szerencsére találunk szakirodalmat is. Vannak azért már a szerzők között, csak mondjuk Miki Amónát említsem, aki kifejezetten a digitális olvasással foglalkozik, tehát digitális tananyagok kialakítása révén viszi vissza a könyvbe, hogy hogyan kéne annak kinéznie. Tehát sok ilyen koncepció van szerencsére, például ebben a németek nagyon-nagyon erősek. Én azt egy olyan könyvet is vettem múltkor, és megjelent magyarul, és nagyon szerették az olvasók, vagy szeretik, aminek az a cím, hogy visszaszámlálás, és ott például az a trükk van, hogy egy oldal, azt egy perc alatt tudod elolvasni, 120 oldalas könyv, és maga az esemény, amin egy ilyen nagyon izgalmas, üldözéses, nyomozós történet, az 120 perc alatt zajlik le. Tehát, hogy ezt a fajta ösztönzés, hogy ránéz a gyerek, és látja, hogy jó, ez egy oldal, de ezt egy perc alatt elolvasom, és utána beszippantja az a tényleg aktuális időnek megfelelő eseménysor, az tud segíteni például ebben is.
1: Van olyan életkor, amikor könnyebb megszeretetni az olvasást a gyerekkel, vagy sosincs késő?
0: Sosincs késő, de sokkal könnyebb, hogyha ez a kezdetektől, tehát tényleg a korai prevenció az, ami ebben segít az első pillanattól kezdve.
1: Tehát már a kisbabának adjuk oda azt az egyszerű kis könyvet a vonalakkal, ahogy említetted, mert ez már valamit elindít?
0: Így van, vagy pedig amikor rajtunk fekszik, akkor olvassunk hangosan, tehát egyszerűen ennek a

0: a zenéje és a kézben tartott könyvnek a látványa az az első pillanattól kezdve fontos. Nem véletlen, hogy a nemzetközi piacon mindenhol egy ilyen, legtöbbször úgy is hívják, hogy bookstart, ilyen a kezdő lépéstől indul az olvasás népszerűsítés, és az újszülöttnek adott könyvcsomaggal indul.
1: Egy személyes kérdést is behoznék, kifejezetten a te olvasási szokásaidra is kíváncsi lennék, hogy felnőttként neked sikerül-e önfeledten olvasni, vagy mindig ott van a szakmai szem? Tehát ki lehet ezt kapcsolni?
0: Hát, nem nagyon.
1: Teljesen őszintén?
0: Teljesen őszintén nem, tehát mondjuk most a nyaraláson úgy döntöttem, hogy most adok magamnak egy hetet, és Dan Brown-t fogok olvasni, és a titkok titkát, és annyira idegesített a szöveg egy csomó helyen, de közben
1: mert,
0: meg annyira
1: máshogy
0: izgalmas.
1: Mert csináltad volna meg?
0: Nem, mert ez a zsánernek a uh-huh. sajátja, tehát hogy persze, hogy ilyen ez a uh-huh. történet, és a történetre, meg a meglepetésre, a suspense-re épít, és nagyon jól van megírva, és nagyon izgalmas, de hogy...
1: De mégis
0: jobb szeretek elcsámcsogni egy-egy mondatnak a stílusán, és a szóválasztásán, és a mondat folyamnak a logikáján, az valahogy még így is sokkal jobban, nagyobb élvezetet nyújt nekem.
1: Említetted a könyvvásárokat, hogy évről évre mész több könyvvásárra is, ahol rengeteg inspirációt lehet szerezni, rengeteg ötletet lehet hazahozni. Mennyire hasonlóak, vagy mennyire különbözőek a különböző országban élő gyerekeknek az olvasó igényei?
0: Elég hasonló, azt kell, hogy mondjam, abból a szempontból, hogy például, amit a digitális tárgyak hatása, vagy hatások érik őket, az mindenhol kihat az olvasásra és a könyvformára. De ha mondjuk azt nézem, hogy Amerikában a képes könyvnek van egy sokkal elterjedtebb kultusza, és sokkal kevesebb szöveggel, sokkal nagyobb alakú képeskönyveket adnak ki a kisgyerekeknek, és ez mondjuk Magyarországon, ami ilyen híresen szövegcentrikus piac, kevésbé tudjuk érvényesíteni, vagy ha azt mondom, hogy az olaszoknál, meg a franciáknál nagyon magas művészi színvonalú gyerekkönyvek jelennek meg, tehát azok sokszor inkább olyan, mintha egy festmény album lenne, és mellesleg gyerekkönyv, de hogy lényegében nem tud elkülöníteni, hogy ez felnőtt vagy gyerekközönségnek szóló könyve, esetleg a mondat szerkezeten. Tehát, hogy azért vannak ilyen komoly különbségek. Az biztos, hogy a mondjuk a 14 éves korosztályig a német könyvpiac az, ami a legszorosabb a magyarral. Ők is nagyon ilyen szövegnehezek, és részletgazdag rajzokat szeretnek, és az ifjúságinál meg egyértelműen az angol-amerikai regények, amik így nagyon betalálnak az itthoni fiataloknál.
1: Ha másik oldalt nézzük, és a magyar szerzőket és a magyar illusztrátorokat, mennyire, vagy mi tehetné őket akár nemzetközi szinten láthatóbbá?
0: Szerencsére ez most egyre inkább
1: lát. Igen, erre van most egy törekvés is.
0: Abszolút törekvés is van, elképesztő, gazdag és tehetséges a magyar illusztrátor társadalom, és egyre inkább mernek kilépni külföldi ügynökségekhez, akik már kifejezetten az illusztrátorok munkáját ajánlja ki bárhova a világon, de nem ritka, hogy azt mondja nekem egy magyar illusztrátor, egy Horváth Ildi, egy Simonyi Cecília, hogy ő most nem tud rajzolni, mert éppen egy kanadai kiadónak, egy indiai kiadónak dolgozik, és emellett rengeteg díjat is bezsebelnek mostanában, nagyon sokszor kiválasztják őket nemzetközi kiállításokra, úgyhogy gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy ők sikeresebben viszik hírét a magyar gyerekkönyvpiacnak, mint a szövegverziók, mint az íróink, költőink, egyszerűen nyilván a nyelvi forma miatt, tehát a fordítás az egy bonyolultabb, összetettebb dolog.
1: Visszatérve még a nemzetközi könyvvásárokra, a sokadik vásár után megmaradt benned a rácsodálkozás, vagy azért most már más szakmai szemmel érkezel, mint korábban?
0: Mindig meg tudnak lepni a vásárok, bár mindig azt hiszem, hogy most már úgy tudom, mire számítsak, de annyira nagy ez a piac, és ilyenkor tényleg jönnek Kínától kezdve Amerikáig mindenhonnan, és nagyon sokféle kiadó, aki az egy tucat termékeit mutatja meg, és a legmagasabb színvonalú és legelőremutatóbb formátumokat. Úgyhogy olyankor mindig zsong a fejem esténként, és van, amikor mondjuk a marketing tevékenységük az, ami nagyon izgalmas, hogy milyen kísérő dolgokat találnak ki a könyvekhez, és nem az új trendek. De például ez az élfestés őrület, ami pár éve kitört, az is egyértelműen egy frankfurti könyvásáron csapott először minket arcon, hogy ez egy nagyon komoly új trend, de mondjuk azt mondom, hogy az Airfryernek a uh-huh. nagy sikere az is látszott mondjuk a londoni könyvásáron. Tehát, hogy egyszerűen nem lehet úgy oda menni, hogy már mindent tudsz, mert hogy az a tömegű könyv kiemeli azokat a trendeket, amiket érdemes utána megnézni, vagy így elgondolkodni rajta, hogy itthon is érdekes lehet-e.
1: Pályád során több díjhoz kapcsolódik a főszerkesztői munkád. Szép Magyar Könyvdíj, az Épp Gyermek Könyvedíj, akit összesen, ha jól tudom, 8 alkalom, valamint Fritz József díjt, ezt a könyvtárosok adják, és ennek kapcsán érdekel, hogy mit jelentenek számodra ezek a fajta elismerések.
0: Hát ez mindig egy csodálatos visszajelzés arra vonatkozóan, hogy a szakmát jól ismerő, a nemzetközi trendeket figyelemmel kísérő emberek úgy ítélik meg, hogy egy-egy könyvünk az díjra érdemes, és ilyenkor azért általában tényleg azt gondolom, hogy a szerző mellett az illusztrátornak is nagy szerepe van, vagy a koncepciónak, és amikor a könyvtárasok választanak egy könyvet, akkor abban azért azt is gondolom, hogy benne van a sok olvasónak a visszajelzése is, meg az ő szándékuk is, hogy milyen könyveket adjanak az olvasók kezébe. Tehát ez még akkor is, ha nem mindig hat vissza egyébként az eladásra, ami szerintem csodálatos lenne, hogyha ezeknek a díjaknak lenne effektív hatása arra, hogy az emberek, a szülők bátrabban vegyék meg. Ez most még azért nem teljesen szemmel látható, de ez egy ilyen minőség ellenőrzési díj gyakorlatilag, és nagyon-nagyon nagy örömmel tört el minket mindig.
1: Van olyan szakmai álmod vagy terved, amelyet még mindenképpen, vagy amelyet a közeljövőben szeretnél megvalósítani? Hát a Silent Book-ot azt említetted, de ezen túl.
0: Igen, és van, és mindig van, és szerintem addig jó,
1: addig van.
0: Igen. Most egyébként nem is a Silent Book az új közeli határozott tervem, hanem egy olyan ifjúsági könyvsorozat, ami fiatal felnőtteknek szól, tehát tényleg 14-16 éves korosztály fölött, és magas irodalmi igényel, és kifejezetten az Z-generáció és az utána következő generációt érdeklő világokban és témákban jár, lehetőleg olyan nyelven, ami egy nagyon egyedi, egy sajátos irodalmilag megfogalmazott kötet, és egy ilyen sorozatnak a felépítésén dolgozom most.
1: És egyébként mekkora csapatot vezetsz most?
0: Nagyon szolidak vagyunk, a Lampion Könyvek két szerkesztőből és belőlem áll. Igaz, hogy a Centrál Kiadói csoport az egy ilyen nagyon összeszövődött kapcsolattól.
1: És hát ott kiadó vezető helyettes vagy.
0: Igen, igen, és igazából tényleg úgy működünk, hogy a kereskedők mindannyiunkkal foglalkoznak. Itt három brand is van, sőt, igazából most már négy, van az Animus, amit a Harry Potterről biztos mindenki ismer, és ez a felnőtt könyves vonal. Van egy ismeretterjesztő része, ami a Booklev névre hallgat, és van egy Fejős Éva könyvek kisebb imprintünk, tehát ez egy elég nagy kiadó évi 160-70 könyvvel, és egy ilyen kiadói kereskedelmi csapat szolgálja ki mindannyiunknak a vágyait, tehát én például a kereskedelmi vezetővel is nagyon sokat beszélgetek szakmai kérdésekről, a marketing csapat is van, ahol dedikált, igen, tényleg a marketinges is hozzám tartozik, de hogy azért így mindent együtt gondolunk végig, és emiatt ilyen pici tud lenni a Lampion, mert maga a szervezet az egy ilyen 20 fős csapatból áll.
1: Mire vagy a legbüszkébb abból, amit eddig elértél?
0: Ha az egész szakmai utamat nézem, akkor az egy nagyon nagy boldogság, hogy miután a Kolibri kiadónak az arculatát így elég jól sikerült szerintem kialakítani, ez egy fontos kiadó lett, hogy még egyszer ezt itt a Lampion könyvekkel megkaptam a lehetőséget rá, hogy megpróbáljam, és úgy nézem, hogy szerencsére így szakmailag is, meg gazdaságilag is elég jól működik. Tehát, hogy egymás után két kiadót, gyerekkönyvkiadónak a arculatát, világát felépíthettem, ez nagyon nagy boldogsággal tölt el.
1: Ennyi év és ennyi megjelent könyv után mi adja még neked a lelkesedést?
0: Ez nagyon jó kérdés, hiszen néha én is gondolkodom, és bevallom, van, amikor nagyon fáradt vagyok, és úgy érzem, hogy most még egy könyv, és akkor az miből lesz más, vagy hiányzik az valakinek, és aztán jön egy ilyen tartalmas beszélgetés arról, hogy úristen, hát most itt van ez az Z-generáció, egészen más, mint akikkel eddig foglalkoztunk, és hogy mennyire izgalmas feladat őket elérni úgy, hogy beleszeressenek az olvasásba, és egyébként náluk sikk is kezd lenni a egyre több analóg dolog, így a könyv is. Hogy ez szerintem egy ilyen végtelen energia és lelkesedés forrás, hogy mindig mások a körülmények, mindig történik valami ebben az országban is, és hogy arra hogyan reflektálsz minél minőségibb, minél izgalmasabb formában. Ez szerencsére biztosítja a környezet, hogy mindig legyen min agyalni.
1: És olvassunk sokat.
0: Így.
1: Eszter, köszönöm, hogy ma itt voltál velünk.
0: Nagyon köszönöm a lehetőséget.
1: Balázs Eszter Anna, a Centrál Kiadói Csoport kiadóvezető helyettese, a Lampion Könyvek főszerkesztője volt ma a vendégem. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm én is.
2: Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Megszűnt a tűzgyújtási tilalom 4 megyében, már csak néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni oltás. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom 4 megyében. Győr-Moson, Sopron, Somogy, Vas és Zala megyékben vonták vissza a korlátozást, mert a napokban esett csapadék miatt megszűnt a fokozott erdőtűzveszély. A többi megyében továbbra is fennáll a tilalom. Már csak néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni iskolai védőoltás. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ arra kéri a 7-es gyerekek szüleit, hogyha még nem tették meg, keddig juttassák vissza a kitöltött és aláírt beleegyező nyilatkozatot gyermekük iskolájába. A humán papilloma vírus elleni védőoltás a daganatok megelőzésének egyik fontos eszköze, beadása ebben az életkorban biztosítja a leghatékonyabb védelmet. Az iváncsai kutak egyikében sem mutatható ki a magzatkárosító vegyi anyag jelenléte, derül ki az önkormányzat vizsgálatából. A település 55 helyszínén furt és ásott kutakból vettek mintákat. A Fejér megyei község múlt hétpénteken közölte, hogy a településen működő akkumulátorgyár NMP szennyezést fedezett fel az üzem belső területén található monitoring kútban. Az iváncsai önkormányzat már akkor közölte, hogy a vezetékes ivóvíz Ercsi felől érkezik, azzal nem lehet probléma. A déli körvasút második üteméhez kapcsolódó munkák kezdődnek a Hamzsabégi Parkban hétfőn, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A szeptemberi munkálatok részeként gyalogos aluljárók új közvilágítást kapnak, emellett a vasúti pálya és a műtárgyak megfelelő vízelvezetéséhez új csapadékvízelvezető hálózat épül ki. A várhatóan október közepéig tartó munkák miatt a parkban és a környező utakon időszakos korlátozások lesznek. Szaúd-Arábia lezárta egyik legfontosabb olajvezetékét, amit Irak felől dróntámadás ért. Irak elismerte, hogy az Iránnal határos egyik tartományukból érte támadás a vezetéket. A mintegy 1200 km hosszú olajvezeték Szaúd-Arábiának azért fontos, mert ezzel a hormúzi szorost megkerülve lehet olajat exportálni. Ez a csővezeték mozgathatja a globális olajforgalom 4-5%-át, most viszont a támadás után le kellett állítani. Hollandiában kihallgatták azt a férfit, aki a gyanú szerint csaknem 4 tonna kokaint próbált meg Gánából Hollandia érintésével Belgiumba csempészni. A szállítmányt, melynek értéke mintegy 225 millió euró, hétfőn foglalták le a francia vámosok Dunkirk kikötőjében. Csaknem harmadával csökkent az illegális határátlépések száma az év első 8 hónapjában, közölte az EU határ- és partvédelmi ügynöksége. Az EU külső határain január eleje és augusztus vége között mintegy 75 ezer illegális határátlépést jegyeztek fel az érintett országok illetékes hatóságai. A jelentés szerint a migrációs adatok csökkenése több tényezőt tükröz. Ilyenek a partnerországokkal folytatott együttműködések és a migráció kiindulási országai által hozott megelőző intézkedések.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn egy legyengült hidegfront érheti el Magyarországot, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős borongós tájak is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat. Délután viszont nyugat felől csökken a felhőzet. Többfelé lesz élénk, néhol erős a szél. Hajnalban 9 és 17 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 19-25 fokot mérhetünk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
2: Ez a Trend FM különleges zenei válogatása. Jó estét! Most is reggelig zenélünk, és garantáltan olyan dalokat hozok, amiket máshol még nem hallottak. Köszi, hogy itt vannak, már is kezdünk!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Voices a cappella együttes 2013 áprilisában alakult, a 12 énekesből és egy ütőhangszeresből álló kórus mai magyar underground zenekaroktól ad elő slágereket. Az eredeti dalokat Varnus Zsuzsa művészeti vezető hangszereli, illetve ülteti át a cappella stílusba. A Budapest Voices első dala a Tankcsapdától az Adjon az ég volt, emellett már elkészült két tucatnyi további átdolgozás, köztük a Queen Bee-től, Péter Fiboritól, a Magashegyi Undergroundtól és a Kowalski meg a Vegától is. Az együttes bemutatkozó nagylemeze 2014-ben jelent meg Alternatívák címmel speciális formában, egy saját újság a Budapest Voices magazin mellékleteként. A megjelenés napján egy különleges reggeli koncertet adtak a Szent Gellért téri metró megállóban. 2016. március 24-én jelent meg aztán Finomra hangolva című második albumuk, melyet a tagok által összeállított szakácskönyvvel együtt adtak ki. 2016. novemberében egy háromszámos EP jelent meg kislemez címmel. A névadás oka, hogy a három dal mini CD jött ki, és karácsonyfa díszbe csomagolták a lemezt. A közönség hallhatta már a kórus számos nagy rendezvényen, köztük a Művészetek Völgyében, a Campus Fesztiválon és a Fishingon Orfűn. Eddig három alkalommal léptek fel az A38 hajón, mindhárom elővételesen teltház volt, de a többi budapesti koncertjeiket is nagy érdeklődés követte.
1: Trend Night.
2: Természetesen meg is hallgatunk egy dalt a Budapest Voices-től, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: Magyarország vár. Kalandozások a Zalai dombságban. 5 varázslatos zalai hely. Göcsei Falu Múzeum. A Zalaegerszegen található múzeumban sétálva egy csapásra egy 19. századi Göcsei faluban találod magad. A Zala folyó holtága mellett jellegzetes göcsei portákat találsz, de van itt harangláb, fából épült templomocska és vízimalom is. Bazitai tévétorony kilátó. A göcsei kirándulás kötelező eleme a 95 méteres zalaegerszegi tévétorony, ahonnan nem csak a környék, de a Sághegy, a Somló, sőt, még az Alpok vonulatai is jól látszanak. 53 méter magasban, egy kávétársaságában élvezheted a látványt. Szent Anna kerek templom. Kallos dombján 800 évet töretlenül őrzi a tájat a templom fehérre meszelt fala és harang alakú kupolája. Mielőtt felsétálsz a templom dombra, ne felejtsd el magaddal vinni a kulcsot, amit a régi italbolttal szemben lévő ház előtti ládában találsz. Bazalt utca. A Vidornya szőlős és Nagy Görbő közötti varázslatos Bazalt utcán égig érő bazaltoszlopok és misztikus barlangok között sétálva a természet erejével és a legendák világával találkozhatsz. A titokzatos szikla folyosó a Keszthelyi hegység rejtett kincse. Gyümölcsoltó Boldogasszony templom. Hazánkban egyedülálló ritkaságra bukkansz, ha a Türjére látogatsz, hiszen a településen egy Árpád-kori téglatemplomot találsz, amely a premontrai szerzetesrend számára készült.
0: Hello Hungary, a Trend FM-en! Holnapra is van ötletünk!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kis Attila zenész karrierje során kétszer is hosszú éveket töltött a jazz tengeren túli központjában New Yorkban, ahol több neves mestertől is tanult. Hazatérését követően magyar zenésztársaival 2008-ban alapította meg saját formációját, a színes, energikus zenét játszó Kis Attila bandet. A jazz, soul, funky és latin zene elemeit egyaránt felhasználó, dúsdallamvilágú, olykor grúvos repertoárjuk a zenekar vezető szerzeményeiből áll. A gitár és szaxofon szólisztikus improvizatív jelenlétét gyakran egészíti ki fellépéseiken egy-egy kitűnő énekes is.
1: Trend Night.
2: A Kis Attila Benzenél nálunk már is, itt a különleges zenei válogatásban,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Barabás Lőrinc Eclectric 5 éves sikeres koncertezést és 2 stúdióalbumot követően búcsúzott el a közönségtől még 2010-ben. Ezután Barabás Lőrinc szólóban folytatta, egyedül állt a színpadra, és egy Loop Station segítségével trombitája hangját sokszorozza meg különböző zenei funkciókban. A kísérletezés mellett kortárs nagyvárosi jazz, finom egyensúlyozás az elektronika nyújtotta lehetőségek és a személyesség határán, érintve a 20. század repetitív zenei világát is. A trombitás műsorában zajok, zörejek, a hangszer ritkán hallatott effektusai keverednek grúvos témákkal, harmóniákkal, olykor könnyedebb, olykor progresszívebb dallamokkal.
1: Trend Night.
2: Barabás Lőrinc Eclectric már is a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Az ügynökaktákról is tárgyal az országgyűlés hétfőn. Betegellátás közben törtek fel egy mentőautót. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Az igazságügyi minisztérium három törvényjavaslatát is tárgyalja az országgyűlés a hétfői ülésnapon. Erről az igazságügyi miniszter posztolt a Facebookon. Görög Márta jelezte, napirendre kerül az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvény, amely magában foglalja az ügynökakták nyilvánosságára vonatkozó rendelkezéseket is. Ezt követi az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosítására irányuló kezdeményezés, majd az alkotmánybíróság működését érintő törvények módosítása. A miniszter szerint kedden már el is fogadhatják a törvényjavaslatokat. Kína budapesti nagykövete szerint a kínai-magyar kapcsolatok továbbra is stabilan fejlődnek, és az új magyar kormány hivatalba lépése óta a két ország vezetői levélváltásokon és üzeneteken keresztül tartják a kapcsolatot. Gong Tao a Daily News Hungary-nek adott interjúban a magyar kormány első 100 napját és a kétoldalú kapcsolatokat értékelte. Az interjúban szóba került Szijjártó Péter, korábbi külgazdasági és külügyminiszter BYD-nél betöltött pozíciója is. Kína budapesti nagykövete erre azt mondta, hogy ez Szijjártó Péter személyes karrier döntése, illetve a vállalat piaci alapú felvételi döntése, amelyhez nem kívánnak kommentárt fűzni. Betegellátás közben törtek fel egy mentőautót. Az országos mentőszolgálat közölte, a mentőket a napokban egy sérülthöz riasztották, és amíg az ellátás zajlott, valaki illetéktelenül bejutott a közterületen parkoló lezárt járműbe. A tolvaj az egyik mentődolgozó táskáját vitte el. A bűncselekményt egy járókelő vette észre, aki szólt a közelben tartózkodó biztonsági őrnek. A biztonsági őr ezután értesítette a mentőket, akik jelezték az esetet a hatóságoknak. Németországban tovább növelte előnyét a szélsőséges AfD az uniópártokkal szemben, a Bild megbízásából készített országos felmérés szerint. Az Alternatíva Németországért 1% ponttal 29%-ra erősödött, míg a CDU-ból és Bajor testvérpártjából a CSU-ból álló unió támogatottsága változatlanul 20%. A zöldek 1% pontot javítva 14%-on állnak, ezzel megelőzték a kormánykoalícióban résztvevő szociáldemokratákat, az SPD továbbra is 13%-on áll. A baloldal támogatottsága változatlanul 10%. Németországban legközelebb jövő vasárnap Berlinben és Mecklenburg-Előpomerániában tartanak tartományi választást. Az Egyesült Államokban 2001. szeptember 11-én történt terrortámadások 25. évfordulójáról emlékezett meg 14. Leó pápa vasárnapi beszédében. Az egyházfő hangoztatta, imádkozik azokért, akik életüket vesztették, és azokért, akik még mindig a tragikus nap sebeit hordozzák. Az amerikai pápa hozzátette, hogy a 25 évvel ezelőtti támadások a béke melletti elkötelezettséget sürgetik.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn átmenetileg mindenütt erősen megnövekszik, majd napközben nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet. Elszórtan eső, zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. A szél megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban döntően 11 és 17 fok között várható, de a kevésbé felhős keleti helyeken ennél több fokkal alacsonyabb is lehet. Délután 17-25 fok valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

Ez a Trend FM, benne a különleges zenei válogatás, mindjárt zenél nekünk a Budapest Burlesque, méghozzá Szűcs Gabival kiegészülve. A díszes társaságot, akiket ma Budapest Burlesque néven ismerhet a közönség, a csaknem 100 évvel ezelőtti popzene inspirálta. Az örökzöld dalokból felhasznált alapok, témák, benyomások és a 21. századi technika megoldásai az egyszerűségében is zseniális képi világgal vegyítve hozzák létre a mai swing hangzást és látványt. A producer és a show állandó fellépője, DJ Utasi, most romkocsmai környezetben hívták életre új produkciójukat, a Budapest Burlesque-et. Utasi Tamás karrierje 1983-ban kezdődött Budapesten, a House DJ aktív szereplője volt a főváros szórakozó életének. Olyan neves klubokban lépett fel, mint például a Rendezvous vagy a Haligali. Az igazi áttörés 1992-ben érkezett el számára, amikor a legelső DMC bajnokság egyéni kategóriájában az első helyen végzett, emellett a verseny külön díját is hazavihette. Ekkor vágott bele saját szavaival élve a modern tánczene népszerűsítésébe, amit egészen a 90-es évek végéig folytatott. Később az alternatívabb széna felé fordult, zenekészítéssel kezdett foglalkozni, része volt a Gulács Erotikának, amely a világzenét keresztezte a legújabb elektronikus irányzatokkal. Tamást is rabul ejtette a swing füstös bája, ami végül a Budapest Burlesque 2014. januári megalakulásához vezetett. A múltat idéző pop témák, a modern elektronikus zene és a fergeteges látványvilág együtteséből jön létre az igazi vidám swinges hangzás, ami különösen egyedivé teszi a zenekart a műfajban. A kisebb klub rendezvényeken alkalmanként egy-egy hangszeres zenésszel látható, hallható a produkció, nagyobb rendezvényeken, fesztiválokon a vizuális atmoszférát Víg Lali digitális homokfestése teszi teljessé, emellett gyakran csatlakozik hozzájuk a Freak Fusion mutatványos csapat is, akik egy órás révkavari előadásukkal idézik meg a burlesque életérzést és repítenek vissza minket a múltba időgép nélkül. Ezeken a rendezvényeken a DJ-k sora is bővül, Ordimennel, esetenként DJ Mangóval, emellett számos neves előadóval alkotott már közösen a formáció, így Szűcs Gabival is. Szűcs Gabi 1972-ben született Budapesten, saját bevallása szerint a zene szeretetét édesanyjától örökölte, zenei tanulmányait fúvós hangszereken, fúvolán, illetve oboán kezdte, a Könyves Kálmán gimnázium irodalmi színpada azonban elcsábította a színház felé. A színjátszás iránti szerelme sodorta a Gornagy Mária színi tanodába, ahol Benedek Miklós keze alatt tanult. Az énekesnő koncertjein, fellépésein több műfajban is megmutatja sajátos egyedi ízlésvilágát, különleges, össze nem téveszthető hangját. Ebben saját zenekar a nagyszerű partner, hiszen fiatal, kiváló jazz muzsikusok, akik kíséretében olyan világslágereket énekel, amely minden korosztály számára ismerős, de egyedi, modern felfogása mégis új ízt tud kölcsönözni nekik. Íme tehát most a Trend FM-en a Budapest Burlesque zenél, és Szűcs Gabi fog énekelni. Önök a különleges zenei válogatást hallgatják.

0: Jó csinálom.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu
1: Reklámot hallottak.

0: 1986-ban.
1: Különleges zenei válogatás.
2: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
3: A Pink and the Panthers 2017 novemberében alakult, mind az öten a kőbányai zenestúdió tanulói. 2018-ban a budapesti Füles-Bagoly tehetségkutatón bejutottak a 10 legjobb zenekar közé, majd ezután a jazzy dalversenybe is neveztek, ahol második helyen végeztek. Dalaikat a zenekar billentyűse szerezte, akire hatással volt például az Incognito és a Jamiroquai, tehát a jazz és a populáris zene fúziója jellemzi a hangzásvilágot. A célkitűzésük az igényes zene népszerűsítése és hogy minél több helyen élő zene szóljon. Nagyon fontos számukra, hogy a dalaik szövege értéket képviseljen és harmóniát képezzen a zenével. Lelkesek, mert végre olyan zenét játszhatnak, ami róluk szól, hisznek benne, hogy ez a siker kulcsa.
2: Trend Night.
3: Következik is a Pink and the Panthers, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

azzal értesítjük, hogy az álomgyárban a párna elfogyott. Párna nélkül nem gyártható.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kollár Klemenc László 1991-ben a Budapesti Műszaki Egyetem építőmérnöki karán szerzett diplomát tájrendező szakon, az 1991-ben alapított Andersen zenekar tagja volt. Két lemezük jelent meg, európai és amerikai turnéjuk is volt, végül 1994-ben oszlott fel a zenekar. 91 és 99 között a Varga stúdiónál dolgozott, mint forgatókönyvíró, rendező, animátor, gyártásvezető és rövid filmek zeneszerzője, illetve grafikai tervező, látványtervező. 2002-ben a Sziget Fesztivál reklámjaként vált népszerűvé a Kistehén figurája. A Kistehén dalt Kollár László írta és énekelte fel, a hatalmas siker után felkérést kapott, hogy készítsen el egy egész albumot. Az első lemez Zene a nyulaknak néven jelent meg, majd ezután nagyjából két évente jelentetett meg új albumot. A zenélés mellett rövid filmeket, reklámokat, klippeket rendez, és aktív tagja a Budapest Bar projektnek is.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most Kollár Klemenc Lászlótól, itt a Különleges zenei válogatásban.
3: Iszom a bort, ölelem a babámat, úgy sem érem keresztül a hazámat, úgy sem érem.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Beavatkozik az állam a Dunai Vasműnél, egyre többen várakoznak műtétre. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Beavatkozik az állam a Dunai Vasműnél. A kormány több mint 657 millió forintot fordít arra, hogy elhárítsa az iparbiztonsági veszélyt és a környezetkárosítást a vasmű területén. Ez a Magyar Közlönyből derült ki. A döntés hátterében az áll, hogy a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetek nem tudják biztosítani a szükséges pénzügyi fedezetet a Dunai Vasmű területén szükséges intézkedésekhez. A kormány egyetért azzal, hogy a környezetkárosítás megelőzése közérdek, az intézkedések teljesítése ilyen esetben az állam feladata. Még mindig hosszúak a kórházi várólisták, írta összefoglalójában a Telex. Csípőprotézis műtétre április elején több mint 9600 ember várt 60 napnál régebb óta. Azóta a számuk növekedett, szeptemberben már több mint 10600 betegnek lenne szüksége operációra. Áprilishoz képest ennél nagyobb mértékben csaknem 3000-re emelkedett a 60 napnál régebb óta térprotézisre várók száma. Egy másik lap az Economic cikke szerint a szürkehályog műtéteket tavaly óta alaposan felpörgették, de ott is valamivel több most a várakozó, mint tavasszal. A három leghosszabb várólista adatait a tavalyi számokkal összehasonlítva az is látszik, hogy a várakozók száma folyamatosan növekszik. Radikálisan átalakítaná a névkérelmezés rendszerét a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium, tudta meg a 24.hu. Alap azt írja, Kósa Lajos a Fidesz volt politikusának javaslatára tavaly nyáron emelte a mindenkori kultúráért felelős miniszter hatáskörébe az utónevek gondozását az országgyűlés, és ezzel lényegében befagyasztották a magyar utónévkincs bővítésének lehetőségét. A korábbi gyakorlat szerint az ELTE nyelvtudományi kutatóközpontjának 30 napon belül visszajelzést kellett adnia a kérelmezőnek a döntésről, de ezt eltörölték. Az új és még a jelenlegi hatályos szabályok szerint a miniszternek kell kihirdetnie az adható utónevek listáját. Meghalt egy férfi gyógykezelés közben egy székelyföldi gyógyüdülő mafettájában, egy másik férfit kórházba vittek. A rendőrség nyomozást kezdett, hogy kiderítse az eset körülményeit. A szárazgázfürdő alkalmas szív- és érrendszeri betegségek, mozgásszervi és reumatikus bántalmak, perifériás idegrendszeri panaszok és anyagcserezavarok kezelésére. Mivel a mofettagáz nehezebb a levegőnél, a medence alján gyűlik össze, ezért tilos a megengedett szint alá hajolni. A felgyülemlett szintelen és szaktalan gáz oxigénhiányt és azonnali fulladást okozhat. Horvátországban mintegy 200 embert evakuáltak szombat éjjel a Brács szigetén pusztító tűz miatt, miután a lángok Milna térségében lakóházakat és turisztikai létesítményeket is megközelítettek. Súlyos sérültről nem érkezett jelentés, néhányan füstmérgezést szenvedtek. Vasárnap reggel már nem volt nyílt láng, a tűzoltók azonban a biztonság kedvéért továbbra is a helyszínen maradtak.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn egy legyengült hidegfront érheti el Magyarországot, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős borongós tájak is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat. Délután viszont nyugat felől csökken a felhőzet. Többfelé lesz élénk, néhol erős a szél. Hajnalban 9 és 17 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 19-25 fokot mérhetünk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Rényi Pop az ország első számú gastro swing zenekara, a 20-as évek Amerikája és a francia Monarch jazz életérzés köszön vissza zenéjükben, Kárpát-medencei népzenével fűszerezve. A csapat 2012 nyarán alakult egy baráti társaságból, imádják a jazzt és a swinget, és nagyon szeretnek ilyen stílusokban zenélni. A kávézókon és a teraszokon keresztül egészen a nagy fesztiválokig lehet velük találkozni, duóban és trióban is fellépnek, illetve létezik nagy zenekari felállások is nagyobb rendezvényekre.
1: Trend Night.
2: Már is az Rényi Pop zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Carbon Pulse együttes a 2001-es Sziget Fesztiválon debütált. Első nagylemezük a Mérgezett Gulyás 2004-ben jelent meg a Crossroads Recordsnál. 2006-ban csatlakozott hozzájuk Fehér Balázs énekes, aki énekével és dalszövegeivel dobta fel az együttes zenéjét. Második nagylemezüket, a Carbon Heartot 2008-ban jelentette meg az 1G Records, tulajdonképpen ezzel a lemezzel léptek be a magyar zenei elitbe, dalaikat előszeretettel játszották a magyar televíziók és rádiók, illetve több mint 100 000 ember töltötte le őket. Magyarország legismertebb koncertzenekaraként folyamatosan járják az országot, 2010-ben két londoni fellépésük is volt. Legutóbbi albumuk 2019. decemberében jelent meg Carbon Sun címmel, ami a zenekar hetedik nagylemeze.
1: Trend Nights.
2: Carbon Pulse a folytatásban, már is a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az indiai származású New Yorki énekesnő, dalszerző, színésznő Nora Jones első lemeze 2002-ben jelent meg, ami világszerte már is több mint 20 millió példányban kelt el, és ráadásul kapott érte 5 Grammy-díjat. Azóta lemez eladási rekordjai sorban megdöntötte, 9 Grammy-díjnál jár és filmekben is szerepel. Zongorán és gitáron is kitűnően játszik, de elsősorban nagyszerű hangja miatt szeretjük.
1: Trend Night.
2: Nora Jones érkezik most a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Veszprémben kezdte újra országjárását Magyar Péter, kiszivárgott Orbán Viktor Köccsei beszédének több részlete. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Veszprémben kezdte újra országjárását Magyar Péter szombaton. A miniszterelnök egyebek mellett arról beszélt, rengeteg eredmény van már, jogállamot azonban csak jogállami módszerekkel lehet visszaépíteni és üzemeltetni. Elmondta azt is, a szeptember 10-i határidőig mintegy 1000-en jelentkeztek a Tisza-szigetek megyei koordinátori és országos elnöki pozícióira. A következő feladat az, hogy a Tisza elnöksége végignézze ezeket a jelentkezéseket, és kiválasszák a legalkalmasabb jelölteket, utána pedig a szigettagok döntenek majd a régiós elnökök és az ország. Elnök személyéről. Kiszivárgott Orbán Viktor Köccsei beszédének több részlete. Az ATV.hu azt írta, a hozzájuk eljutott információk szerint a volt miniszterelnök arról beszélt, a Fidesznek ellenzékből kell újra felépítenie magát, miközben a Tiszát egy Magyarország szuverenitását veszélyeztető, új kommunista rendszer képviselőjeként írta le. A beszéd kiszivárgott részletei szerint Orbán Viktor úgy értékelte, a Tiszapárt célja, hogy ismét gyarmatot csináljon Magyarországból. A volt miniszterelnök ehhez a narratívához Brüsszelt nevezte meg gyarmattartóként. A korrupciós vádakat politikai támadásként értékelte. A szabadság nem tiltható be mottóval tartották meg szombaton a 6. Pécs Pride felvonulást, amelyet színpadi felszólalások zártak a Baranyai megyeszékhelyen. Atrocitás nem volt. A menetre idén is az emberi jogokért, a gyülekezési szabadságért, az önazonosságért, a szabad szerelemért és az elfogadásért való kiállás jegyében várták az érdeklődőket. A rendezvény végén bejelentették, hogy 2027-ben egy újabb városban is lesz felvonulás, ugyanis tavasszal Szegeden is utcára vonulnak az LMBTQ társadalom tagjai. Lehetetlennek nevezte az orosz elnök sajtótitkára Új-Delhiben, hogy Vlagyimir Putyin és Volodymyr Zelenszky Miami-ban találkozzon egymással a G20-as országcsoport decemberi Miami-ban rendezendő csúcs találkozóján. Dmitrij Peszkov ismételten kijelentette, Moszkva ragaszkodik ahhoz, hogy az orosz és az ukrán államfő találkozóját az orosz fővárosban tartsák. Zelenszky a Deutsche Welle német televíziónak azt mondta, kész találkozni Vlagyimir Putyinnal a Miami-ban rendezendő decemberi G20-as csúcs találkozón. Németországban több tízezren vonultak utcára szombaton, hogy tiltakozzanak a jobboldali szélsőségesség ellen, és kiálljanak a demokrácia támogatásáért. Több mint 35 városban tartottak tüntetéseket. Münchenben, Hamburgban, Berlinben, Magdeburgban, Dresdában és Lipcsében is voltak megmozdulások. A tüntetők követelése az volt, hogy tiltsák be az Alternatíva Németországért pártot. A demonstrációkat a szélsőséges AfD szászanhalti tartományi választásokon elért sikere váltotta ki. Lezuhant egy drón szombaton Románia északkeleti részén, sérültek nincsenek. A pilóta nélküli szerkezet egy kukoricásban ért földet. A becsapódás helyén egy 1 méter átmérőjű és 30 cm mély kráter keletkezett.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn átmenetileg mindenütt erősen megnövekszik, majd napközben nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet. Elszórtan eső, zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. A szél megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban döntően 11 és 17 fok között várható, de a kevésbé felhős keleti helyeken ennél több fokkal alacsonyabb is lehet. Délután 17-25 fok valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás. We'll be right back.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Erik Sumo Band 2005-ben alakult a 60-as, 70-es évek popzenéjéből merítő zenekar. Több stílust ötvöz, a blues, az elektronika, a barkács, pop, a pszichedelikus rock és világzene elemei egyaránt előfordulnak dalaikban. A zenekar legismertebb slágere a My Rocky Mountain, mely a szintén ezt a nevet viselő első albumuk címadó dala. A második album legismertebb slágere a Disco In My Head című dal, a harmadik album 2010. februárjában Európa több országában is megjelent. A zenekar 2012. februárjában bejelentette működésének szüneteltetését, majd február 24-én megtartotta búcsú koncertjét a Budapesti Akvárium Klubban. 13. december 29-én újra összeállt a zenekar, a klasszikus felállásban Harcsa Veronikával, hogy koncertet adjon az A38 hajón, majd 19-ben Kucor Edina vette át a zenekarban Harcsa Veronika helyét, aki az új lemezen is közreműködött.
1: Trend Night.
2: Most azonnal meghallgatunk egy dalt az Erik Sumótól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Pankasztik már fennállásának első éve után kimagasló sikereket ért el, kuriózumnak számító hangzásukkal hiánypótló színfoltként tűntek fel a magyar könnyű zenei palettán. Django Pop névre keresztelt stílusuk a boldog békeidők jazzes hangzásvilágát elegyíti a modern pop és világzene egyediségével. A Monarch Swing és a cimbalom hangjának ötvözése nemzetközileg is eredeti zenei koncepció, amely az énekesnő Pálmai Panna derűs energikus kisugárzásával párosulva teszi utánozhatatlanná a Pankasztikot. A zenekar elsősorban Kálmán Tamás dalszerző és a formáció saját szerzeményeit játssza, néhány merész, szellemes feldolgozással színesítve a repertoárt.
1: Trend Night.
2: A Pankasztik következik most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Nomád zenekar ötlete a gitáros Jánosi Szabolcs és az akkori énekes Fodor Zoltán fejében fogant meg 2004-ben. Ők akkor még kisebb-nagyobb megszakításokkal 17 éve zenéltek együtt, például a legendás Bedlam zenekarban. Az első album 2007-ben jelent meg, majd néhány tagcsere és egy hosszabb szünet után 2012-ben kapcsolt teljes sebességre a zenekar. Ekkor találták meg új énekesüket Juhász Marci személyében, akit a Csillag születik című műsorban ismerhetett meg az ország, és akinek a hangjában a rock és a blues világa keveredik a magyar zenével. A lemez különleges szín a mai zenei palettán, nincs aktuális trend, modern zenei megoldások, csak jól megírt dalok, szövegek, okos riffek, frappáns szerkezetek, jó ízléssel megválasztott hangszínek, hangszerelés. Klasszikus nagyívű progrock hatásokról lehet beszélni a 70-es évektől napjainkig.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban a Nomád zenekar következik.

Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Tape Hive egy multinacionális német zenei projekt, amit 2003-ban alapított a német dalszerző producer Martin Strathausen. És elsősorban swing, electro, nu jazz, latin, lounge, trip-hop és chill-out, illetve ezen stílusok keverésének, keveredésének segítségével alkotnak. 7 album és rengeteg EP, illetve single kapcsolható a nevükhöz.
1: Trend Night.
3: Már is játszom az egyik kedvencünket a Tape 5-tól a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Csemer Boglárka művész nevén Boogie Parfüm című dalának videoklipje által vált világszerte ismerté. Ő képviselte Magyarországot a 2015-ös Eurovíziós Dalfesztiválon is Bécsben. Zenei tanulmányait 13 éves korában kezdte, 2 évvel később klasszikus éneket és klasszikus zongorát kezdett tanulni a Farsang Árpád zeneiskolában. Ide járt 2007-ig, miközben 2004-től az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Jazz Zeneművészeti Szakközépiskola is magáénak tudhatta jazzének szakos tanulói között. Egy évet töltött el Párizsban, majd 2009-ben alapította meg a Csemer Boglárka Quartettet, amivel felléptek többek között a Művészetek Palotájának tehetségbörzéjén is. 2012-ben kezdett el dolgozni első lemezén, ekkor kezdte el használni a Boogie művész nevet. Ez egyúttal az énekesnő Franciaországhoz, francia nyelvhez való kötődését is jelzi, és azt, hogy a produkciót szerette volna nemzetközi vizekre terelni. 2013-ban megjelent Boogie címet viselő albuma a TomTom Records kiadásában. A lemezen csak saját magyar, francia és angol nyelven írt szerzemények találhatók. A 2013-as év végén jelent meg Parfüm című videóklipje is, 2014-ben megjelent a második nagy lemez, amin az előző lemez elveihez igazodó dalok szerepelnek, szintén magyar, francia és angol nyelven. Ez a lemeze elnyerte a magyar szakma rangos díját az év poplemeze kategóriában, a Fonogram díját adom. 2015. októberében első hatállomásos nyugat-európai turnéjára indult, október végén pedig másodjára turnézott az Amerikai Egyesült Államokban. 2017-ben megalapította saját kiadóját és kiadta 3 címmel a 3. szerzői nagylemezét is.
1: Trend Night.
2: Csemer Boglárka alias Boogie. Már is itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Fiúk Zenekar 2018 novemberétől létezik a próbateremben, majd Félek című dalukkal mutatták meg magukat először a közönségnek. Stílusukat a kelet-európai keserűség és az amerikai feeling good ötvözése határozza meg, R&B és indie pop elemek összemosásával. A tagok Bíró Bence, Kasó Máté, Bánszki Boton, Diványi Máté, Lengyel Levente. Céljuk, hogy olyan zenét csináljanak, amivel a pop és az underground közönséget is meg tudják fogni, ami itthon viszonylag nehéz feladat, mert a két közeg egyre inkább ketté válik. Próbálnak arra figyelni, hogy ne hasonlítgassák őket más előadókhoz, ezt megjelenésben, színpadi jelenlétben és a zenében is szeretnék elkerülni. Próbálnak olyan szandokból építkezni, amihez a magyar dalszövegek még nincsenek hozzászokva.
0: Trend Night.
1: A Fiúk Zenekar érkezik már is itt a különleges zenei válogatásban.

Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Janicsák Veca megnyert több iskolai énekversenyt is, majd középiskolában az Umszkiben nevű iskolai zenekarban vett részt. Elnyerve egy versenydíját, megkapta a lehetőséget, hogy 15 évesen énekelhessen a Sziget Fesztiválon. 16 éves korától folyamatosan szerepelt édesapja Janicsák István koncertjein, néhány dal erejéig óriási közönség sikert aratva. A Nickelodeon TV csatorna kérésére számos főcímdalt és magyar nyelvű betétdalt is felénekelt. Több tehetségkutató műsorban is feltűnt, de nagyobb nyilvánosságot 2007-ben a Csillag születik című műsorban kapott, ahol a középdöntőig jutott. 2010-ben jelentkezett az X-Faktorba, a válogatók után a mentora Geszti Péter lett, majd Vastag Csaba búcsúztatta. Így negyedik helyezett lett, és egyben a műsor legjobb női hangja.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban már is Janicsák Veca énekel.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Akusztik Band zenekart 2005-ben alapította Móra Erzsébet, Gál Gábor és Sipeki Zoltán. Két akusztikus gitár, ének, ütőhangszeres felállással állnak színpadra. Zenéjük ötvezi a blues, a jazz és a virtuóz latinos stílusokat. Műsorukban saját szerzeményeik mellett a Beatles, Eric Clapton, Sting, a Led Zeppelin és Jimi Hendrix közismert dallamai is megszólalnak. A kezdetektől kialakítottak egy sajátos egyéni hangzást, egy nagyon erős koncertprogramot, amelyet 2008 óta a széles nagy közönségnek is bemutatnak.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban a Trend FM-en már is a Budapest Akusztik Band zenél.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Balog Tamás Quartet 2013 májusában alakult, egy alapvetően jazz zenekarról van szó, de zenéjükben ötvöződnek a legkülönbözőbb

0: Félép stílusok. Az együttest elsősorban azt foglalkoztatja, vajon hogyan szól napjainkban a jazz. Nem titkolt céljuk megszólítani a műfajtól esetleg idegenkedő fiatalabb generáció tagjait is. Szeretnék meggyőzni őket, hogy az improvizatív zene lehet menő. Balogh Tamásnak a Kistarcsai Zeneiskolában a dob volt a kedvenc hangszere, de hamarosan ráébredt, hogy erőteljesebben vonza a zongora és a zeneszerzés. 18 éves volt, amikor 2011-ben két évnyi zongorázás után megnyerte a Marosvásárhelyi Nemzetközi Jazzverseny zenekarával, és a legjobb szólista díjat is megkapta. Egy évvel később a Magyar Jazz Szövetség által rendezett zeneszerző és hangszerelő versenyen a legjobb kombó hangszerelés díját nyerte. Zenekarában Hidas Tamás dobol, aki 2013-ban a Marosvásárhelyi Jazz Fesztivál legjobb dobosa címet nyerte el. Szaxofonon és fuvolán Vidákovic Izsák, basszusgitáron pedig Bartók Vince, a Schneeberger Tehetségközpont tanulója játszik.
1: Trend Night.
0: A különleges zenei válogatásban most zenél a Balogh Tamás kvartett.

Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás és egészség mindenevőknek. Gazdaságunkról és környezetünkről tudatos hallgatóknak. Szombaton és vasárnap reggel 7 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Andor Tóth Anna.

0: válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Varga Zsuzsa már az általános iskolában is rendszeresen fellépett, egyébként jazzéneket tanult, majd 18 évesen csatlakozott a Vénusz együttes elődjéhez. Velük 1999-ben megjelent az első nagy lemez, majd aztán még egy, együtt hatalmas sikereket értek el, de 2002-ben Zsuzsa szóló karrierbe kezdett, 2003-ban megjelent első albuma Szívadó vevő címmel, amely az Anima Sound System-es Bríges Zsolt közreműködésével készült, és a legjobb hazai poplemeznek járó Fonogram díjra is jelölték. 2006 elején az osztrák DJ Felipével készített közös dalt, amely több országban is megjelent, aztán kiadták a Lányok másra várnak című kislemezt, melyből készült klippet a Viva a legjobb öt közé választotta a 2006-os Viva Kometen. 2007-ben jelent meg a második album Barkács Klub Lányoknak címmel.
1: Trend Night.
2: Varga Zsuzsától is meghallgatunk egy dalt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Elefánt a Kodály Method 2012-es bemutatóján adta első önálló koncertjét, és a Szendrői Csaba énekes szövegíró Tóth András gitáros, Kovács Zoltán billentyűs, Horváth B. Ede basszusgitáros és Németh Szabolcs dobos alkotta a zenekar azóta is változatlan felállásban alkot. Első nagylemezüket, a Vérkeringőt már stabil rajongótábornak mutatták be 2013-ban, és a csapat az azóta eltelt években olyan alkotó közösségé formálódott, amely folyamatosan keresi a kreatív utakat és a megújulás lehetőségét. Gomoly című második albumuk 10 napig vezette a Deezer hazai hallgatottsági listáját, harmadik nagylemezüknek, a 2017 tavaszán megjelent Mindennek már dupla teltházas lemezbemutatót rendeztek az A38 hajón. Többszöri fonogram díj jelölések mellett Szendrői Csaba és a zenekar 2018-ban az Artist Youth év könnyű zenei alkotója elismerésben részesült. 2019-ben fővárosi koncertjeik mindegyike már hónapokkal előtte teltházas volt, és vidéki klubkoncertjeikre is egyre nehezebb volt a bejutás. A Fishingon Orfű, a Campusa volt, a Strand, a Művészetek Völgye és minden jelentősebb hazai és határon túli fesztiválon adott koncertjeiken bebizonyították, hogy meghatározó és megkerülhetetlen szereplőivé váltak a magyar könnyűzenei életnek.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban már is az Elefánt zenél.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Balanyi Szilárd Veszprémben született 6 éves korában, édesapjától kapott hegedűjén kezdte el zeneelméleti tanulmányait a Balatonfüredi Ferencsik János Zeneiskolában. Aktív résztvevője volt az általános iskolai énekkarnak csak úgy, mint az ezzel párhuzamosan végzett zeneiskola kamarazenekarának. 1992-ben alakult meg iskolájában első zenekara, amiben ő zongorázott, illetve egy kölcsönkért szintetizátorból csavart ki furábbnál furább hangokat. Mielőtt elvégezte a gimnáziumot, 1993-ban Budapestre költözött, ahol Rátonyi Róbert tanítványa lett. A zeneművészeti főiskolára háromszori próbálkozás után sem vették fel, így feladta ez irányú terveit. 1994 tavaszán azonban éppen zongora órája volt, amikor Molnár Tamás, az akkor még alig ismert és undergroundnak számító Quimby zenekar volt szaxofonosa, azzal a szándékkal nyitott be az ajtón, hogy zongoristát találjon az együttesbe. Ez sikerült is, Szilárdot találták a legképlékenyebbnek és ezáltal a legmegfelelőbb embernek a jelentkezők közül. 2000-ben határozta el, hogy elkészíti a fejében régóta motoszkáló zenei ötletek gyűjteményét. 2001-ben elkészült a Szilárd halmazállapot, Szilárd első önálló albumának zenei anyaga, ami 2002-ben meg is jelent. 2003. március végén a halmazállapotot beszavazta a szakmai zsűri a 2003-as aranyzsirábdíj jelöltjei közé, hazai modern rock kategóriában. Azóta is jobbnál jobb dalok és sikerek mutatják útját.
1: Trend Night.
2: Szilárdtól mindjárt meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.